0: és átéljük, és megéljük a hétköznapi életben is. Nem ilyen módon, de a saját kis életünkben azért ugyanez van, hogyha valaki egyenes derékkal a hitéért és a véleményéért kiáll, és ráadásul hallgatnak is rá, mint azért ez Romzsánál is volt, és a Jézusnál is volt, akkor azt eltávolítják. És ennek most megvannak a módszerei, más módszerek, hogy távolítsanak el valakit, de ez folyik, amióta sajnos az ember létezik. És ez fogott meg egyébként ebben a történetben, hogy attól Krisztusi a történet, hogy ő tudta a rájövőkor, az egy valós történet. Mindent megpróbáltunk úgy csinálni, ami eredetileg volt. Nagyon ragaszkodva a történet valóságtartalmához. És az, hogy a rádióban ő ezt meghallgatja, hogy őt vagyok mehetett tegnap, az tényleg így történt. Mert ő Rómában végzett, és volt neki egy svájci barátja, és emiatt ő levelezett a svájci barátjával, és állandóan a svájci rádiót hallgatta. És akkor is hallgatta, a híreket főleg hallgatta. És akkor ott bemondták, és ez tényleg így történt. És ugyanúgy, hogy annak ellenére, hogy tudta, hogy mi vár rá, mégis elindult, mert úgy gondolta, hogy ez az ő küldetés és a sorsát, ő nem tudja megváltoztatni. Szóval, még csak annyit így, hogy már ilyen nehezeket mondok, hogy úgy érzem most, hogy volt élete az életemnek ezzel a filmmel, mert tudtam valami olyasmit mondani, ami nagyon fontos számomra is, és remélem, hogy az emberek számára is nagyon fontos.
1: Belekapaszkodni két dologba, ami elhangzott. Ez a bizonyos Bázeli rádió, azt hiszem Bázeli rádióadó. Ez tulajdonképpen alkalmas, ha ez egy életrajzi dokumentumszerű történet arra, hogy elgondolkodtasson minket, hogy itt vajon egy dezinformációról volt szó, a titkosszolgálat részéről, vagy pedig valaki üzenni akart neki. Szóval el lehet kezdeni a legendaépítést. És a másik, amit viszont említettél, és nagyon érdekes, mert ezen gondolkodtam tegnap is, meg ma is, hogy ha mondjuk egy Szent Ferencről, hogy a legnépszerűbb szentek egyikét mondjam, akiről több film készült, kezd valaki forgatókönyvet írni, bele tud kapaszkodni a már meglévő legendákba. Rózsa Tódorról nem volt meg a legendát, be kellett írni.
0: Hát Bázeli rádióhoz visszatérve, én úgy gondolom, hogy az orosz titkos szolgálat hamarabb küldte ki az információt az éterbe, mint ahogy ez megtörtént. Ők nagyon biztosak voltak abban, hogy ez meg fog történni. Erre nincs bizonyítékom, tehát utána próbáltunk nézni, de sajnos nem sikerült. És jó lett volna tudni, mert tényleg ez az információ nem mindegy, hogy ez honnan ered. De hogy mint nagyon sok minden az életben, hát ez megtörtént, és ő ment az előre eltervezett úton. És a 36 éves volt, és 33 éves korában választották meg püspöknek, hát ez is egy ilyen krisztusi kor. És tudva levőleg volt, hogy nagyon értelmes volt. Kitűnő tanuló volt, Houston járt gimnáziumba, és hogy ott egyébként a forgatókönyvnek a korábbi időszakában ezek az jelenetek is benne voltak, csak hát nem tudtam annyi pénzt kapni, mint dobókat, és így ezek kimaradt. Bocsánat, hogy ilyet mondtok, de sajnos ezt kell, hogy mondjam. És ott voltak az iskolában jelen, ő egy húsvér fiatalember volt, a röplabda csapatnak a vezetője, a diákok hallgattak rá, egy társasági ember, tehát hogy szerettük volna ezt az emberi arcát jobban bemutatni, és hát tulajdonképpen azt is, hogy mi volt az a pont, amikor ő eldöntötte, hogy ez az út. És hát sajnos ezeket az elejéből ki kellett hagyni, pedig szerintem úgy gazdagabb lett volna az egész történet, így maradt egy ilyen csak magára erre az eseményre összpontosított dolog, hogy elmegy ezt a templomot felszentelni, és hogy közben mi fog vele történni. A filmhez hozzátartozik, hogy aki az elején megfelszenteli, pappá szenteli, az a Maklári Ákos atya, de Budapesten a Fő utcában paposkodik. Ő volt nekem végig a tanácsadó. Végig.

0: Ott a főszerkesztő, amikor a Balassi főszerkesztő fiú hívta fel a figyelmet erre a történetre, mert kiderült, hogy az ő apukája is görög katolikus, és akkor ettől együtt harmonizáltunk. És amikor nekem elmesélte ezt, akkor tudtam, hogy ez egy fantasztikus film. És hát innen ered végül is a gyökere a történetnek, és mondom még egyszer, mint ahogy az elején mondtam, hogy mi minden meg kellett szülni, minden. Nagyon fáradtságos munka volt, megmondom őszintén. Nagyon örülök neki, egy ilyen filmkészítésnél nagyon fontos, hogy kikkel dolgozik az ember, mert ez egy csapatmunka. Az olyan, mint egy zenekar, hogy külön zenekari tagok vannak, de a végtermék annak a 4-5 embernek a közös munkája lesz. És nagyon büszke vagyok arra, hogy a Máté Tibor az operatőre ennek a filmnek, és én azt hiszem, hogy itt Szegeden a Zsigmond Vilmos Fesztiválon egy örök életműdíjas, igen. Háromszoros Európa díjas, Kossuth díjas, tehát és hozzátartozik még, hogy 82 éves korában csinálta ezt a filmet. És még mindig pörög rendesen. Aztán fantasztikus operatőr körömben. Fél évig semmi más nem csináltunk, mentünk végig a forgatókönyvön, és néztük, hogy mit, hogy fogunk megcsinálni, értelmeztük, átértelmeztük, megpróbáltuk képileg elmesélni a helyet, hogy beszéljenek benne. Tehát nagyon, nagyon sokat dolgoztunk, elég készítettük, és én hiszek abban, hogy a jó filmnek ez a lényege, hogy nagyon jó elő tudsz készülni. A vágó fiú az szintén egy régi barátom, még Dunatévés koromból, hát mondjuk onnan ismert inkább a Király Pisti, hogy a Kincsem című filmet, meg a, nem is tudom, a Kontrollt, meg de Herendi Gábor összes filmjét, a Valami Amerikát, de mindent ő vágott. Ő egy kicsit ilyen dinamikusabb típusú vágó, lelassítottam erre a filmre, de végülis ez az energiája az jó volt, hogy ott volt, mert így sodort előre, és ment előre a film, itt előre. Például az utolsó kép, ami a feliratra följön, az eredeti rózsa fotó. Egyik alkalommal bementem a vágószobába, és azt mondja, üljél le, figyelj. És kijön a felirat, és kijött ez a fotó, hát borsozott a hátam, mert fantasztikus érzés, hogy megjelent az eredeti, a romsa. És tehát ilyen ötletei voltak, tehát nagy lelke van neki is. És ezek látszik a produkció, hogy akik tényleg részesei voltak, azoknak mind hatalmas lelkik van, és itt meg kell, hogy említsem a Pejcsi Pétert, aki a zenéjét írta. A Szentölés zenéjét az én találtam, és leveleztem, és megkaptuk a jogát. Az a Kabarnosz nevű ciprusi görög ortodox pap, és ő énekli a fő témát. Bármennyire nagyon szerettem, hogy minden görög katolikus legyen, de őszintén be kell valljam, hogy a ortodox zenék sokkal szebbek. És a Péterrel nagyon erre hajoltunk, hogy így legyen. És azt én találtam azt az zenét, és a többit meg ő írt egy Requiem című művet, és végülis a műnek a darabjait élezgettük be a vágóval, hogy hogy legyen, mint legyen, és akkor utána a Péter ezeket összekötötte különböző zenei motivumokat, tehát így lett meg a teljes kép. Nagyon tehetséges fiú egyébként. Most csinált egy darabot, amire az mondjuk egy más típusú műfaj, de ott is ereje volt és súlya volt. A Hamupipükét az Operett Színházban, annak a zenéjét ő írta és ő vezényli. Én elmentem, ott voltam a bemutatom, és nagyon, nagyon jó a darab.
1: Ha már az alkotó társaidnál tartunk, akkor nem lehet megfeledkezni arról, hogy nagyon ritkán látni ennyi parádés színészi alkotást egy filmen belül, az hogy jött össze?
0: Hát régen, eredetileg el sem merem mondani, hogy a Becsei lett volna a főszereplő, aki a Semmelweist játszotta, de a Semmelweist megbolondult, és elkezdett engem kioktatni, hogy mi legyen a szövegben, meg majd ő hoz egy dramaturgot, és akkor mondtam neki ott ülve, hogy hát Miklós, akkor most így befejeztük. Tehát nagyon rosszul esett neki, de hát ez van, és
1: nem jártál rosszabbul Dél Zsoltal, ugye Dél
0: Zsoltal? Így van. Van egy nagyon jó régi barátom, a Makó Mari, aki a filmgyárban színész egyeztetéssel foglalkozik, és akkor felhívtam a Marit, hogy mondom, most rögtem ki a Becsei, segíts! És ezt mondanom, hogy 3 hónappal a forgatás előtt volt. És akkor

0: Zsolt mondta, hogy higgyem el, hogy jobb, higgyem el, hogy nagyon jó, nagyon jó. És akkor Zsolt megjelent, leültünk ebédelni, és akkor azt mondta nekem, hogy hát ő eljött a Katona József Színházból, és volt egy ideg összeroppanása, és úgyis meg fogom tudni, hogy ez vele történt, csak hogy ránéztem, mondtam neki, Zsolt, te vagy a főszereplő. Mert hogy aki ilyen érzékeny ember, az csak ilyet tud alkotni. A színészvezetés az meg nekem egy sajátosságom, mert erre nagyon komoly hangsúlyt fektetek. Én a filmiskolába, Amerikába jártam, a UCLA-re, Francis Coppola, meg Stanley Kramer, meg ilyenek voltak az oktatóim, tehát jó nevű tanárok. És az volt a módszere, főleg a Coppolának, hogy a színésszel leülsz, és átbeszéled a szöveget. Mivel én értem a forgatókönyvet, az én szókincsemmel van megírva. És mindenkinek azt mondtam, hogy figyelj, ezt én értem, te a saját szavaiddal hogy mondanád. Átbeszéltük, hogy miről szólt, és ő akkor elkezdte a saját szavaival elmondani, figyeltem arra, hogy azért ne billenjen ki abból a tematikából, ami ott le volt írva, és abban a pillanatban magukénak érezték a szöveget, tehát sajátjuknak érezték, mert amit én tanultam színészvezetésben, az az, hogy nem szerepet kell játszani, hanem te hozzad a felszínre magadba azokat az érzéseket, amik abban a pillanatban kellenek, mert akkor lesz hiteles. A másnak az bőrébe belebújsz, sose lesz hiteles. De mindig csak a saját bőrödet tudod vására venni. És ez nagyjából mindegyik színészért ezt csináltam. És még a Tamással volt a legnehezebb dolgom.
1: Jakab Tamás, igen. Szegedi színész, nagyszerű szegedi színész barátom.
0: Igen. Bejött és felhívtam arra, és mert nem láttam előtte. És akkor mondtam arra, hogy nyugodjál meg, nagyon jó szín. És akkor Tamás, emlékszem, hogy zavarba volt, hogy mi legyen, hogy legyen. És akkor vele is kimentünk a büfébe, átbeszélték a dolgokat, és szerintem fantasztikusat alakított a filmbe.
1: Nagy ajándék nekünk, hogy őt láthatok egy igazi nagy mozifilmben.
0: Ez azt csinálta, hogy meg a másik módszerem az volt, hogy például egy jelenet, csak úgy beavatom a nézőket, hogy amikor azt a két nővérkét elvitte magával, hogy jöjjenek velem, mert viszitre megyünk. És akkor a két nővér meg ott áll, nem mentek sehova. És mondom, a Tamásnak oda mentem, mondom, Tamás, akkor odíts rájuk. Hát addig mondja nekik, amíg ki el nem indulnak. És akkor mondta, hogy kifele? Így. Mondom, hát ez kell. És akkor elindult a két nő is elindul. És akkor mindjárt hitelessé vált minden. Tehát, hogy nagyon jó. El kell mondjam, hogy egy nagyon családias hangulatú forgatás volt. Mindenki ilyen együtt, mondjuk a Mátén is nagyon múlott, nagyon sok múlott. Egyébként a fővilágosítónk a Romvalter Ricsi volt, aki a Zsigmond Vilének volt a fővilágosítója. És ezek ilyen félszavakba értették egymást, tehát hogy nagyon sok belső volt, és a Tibinek az erőssége, hogy fantasztikusan tud világítani. Nem tudom, hogy mennyire tetszett a képi megoldása, de ő fest minden képével. Tehát a kompozíciók is úgy voltak, amikor rábeáll, ránéztem, nekem is jó szemem van, de mondtam magamnak, hogy én ezt nem tudnám jobbat csinálni. Nagyon ügyes, nagyon tehetség. És ő mindent belülről. Ő elvégezte a iparművészeti főiskolát, de ő képzőművészetit végzett előtte, tehát van egyfajta ilyen rálátása a dolgokra, és utána volt az operatőr szak. Hát ő csinálta a Szász János összes filmjét, ő csinálta az Egyedi Ildinek az összes filmjét, az én 20. századomtól kezdve mindegyiket, most az utóbbiakat nem, de szerintem még sokat köszönhetnek neki. Mondtam neki, hogy Tibi, hogyha belőlük sztárt csináltál, csinálja belőlem is. De aranyos volt, nagyon jó volt vele együtt dolgozni. Szóval a másik, amit nagyon szeretnék még, hogy bárhol járjuk az országot most a filmmel, és a központi filmintézet nem igazán bőkezően bánik a forgalmazási támogatással. Mondjuk azt úgy finoman, hogy nulla. És viszont mindenhova, ahova elmegyünk, próbálom biztatni az embereket, mert hasonló élményt, tapasztalást kap mindenki a film után, hogy valami bennük marad, valami, amit haza tudnak vinni ebbe, hogyha körülnézünk ebbe a szép bomlott világba, ami körülöttünk van. Tehát, hogy van egy másik fajta értékrend és gondolkodás, el kellene ezen gondolkozni, hogy hogyan tovább, mert ahogy most megy a világ, nem akarok nagy szorokat mondani, nem sok jövője van. Lehet, hogy mindig így volt a történelemben, tehát a Madács is ezt érezte, amikor leírta, és mi is ezt érezzük így ilyen időskorban, de tényleg megbolondult a világ, és elgondolkoztató, hogy embernek lenni mennyire nemes dolog. Nemes dolog, csak más értékrendel. Nekem vannak macskáim otthon, meg a etetőkben ott vannak a kis madarak az irodám ajtaja előtt, és ezekkel nagyon boldog vagyok. De ezt nem szabadna hagyni. Tehát, hogy én mivel Amerikában végeztem, én azért is jöttem haza, mert ezt nem bírtam volna olyan filmeket csinálni, hogy két géppuska szalad három pisztollyal szemben, mert mégis erről szól a dolog, és csak az erőszak és csak az állatság, hanem én ezt a szakmát azért tanultam, hogy mondjak valamit. Hát mi mégis a Máté TV-ben is ott érintkeztünk nagyon, hogy a Kubrickról, a Tarkovskyról, tehát az összes nagyobb rendezőről beszélgettünk állandóan, és ott megtaláltuk mindig a közös pontot, a közös érzékenységi pontot, és ettől lett ez a film olyan szerintem, amilyen. Azért bánt egy picit, hogy nem kap nagyobb promóciót, de remélem, hogy most küldjük ki különböző fesztiválokra, nemzetközi fesztiválokra, és remélem, hogy azért ott pukkanni fog egyet a dolog, mert benne van a lehetőség. Tehát én nem azért dicsérem, mert én csináltam még mást is korábban, de ezt érzem, hogy ez valami különleges. És szakmailag jó van megcsinálva, ami nagyon-nagyon fontos, hogy szakmailag nagyon jó van megcsinálva. Tehát a dramaturgia is helyén van, a színészvezetés is helyén van, a zenék akkor jönnek, mennek, amikor kell, minden abban az időpontban. Pedig én nagyon egy elégedetlen ember vagyok, tehát nagyon nem szeretem, amit korábban mindig belekötök valamibe, de ez a film valahogy olyan, hogy el tudom fogadni, bármikor látom. És azt érzem, hogy ez nehéz még egyszer egy ugyanilyet, vagy egy ilyet csinálni, és szeretném, hogy ez megérdemelje azt az utat, amit megérdemel. De hát most a Mark Wahlbergnek a cégébe állunk kapcsolatban, ahol kiküldtük a filmet, az Ikon filmmel a Mel Gibsonnak a cégéhez kiküldtük. Tehát olyan emberek, akik egy ilyen témára nagyon fogékonyak. Én nem, amikor megcsináltam, azt nem tudtam, hogy milyen nehéz fába vágtam ezt a fejszét.

0: úgy fogalmaztál, hogy szükségünk van a hősökre, a tapasztalatod szerint segít, vagy inkább akadályoz abban, hogy egy pap a te hősöd, méghozzá egy, nem is egy, a legnagyobb felekezethez tartozó pap. Vagy egy fiatalság például, aki hatni akarsz, hogyan fogad egy papot a mozivászon, aki élőben még talán nem látott.
1: Tudom, ez a legnagyobb probléma a filmben, hogy mindenki egyből a tartalmát nézi. Mi egy püspöknek a vértanúság, és egy bekategorizálja, mi egy vallási film. Ez nem egy vallási film. Ez egy film arról, hogy valaki hisz valamiben. Valaki hisz valamiben, ami szeretet, ami jó, ami egy másfajta értékrend, és ezért itt megölik. Hát itt nincs mese. Tehát, hogy erről szól a történet. Ez most egy ilyen vallási köntösben van, de ha én csinálok új filmet, vagy másik filmet, az biztos, hogy ugyanezekben a témakörökben, és nem vallási témakörökben feltétlenül, hanem ugyanezekben a témakörökben fogok gondolkozni, hogy értékrend, hogy máshogy megközelíteni a valóságot, meg az életet. Hát ha bekapcsoljuk a televíziót, tehát nézhetetlen. Tehát ami ott folyik, emberileg, morálisan, a vetélkedős, meg nem is tudom, mert már hál' Istennek én nem nézem, de ez folyik a világon, és befolyásolja az emberek gondolkozását. Akarva, akaratlan, hiába mondják, hogy megvan a választási lehetőség, nincs meg. Ha nézed, akarva, akaratlanul szűrődik be az agyadba és a gondolkodásodba. És amíg ez így folyik, amíg arról szól a dolog, hogy te ilyen lehet, hogy az emberek szórakozni akarnak, de nem hiszem, hogy az erről szól, hogy szórakozzanak, vagy ez az egyetlen módja, hogy kikapcsolódjanak. Például én sokkal jobban szeretek feltöltődni, és sokkal jobban kikapcsol engem, mint hogyha valami gaj. Én megmondom őszintén ezeket a vígjátékokat. A Heredi Gábor jó barátom, de mondtam neki, hogy én nem bírom megnézni az ő vígjátékát. De most hívott a múltkor, hogy látom, hogy járod az országot. Mondom, hát figyelj, hát miért nem járod te is?
0: A forgatókönyv írása közben kellett, hogy volt-e mód találkozni még szemtanúkkal, tanúkkal. Említetted a püspököt, aki ugye szentelte, de ott a helyszínen kint vannak-e még, akik talán már a szenté válását kultiváltak, vagy
1: vártak? Puskás László, ennek a Puskásnak a fia írt egy könyvet róla. Az ott különben az alapmassza, amiből tudtam dolgozni. Mondjuk sajnos rengeteg az oldal fele lábjegyzet volt, tehát mindig ki kellett halászni, hogy valójában miről is szól az oldal, és az nekem nagyon nagy mankó volt, közben meg internetről, meg különböző helyekről próbáltuk letölteni. Kaptam egy telefont egyszer, hogy egy nő, aki azt mondta, hogy egy anesztéziológus, aki most 86 éves a Kró Mária, és Ungváról telepettek át még a háború után, és azt mondja, hogy az ő anyukája második unokatestvére volt a Romzsának, és ő még táncolt a térdén. Hát ezek olyan fajta egy kis apróságok voltak, és amik mindig vitték. Megmondom őszintén, és ez nagyon furcsa érzés ezt mondani, főleg, mert ez egy ilyen belső dolog, hogy én éreztem végig, hogy Romzsa fogja a kezemet, valami fogja a kezemet és segít. Olyan helyzetek voltak, beteg is lettem közben, olyan helyzetek voltak, amik úgy néztek ki, hogy ez a film sose fog elkészülni. És másnapra, mint a világ legtermészetesebb dolga, mentünk előre és csináltuk. Hát ez az összes külső jelenet olyan volt, hogy össze fel akartuk venni, és az utolsó forgatási napon leesett a hó, de nagyon vastagon. És akkor mondtuk, hogy hát kész, vége, nem tudjuk megcsinálni. És akkor ott volt a rizikó könyörögni, hogy akkor ősz tavasszal. Hát ez nem derül ki a képből, mert a Tibi ezen bosszankodott, hogy tudtuk mi őszi jeleneteket tavasszal forgatni, és akkor azt a fényelésnél megpróbálták úgy lebutítani, hogy ne legyen olyan szép zöld, de a tavasszal kellett, márciusban kellett fölvenni az összes őszi jelenetet. Tehát a szekér karambóltól kezdve mindent, az pár hónappal később lett.
0: Egyébként mennyi idő alatt forog le egy ilyen film?
1: A Petőfi film 73 nap alatt, a miénk 20 nap alatt. És többet nem akarok mondani, hogy mi miért van. Ez nem akarok senkit bántani, de ez azért bosszant engem, mert én nagyon sok energiát fektettem abba, hogy ezt a szakmát nagyon-nagyon jól megtanuljam. És nem bírom elviselni azt, amikor emberek olyat csinálnak, amihez nem értenek, és ezzel kérkednek. Tehát, hogy ez csak az én saját különbejáratú véleményem. Szeretném azt, hogy ez a film minél több helyre jusson el, és minél többen nézzék meg, és adjon nekik valami élményt, ami talán mindannyiunknak most is adott.
0: A film szempontjából tulajdonképpen mellékes, de miután ennyire közel van hozzánk térben meg időben a történet, a színhelyek között van olyan, amelyik eredeti, akár a kórház, ami valóban ott játszódik le, mint ahol történt?
1: Hát a helyzet az, hogy ez megint a költségvetésünknek a hiánya volt, hogy Budapest és környékén nem nagyon tudtuk elhagyni. Egyedül egy helyen voltunk, ami vidék volt, ez a Mária Pucsi templom, amikor bemegy Zsolt, a Romzsa bemegy és kéri az Istent, hogy mutassa meg neki, hogy segítsen, hogy mit cselekedjen. De a többi az mind a Váci Székesegyház mögött volt, a parókiák, azok a kis épületek, amik ott voltak. Aztán amit csináltunk, hogy az Ungvári TV küldött nekünk az Ungvári Székesegyházról felvételeket, abban a minőségben, tehát azt tudtuk használni, mint Ungvári Székesegyház, és arra vágtuk be a Mária Pócsi belsőket. De semmi nem volt Kárpátalján. Tibor meg az operatőr azt mondta, hogy még terepszemlére sem megy ki, mert annyira félt attól, hogy ott háború van. És végül is ott hónapokon keresztül jártuk a környéket, jártuk kell egész Kelet-Magyarországot, hogy megtaláljuk a megfelelő helyszíneket. De én is azt hiszem, hogy a legjobbak az Nógrád Sápi kis templom az, amit megszenteltünk, az is egy ilyen órányira volt Budapesttől, és a 12. kerületben fent a Svábi tetején van a régi rendőrakadémiának az épületkomplexuma, ami most üres, és hát tulajdonképpen az összes kórház jelenetet, az összes katonai jelenetet, a mozi ünnepsége, mindent ott vették fel. Sokat segített különben, mert nem kellett mozdulni, nem kellett utazni sehova, hanem ott voltunk egy helyben. Hát időben ez nagyon sokat mentett. De mondom, minden Budapest és környéke, amit tudtunk csinálni. És a papszentelés az meg a Rózsák terei görögkatolikus templomban volt, ami a legelső felvételek. El kell, hogy mondjam, hogy az egész görögkatolikus egyház nagyon, nagyon segítőkész. Ez egy ilyen újra találkozásom volt a hitemmel. És nagyon segítőkész. És ez egy kis egyház, és teljesen ilyen családias az egésznek a felépítése. És nagyon-nagyon segítőkész. Tehát az a sapkák, meg a ruhák, az mind a püspöknek a ruhái voltak. Nagyon sok ruhában segítettek, meg kellékekben, díszletekben. Nekem kellett csináltatnom már, hogy koszolódtak ott az esésnél is a papoknak a reverendái, vagy 20-25, még talán többet is. És akkor az cipőstől együtt nekik ajándékoztuk a film végén, hogy vigyék Nyíregyházára, és a kispapoknak legyen a ajándékként. Tehát volt egy ilyen nagyon jó hangulatú volt az egész ilyen szempontból, és jó érzés volt az, hogy tudtam, hogy lehet valakire támaszkodni, ha más nem, már rájuk biztos.
0: Engem őszintén meglepett, amikor azt mondtad, hogy tulajdonképpen véletlenszerűen hallottál először a főhősödről, és nem otthonról hoztad, mert az ember úgy gondolja, hogy valaki erre nagyon készült, sok éven át hordozta magában, ahogy elmélyedtél az életéről, és aztán elkezdted megírni őt. Létrejön egy, hát hogyha hiszünk az örök életben, akkor egy odaállt élő testvérünkkel létrejön valamiféle spirituális kapcsolat, kommunikáció?
1: Hát azt hiszem, hogy ráéreztél az én lényegére, mert ez olyan volt, mint hogyha én végig éltem volna azt, amit ő végigért. Nagyon furcsa ezt mondani, de én éreztem néha, hogy most ugyanaz történik velem, mint ami vele történt. És ezért mondtam, hogy meg kellett szűrni az egészet, és én tudom, hogy ő ott volt mindig. Mindig ott volt. Ez fantasztikus. És elmondok egy történetet, de nehogy azt higgyék, hogy begolyoztam. A főutcai templomban voltam a misén, ahol a Maklár Jánkos a pap, és én általában, amikor elmentem templomba, én nem nagyon követem a liturgikus ceremóniákat, hanem ülök egy helyben, nézem a földet, vagy nézek föl, gondolkodom, és hogy gondolkodtam, ezt csak hallom, mintha megváltozott volna a papnak a hangja. Fölnéztem, és bizony Isten, hogy a romsát láttam ott a lákos helyett. Aztán még egyszer lenéztem, mert mindig a romsa volt. Aztán, hát utána eltűnt azért, de annyira mélyen benne voltam ebben az egész történetben, az egész emberben, hogy az a helyzet, hogy az embernek, hogy is mondjam, sokkal lelkileg és spirituálisan sokkal több van benne, mint ami a hétköznapi életben felszínre jöhet, vagy jön. És ezt meg kell próbálni, ezt sokkal jobban elő kell hívni, hogy miről szól ez a belső tartás, hogy tényleg, tehát ez egy nagy közhelyes dolog, hogy a szeretet, de tényleg a szeretet a legnagyobb erő, ami létezik ezen a Földön.

0: Eszembe jutott a Márton Áron párhuzama, aki az erdélyi magyarság számára nem csak vallási értelemben, de a nemzeti összetartozásnak is egy ikonikus és összetartó erejére. Rózsa Tódornak volt-e, van-e ilyen kultusza, vagy ha nem, akkor várod ettől a filmtől, hogy lesz?
1: Hát a görögkatolikusoknál ő egy szinte egy szent. Kárpátalján rettenetesen ismert és népszerű. És a Romzsához hozzátartozik az, hogy ő 8 vagy 9 nyelven beszélt, és az volt a görögkatolikus egyház Kárpátalján, az különböző nációk volt előbb össze. A Romzsa is, nem tudom, hogy félig, de egyharmad, biztos, hogy ruszin volt. A ruszinok már nagyon elfogadott vallás volt a görögkatolikusság. És ez egy óriási dolog volt, hogy a nagyobb összetartó erőt jelentett a görögkatolikusság a nemzetek között, mint maguk a nemzet. Tehát a ruszinok, a szlovákok, nagyon sok szlovák görögkatolikus van, és a magyarok, hát azok dominánsan, de hogy ez egy olyan összetartó erő volt, hogy a nemzeti különbségek nem jöttek létre. És a Romzsa arról volt még híres, azt szerettem volna megcsinálni a filmben, hogy mindenki ez olyan nyelven beszélt, ahogy beszélt hozzá. Tehát, hogy valaki szlávul beszélt, szlovákul, úgy válaszolt, a ruszinul, ruszinul, magyarul, magyarul, tehát az még adhatott volna egy, nem biztos, hogy az emberek, a nézők megértették volna, hogy ez mit jelent tulajdonképpen, hogy el kellett volna magyarázni egy fél mondattal, de volt egy, egyébként furcsa dolog, de a világ leghíresebb görögkatolikusa, az úgy hívják, hogy Andy Warhol. Az amerikai képzőművész. Kelet-Szlovákiából mentek ki a szülei, Pennsylvániába, és ő ott Pennsylvániába járt, görögkatolikus templomba. Aztán, hogy mi lett vele, azt már a sors úgy látjuk, hogy kiválasztotta a saját útját, de ő egy ruszin görögkatolikus ember.
0: Az amerikai tanulmányaidra utalva jut eszembe azt, hogy de hát magyar filmrendező, vagyis egy magyar származású, szentéletű emberről készítettél filmet. Ez kulturálisan, meg a filmes gondolkodásban mennyire zárja be ezt a történetet mondjuk Közép-Európában? Tehát van-e arra esély, hogy ez megjárja a világot és értőfülekre meg szemekre találjon?
1: Kérlek, ezekkel a gondolatokkal foglalkozom az utóbbi időben, hogy tehát ha ezt a filmet megnézzük, én nagyon, tehát azt az iskolát csináltam, amit tanultam. Ők tanítják az úgynevezett görög dramaturgiát, ami az előkészítés tárgyal, ezt általános iskolában tanult. De ezt sokkal didaktikusabban csinálja mindenki. És itt barátaim, rendező barátaimnak mondtam Magyarországon, hogy azt mondta, hogy jó, ez nagyon szájbarágos, meg minden. Figyelj, mondom, Shakespeare azért volt fantasztikus író, mert egy, látta ezt az egészet, mint emberiség fölülről, a kis szálakat, látta, hogy mi folyik. Kettő, fantasztikus költő volt, a három, nagyon pontos dramaturgiával dolgozott. Ha megnézzük a harmadik Lihárot, hogyha már túlságosan direktre veszünk valami a filmnek a felvezetését, a harmadik Lihár elhúzta a függényt, és azt mondta, hogy eldöntöttem, hogy gazember leszek. Tehát a film nem arról, vagy a darab nem arról szólt, hogy jaj, vajon, mit csinál ez a harmadik Lihárot? Mit fog csinálni? A néző tudta, hogy egy ember eldöntött valamit, és én végignézem azt, hogy neki sikerülni fog-e, vagy nem. Tehát ez az úgynevezett görög dramaturgiának a lényege, amit azért az Arisztotelész a Poetika című művében nagyon pontosan megfogalmazott, és mi próbáljuk, nem könnyű ezt alkalmazni különben, úgy, hogy ne legyen didaktikus. Sajnos én a jobb megoldásunk volt, mikor hosszabb volt a forgatókönyv, de itt a mama meséli a gyereknek, hogy mi történt Szent Istvánnal. És ez tulajdonképpen ez a dramaturgia volt a részemről, hogy előre elmeséltük, hogy mi fog történni vele. És viszont a nézőnek annyira új maga ez a történet és egy elmesélt, hogy elfelejti utána pár perc, hogy mi volt az első jelenet, de valahol benn marad a tudat alattiában.
0: És a végén eszébe juttatod.
1: Igen, így van. Igen.
0: Ugye a gyermek ott megjelenik a temetésén.
1: Igen. Ja, még egy nagyon fontos dolog, hogy azt a kisfiút, aki megáldotta a Romzsa
0: A fényképet.
1: Igen, a fénykép. Hát azon én vagyok. Egy óvodáskori képen.
0: Azzal szeretném zárni egy jó kívánsággal Bokor Attila számára, hogy legyen egyszer egy olyan vetítéssel is, vagy legközelebb találkozunk, remélem elmesél, ahova beül egy csomó kétkedő, szotyolázó ember, és a végén néma csönd van, hogy ne találtam könnyek. Ezt a kívánságot fogok hát, tőlem
1: szeretni. Hát, egy dolgot még, ha ez belefér. Kecskeméten voltunk, és egy ilyen beszélgetés végén egy nő fölállt, de ugye nem szólalt meg előtte, semmit nem mondott. És azt mondta, hogy Bokor úr, azt szeretném magának mondani, hogy ne féljen, mert magát a Jóisten megáldotta, és a Jóisten ezt a feladatot adta, hogy ezt a filmet elkészítse. És nyugodjon meg, hogy segíteni fogja továbbra is. Hát megmondom, őszintén sérül fakadtam.
2: Tisztelt hallgatóink, Bokor Attilával, a Romzsa Tódor görögkatolikus mártír püspökről készült film rendezőjével beszélgettünk. Marton Árpádot hallották. A viszonthallásra.

0: Mike Oldfield muzsikált. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
0: Mindenki jó helyen szeretné tudni adója 1%-át. Ott, ahol a segítség valóban számít. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3 óra. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Zenei Testületének, az Országos Magyar Cecília Egyesületnek az Egyház Zenei Magazinja következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Varga Levente vagyok, az OMCE sajtóreferense. Mostani műsorunkban egy különleges, ritkán hallható zenei alkotás következik. Christoph Strauss Missa Maria Concertata című műve. A darab a barokk és a korai klasszika határán mozog, gazdag hangszereléssel és ünnepélyes, mégis bensőséges hangvétellel idézi meg a liturgia világát. Az előadásban a historikus zenejáték egyik kiemelkedő együttese, a Concerto Palatino működik közre. Vezényel Bruce Dickey.

Mostani műsorunkban reneszánszkor egyik ritkán hallható darabját hallottuk. Elhangzott Christoph Strauss Missa Maria Concertata című műve. Közreműködött a Concerto Palatino, vezényelt Bruce Dickey. Elköszön önöktől az OMCE sajtóreferense Varga Levente. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Johann Sebastian Bach G-dur trió szonátájának részletét hallották Karl Richter játékában. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-3333-as számot, vagy írjon az info@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
4: 3:30. Itt az írás, forgassátok. Lázár Csaba szép irodalmi félórája.
0: Kós Károly levele Reményik Sándornak. Stána, 1925. szeptember 16-a. Kedves jó uram! Másfél esztendővel ezelőtt küldött ön nekem egy könyvet és egy levelet. Azóta a könyvet sokat nézegettem, és benne tartogattam a levelet is. El nem dobom, de néha-néha előveszem. Mint most is. És hogy kinn ragyog az őszi nap, és a hegyoldalon kibújtak már a bágyott őszi kökörcsinek, érzem, hogy kicsit-kicsit megfáradtam. És érzem, ilyenkor érzem, hogy nagyon-nagyon egyedül vagyok. Most is. Pedig sok ember ösmer, és a végigfutok Kolozsvár utcáin sokan köszönnek. Sokan mondják azt is nekem, barátom, és sokan írják nekem ezt levélben is. És mégis tudom, ilyenkor különösképpen érzem, egyedül vagyok. A múlt héten láttam önt. Kolozsvárt a piacon ment, egyedül. Meg akartam akkor szólítani, de aztán meggondoltam, és nem szólítottam meg, inkább csak így levélben írok egy pár szót, és elküldöm a könyvemet. Nem azért, hogy szóljon róla néhány szép szót, udvariasat, dicsérőt, de azért, hogy olvassa el és lásson meg egy másik, egyedül való embert olyannak, amilyen. Mert higgy el, hogy nem egészen az vagyok, amilyennek látszom. Nem azért, mintha nem mindig az volna a számon, ami a szívemen. De azért, mert az emberek kevéssé ösmernek. Az emberek nem szeretik, ha valaki a maga útját járja. Az emberek gyűlölik különösképpen azokat, akik nyersen és kurtán szemükbe vágják az igazat. Nem szeretik az ellenfelek és jó barátok sem. Tudom és érzem. Ezért tudom azt is, hogy az én utam magános út, és ha mellettem mennek is mások, velem együtt nincsen senki. Mint ahogy önnel együtt sincsen senki. Tudom, sokan mondják szemembe is, miért politizálok? Miért nem maradok művész, a lélek munkása csupán? És azt mondják, hogy mint művész többet, jobbat tudnék alkotni, de mint politikus csak rombolok. Csak rontok. Mondják, miért tusakodom, miért támadok rá emberekre, miért gyűlölködöm, miért ámítok, hazudok és vezetek félre. Másfél esztendővel ennek előtt írt levelében ön is ezt írta nekem. Ha nem is így, ha nem is ezekkel a szavakkal, de ez volt az értelme a levélnek. Tudok olvasni, és nem haragszom senkire azért, ha őszintén mondja azt meg, amit meg akar mondani. De ha visszanézek 6 esztendei életemre, Ha számba veszek mindent, amit tettem és akartam, amit mondottam és írtam, ha elgondolom és visszaidézem azt a sok-sok álmatlan éjszakámat, a töprenkedéseket, a véres és lelket testet marcangoló tusakodásokat, a járkálást, utazást, érvelést, veszekedést, mindent, mindent, akkor igazán és őszintén vallom magamnak, semmit sem tettem, amit megbántam volna. Semmit sem jósoltam, ami be nem következett volna. Semmit sem akartam, ami rossz lett volna. De amit csúnyának mondottam, csúnya volt. Amit hazugságnak mondottam, nem volt igazság. Ami csalás volt, bizony az volt az. És amerre indultam, minden szidás és rágalmazás, minden átkozódás és ámítás dacára is utánam jöttek, az én utamra tértek. És a végén mit csináltam és mit csinálok? Rázom az alvókat a hazug álomból a rideg valóságra, a hazugokat leleplezem az igazság szavával, a resteket munkára akarom kényszeríteni, az üres fejűeket nevetségessé tenni segítem, a gonoszokat meg akarom büntettetni, a fösvényeket szégyeníteni, a hatalmaskodókat megalázni. Mérnök vagyok, és megtanultam, hogy minden építmény csak akkor szilárd, ha a szerkezete jó, az anyagok megfelelőek, a munka becsületes. Minden egyéb, kezdve a vakolaton, a cifrapárkányokon, az aranyozott bádogtornyokon, a csillogó felíráson csupán frázis, lényegtelenség, külső máz. Ön költő és tudja, hogy a vers nem szavakból és jó rímekből áll. Ez csupán a külsőség, melynek harmóniában kell lennie a lényeggel. A vers mechanikai, dinamikai szabályokon felépült, hamisítatlan anyagból való és becsületes munkával való szerkezetével. Az erdélyi magyar sors irányítása is csak ilyen építmény. Ha nem a valóság, a sokszor borzalmas valóság fundamentumára, ha nem becsületes munkával és a szerkesztés tudásával, az egyensúly törvényeinek megfelelően építünk, akkor az az épület sohasem lesz igazi épület. De hazug kontármunka. Potyemkin falu, amerikai kulissza, melyel csak magunkat, csak a mi népünket csaljuk meg, senki mást. Önző vagyok, uram, nem idealista, bevallom. Önzően dolgozom népemért, mert akkor magamért, gyerekeimért dolgozom. Önzően tusakodom kultúránkért, mert az én és az én kultúrmunkás társai munka lehetőségét védelmezem. Önzően verekszek Erdélyért, mert én is részbirtokosa vagyok ennek a földnek, melyet ma árendába is sajnál tőlünk a sors. A szilveszterféle biblia kezdődik így, ha jól emlékszem, proféták által szólt régen az Isten. Én tartom magam is profétának, ha a legapróbbak közül valónak is. Nem. Nem politizálok, mert amit itt ma annak hívnak, az nekünk nem az. A régi értelemben. Amit én csinálok, az egyszerű küzdelem az életért, a levegőért, a lelkem szabadságáért, a gyermekeim jövendő életéért. És ehhez nem csak jogom van, de kötelességem. Kötelességem nekem és kötelességünk mindenek felett nekünk, akik a szellem munkásai vagyunk, tehát jobbak, többek vagyunk, mint más. Mi vagyunk, mi kell legyünk népünk profétái, útmutatói, sötétségben lámpás vivői. De nem is láthat ma más tisztábban és helyesebben, mint éppen mi, akiknek az Úristen külön világosságot gyújtott. Akik, ha akarunk, ha nem, előre kell, hogy nézzünk, a jövőbe kell, hogy lássunk. Én megnyugszom a sors végzésébe, amely engem és még 2-3 embert arra predesztinált, hogy soha nem nyugodva tusakodjunk, veszekedjünk, és még gyűlöleten, átkon keresztül és ellenére is mutassuk népünknek az élet útját. Mindezt pedig nem védelmemre, avagy igazolásomra írtam le. Csupán, mert kis részét bár hangosan is el akartam mondani azoknak a népes vitáknak, melyeket másfél esztendeje folytatok az önkönyvével és levelével. Őszinte szeretettel köszöntöm, Kós Károly.

Erdély és a magyar kultúra. Néhai való Ady Endrének minden munkája között egyik legsúlyosabb és hozzám talán legközelebb álló írása a Vallomások és tanulmányok kötetének egy ismeretlen Corvin Kódex margójára című tanulmánya volt és maradt a mai napig. Ebben Ady Endre, aki, ne felejtsük, nem csak szilárdsági, tehát partiumbeli erdélyi gyökeres magyar volt, de tudatosan és hangsúlyozottan annak is vallotta magát. A fertőzött, megromlott és pusztuló, idegenedő magyar szellemiség megújulásának, regenerációjának egyetlen s utolsó lehetőségét Erdélyben látja. Hiszi, sőt, tudja megtalálhatni. Csak Erdélyben, mely az elmúlt ezer esztendő folyamán annyiszor volt a veszendő, halálosan beteg magyar élet öntudatos megmentője. És arra a kérdésre, hogy hol keresheti a magyarság a maga szellemi kultúrájának megújulását, ebben az egyetlen mondatban foglalja össze a lehető megoldást. Erdélyben keressük. Ady Endre szava, mint az egykori Ézsajás prófétáé, mint a költő Katona Zrínyié vagy a Széchenyi Istváné is, és minden idők minden nehéz igazságot hirdető prófétáé is, kiáltó szó maradt a visszhangtalan magyar puszta. Aztán Erdély leszakadt az ország testéről 22 esztendőre. És hogy a megcsonkított, beteg Magyarország kétségbe esetten keresni kezdte az összeomlott magyar élet új felépítésének útját a szellem és lélek területein, a biztos fundamentumot lázas kapkodások után a leszakított Erdélyben tudta megtalálni. Kodály és Bartók magyar zenéje azokon az erdélyi alapokon épült, melyek napkelet ősi és a nyugattól merőben különböző szellemében gyökereznek. A 22 esztendős erdélyi irodalom építés bizonyítja, hogy Erdély nem kuriózum, nem vidéki függvény, nem néprajzi tájfogalom, hanem a maga lábán járni tudó, a maga fejével gondolkozó, öntudatos, időt állóan erős és minden más magyarral legalább egyenértékű, de gyökeresebben és tipikusabban magyar szellem termelő nemzet területegység. És végül a képzőművészet magyar útkeresői hivatalosan és tudatosan Erdélyt akkor fedezték csupán fel, amikor itt Románia volt. Összesen azelőtt annyi művész historikus nem kutatta Erdély művészeti múltját, kivált architektúrái vonalon, mint amikor annak neve Ardeál volt. És ma, pedig még csak a felfedezés és keresés kezdetén vagyunk, már az egykor mosolygók, kételkedők és fölényesen tagadók bizonyítják, hogy Erdélyben az architektúrával az élen a képzőművészet ezer év óta nyíl egyenesen azt az utat járja, melynek letagadhatatlan eredménye a heterogén magyarországi képzőművészet csodálatos szépségű és zavartalanul egységesen magyar típus változata. Befejezésül talán a kikacagtatás veszedelme nélkül merhetem leírni, hogy a magyarság megújhodása és egészségesen bizonyosan magyar jövendő élete semmiféle szellemterületen Erdély nélkül nem is képzelhető el. Mint ahogy a magyar Magyarország fizikai megmaradását és életét éppen a legkritikusabb időkben Erdély tudta és akarta is biztosítani. 1942. Erdélyi gondolat. Ennek előtte 25 esztendővel írta le a Szilágy megyei magyar poéta Budapesten: azért vagyunk-e itt, hogy teremtsünk lelkünkkel valamit a lelkünkből, ami olyan, mint a lelkünk. Valamit, ami a miénk, ami nem csak más, mint más, de méltó ékessége lehet felemelt fejünknek. És keresem ilyetten a jeleket, magamnak,
Sejtelem ösvények vezetnek keresztül a királyhágón, talán itt. Itt, ahol bálványos vára legtovább kacagta Krisztus papságát, amely jött a legfrissebb ázsiai csordát besorozni Petrus nyájába. Mert az erő bizony nem ott van, hol rögtönös a hajlás. Lépteim a királyhágó erdőit tapossák, s nem érzem magam Julián barátnak, aki visszavágyik Nagy Magyarországba. Szegény Nagy Magyarország. Talán sohasem is volt. Csak Erdély volt mindig, Transzilvánia, erdő elve, szilárdságon túl. Nagy Magyarország sohasem élte a maga életét. Volt fajoknál szánya, vérmedencéje. Akkor, mikor csak eredményeikben ismeri, rejtelmes törvények azt szabták ki a népeknek, most meg kell nőnötök. Hiszen Erdély is janicsári életet élt, de Erdély állam volt. Az önmagáé volt ez időben. Miért? Szent véletlen jó voltából? Nem. De mert csak az erdélyi magyarságban maradhatott meg az, amit keresünk, s amit talán, ó, ott sem bizonyos, hogy megtalálunk. Erdély adta nekünk a napkirályt. Erdély szerezte a mohácsi veszedelmet, hogy megszabaduljon tőlünk. Neki volt fráter Györgye, ki tudta, hogyan kell a törökkel bánni, s távol tartani tarkunktól a simogató német kezet. És Erdély látott elsőnek mélyen be Európába. Jött a protestantizmus, és Erdély érezte legjobban, hogy ez lesz az ötödik, hatodik, vagy nem tudom hányadik honfoglalás, de az lesz. És oda kapcsolta magát Európához. A nagy kultúrfolk a Rajna mentén még égette a zsidót, a dominikánusok katolizáltak mindenütt nyugaton, s szinte Ázsia szélén egy kis ország akadt, Erdélyben kimerték mondani agg és primitív lelkű magyarok, hogy az embereknek hite pedig az ő maguk dolga. Shakespeare születésének esztendejében itt ír már drámát Karádi Pál. Itt szabad Krisztust megtagadni unitáriusnak. A lantosoknak itt van vidám, szabad útjuk. Innen adják az eseményeket Nagy Magyarországnak. Szegény, sanyargatott, szomorú földnek. Bethlen Gábor itt teremt a román parasztoknak irodalmi nyelvet. Itt siratja az első magyar kultúrember, Szenci Molnár Albert, hogy ő magyar, de nem más egy világért sem. Itt terem az első asszonyíró, azután az erdélyi Mikes Kelemen, aki megmenti tisztaságát, becsületét a szegény, de szűz és erős magyar nyelvnek századokra. Descartes Erdély révén jut keletre. Comenius Ámost erdélyi asszony veszi észre. A székelyballadák vetekednek a skótokkal. Bogdán, Mányoki, Kupecki már festhetnek Erdélyben, kell a zene és nem udvari bolond a költő. Itt születik Veselényi, Kölcsei, s itt keresi a megvigasztaló kultúrára legalkalmasabb magyart, Kazinczy Ferenc. Mi pedig, ha megyünk, visszafelé megyünk. Mit keressünk? Hol keressünk? Csak ugyan mi vagyunk azok, akiknek nem jutott a nemesebb fajok szükséges érzékenységéből. Erdély mást bizonyít, és taposom, áthágom a királyhágót, talán. Talán higgyünk, és keressünk. Valahol, akárhol Erdélyben. Erdélyben. Ady Endréjé, a messzire látó profétáé, ez a 25 éves írás, ez a fájó véres kiáltás. Pedig akkor jó világ volt, és egy nagy, gondtalanul boldog Magyarország. Szegény Ady Endre bizonyára ezért az írásáért is kapott egy újabb hazaárulói kitüntetést. De akkor már mások is keresték azt, amit Ady Endre,
Intellektusok, képzőművészek és írók, a frissek, a fiatalok, azok, akik előre néztek és láttak és akartak, és akik nem csupán enni és kérőzni születtek, de akik építők voltak, akiket örökkeresőknek, mindig előretörőknek, mindig utatmutatóknak rendelt az ő kérlelhetetlen és megvesztegethetetlen sorsuk. Ezek mindnyájan keresték akkor azt, amit Ady Endre. Azt a gondolatot, azt a pszichét, mely új életre ébreszti az ájulásra kárhozott magyar életet. És sokan ezek közül, tudom, hogy sokan, Erdélyben keresték akkor ezt a megváltó gondolatot. A sors rettentő fordulása azután arra kényszerített minket, akik az ő akaratából ma már csak erdélyiek vagyunk, hogy vállaljuk új sorsunkban magyarságunkat a magunk erejéből. És mindennél természetesebb, ha mi már nem kerestük az erdélyi gondolatot, de a mi önállóvá, függetlenné kényszerült erdélyi élet munkánkban benne volt az az erdélyi psziché, melyet a háború előtt, mint a magyar kultúrélet új életre ébresztőjét, vérfrissítőjét kerestek Magyarország előrenéző és úttörő szellemi munkásai valahol, akárhol, Erdélyben. Erdélyben. A csodálatos csak az, hogy ezért az erdélyi pszichéért, ezért a ma már bennünk tudatos erdélyi gondolatért nemrégen magyar részről kaptunk gáncsot, szemrehányást és óvó figyelmeztetéseket. Pedig mi nem tehetünk arról, ha nem csak Magyarország ezer esztendős, de Erdély is. Mi nem tehetünk arról, ha az erdélyi gondolat szükséges tudata immár negyed fél száz esztendős, és nem a mi hibánk, de bizonyára mi kárunk. Ha az előttünk való két erdélyi generációban ez a tudat szinte halottá halványodott. És most talán meg kellene felelnünk arra, hogy hát mi is az erdélyi gondolat. De erre én egyenesen nem tudok válaszolni, ha csak azt nem mondom, amit érzek, hogy ez nem más, mint az a másíthatatlan valóság, mely Erdélyt zárt földrajzi egységgé tette, az a népi és kultúrai egymásra hatás, mely ezen a zárt területen az idők folyamán egymásra hatott, és az az ezer esztendős história, mely különvaló és más volt, mint az Erdélyen kívüli népek és területek históriája, amely a maga különvalóságával örök időkre és kitörölhetetlenül véste bele magát minden erdélyi ember lelkébe. Ez a különvaló föld, ez a különvaló história tette különvaló erdélyivé a mi gondolkozásunkat, pszichénket, és lehet ez jó, avagy rossz, lehet ez előny, avagy akadályozó teher rajtunk. Mi mások nem lehetünk, és amit csinálunk, az más nem lehet, mint amilyen. Hogy más, azt tudjuk. Tehát van erdélyi gondolat. 1930.

0: a Crossovers muzsikált. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 4 óra, vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai összeállításunkban először Szószóló című közéleti magazin műsorunk szól, amelyben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Roma szakkollégiumának munkáját ismerhetik meg. Majd ezt követően a Lélekszava egyházi kis szótárunkban Kormos Csaba, Poroszlói plébános elmélkedik. Nos, ezekkel a műsorokkal várjuk tehát Önöket a most következő közel egy órában. Ha tehetik, maradjanak velünk. További jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek.
3: Szószóló. Közéleti magazin műsor.
2: Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Mai műsorunkban az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Roma szakkollégiumának munkáját ismerhetik meg. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm stúdiónkban az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Roma Szakkollégiumának tagjait, Szűcs Petrát, aki tagja a szakkollégiumnak, és dr. Hadnagy Józsefet, aki igazgatója ennek a szervezeti egységnek. Egy picit merüljünk el a történelemben. Hamarosan 15 éves lesz ez a intézményrész, nem is tudom, hogyan nevezzük ezt az intézményen belül, milyen státuszt foglal el a szakkollégium.
1: Szeretettel köszöntöm én is a rádió hallgatókat, köszönjük a meghívást. Én szerintem Magyarország felsőoktatási rendszerében egy különleges helyünk van itt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, ugyanis a megalakulástól kezdve az egyetem vezetése az, hogy is mondjam, kiemelt figyelmet szentel a Roma Szakkollégiumnak, és tényleg azt gondolom, hogy ez egy nagyon áldásos helyzet, ugyanis nem túl sok szakkollégium van, ahol hasonló a felállás, hogy akkor az egyetem berkein belül működik a szakkollégium, és ez azért nagyon-nagyon fontos, mert így szervesen kapcsolódunk természetesen az egyetemi élethez, egy olyan szervezet, amely hogy mondjam, abszolút szervesen kapcsolódik maga az egyetemhez, ezáltal a programjaink, minden, amit csinálunk, az abszolút átadható, transzparens, tudnak kapcsolódni hozzánk, és nem egy elszigetelt egység vagyunk, ahová nem nagyon látnak be a hallgatók, ami ugye egy társadalmi esélyneveléssel foglalkozó szervezetnél szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos, hogy szervüljön abba a lokalitásba, ahol ez létrejött.
0: Mielőtt elmerülnénk a hétköznapi munkába, Petrát kérdezem, hogy került a szakkollégiumba, hogyan kell oda bejutni, hogyan lehet bejutni, és miért vágyott arra, hogy bekerüljön?
2: Köszöntök én is mindenkit. A szakkollégiumba való bejutásnak a feltétele, hogy ezen az egyetemen nyerjünk felvételt, valamint, hogy roma származású és vagy hátrányos helyzetű legyen a hallgató. Feltétele még, hogy érdekelje a kultúra, hogy tudjon kapcsolódni az emberekhez, hogy ebbe az egészbe részt tudjon venni, ehhez ez nagyon fontos.
0: És miért gondolta úgy, hogy felvételizik ide?
2: Én nem szerettem volna kollégista lenni, viszont részt vettem a Goethe-táborban, ahol találkoztam a szakkollégistákkal, és én ott leragadtam. Tehát ahogy ők ott meséltek, ahogy várták azt, hogy mit mondok erre, hogy na jó, vagy nem is tudom, és Gáspár Emília volt ott, ő már egy alumni szakkollisunk, most diplomázott. Ő még utána való napokban is írt nekem, hogy én láttam a szemedben, és hogy tudom, de én már akkor nagyon harcoltam otthon, hogy én ezt nagyon szeretném, és szerintem egy hét nem telt el, és én be is adtam a jelentkezésemet, és én nagyon vártam. És én szerettem volna abba a közegbe visszamenni, ahol, ami ott a golyatáborban volt. És nagyon sokat beszéltem otthon erről, hogy ez tényleg kell nekem, hogy ne egyedül, hogy hozzám hasonlókkal legyek egy közegben. És ez így is volt, és most is így van, hogy nincs olyan, hogy tabú, vagy bemegyek, és akkor bármit mondhatok, mert mindenki figyel, és mindenki érdeklődik. És a másik, ami a legfontosabb nekem az, hogy fogunk majd beszélni a munkacsoportokról, de hogy olyan helyre mehetek vissza, ahol én is éltem. És olyan gyerekeket találkozhatok, akik engem körülvettek akkor, vagy én is ugye köztük voltam. Úgyhogy ezért.
0: És akkor köszönöm, hogy átvezette Petra. Beszéljünk akkor a munkacsoportokról. Ilyen szervezeti formában működnek. Mit akarnak ezek a munkacsoportok? Milyen munkacsoportok vannak?
1: Amikor a hallgatók jelezték 15 évvel ezelőtt egy, nem is tudom, talán ilyen téli estén, hogy nem tudnak hazamenni a busszal, és ők várakoznak, és hogy olyan jó lenne ilyenkor csinálni valamit. milyen jó lenne beszélgetni a roma kultúráról, milyen jó lenne, hogyha néznénk filmeket, milyen jó lenne, hogyha ha segítséget kapnának szakdolgokat megírásába, a pluszba, akkor tulajdonképpen így kezdett el megalakulni a szakkollégium, és akik ott 80-10 a folyosón voltak, valamint amikor ilyen informális módon elkezdtünk ezzel foglalkozni, akkor ők azt mondták, hogy nagyon jó lenne, hogyha valahogyan differenciálódna az egész közösség. Van, akit a tudományos tevékenység érdekelt, és a szakdolgozatban várt segítséget. Van, aki azt mondta, hogy ő szocpedesként szívesen dolgozna olyan gyerekekkel, akik, mint ő maga is volt, ahogy Petr is így elmondta, akiknek nagyon sok segítség kell, és ő azt a tevékenységet, amit tanul az egyetemen, azt szeretné kipróbálni. Volt, aki azt mondta, hogy ő szívesen csinálna egy Mamó meg Papó mesél című programot, és elhívta a nagypapáját, meg a nagymamáját. És azt mondta, hogy ő szívesen csinálna 3 havonta egy-egy ilyen programot. Tehát tulajdonképpen már is olyan 3 olyan területe megmutatkozott a szervezetünknek, ami az egyik a tudor munkacsoport, a tudománnyal foglalkozó, a másik a tutor, azaz hátrányos helyzetű gyerekekkel kapcsolatos segítés, korrepetálás, programszervezés számukra, valamint a harmadik pedig a rendezvényszervező munkacsoport, amelyet most már nyilván így azért elnevezve sokkal könnyebb ezt így kimondanunk 15 év távlatából, de hogy ez egy fejlődési folyamat volt. És ők tényleg ezzel kezdtek el foglalkozni, aztán pedig kialakult egy vezetői csapat, akik a hallgatói diákbizottság, akik pedig folyamatos kapcsolatot tartanak a tagsággal, illetve velem, mint szakkollégium vezetővel folyamatosan beszélgetünk és tervezzük az évet. És akkor, hogy ne maradjon ki, van még egy PR munkacsoportunk, akiknek iszonyatos fontos feladata van, mert hogy mi nem akartunk bezárkózni semmiképpen, ahogy mondtam is, hogy ez egy nagyon-nagyon egyedülálló és áldásos állapot itt a Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, hogy mi ennek az egyetemnek a fontos részei vagyunk. És viszont nagyon fontos az, hogy kommunikáljunk kifelé, kommunikáljunk a hallgatók felé, plakátok jól nézenek ki, a programjainkról utána legyen egy beszámoló. Nyilván ez állami támogatással zajlott, reméljük, hogy a jövőben is, és hogy ezeknek a fotodokumentációit, a beszámolóit nyilván nem ők írják, nem a hallgatók írják, de hogy nagyon-nagyon fontos, hogy ezekről olyan dokumentumok legyenek. És hogy erre mindre, akik bejönnek, hallgatók így elkezdenek érdeklődni. Ők inkább szerveznének. Tehát, hogy minden, ami történik itt, egy az életre való felkészítés egyébként, mert hogy amihez értesz, amit szeretnél csinálni, azt itt megvalósíthatod, és bekapcsolódható. Így alakulnak a munkacsoportjaink, és így tudunk dolgozni.
0: Tehát ez a szó klasszikus értelmében alulról jövő kezdeményezésként szinte kinőtt a földből, és formálhatta saját magát.
1: Abszolút. Abszolút így volt, és hát volt egy nagyon szerencsés helyzet, hogy az állami akarat az afelé mozdult, hogy a felsőoktatásban, ugye a születéstől a foglalkoztatásig, születéstől egészen a felsőoktatásig legyen egy olyan rendszer, ami átjárható és bejárható. És a mi rendszerünk, amit kitaláltunk, az pont illeszkedett ehhez a elképzeléshez, úgyhogy mi tulajdonképpen ilyen változás nélkül mentünk át a finanszírozás részébe is, úgyhogy egy nagyon érdekes fejlődés története van az EGRI szakkollégiumnak.

0: Petrát arra kérem akkor, hogy meséljen egy picit, mit csinál a szakkollégiumon belül, milyen programokon vesz részt, hogyan kapcsolódnak ezek a szakkollégiumhoz.
1: Én a szakkollégiumban a rendezvényes munkacsoport vezetője vagyok, valamint a tutor munkacsoport tagja is vagyok, valamint most már hallgatói bizottsági tag is vagyok, volt szerencsém, hogy megválasztottak. A rendezvényes munkacsoportban rengeteg programunk van. Nem rengeteg, de nagyok, azt kell, hogy mondjam. Ahhoz nem csak a rendezvényes munkacsoport kell, hogy ezek megvalósuljanak, és az összes tag, tehát együtt csináljuk meg, és hozzuk létre. A rendezvényes munkacsoport csinálja az alatta való dolgokat, viszont a kigondolást, a hogyan csináljuk, milyen program legyen, azt együtt csináljuk. A rendezvényes munkacsoport szervez ugye a hallgatóknak is ilyen, most volt utoljára ilyen bográcsozás, ilyeneket csinálunk, meg valamint a szervezetfejlesztőn az esti programot is mi szervezzük, hogy szébráncsuk a csapatot, bár amúgy összetartóak vagyunk, de kellenek az ilyenek, ugyanis a hétköznapokban erre nem nagyon van lehetőség, így az időbeosztás miatt. A tutor munkacsoport, tagságom óta tutor munkacsoport tagja vagyok, most van egy lányom, akit én nagyon szeretek, ő mióta Egerbe került, ő nevelőszülőknél van, azóta nálam van. Pont tegnap voltam nála, és azt mondta, hogy ő nyáron jön velem, és hogy én elviszem, és megengedtem a mája, hogy én elviszem, de a tanulmányaiban rengeteget fejlődött, mióta itt van. Nagyon vissza volt maradva, ő 13 éves, harmadikos, és most szinte kitűnő. Tehát az, ahogy kijárt, ahogy még délután is volt neki ereje tanulni, hogy kijöhessen, és várta, hogy kijöjjön, és nagyon sajnálom, amikor azt kérdezi, hogy de miért csak egy napot, ugyanis csak egy napot van időm kimenni most, másnap máshoz is megyek, meg most így a tutor munkacsoporton belül nagyon nagy szervezésben vagyunk, a gyereknap szervezése, ezt nagyon szeressük. Ez is nem csak a tutor munkacsoportot érinti, ugyanis ha segítséget kérünk, akkor az összes szakkor is kint van a szalába, mindenki részt vesz benne. Az ottani gyerekek nagyon-nagyon várnak minket.

0: Én nem szeretem azt mondani, hogy példakép, de igaz, hogy van nekik egy példa előttük, és azt olyan érdekes látni, hogy ha a farsankor mi adjuk át az ajándékot, vagy az joglevelet, akkor azt hogy őrzik, meg nem is tudom. Viszont ha nem mi adjuk, akkor meg az úgy el van rakva csak. És ez jó érzés, hogy azt megbecsülik, amit tőlünk kapnak. És mi is megbecsüljük őket. Egy szó és kint vagyunk. Ilyen magánéleti dolgokban is, ilyen életútvezetésben, vagy iskolaválasztásban, ugye középiskolaválasztásban is ott vagyunk nekik, tehát nagyon sok mindennel fordulnak felénk, és én ennek nagyon örülök. Amit nekem ez a munkacsoporttal együtt a szakkollégium adott, az egy nézőpont. Én szerintem ezt a szakkollégiumnak köszönhetem. Most erről elmesélnék valamit. Ilyen motivációs beszélgetés előadáson voltam egy középiskolában, most áprilisban, és beszélgettem az igazgatóval. Én oda jártam amúgy, és ott is rengeteg roma származású gyerek van most már. Akkor is volt, de most már az élet túlnyomó része ők. És azt mondta nekem az igazgató helyettes, hogy azért van ennyi roma származású a középiskolában, mert a romák több gyermeket vállalnak. És akkor mondtam neki, hogy ne haragudjon tanárnő, mert nekem tanárnő volt, most lett igazgató helyettes, és nem nagyon állt rá a szám. Ne haragudjon tanárnő, én ezt nem így gondolom. Én úgy gondolom, hogy nagyobb számban indulnak el középiskolába, és ennek örülni kell. És nem az, hogy ők sokan vannak. Nem. Sokan voltak régen, ez igaz volt, hogy sokkal több gyereket vállaltak, de szerintem ez már nem igaz. Most már annak kell örülni, hogy ők ennyien indulnak el középiskolába. És hogy erre fel kell készülni, és nagyon sajnálom, hogy a tanárok erre nincsenek felkészülve. Hogy velük hogy kell bánni. Igazából csak egy kis odafigyelés kell, nem sok, túl sok minden. Úgyhogy ezt mondanám.
1: Igazgató urat, arra kérem, mondjon egy néhány sikertörténetet, olyan esetet, olyan hallgatót, aki A-ból B-be eljutott a tervek szerint, és akit példaképként tudnak állítani, akár a mostani szakkollégista hallgatók, akár a mentoráltak elé is.
2: Nagyon sok van, hála Istennek. Tulajdonképpen minden hallgatónk egyébként, van egy alumni rendszerünk, és az alumni rendszerben látjuk, hogy merre vannak a hallgatóink. Mindenki elhelyezkedett, mindenki a szakmájában dolgozik, tanárok, közgazdászok, segítő szakemberek, szociálpedagógusok, történészek. Tehát, hogy tulajdonképpen mindenki azt gondolom, hogy a helyén van. Most volt egy olyan rendezvényünk a Nemzetközi Romák Napján, ahol alumnikat hívtunk vissza, és egy ilyen életút beszélgetést hajtott végre Barnus, a mostani diákvezető a megjelentekkel, és hihetetlen életutakat láttunk feltárulkozni. Európai Bizottságban dolgozik az egyik hallgatónk szakértőként, roma holokauszt témában, neki ez volt a történelemből a szakdolgozati témája. Egy másik hallgatónk a MCC-ben tanulmányi szervező és a hátrányos helyzetű fiatalokat segíti. A harmadik meghívott vendégünk az Itt Egerben a IFI pontot vezeti. Most diplomázott egy évvel ezelőtt, vagy egy évvel ezelőtt, az idén vett át a diplomáját, és a IFI pontot vezeti nagyon-nagyon nagy sikerrel. Tehát, hogy minden hallgatónk, tehát tulajdonképpen itt egy ilyen szemléletformálás zajlik ezekkel a munkacsoportokkal, meg azzal, ahogyan dolgozunk. Tehát, hogy ez egy nagyon izgalmas feladat, és tulajdonképpen mindenki valahol rálát arra, hogy akkor, amikor ő majd végez, akkor milyen lehetőségei vannak akár hátrányos helyzettel foglalkozni, vagy kiteljesíteni önmagát abban a szakmában, amit ő tanult, hogy ez nem idézőjelben a csakot, de nem csak ennyi. Tehát nem csak ennyi, van egy diplománk, és akkor megyünk, és bemegyünk az órákra. Ez mind nagyon szép, mind nagyon jó, de hogy mi más gondolunk egy értelmiségi szakembernek a feladatáról, ő multiplikál, ő facilitál, ő amikor egy közösségi bárhova megy, nem kell, hogy visszamenjen abba a közegbe, nem kell, hogy visszamenjen a saját településre, oda megy, ahova szeretne. Vagyis egy nagyon fontos kérdése volt mindig a roma szakkolléginak, hogy vissza kell menjenek a hallgatók a saját településükre, és majd ott nem, oda kell menjenek, ahova szeretnének. De az nagyon fontos, hogy az, amit itt tanul, megtapasztal, azt ő hogyan tudja azokba a közösségekbe bevinni, amely közösségnek a tagja lesz. Akár egy tanári közösség, akár egy diák közösség, akár egy munkahelyi közösség. És ugye ebben nagyon szép visszajelzéseink vannak egyébként, hogy minden hallgató valahogyan valamit pluszba hozzátesz azon a munkahelyen, és szerintem ez egy nagyon szép visszaigazolás arra, hogy milyen fontos a közös együtt töltött idős a megtervezett tevékenységrendszer, amit csinálunk.
1: Petrának mik a hosszú távú tervei? Mit forgat a fejében? Hol szeretne majd elhelyezkedni?
0: Én mindenképpen közösséggel szeretnék dolgozni, és a saját közösségemmel én Alföldről jövök. Egy Tiszabura, Abátszalók. Viszont szeretnék egy matek tanárit még megcsinálni. Ugyanis mióta Kamilla nálam van, nekem az nehézséget okozott, hogy őt hogy zárkóztassam fel. Ugyanis nagyon nehéz az, hogy most akkor a dolgozatra tanuljunk, de még az előzőt, hogy a felépítése sem megy, hogy ezt hogy küszöböljük ki. Úgyhogy én ezzel szeretnék foglalkozni, ugyanis a gyerekeknek ez nagyon... hogy mondják ezt, nehézség a matek, hogy jobban, nehezebb, vagy hogy mondjam, hogy a legnagyobb nehézség a matek általában. És én ezt is szeretnék két lábon állni, de mindenképpen a közösségemhez szeretnék visszamenni.

0: Történt az egyetem életében egy nagyon fontos változás néhány évvel ezelőtt, az Egri Főegyházmegye fenntartásába került. Nyilván ez meghatározza a szellemiséget, hogyan jelenik meg ez a roma szakkollégiumban.
1: A roma szakkollégiumok történetiségében egyébként a KRSH, a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat volt a kiindulási pont, illetve párhuzamosan alakult a nem KRSH-hoz tartozó szakkollégiumok. Ugye mi úgy kezdtünk, hogy nem KRSH-hoz kapcsolódó szakkollégiumként működtünk, ez a 11 országos szakkollégium, egyébként 3 volt, és nagyon gyorsan elkezdtük megkeresni egyébként a kapcsolódási pontokat, tehát hogy nem az elválasztás volt a lényege a KRSH részéről se, hanem maga az egység. És ez egy nagyon-nagyon szép munkában indult el, még akkor egyébként, amikor az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nem volt katolikus egyetem, tehát Eszterházy Egyetemként működött. És már akkor is azon gondolkodtunk, hogy hogyan lehet a KRSH-ban meglevő jó gyakorlatokból beépíteni, és van egy spirituális kurzus, illetve spirituális különböző gyakorlatok. A kurzus az egy folyamatos együttműködés egy teológus kollégánkkal, a Geng Noémivel, aki fantasztikus módon tudta megfogni a hallgatókat, és ezt a témát úgy közel vinni a hallgatókhoz, hogy vannak olyan szakkollégiumok, ahol ez nehézséget jelent. Nálunk meg pont arról szólt, hogy az a közeledés, amit, és az a közelítés, amit a Geng Noémi kollégánk fölvállalt, az pontosan egy olyan mágnesként kezdte el vonzani a hallgatókat, különböző spirituális témákról történő eszmecserék, beszélgetések, előadások, és ehhez kapcsolódó olyan kirándulások, olyan helyekre, ahol ugyanezt a spiritualitást és a keresztény értékeket át lehetett venni. És ez az elénettől egy nagyon picit, tehát gondolkodtunk, hogy hogyan fog ez a hallgatók esetében megvalósulni, de hogy most ez nem kérdés, sőt nem volt kérdés egyébként egyetlen egy pillanatig sem, mert a hallgatók nagyon-nagyon nyitottak voltak, és tényleg szépen. Valamint azért Ede atya, Kós Ede atya, aki a szakkollégiumnak szintén szerves részévé vált, nagyon kiváló érzékenységgel közelít a hallgatókhoz, hívja őket ki a plébániára, beszélget velük, különböző gyakorlatokba vonja be őket, a kirándulásokba részt vesznek, vagy részt vesz ő is szintén, ahol tud, programokra jön. Mi 2 hetente keddenként folyamatosan szakmai megbeszéléseket csinálunk. És akkor valamikor ez egy spirituális megközelítésből jön, ott van Ede atya, ott van Noémi, valamikor pedig magáról a szakmáról beszélünk, illetve a különböző programokról. Tehát nagyon szépen, hogy mondjam így, szervült ez a dolog, és azt kell, hogy mondjam, hogy egy fő meghatározójává vált a spirituális vonala a szakkollégiumnak a hallgatók számára, úgyhogy ez nagyon-nagyon szép történet szintén.
0: Nagyon fontos, hogy a szakkollégiumban azért jó legyen a közösségi élet, jó legyen a társaság. Petra, mit tapasztal, milyen a csapat?
2: Nagyon jó, szerintem. Látszik ezekből a nagy programokból, a kicsikből, ahogy kijövünk a szobából, és hogy vagy, mi újság. Ugye nyilván nem lehet mindenkivel 0-24-ben beszélgetni, de amikor tér van rá, meg találkozunk, és az adott pillanatban, akkor mindenki felől jön az, hogy ez egy közösség, és hogy tudunk kapcsolódni egymással. Így Ede atyára visszatérve, vendégelt már meg minket, nagyon közvetlen, nagyon szeressük amúgy, és így a közösség bármelyik tagja fordul hozzá, hogy nagy Isten családi probléma, betegség, hogy Ede atya segítsen, imádkozzon, és akkor már volt, nem egyszer volt rá példa, hogy misét is szervezett ilyenekre. És akkor ezeket is merjük mondani oda is, meg a közösségen belül is merjük ezt megbeszélni.
0: Ugye a Roma Szakkollégiumnak vannak belső programjai, és vannak nyitott programjai is. Az elkövetkező időszakról mit lehet tudni programok tekintetében?
1: Hát ugye most már szép lassan a fél évnek a utolsó hetéhez érkezünk a jövő héten, és nem beszéltünk, hogy mennyire nagyon fontos egyébként a tanulás. Tehát, hogy az első mindig a tanulás, és hogy a hallgatóink sikeres diplomaszerzést hajtsanak végre ezek alatt az évek alatt, amíg ők a szakkollégiumnak a tagjai. Úgyhogy már tulajdonképpen most már belefordultunk, vagy ráfordultunk a vizsgai időszakra helyek közel, viszont a múlt héten volt egy nagyon-nagyon szép programunk, és most áll előttünk egy nagyon-nagyon szép program. Egy nyitott programunk volt, egy roma filmestet találtak ki a hallgatók egyébként kb. 4-5 évvel ezelőtt. És akkor azt csináljuk, hogy levetítünk egy romákkal foglalkozó filmet, ez lehet dokumentumfilm vagy játékfilm, és utána mindig van egy beszélgetés. Hívunk egy művésztanár, Szilágyi Rudolf volt most legutoljára, és egyrészt a film értelmezés, másrészt pedig maga társadalmi jelenségeket hozzuk föl. Nagyon-nagyon-nagyon jól sikerült, most legutoljára a múlt héten a Kecskeméti Filmstúdió volt, akik a magyar népességet, meg a cigány meséket alkották meg. Fantasztikus, tehát hogy voltunk egy olyan 60-70-en, nagyon-nagyon jól sikerült. Valamint holnap után, jól mondom, ugye Petra, holnap után indulunk egy tanulmányi kirándulásra. Dévát szerették volna a hallgatók a gyermekotthont megnézni, a gyerekekkel találkozni, lesz egy szakmai programunk ott, valamint megyünk Székelyudvarhelyre onnan, ami már tulajdonképpen a szakkollégium részéről egy ilyen visszatérő küldetés. Ott van egy nagyon-nagyon komoly roma telep, Budvár, ami azért így a Kelet-Közép-Európában is híres szegregátum, roma telep, és ott az elmúlt 5-10 évben kialakítottunk egy olyan szakmai kapcsolatot, amelyben szülőkkel történő munka, workshop, gyerekekkel való munka, ugye mi is elvisszük a szalai tapasztalatokat, ők is mondják azokat a tapasztalatokat, amelyeket ott végeznek, és ott a helyi Caritas szervezetnek a munkatársaival találkozunk, valamint szülőkkel, gyerekekkel, úgyhogy egy nagyon szép szakmai programmal fogjuk zárni a fél évet. Nagyon-nagyon jól sikerült a roma napunk, ahol 8 környékbeli tanoda gyerekei, tehát ilyen 170-en voltunk, tehetségeket tártunk föl, ugyanis volt ki mit tud, de közben voltak előadások, voltak workshopok, tehát hogy nagyon sok szép programunk van, és hát a Roma Cooking Night-unk, ami majd a következő fél évben lesz és vár ránk, az pedig az meg az egyetemistáknak az egyik kedvenc programja, ahol a roma gasztrokultúrával ismerkedhetnek meg. De egyébként van még hátra a hallgatóknak lovári nyelvtanfolyam, még egy találkozó, tehát vannak belső kurzusaink, amelyek azért most már lefutottak, de még egy roma lovári nyelv az lesz, és utána akkor mindenki beesik a vizsgaidőszakban, remélhetőleg, hogy sikeres vizsgákkal tudom majd szeptemberben újra kezdeni, és újabb programokat szervezni.
0: Petrának melyik volt a kedvenc programja ebben a tanévben?
2: Nekem a roma nap volt a kedvencem. A roma nap nagyon-nagyon benne voltam a szervezésében, és ezt nagyon élveztem. És sajnos le is betegedtem arra a napra, de ott voltam is, és nagyon-nagyon szerettem. Ez volt a második roma napom, amin részt vettem, és teljesen más szemszöget adott ez, mint az első, ugyanis ebbe tényleg benne voltam, és ez hatalmas érzés, hogy elég lesz a jelenléti, amit vittünk, hogy annyian jönnek, és hogy bejöttek járókelők is, hogy itt mi van, de hogy, és akkor ott maradt. És ahogy a gyerekek jöttek, hogy úristen, elkéstünk, hogy itt vagyunk, ahogy a szalasi gyerekek jöttek, hogy az követő bárra kiöltözve, és alig várták, hogy hogyan, és taxival, és nem is tudom, hogy most jönni kell, és bál van. Nagyon-nagyon jó érzés látni az arcukon, hogy ők ezt mennyire szeretik, hogy ez nekik szól, ez róluk szól, és hogy ott együtt vagyunk mindenki, és most rólunk van szó, és hogy de még egy zenére szeretnék táncolni, pedig ez nem volt betervezve. Nagyon jó érzés, úgyhogy nekem ez a kedvencem, ahol tényleg a gyerekeké a főszerep, vagy azoké a felnőtteké, akik szeretnék megmutatni a tehetségüket, és merik is megmutatni az ő napjukon.
0: Hamarosan lezajlik az érettségi időszak, felvételi időszak, új hallgatók is érkeznek majd a Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre. Hogyan lehet bekerülni a szakkollégiumba, hogyha valaki esetleg kedvet kap hozzá?
1: Ez egy nagyon-nagyon fontos, köszönjük szépen, hogy ezt belehoztad ebbe a riportba. Nagyon izgalmas, a felvételünk az nagyon egyszerű. A kiértesítés során jelezzük a hallgatóknak, hogy több szakkollégium létezik a Katolikus Egyetemünkön. Van egy kepes szakkollégium, és van egy roma szakkollégium. És hogy egy motivációs levelet kell írni, el kell küldeni, és utána egy szóbeli, mi biztos, hogy mindig szóbeli felvételit csinálunk, azon, hogy van egy motivációs levél. És azért vagyok nagyon hálás ezért, mert vannak olyan helyzetek, inkább az élethelyzetek is, amikor valaki bekerül egy felsőoktatásba, nem biztos, hogy annyira elkötelezett, mint Petrát, ahogy lehet hallani, hogy ezzel a kultúrával, a saját kultúrájával, a saját történetiségével, identitásával foglalkozzon. És nekünk most nagyon-nagyon fontos lesz a szeptemberben, hogy meg tudjuk szólítani már most a hallgatókat, ahogy Petra mondta, hogy már volt kint motivációs beszélgetésen, gimnáziumokba tervezünk nagyon sok mindent, még erre a néhány hétre, hónapra, hogy szeptemberben minél többen jöjjenek és csatlakozzanak a szakkollégiumhoz. Nagyon sok diplomásunk fog kimenni. Az előző évben nagyon sok diplomás hagyott el bennünket, ami egy nagyon-nagyon nagy öröm, mert ugye ezért csináljuk, viszont maga az utánpótlás kérdése az mindig egy fontos kérdés számunkra. Már most látunk nyílt napokon, ugye volt az egyetemnek két nyílt napja, jelentkezett vagy 4-5 hallgató, akik mondták, hogy biztos, hogy jövünk, és csak vegyenek föl bennünket, és jövünk. Tehát most szerintem egy ilyen nagy robbanásra készülök, vagy azt várom, hogy nagyon sok hallgató fog jönni. Várjuk is őket szeretettel. A beszélgetés az egyszerű, hogyan tud bekapcsolódni, mit tud a céljáról, mit gondol saját magáról, miben tud ő kiteljesedni, miben kell neki fejlődnie, miben tud segíteni egy ilyen szervezet, és hogyha ő látjuk, hogy megtalálja a helyét ebben, akkor természetesen a bizottság az fogja mondani, hogy várunk szeretettel is, kapcsolódj hozzánk, gyere, dolgozz velünk, tanulj, és valósítsd meg mindazt az álmot, amit itt az egyetem lehetőségként biztosít számodra.
0: Úgyhogy Petrát arra kérem, hogy néhány mondatba invitálja a leendő hallgatókat a roma szakkollégiumba, akkor mit mondana?
2: Én azt mondanám, az edukáción rengetegszer elmondtam, és még mindig, tehát bárkivel találkozok, azt mondanám, hogy merjék ezt megtenni, hogy ne féljenek, hogy ez az a hely, ahol nem kell félni, mert ha nem kérnek is segítséget, kapnak, jó kedvet kapnak, egy olyan közösséget kapnak, ahol tényleg számít, ahol tényleg van szava, ahol tényleg olyan döntéseket és új dolgokat hozhat, ami biztos, hogy bele lesz téve a programokba, vagy új programba, vagy akármi, hogy itt tényleg úgy dolgozunk, hogy mindenki benne van, és hogy pont aki hallgassa, pont ő kell még nekünk.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, és jó munkát kívánok!
1: Köszönjük szépen!
2: Köszönjük szépen!
3: Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk végéhez értünk. Köszönjük figyelmüket!
4: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
5: Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Kedves hallgatóink, Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik: én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. Máté evangéliumának 28. fejezetéből a 18-tól a 20. versig tartó részről Kormos Csaba, poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! Jézus Krisztus halálból való feltámadását követően az újszövetségi szentírás könyvei kifejezetten a megdicsőült Úr 11 megjelenését sorolják fel. Megjelent Mária Magdolnának, a sírhoz menő asszonyoknak, az Emmauszi tanítványoknak, Péternek, az összes apostolnak Tamás nélkül, az összes tanítványnak a 8. napon, 7 személynek a Genezáreti tópartján, több mint 500 tanítványnak Galileában, az ifjabb Jakabnak, Jeruzsálemben a tanítványoknak a mennybe menetelkor, Pálnak Damaszkusz előtt. A mostani alkalommal a feltámadt Krisztus 10. közvetlenül a mennybe menetel előtti megjelenéséről, Szent Máté evangélista 28. fejezet 18. és 20. verse közötti rész nyomán elmélkedünk. Tisztelt rádióhallgatók! Érdemes azonban a szentírási helyünk előtti mondatokat is megismernünk, hiszen így kapunk teljes képet. Idézet következik tehát a 16. verstől. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak, bár egyesek még kételkedtek. Ezt követik mai közös elgondolkodásra szánt mondataink. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik. Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. Máté evangéliuma 28. fejezet 18. és 20. verse közötti szakasz. Húsvét vasárnap Jézus feltámadt a sziklasírból, és ezzel győzedelmeskedett a bűn, a halál és e világ fejedelme, a sátán, az ördög felett. Majd 40 napon át nem földi testben, hanem mennyei létmódban megjelent övéinek, bizonyítva, hogy él. Ragyogóan kinyilvánítja, az élet erősebb a halálnál, a világosság a sötétségnél, a jó a rossznál, a szeretet a gyűlöletnél. A 16. versben azt hallhattuk, és olvashatjuk, hogy a megváltó Galileába rendelte az apostolokat. Annak idején 30 évesen itt, ebben az ország részben, otthona Názáret közelében kezdte nyilvános tevékenységét, Isten országának hirdetését, és most, mint egy keretként, innen Galileából tér vissza az Atyához, a mennyei dicsőségbe. Ahhoz az Atyához, akitől feladatát kapta, aki őt a földre küldte, hogy minket gyarló, bűnös embereket megváltson, és Istenhez visszavezessen. Azt mondja Jézus, én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Azaz, Jézusnak teljes, az egész világ mindenségre kiterjedő, vagy egyszerűen úgy is fogalmazhatunk, teljhatalma van. Ezt a hatalmat az Atyától kapta, hiszen minden hatalomnak ő a kezdete és forrása. De Jézus, mint a második isteni személy, a Fiú, ezt a hatalmat már az idő kezdete előtt, öröktől fogva birtokolja. Ahogyan a szép
Nice a konstantinápolyi hitvallásban is imádkozzuk, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény. Az Atyával egy lényegű, és minden általa lett.

Tisztelt rádióhallgatók! Gondoljunk bele abba a szédítő nagyságba, hogy a Mester és Úr mennybe menetele előtt tanítványait az emberek megtérítésére úgy küldi, hogy az ő hatalmát, a tejhatalmat adját nekik. Jézus már földi élete során is elküldte tanítványait kettesével a városokba és falvakba azért, hogy hirdessék Isten országának örömhírét, és gyógyítsák a betegeket. Ez volt az úgynevezett kismissziós parancs. Erről hallhatunk Szent Lukács evangéliumának 10. fejezetéből. Szent Máté evangelista művének végén Jézus hármas küldetést ad apostolainak. Ezt nevezzük nagy missziós parancsnak. Az egyház kezdettől fogva tudatában volt egyetemes küldetésének, amellyel Jézus bízta meg. Jézus első parancsa az apostolok, majd az ő utódaik, a püspökök és papok, és sajátos módon minden keresztény felé, tegyetek tanítványommá minden népet. Tehát nem csak tanításról van szó, hanem Krisztus követéséről. Minden kereszténynek az a feladata, hogy egészen odaadja magát Jézusnak, vele teljes életközösségre lépjen. A keresztelési parancsban benne van a keresztség formája is. Kifejezetten az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében kell keresztelni. A Szent Háromság hite tehát már ott van az apostoli időkben. A megkeresztelt ember a Szent Háromság birtoka lesz, az ő nevét esdették le rá, az ő életében részesedik. Jézus 3 éves nyilvános tevékenységével teljesen összhangban van a Szent Háromság nevére való megkeresztelés, hiszen ő nyilatkoztatta ki a másik kettő szemét. Ő beszélt nekünk az Atyáról és a Szentlélekről, és a velük való kapcsolatáról és egységéről. A tanítványok nem csak keresztelnek, de tanítják is mindazt, amit Jézus parancsolt. Utolsó szavaiban Jézus megígéri, hogy mindig jelen lesz egyházában. Belé kell vetnünk minden bizodalmunkat, mert ő az Immanuel, a velünk és értünk lévő Isten. Hogyan már Szent Máté evangéliumának első fejezet 23. versében olvashatjuk. Aki vezeti és védelmezi egyházát minden ellenséges erővel, és a sátán fondorlatos támadásával szemben. A megdicsőült Krisztus egyházával marad a világ végezetéig.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette.
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
2: Kedves hallgatóink, mai összeállításunk ezzel véget ért. Munkatársaim Bércesi András, Sinkovics Andrea, Túri Sarolta és Karkus István nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A holnapi viszont hallásra.
3: Megismételtük a Szent István Rádió összeállítását.

0: A Golden Gospel, Spurs és a Signum együttes egy-egy felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 5 óra. Értékmentő.
3: Minek köszönheti óriási sikerét Peter Jackson Gyűrűk Ura film trilógiája? Miért lehet 25 év után is az egyik legjobb regényadaptációként számon tartva? Mit adott az olvasóknak a filmek alapjául szolgáló regényfolyam? Egyebek mellett erről is beszélgettünk Kikóval, a Lumière Galaxis blog szerzőjével. Nevében is számít figyelmükre a szerkesztő műsorvezető, Pál Amanda. Miből gondolta Peter Jackson 25 évvel ezelőtt, hogy meg tudja filmesíteni az addig megfilmesíthetetlennek tartott Tolkien trilógiát?
4: Két okot tudok innen kívülről vele kapcsolatban megfogalmazni. Az egyik az az, hogy kívülről, belülről, alulról, felülről ismeri Tolkien világát. Szinte egyé vált vele. Az egyik legnagyobb rajongó, és talán ebből következik a következő megállapításom, hogy tudta azt, hogy ahhoz, hogy ezt a film trilógiát összehozza, és itt most fontos, hogy a Gyűrű Szövetsége, a Két Torony, illetve a Király Visszatérről beszélünk, tehát hogy a utána készült Gyűrűk Urahoz kapcsolódó filmeket azt én most itt nem hoznám be a képbe. Tehát ezt a három filmet csak akkor tudja megcsinálni, ha az akkori kor legnagyobb filmes vállalkozását, legnagyobb filmes kihívását megugorja, és ez úgy pénzügyileg, mind szervezés technikailag, mind forgatásilag, mind monumentalitásában, azt kell mondjam, hogy ez a 2000-es évek eleje, illetve a 90-es évek végének a legnagyobb filmes vállalkozása volt. Tehát kellett hozzá egy alapos anyagismeret, és az, hogy belemerjenek vágni, és én azt gondolom, hogy a producereket azzal győzte meg Peter Jackson, hogy egy fanatikus őrült, és Tolkien az ő fanatizmusának az origója és középpontja.
3: De akkor megérte a kockázat, mert elképesztőt hasított a film. Azon kívül, hogy óriási bevétele volt, azóta is a 11. a legsikeresebb filmek listáján bekerült az 1001 film, amit látnod kell, mielőtt meghalsz válogatásba, és hát az sem elhanyagolható, hogy akkor az igen masszív és kritikus Tolkien rajongó tábor is elfogadta ezt a feldolgozást. Annak ellenére, hogy hát sok mindent ugye kihagyta, picit átírtak a forgatókönyvben, de alapvetően nem csak a filmkritikusok, hanem mondom a rendkívül fanyalgó Tolkien fanok is úgy gondolták, hogy egy méltó megfilmesítés született.
4: Tudok neked olyan Tolkien rajongót hozni, aki szerint nem, de igazad van, tényleg a többség az egyetért ezzel. Szerintem, amit a Tolkien elért a könyvvel, nevezetesen az, hogy a fantasy irodalomnak egy ilyen genezise ez a három könyv, meg talán ide sorolhatjuk még a Babót, amit véletlenül se fogok Hobbitnak hívni, vagy a Silmarillokat, ezekből világok nőttek ki. Amit ma fantasy irodalomnak tart pontba irodalom, az Tolkien köpenyéből bújt elő, hogy egy ilyen képzavarral éljek, hiszen akár csak a tündék, orkok, varázslók, mágusok világa az előtte nagyon máshogy nézett ki. És azt gondolom, hogy Peter Jackson ezzel a három filmmel tulajdonképpen átvitte a hollywoodi filmgyártást 20. századból a 21. századba. Mert ha csak visszagondolunk oda, akkor tájt kezdődtek a képregény megfilmesítések. 2001-es ugye az első Pókember, az X-menek is akkor tájt jöttek ki. A Marvel akkor még kanyarban sincs, mert egy 7 évvel később, 2008-ban mutatják be a Vasembert. Tulajdonképpen 2003-ra ők már az első franchise-t alapjait lerakták, ami ma már nem kérdés, hogy minden stúdió kutatja, keresi, hogy mi az a könyv, mi az a tartalom, amiből 8, 10, 29 filmet leg lehet filmesíteni, el lehet adni a játékot, a fröccsöntett műanyagot, és nagyon fontos, itt nem volt üzleti szemlélet. Itt az üzleti szemlélet az volt, hogy egy jó filmet csináljunk, ami hű a tolkieni regényvilághoz, és vitatkoznék azzal, hogy nagyon átírták, mert szerintem pont annyira írták át. Tulajdonképpen az első könyv, az első film maximum annyiban tér el, hogy Boromir halála máshogy van a filmben, meg a könyvben. Mert ha jól emlékszem, a könyvben a második rész elején hal, míg a filmben az első rész végén. Tehát körülbelül ennyiben tér el. És igen, rengeteg fontos szereplőt, a könyvben fontos szereplőt kihagytak, Bombadil Tomától kezdve Tolkien rajongók sorolhatnák a izgalmasabbnál izgalmasabb karaktereket, de egyszerűen így is gigantikus hosszú film volt, és mind a mai napig emlékszem. Élénken él az emlékeimben, hogy 2001-ben édesapámat rángattam el 13-14 évesen, hogy ezt a filmet meg kell nézni, mert ez fantasztikus, és már az előzetes, és hogy én olvastam, és hogy mennyire szuper, és szuper, és szuper, és szuper, és hát ő végig aludta, mert azért tényleg ez egy 3 órás film, ami nem feltétlenül kötötte le az ő figyelmét, akkor még nem is gondoltuk, csak reméltük, hogy ezt évek, évtizedek múlva is idézni fogjuk.
3: A változásokban én például Aragorn könyvben nem nagyon olvastuk azokat a kételyeket, amit önmagával szemben megfogalmazott, hogy ő elég jó lesz-e arra a szerepre, ugye az emberek királyának a feladatának betöltésére, illetve Arwen az ő szerelme választottja, a Tünde hercegnő maga sem kapott akkora szerepet a könyvben, mint amekkora fontosságú volt a filmben magában. Tehát ezeknek inkább ilyen dramaturgiai jelentősége volt?
4: Pont ezt akartam mondani, hogy ami változtatás történik, az mondjuk nem az, hogy mondjuk Arwen helyett mondjuk a Frodo lesz a szerelme. Tehát nem alapjaiban módosítottak a történeten, hanem inkább csak mélységet adtak bizonyos helyeknek. Bizonyos helyeknél meg egy kicsit pont, hogy sekélyesítették. Szerintem nagyon jó arányérzékkel tették már a könyvírásakor is Peter Jacksonék. Csak hogy egy példát hozzak, Faramir karakterét kicsit átvariálták. Most bocsásson meg az ég, tudom, hogy a mém világban Faramir elképesztő népszerűségnek örvend, bezzeg Boromir. Ő nem akkora súlyú szereplő, mint mondjuk amekkora hangsúlyt kapott mondjuk a Liv Tyler által alakított Arwen. És Viggo Mortensen vándora is sokkal jobb utat jár be. A jobb alatt azt értem, hogy filmre valóbb utat jár be Aragornként, mint a könyvben. És amikor azt mondom, hogy kevesebbet változtatok, akkor azt értem alatta, hogy valami ilyesmi szerintem egy jó könyv adaptáció, amikor ismeri az eredeti könyv szerzői gondolkodását, vagy a könyv lelkét ismeri, az átdolgozó, vagy az újraíró, vagy az újraálmodó forgatókönyvírója, olyan apróságokat változtat, ami nem elvesz, vagy lehet, hogy elvesz, de azáltal is többé teszi. És még mondjuk a Harry Potter első részével talán jól össze lehet hasonlítani, hiszen ugyanabban az évben, 2001-ben jöttek ki. A Harry Potter első része szolgai módon másolta a könyvet, de tényleg jóformán sorról sorra, hogyha itt föl kell nézni a Pitonnak, akkor a filmben is fölnéz a Piton. Ehhez képest a Gyűrűk ura, főleg az első rész, tehát szerintem az nem képezheti vitatárgyát, nem a könyvet egyben lemásolta, hanem átdolgozta filmre. És ez egy nagyon-nagyon nagy élmény, mert ahogy az első kérdésedben is volt, sokáig megfilmesíthetetlennek tartották ezt. Miért? Millió egy szál, teljesen szerte ágazó, irgalmatlan, hosszú történet vonalak, ami, hát hogyha csak ránézünk a könyvek vastagságára, illetve az, hogy milyen apró betűvel szedték legalábbis az én régi kiadásomat, ha Harry Potteri módon vitték volna a filmre, akkor egyenként 6 óra, összesen 18, zárójeles megjegyzés, a bővített kiadás, amit Peter Jackson kiadott DVD-n, ha jól emlékszem, hogy egyenként minden részhez egy 4 lemezes DVD-t adott ki, az sem közelíti meg ezt a 6 órás játékidőt, már egyenként a filmek, de hogy én arra tippeltem volna, hogyha itt mindegyik könyvet az utolsó betűig vászonra viszik, akkor ez egy nézhetetlen filmfolyam lett volna. Ehhez képest meg gyönyörű, letisztult, és még azt kell mondjam, hogy 25 év elteltével is egy nagyon jó tempójú film, mind a három.
3: Én is nagyon szeretem ezt az epikus fantasy regény folyamot, tehát az én kamaszkoromat is meghatározta. Én is ismerem ezt az izgalmat, az izgatottságot, amikor megláttam, hogy film készül belőle. Emlékszem, a korai első internetes élményeim egyike volt, hogy követtem a castingot, hogy ki kit fog játszani, és hogy mennyire találkozott az én elképzelésem Peter Jacksonéval, és hogy vajon ez tényleg olyan jó lesz-e, mint amilyennek ígérkezik. És én is érzékeltem ezeket a változásokat, tehát az Aragorn gyötrődését és Arwen szerepének hangsúlyosabb átételét, és valahogy úgy éreztem, hogy talán, hogyha Tolkien is látja ezt a filmet, akkor azt mondaná, hogy na igen, én is erre gondoltam. Tehát valószínűleg ő is elégedett lenne vele.
4: Igen, talán ez a jó megfogalmazás, hogy mintha a szerző is nem tudjuk, hogy mit szólt volna, ha... hiszen már körülbelül 30 éve korábban hunyt el, mint hogy a filmet bemutatták, de azt gondolom, hogy árad az egész filmből a Tolkieni gondolkodás, a Tolkieni mentalitás. És akkor itt ejtsünk egy pár szót tényleg a szerzőről, aki szerintem alapja ennek a sikernek. Tehát nem véletlen, hogy róla is kell beszéljünk. Tehát ez nem csak Peter Jackson érdeme, meg az a csak nem 400 napos forgatás, amit 99 októberétől 2000 decemberéig lefolytattak, hihetetlen monumentális díszletek között, egyszerre forgatva mind három filmet utána, mindegyik film után, még ha jól emlékszem, egy pár hónapos utóforgatást is tartottak, tehát hogy ez egy hihetetlen vállalkozás volt, de mind semmit se ért volna, ha nincs ez az alapanyag. És az, hogy Tolkienra leginkább, mint az fantasy irodalom atyaként emlékszünk, ez szerintem leegyszerűsíti az ő nagyszerűségét, hiszen ő filológus, irodalomprofesszor. Ezek átsütnek, ez a tudás, ez akár az, hogy egy nyelvet, mint egy millió nyelvet ebben a világban megalkotott, ami külön írásjelekkel, külön grammatikával, ez több, mint egy megírt regényfolyam. Ez egy világalkotás, egy világteremtés, amit az ő műveltsége és tudása nélkül lehetetlen lett volna megalkotni, vagy ilyen alaposan megalkotni, mesterségesen alkotott nyelveket. Ez egy fantasztikus képesség és tudás. Ehhez csak minimálisan teszem hozzá, hogy abban a gondolatvilágban, vagy abban a világban, amit megalkotott, az angol eredetmondák visszaköszönnek, a keresztény motivumok, a lovagok, az orkok, a mágikus lények, mágusok, ezek mind-mind visszaköszönnek, és ez nem egy ezotérikus maszló,

0: alapokon nyugvó, inkább gyerekeknek szóló regény folyamba, vagy ilyen kis regény folyamba, és nem véletlen, hogy ők ketten is ugye barátok voltak. De egy szó mint száz, azt gondolom, hogy kellett az ő elképesztő műveltsége, meg tudott alkotni egy ilyen koherens világot, amihez a világ bármely pontján tudunk kapcsolódni, Indiától kezdve Amerikán keresztül Közép-Európáig, mert hogyha nincs ez a világ, nincs ez az alapanyag, akkor Peter Jackson valószínűleg a King Kongot rendezi meg hamarabb, és nem ezt a regény folyamat.
1: Igen, ez az áradó fantáziát, ami Tolkiennek volt, ez nagyon nehéz vászonra tenni, tehát egyfelől ugye már említett bonyolult történetvezetés, másfelől pedig az, hogy ez egy varázslatos világ, ez egy különleges világ, ami mindenkinek másként jelenik meg ugye a lelki szemei előtt, de ennek ellenére Peter Jackson kiválasztotta a földnek azt a pontját, Új-Zélandot, ahol ezt a világot újra tudta teremteni, ezt a környezetet. Szerintem, ami még lehetővé tette azt, hogy ezt a filmet meg tudják valósítani, az a technikai fejlődés is volt. Tehát, hogy nem ugrottak le a vászonról például az orkok, nem éreztem azt a szekunder szégyent, hogy úristen, ez nem félelmetes, inkább nevetséges, hanem sőt, ellenkezőleg tényleg valóban tudták hozni azt a zsigeri félelmet, amit ezek a nemevilági gonosz lények hordoznak magukban.
0: Hát, és akkor beszéljünk Andy Serkisről, a Gollamot megformáló színészről, aki egyébként 25 évvel később is ismét a szereplő bőrébe bújik. Ő volt az első olyan színész, aki ilyen formán nem a saját arcát látta viszont a vásznon, hanem az arcára rögzített érzékelőket vette a kamera, és azt helyettesítették ugye CGI technikával. Gollam karaktere azt gondolom vitán felüláll, hogyha valaki azt mondja, hogy drága szágom, akkor onnantól kezdve my precious, hogy az angol ide vonatkozó mondatot is mondjam, ez ma már a világ bármely pontján egyértelmű utalás a Gyűrűk urára, és ez az Andy Serkis érdeme, hiszen ezt a megnyomorított lényt olyan hitelességgel játszotta el. Így 25 évvel később visszanézve azért a CGI szerintem rengeteget fejlődött, de amit te mondasz, például az orkok esetében, ott maszkmesterek dolgoztak végig, és ők hihetetlen munkát végeztek. Tényleg egy olyan egyedi világot raktak össze. Ha jól emlékszem, több ezer maszkot gyártottak le, hogy mindegyik ork kicsit másképpen legyen rút, egyedi legyen, ne ugyanolyan az urukháj ork, máshogy nézzen ki. Szóval az apróságokra is elképesztően figyeltek, irgalmatlan mennyiségű munkát beletéve. Igen, amit te mondasz, a technika mindenképpen kellett hozzá, akár csak ezekhez a csatajelenetekhez, amit a második, harmadik részben láthat a közönség. Azt gondolom, hogy ez korábban csak valószínűleg kevésbé epikus jelenetek keretei között lehetett volna leforgatni, magyarul inkább bohó az a tárgya lett volna, mint egy felemelő és izgalmas jelenet.
1: A másik, ami kihívást okozott ilyen szempontból, hogy a szereplők magasságát hogyan tudják ugye ábrázolni, mert vannak ugye törpök, vannak hobbitok, emberek, tündék, és közöttük jelentős magasság különbség van, és amikor készültem erre a beszélgetésre, akkor újra olvastam azokat a trükköket, ahogyan próbálták a jelentős magasság különbséget ábrázolni. Például bevetették azt a rendkívül egyszerű dolgot is, hogy letérdeltettek bizonyos szereplőket bizonyos jelenetekben, és meglepően jól működött.
0: Nem kell nagyon messzire mennünk, ugye a két jó barát, Gimli és Legolas, hát jó barát, akik az elején ugye mint törp és tünde cívódnak, de az ő barátságuk is egyébként nagyon szépen végig van vezetve a filmen. Például az ő jelenetük a második részben, amikor ugye elkezdenek versenyezni, hogy akkor kihány embert, kihány orkot öl le, a jelenet sikere kapcsán jött a harmadik részben utóforgatással beletették azt a jelenetet, amikor a Legolas végig csúszik a elefánt orrán, és lelő mindenkit az elefánt hátán, majd Gimli csak annyit mond, jó, de ez csak egynek számít. Tehát ezekre nagyon-nagyon figyeltek a készítők menet közben, hogy utólag azok a jelenetek, amik nagyon működtek, arra a következő részben akár ráraktak, rápakoltak még egy lapáttal. De hogy ne kerüljen meg a kérdésedet, tényleg technikailag akár John Rhys Davies, a Gimlit alakító színész a legmagasabb jóformán a szereplők közül, és igen, neki kellett sokszor térdelnie. Nagyon-nagyon vicces, hogy a stáblistás fotókon messze kiló,

0: és egyébként meg a, mondjuk a poszterfotókon meg ő a legalacsonyabb, de idehozható még azért ilyen történetként a mindenki által ismert jelenet, amikor Aragornék mennek Frodoék után, és amikor észreveszik, hogy ott van egy tűzrakóhely, ahol nemrég raktak tüzet, és Aragorn dühében belerúg az ott heverő sisakba, akkor ugye ez már nem legenda, ez már mindenkinek egy közös tudás, hogy az a rendet eltörte a lábujját, és a fájdalom, ahogy ott felüvölt, az egy őszinte fájdalom, hiszen épp abban a pillanatban sikerült kicsit megnyomorítania magát. És hát Peter Jackson kérdés nélkül le sem állította a jelenetet, ő benne maradt a szerepben, és ez így, ahogy van, került be a filmbe. Nem beszélve arról, hogy így a legendáriumot kicsit színesítsem, hogy a Frodo-t alakító Elijah Wood elkérte Peter Jacksontól az egy gyűrűt, és az akkori mennyasszonyát azzal kérte meg, Franka Potentét. Mindenki vihetett haza valamit a forgatásról, ő ezt kérte. Izgalmas, hogy maga a film köré is mennyi legenda meg történet illeszkedik, nem beszélve arról, hogy az általad említett Új-Zéland azóta múzeumként mutogatják a forgatás helyszíneit, ami rendkívül jó pénz hoz a turizmus révén, de Új-Zélandot konkrétan akkor fedezték fel a filmes világ számára, és nem véletlen, hogy azután a következő években, évtizedekben rendkívül sok produkciót vittek oda, pont azért, mert ez a természetes világ, és ez a sok színű természetes világ, ahol a tenger és a gyönyörű erdők egymás mellett pár száz kilométerre megtalálható, és ez egy forgatásnál azért nagyon-nagyon-nagyon hasznos lehet, hogyha ennyire sok oldalú egy természet, és hát Új-Zélandon ez adott volt nekik.
1: Finoman érintettük ugye a szereplőket, hát ez sokak karrierjébe egy óriási lökést hozott, hiszen jól választották meg őket, ami szerintem is egy eléggé kardinális pontja volt a történetnek, mert mindenki neben élénk kép, aki olvasta a könyveket, hogy nézhet ki Arwen, hogy nézhet ki Aragorn, hogy nézhet ki Legolas, Gandalf például. Én nekem voltak fenntartásaim Aragornnal, tehát amikor megtudtam, hogy Viggo Mortensen fogja játszani, nem voltam meggyőződve róla, hogy ő az, akit én elképzeltem magamban, de megláttam a vásznon, és nem voltak kétségeim, hogy igen, valóban ő az emberek királya.
0: Ez egy nehéz kérdés. Ez szerintem egy nagyon nehéz kérdés, főleg azért, mert itt ez nem csak arról szól, a színész választás, hogy az illető tehetségese, hanem arról is, hogy mondjuk az általad említett befut-e, nem fut-e. Ebben a filmben szerintem nincs rossz casting. De nem tudok olyat mondani, aki erre a szerepre ne a legalkalmasabb. Kezdve a Billy Boyd által alakított Tuk Peregrinen, a Hugo Weaving által alakított Arondon, mindegyik klappol. Azzal viszont vitáznék, hogy nagy lökést adott mindenkinek a karrierjében. Ugyan lehet, hogy a 2000-es évek közepéig, végéig például Orlando Bloom sikeres volt, akár a Karib-tenger kalózaival, akár a Mennyei Királysággal. De utána azért nem nagyon tudott kitörni abból, hogy ő a Legolász. Ugyanúgy, ahogy ha már sokat emlegetett, a Harry Potter-t alakító Daniel Radcliffe is nehezen tud elrugaszkodni abból a karakterből, ami őt híressé, ismertté tette. Elijah Woodnak a karrierje, azt gondolom, hogy ez a csúcsa. Nem tudott ezután újabb és újabb helyeket megmászni. Ebből a szempontból talán két-három kivétel van, akik közül kezdjük mondjuk Viggo Mortensennel, aki ekkora hangsúlyos főszerepet, meg hősi szerepet utána már nem is kapott, de mondjuk a Zöld könyv című Oscar-díjas filmben azért megmutatta, hogy ő neki van egy másik oldala is. És akkor beszéljünk a nagyöregről, Ian McKellenről, aki Gandalfként hihetetlen mondatok származnak tőle, ami persze Tolkiennál is megvolt, de hát mind a mai napig idézzük, hogy egy mágus nem jön se túl későn, se túl korán, pont akkor, amikor kell, és ezeket fantasztikusan adja elő. És neki is talán az a szerencséje a szerencsétlenségben, hogy mellette van akár a Magneto féle karakter, ami legalább akkora népszerűséget hozott neki, mint mondjuk ez a szerep, és így ki tudott mozogni abból, hogy ő csak egy filmes főhős. És hát akkor a végére hagytam két Blanchettet, aki mint Galadriel ugyanitt egy kisebb szerepet kap meg, de ő az egyik legsokoldalúbb színésznő Hollywoodban, akinek a Marvel filmektől kezdve a Disney hamupipőkén keresztül a Woody Allen filmeken át millió egy arca van. És azt gondolom, hogy azért a nagy többségre nem lehet azt mondani, hogy befutott. őrájuk talán lehet. Az biztos, hogy a film, amit letettek az asztalra, hibátlan az ő munkájuknak köszönhetően is, de kevesen tudtak ebből hosszú távon profitálni.
1: 25 év eltelt, ilyenkor sokan gondolhatják azt, hogy itt az ideje annak, hogy újra gondoljuk a filmeket, csináljuk meg mi is a saját szemszögünkből, most már tényleg eltelt egy negyed évszázad, keressük meg mi is a relevanciákat a Gyűrű Szövetségében. És hát születtek is erre próbálkozások, filmsorozat, új film, stb. Van-e ennek értelme?
0: Nézd, ez szerintem egy örök dilemma. Ha van-e értelme, akkor erre az a rövid válaszom, hogy a producerek zsebében csilingel ennek az értelme, és láthatóan csilingel, tehát van értelme. A művészeti értékét kevésbé látom ezeknek, illetve nehéz azokkal az irányokkal azonosulni, amikor a film olyan átiratokat vesz, amit különböző ideológiai alapokon teszi, ezáltal elrugaszkodva az eredeti gondolatiságától ennek a világnak. Én azt gondolom, hogy látom értelmét annak, hogy újabb és újabb formákban meséljük el a régen már megismert történetet. Elég csak mondjuk egy Robin Hood feldolgozásra gondolni, kapásból fel tud az ember 15 feldolgozást sorolni az elmúlt időszakban, a képregénytől kezdve a filmsorozaton keresztül az animén át. Minden olyan feldolgozás, amelyik felrúgva a Peter Jacksoni szemléletet, és adott esetben egyébként Peter Jackson szerintem ezt rúgta föl, amikor a Hobbitot forgatta, mert elrugaszkodott már a tolkieni világtól, feldúsítva egy kisregényt 9 órás film folyamán, totálisan fölöslegesen. Ha nem térnek vissza a készítők ahhoz a Peter Jacksoni szemlélethez, ahogy ő 99-ben és 2000-ben leforgatta ezt a monumentális sorozatot, akkor minden olyan alkotás, ami ezt csak utánozni vagy mímelni próbálja, az szerintem már a blaszfémia határát súrolja, nem tudok elvonatkoztatni attól, hogy csak is anyagi érdekek miatt születnek ezek az alkotások. És azt gondolom, hogy ez esetben ez egy nagyon szégyenteljes motiváció.
1: 25 éves a Gyűrű Szövetsége című film. Ennek apropóján beszélgetünk Peter Jackson alkotásáról, Kikóval, a Lumière Galaxis blog szerzőjével. Nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Pál Amanda.
2: Elhangzott az Értékmentő.

0: Bartók Kvartett muzsikált. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban, a szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Lázár Csaba. Franciaországba tesz látogatást 14. Leó pápa szeptember 25-e és 28-a között, közölte a Vatikán News. A Szentszék sajtóközpontjának igazgatója Matteo Bruni tájékoztatása szerint a Szentatya elfogadta a francia államfő, egyházi vezetők és az UNESCO meghívását, és útja során az ENSZ nevelésügyi tudományos és kulturális szervezetének párizsi székházába is ellátogat. A program a pápa 5. nemzetközi útja lesz. 19 önkormányzati út esetében mutatott ki a laborvizsgálat eltérő mennyiségű azbeszt tartalmú kőzetet Sopronban, írta Facebook oldalán a megyei jogú város polgármestere szombaton. Az önkormányzat az érintett utcákban sebességkorlátozást vezet be, és behajtani tilos, kivéve lakóktáblákat helyez ki. Gyors átmeneti megoldásként az útburkolati kálciumklorid kezelést kapnak, ami pormentesíti a felületet. Támogatásáról biztosította a budapesti olimpia rendezés ügyét Karácsony Gergely a Magyar Olimpiai Bizottság szombati közgyűlésén. Az MTI tudósítása szerint a polgármester azt mondta, elkötelezett híve annak, hogy Budapest a jövőben nyári olimpiát és paralimpiát rendezzen. Hozzátette, az eseményt úgy tartja elképzelhetőnek, hogy ne épüljön több stadion, viszont a játékok kapcsán megvalósulhatnának azok a főleg közlekedést érintő városfejlesztések, amelyekre Budapestnek amúgy is szüksége van. A magyar turisták Horvátországban az idén nyáron jellemzően 5-7 éjszakára foglalnak szállást. Többnyire apartmant és leggyakrabban 2-4 fős társaságok utaznak együtt, közölte a szállás.hu. A legtöbb magyar vendég a Kvarnerőbölbe, valamint a Dalmácia, Zadar és az Isztria régiókba utazik. A közlemény szerint a horvátországi szállásfoglalásoknál továbbra is az apartmanok dominálnak, a foglalások csaknem 80%-át teszik ki, míg a szállodák aránya 14%. Tehervonat ütött el szombaton egy eléhajtó autóbuszt egy vasúti átjáróban a thaiföldi főváros központjában, és a szerelvény több személyautót és motorkerékpárt is magával sodort. A balesetben legalább 8 ember meghalt, 25-en megsérültek, közölték thaiföldi rendőrségi források. Beigazolódott, hogy a német partoknál végrehajtott mentőakció után a nyílt tengerre visszaengedett bálna Timi tetemét találták meg egy dán sziget közelében, közölték szombaton a dán hatóságok. A szakemberek szerint az elpusztult állat testén megtalálták a nyomkövetőt is, amellyel korábban figyelték a mozgását. A hosszú szárnyú bálna márciusban rekedt meg a Balti-tengeren, a Vizmár-öböl sekély vizében, majd május 2-án engedték vissza az északi tengerbe. Végül hazánk időjárásáról. A Dunántúlon nyugat-délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, több helyen hosszabb időre kisüthet a nap. A csapadék súlypontja a középső és keleti ország rész fölé helyeződik át. A szél több felé megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 22 fok között alakul. Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben a 11 tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik: Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön, ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Ezek az evangélium igéi.

Szent Máté evangéliumának 28. fejezetéből a 16-tól a 20. versig tartó igeszakaszt Varga László olvasta fel.

0: Johann Michael Bach O Herrgott Vaterin Ewigkeit című darabját Franz Hasselböck szólaltatta meg.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
3: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
5: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: 5 óra 40 perc van. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi adását.
6: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk tartalmából. A Szentatya találkozott a genovai bérmálkozó fiatalokkal. Tartsatok ki Jézus Krisztus mellett! Leó pápa homíliája Cserrig bíboros gyászmiséjén. Az egyetértést segítette a népek között. Interjú Balog Péter Pius gödöllői premontrei apáttal a rend alapításának 900. évfordulójáról és a gödöllői premontrei rend alapításának centenáriumáról. A Szentatya találkozott a genovai bérmálkozó fiatalokkal. Tartsatok ki Jézus Krisztus mellett! Szombaton délelőtt a Vatikánban találkozott Leó pápa a genovai főegyház megye mintegy 600 bérmálásra készülő fiataljával, akiket 150 pap és hitoktató kísért el az audienciára. A Szentatya rögtönzött beszéddel köszöntötte őket, elmondva, hogy egy püspök számára nagy öröm a bérmálás ünneplése, viszont szomorúság, ha utána a fiatalok eltűnnek a plébániáról. Ezért kitartásra kérte őket Jézus Krisztus mellett.
7: Una delle gioie più grandi del vescovo, penso in tutte le diocesi, è celebrare le cresime.
6: A Szentlélek ajándéka a bérmálás szentsége, amit pünkösd vasárnap szolgáltatnak ki a fiataloknak. Nagyon szép ebben a szentségben részesülni, mert a Szentlélek teljessége megadja a lelkesedést, az erőt, a képességet, hogy Jézus Krisztust kövessük, hogy mindig igent mondjunk az Úrnak, ne féljünk bátran követni őt, és megélni a hitet egy olyan világban, amelyik messze akar vinni minket Krisztustól. A Szentlélek különösen is velünk van jövő vasárnap, amikor pünkösdöt ünnepeljük. Az első tanítványok, az apostolok tapasztalatára emlékezve, akik megkapták a Szent Lelket, hogy hirdessék az evangéliumot, hirdessék Isten szeretetét. A bérmálandók ennek a küldetésnek lesznek a részesei, amire mindannyian hivatottak vagyunk, hogy elvigyük családunknak, barátainknak, mindenkinek. Ti is a lélek élő tanúi lesztek, aki bennünk él, mondta a fiataloknak a pápa. A bérmálás a püspök számára az egyik legnagyobb öröm. Olykor azonban a bérmálás után a püspök nem látja viszont a fiatalokat, akik eltűnnek a plébániáról, és ez szomorú.
7: In questo voglio chiedere che mettete un'attenzione particolare a uno dei doni dello Spirito Santo che è chiamato perseveranza.
6: Azt kérem tőletek, hogy figyeljetek különösen a Szentlélek egyik ajándékára, amit úgy hívunk, kitartás. Ne feledjétek el, amit most megéltek, az örömöt, hogy Rómába jöttetek, együtt ünnepeltetek, imádkoztatok. Éljen élénken ez az öröm a szívetekben, és legyetek továbbra is Jézus Krisztus hűséges tanítványai. Tartsatok ki a hitben, térjetek vissza a plébániára, ahol nagyon sok tevékenység lehetőség van, de főként a hitéletbe, mert Jézus Krisztus veletek akar haladni mindnyájatokkal, és ez nagyon fontos. A hitet nem egyedül éljük, hanem együtt. Ezeknek a baráti, közösségi kapcsolatoknak a létrehozása pedig egy módja annak, hogy Jézus tanítványaiként éljük meg a kitartást, mondta a genovai bérmálkozó fiataloknak a Szentatya, majd együtt elimádkozták a Mi Atyánkot, és áldásával búcsúzott tőlük.
7: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Tanti auguri a tutti.

0: Leó pápa Cserrik bíboros gyászmiséjén. Az egyetértést segítette a népek között. Május 12-én 79 éves korában hunyt el a svájci bíboros, aki Olaszországban és San Marinóban képviselte a Szentszéket. Pénteken délután a Szent Péter Bazilikában 14. Leó pápa engesztelő szentmisét mutatott be a bíboros lelki üdvéért. Homíliájában méltatta a főpásztor odaadó és hűséges munkáját, amelyet az apostoli szék szolgálatában, a különböző pápai képviseleteken és az államtitkárságon végzett.
1: Ha contribuito con il lavoro spesso non appariscente, ma non di meno alla
0: Paul Emil Cserrik bíboros a diplomatákra jellemző gyakran nem látványos, de buzgó és fáradtságos munkájával hozzájárult Isten országa építéséhez. Hosszú éveken át türelmesen és lemondással segítette az egyetértést a rábízott lakosság körében, szembenézve azokkal az akadályokkal és kihívásokkal, amelyeket egy pápai képviselőnek vállalnia kell mindenki java érdekében.
1: Ha svolto la sua missione da prima come collaboratore in diverse nunziature.
0: Küldetését előbb nunciatúrai munkatársként kezdte, majd 1996-ban kinevezték Burundi apostoli nunciusává. Ezt követte Trinidad és Tobago és több karibi ország, Dél-Korea és Mongólia, majd Svédország, Dánia, Finnország, Izland és Norvégia, Argentína, végül 2017-től 2024-ig Olaszország és San Marino. Széleskörű egyházi és nemzetközi tapasztalatra tett szert, mely jól mutatja készségét és alkalmazkodó képességét, melyet lelkipásztori szeretetben gyakorolt az egymástól igen eltérő közegekben. Azokban az országokban és népeknél, amelyekbe a Szentatya nevében küldöttként érkezett, hogy a szeretet közösség szálait szője a helyi egyházak és az apostoli szék között, valamint megerősítse a baráti kapcsolatokat. Ferenc pápa a diplomatákhoz intézett 2025. januári beszédében arra szólította őket, hogy virágoztassák fel maguk körül a reményt, válaszolva a népek jó iránti vágyára és várakozására. Ezt a felhívást mi is gyakorlatba ültethetjük, hiszen a világnak olyan hírvivőkre van szüksége, akik segítik visszanyerni a bizalmat, és ehhez a jó tanúságtétel hozzájárul. Leó pápa a gyászmise homiliájában rámutatott. A halál misztériumával szemben emlékezzünk arra, hogy reményünk végső alapja túlmutat a történelmen, és Krisztus húsvétjában gyökerezik, az ő dicsőséges győzelmében a bűn és a halál felett. A legnagyobb csoda az örök életre való feltámadás, mely földi életünk minden fáradozásának és munkájának a megkoronázása.
1: Questo ci richiama anche alla dimensione essenziale della missione della Chiesa.
0: Ez az egyház küldetésének lényegi dimenziójára irányítja figyelmünket, átöleli és megvilágítja földi cselekvésének minden szintjét. Az egyház ugyanis az időben működik, de fáradozásainak célja túlmutat e világ valóságán, Krisztushoz akar vezetni. Ebben a nagy világosságban köszönünk el a szeretet Emil Cserrik bíborostól, akinek püspöki elmondata azt hirdette, Spes mea Christus, Krisztus az én reményem. Krisztus a mi úrunk reményt adott neki egész életében, olyan reményt, amelyben nem csalatkozott, mert a szeretetben gyökerezik, melyet Isten a Szentlélek által helyezett szívébe, és ami ma örökre beteljesedik, zárta homiliáját Leó pápa. Kedves hallgatóink, a következő percekben beszélgetést hallhatnak Balog Péter Pius gödöllői premontrei apáttal.
2: Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Balog Péter Pius atyát, aki a gödöllői premontrei apátság éléről jött el, mint apát. Mi első alkalommal beszélgetünk itt a rádióban. Isten hozott, kedves Pius atya. És mindenekelőtt arról kérdeznélek, ami a premontrei rend életében egy közös nagy esemény volt, 5 évvel ezelőtt az alapításnak a 900. évfordulója, illetve egy centenárium ünnepség, amely már gödöllői magyar vonatkozású. Téd a szó.
3: Igen, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést is, és a befogadást. A premontrai rend egy nagyon különleges időszakban, ott a 12. század elején formálódott az egyház keblén, amikor jó régen már voltak szerzetesek, de azok a szerzetesek azok mind bencés formájú vagy bencés regulájú szerzetesek voltak, akik hát inkább ugye kimentek a világból, és az ő kincseiket felhalmozva az egész egyházért dolgoztak és imádkoztak, de nem közvetlenül az emberekkel foglalkoztak. Viszont voltak nyilván papok is, püspökök is, akik az egyház élén evangelizáltak és munkálkodtak, természetesen sok nehézség. És egy olyan reformrend támadt 900 évvel ezelőtt, amely egyesítette papságot a szerzetességgel. Tudjuk, hogy azóta persze sok-sok olyan szerzetes rend van, hogy természetes, hogy pappá szentelik a tagjait, de akkor ez egyáltalán nem volt természetes, és azért is tehette meg Norbert ezt, Szent Norbert az alapító, mert ő maga is klerikus volt, Szantemben német földön, ott Hollandia közelébe volt kanonok, még nem is volt pap, és hát úgy alapította az ő rendjét, hogy egy nagyon mély Szent Pál-szerű megtérése volt, és valójában azt az indítást kapta a Szentlélek Úristentől, hogy a papságnak a megújítását a szerzetesi fogadalmak bevonásával tegye meg. És ez egy nagyon-nagyon komoly reform tevékenység volt akkor, 900 évvel ezelőtt, és ennél fogva rohamos gyorsasággal terjedt el a rend.
2: Mely területeken volt jelentős?
3: Ugye Prémontré, ez egy francia hely, előre megmutatott mező, előre megmutatott hely, ugye a fordítása, ahol letelepedtek, Laon közelében, de Németország, ugye Hollandia területe, és hát aztán később Európa sok-sok része, és még a rendalapító életében 1130-ban nagyváradi Várad-hegyfoki alapítás, ugye az Magyarországot is jelentette. Így az ő élete és az ő kisugárzása az első 100 évben robbanásszerű volt, egészen ugye a ferences meg a domonkos rend megalakulásáig, mert akkor utána már ezek a fajta tényezők megoszlottak, és nyilván ők is helyet találtak maguknak az Anya Szent Egyházban. Nos, a 900 éves évforduló azért fontos számunkra, mert a rendnek ez az alapvető karaktere és karizmája, hogy papi rend, lelkipásztori rend, egy olyan rend, amely először kapott pápai engedélyt arra, hogy plébániákat tartson fönn a 12. század óta. Ez számunkra nagyon fontos, és azt gondoljuk, hogy egyébként nagyon időszerű is. Magyarországon 1990 után, az újra kommunista idők utáni újraindulás után a rend nem csak az eredeti karizmájával él, tehát hogy plébániákat és templomokat működtet és tart fenn, hanem a kicsit több mint 200 éves közép-kelet-európai múltját, amennyiben tanító rendé vált ferences, ciszterci, bencés iskolákkal együtt ugye a 19. század elején. Ezt is magunkévá tettük, és ilyen módon a 21. századra legalábbis Magyarországon egy olyan rendé vált, amelynek nem csak templomai, hanem oktatási intézményei, iskolái is vannak.
2: És akkor a másik nagy esemény, a magyar centenárium?
3: Igen, a magyar centenárium az pont az iskolai, illetve iskola alapításhoz köthető, mert 1920 után, a trianoni nagy katasztrófa után az a kolostor szövetség, amely három premontrai kolostort számolt magába, ugye Jászót, Leleszt és Nagyváradot. Jászó és Lelesz felvidék, tehát Csehszlovákia lett, Nagyvárad pedig ugye hát most is Romániához tartozik, és közéjük ékelődik be ugye a kis Magyarország. Lehetetlen volt ezeknek a rendi atyáknak az együttműködése, és hát azokban az államokban pedig hát elkezdték ellehetetleníteni a katolikus oktatást és nevelést. Ilyen módon Klébezbe Kuno Takács Menyhértet, a jászóvári apátot szólította meg, hogy valahol Magyarország területén belül építsen és indítson el egy olyan intézményt, egy olyan rendházat, ahol újra ki tud virágozni itt Magyarországon a premontrai oktatás, és hát természetesen ezt a kassai iskoláról, rozsnyói iskolából, illetve hát a nagyváradi iskolából való premontrai atyákkal tudta megvalósítani. 1923-ban kezdték az építkezést, és 1924-25-ös tanévet már két osztállyal kezdték el Gödöllőn. A mostani Magyar és Agrártudományi Egyetem főépülete, ugye az, amelyik a rendház, gimnázium és konviktus tehát bentlakás volt. Ez egy 7-8 év alatt készült el, ez a nagy épületkomplexum. És
2: A két háború között,
3: igen. 1924 és 48 között tudott ez működni, hiszen hát 48-ban ugye megtörtént az államosítás, aztán 50-ben pedig a szeretes rendek szétszóratása. Áldozatául esett természetesen ez is mindennek, de nagymúltú iskolává vált, és az 1990-es években még sokan éltek, akik érettségiztek 1948-ban vagy 48 előtt, illetve akik akkor akárhanyadikosként is, de elhagyni kényszerültek ugye a premontrei gimnáziumot. Még most is vannak olyanok, akik 1-2 vagy 3 évet tanultak ott, és találkozunk velük.
2: Piusz atya, te apád volt, mutasd be a közösségedet!
3: 1990-es évek elején léptem én be a premontrei rendbe. Egyébként zeneakadémia zongora szakot végeztem, igen, előtte, de a hivatás elért engem is még közbe, és az egyetem befejezése után aztán beöltöztem, és teológiát tanultam. Teológia mellett az egyházzene szakot is elvégeztem, tehát gazdag volt az egyetemi időszakom igazán, és nagyon nagy szeretettel emlékezem vissza ezekre az évekre. 2000-ben szenteltek pappá, és akkor kerültem Gödöllőre. Zsámbéki rendházunkban volt egyébként az én formációs időszakom, Ulman Péter atya mellett, és 2000-től kezdve pedig Gödöllőn vagyok. Az első 15 évben nyilván a templomi munkálatokban, lelkészi szolgálatban, illetve az iskolai lelkészi szolgálatban, meg hát iskolában tanítottam nagyon sokféle tantárgyat, és 2015-ben választottak engem elöljáróvá, akkor még kormányzó perjelség volt Gödöllő, és 2018-ban nyert aztán apáti rangot ez a közösség, hiszen ugye a 100 éves évforduló kapcsán ugye tudjuk, hogy viszonylag régebbi a közösség, de ott volt egy 40 éves kimaradás ugye a történelmi nehézségek miatt. De a fejlődés, a intézményeinkben való fejlődés, illetve a személyi létszámban való fejlődés is azt mutatta, hogy bár lassan, de biztosan tudtunk előre haladni, és a rendi generális káptalan megszavazta azt 2018-ban, hogy legyünk apátság, és így tudjuk folytatni a mi munkánkat, és hát magába 900 éves ugye jubileumba is, mint apátság vegyünk részt. Jelenleg 6-an élünk Gödöllőn, és 2-en dolgoznak atyák Zsámbékon, és természetesen nagyon jó kapcsolatunk van a zsámbéki premontrai nővérekkel is.
2: Milyen lelkipásztori feladat hárul rátok?
3: A lelkipásztori feladatainkban úgy érezzük, hogy nagyon szeretnénk plébánosokként is, vagy akár templom igazgatóként is az evangelizációt, a feltámadt Krisztusnak a hirdetését, a hívek között a katolikus hit megszidállítását, megerősítését szolgálni. Együtt a világi papsággal, de ugyanakkor belevonva a mi sajátos rendi karizmánkat, amely nem csak a közös lelkipásztori szolgálat, tehát az, hogy egy-egy templomban nem csak egy atyával, hanem több premontrai atyával is találkoznak a hívek, bár nyilván tisztségek, plébánosi tisztség vagy templomigazgatói tisztség megvan, de azért egy közösségi szolgálatunk ez. Másrészt pedig a rendi közösségünknek a liturgikus élete egy elég komoly liturgikus élet, mind a zsolozsma végzése, zsolozsma éneklése területén, illetve a szentmisének az ünnepélyes végzése területén, és mi ezt, mint rendi közösség így végezzük, és hát ezzel próbáljuk gazdagítani az iskolai közösségeinket is, meg a plébániai közösségeinket.
2: Kedves Piusz atya, köszönöm a beszélgetést, Isten áltását kívánom az eljövendő időszakra, és további áldott római zarándoklatot.
3: Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
0: Balogh Péter Piusz gödöllői premontrei apáttal Páter Vértes Aljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

6 óra 1 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban, a szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Lázár Csaba. Franciaországba tesz látogatást 14. Leó pápa szeptember 25-e és 28-a között, közölte a Vatikán News. A Szentszék sajtóközpontjának igazgatója Matteo Bruni tájékoztatása szerint a Szent Atya elfogadta a francia államfő, egyházi vezetők és az UNESCO meghívását, és útja során az ENSZ nevelésügyi tudományos és kulturális szervezetének párizsi székházába is ellátogat. A program a pápa 5. nemzetközi útja lesz. 19 önkormányzati út esetében mutatott ki a laborvizsgálat eltérő mennyiségű azbeszt tartalmú kőzetet Sopronban, írta Facebook oldalán a megyei jogú város polgármestere szombaton. Az önkormányzat az érintett utcákban sebességkorlátozást vezet be, és behajtani tilos, kivéve lakóktáblákat helyez ki. Gyors átmeneti megoldásként az útburkolati kálciumklorid kezelést kapnak, ami pormentesíti a felületet. Támogatásáról biztosította a budapesti olimpia rendezés ügyét Karácsony Gergely a Magyar Olimpiai Bizottság szombati közgyűlésén. Az MTI tudósítása szerint a polgármester azt mondta, elkötelezett híve annak, hogy Budapest a jövőben nyári olimpiát és paralimpiát rendezzen. Hozzátette, az eseményt úgy tartja elképzelhetőnek, hogy ne épüljön több stadion, viszont a játékok kapcsán megvalósulhatnának azok a főleg közlekedést érintő városfejlesztések, amelyekre Budapestnek amúgy is szüksége van. A magyar turisták Horvátországban az idén nyáron jellemzően 5-7 éjszakára foglalnak szállást. Többnyire apartmant és leggyakrabban 2-4 fős társaságok utaznak együtt, közölte a szállás.hu. A legtöbb magyar vendég a Kvarnerőbölbe, valamint a Dalmácia, Zadar és az Isztria régiókba utazik. A közlemény szerint a horvátországi szállásfoglalásoknál továbbra is az apartmanok dominálnak, a foglalások csaknem 80%-át teszik ki, míg a szállodák aránya 14%. Tehervonat ütött el szombaton egy eléhajtó autóbuszt egy vasúti átjáróban a thaiföldi főváros központjában, és a szerelvény több személyautót és motorkerékpárt is magával sodort. A balesetben legalább 8 ember meghalt, 25-en megsérültek, közölték thaiföldi rendőrségi források. Beigazolódott, hogy a német partoknál végrehajtott mentőakció után a nyílt tengerre visszaengedett bálna Timi tetemét találták meg egy dán sziget közelében, közölték szombaton a dán hatóságok. A szakemberek szerint az elpusztult állat testén megtalálták a nyomkövetőt is, amellyel korábban figyelték a mozgását. A hosszú szárnyú bálna márciusban rekedt meg a Balti-tengeren, a Vizmár-öböl sekély vizében, majd május 2-án engedték vissza az északi tengerbe. Végül hazánk időjárásáról. A Dunántúlon nyugat-délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, több helyen hosszabb időre kisüthet a nap. A csapadék súlypontja a középső és keleti ország rész fölé helyeződik át. A szél több felé megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 22 fok között alakul. Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Wolfgang Amadeus Mozart C-dur koncertóra két hegedűre és zenekarra című művének második tétele hangzott el. Előadta Kalló Zsolt és Paulik László. Negyed hét van. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből. Kékesi Enikő olvas fel.

önmagunkat összeszedni annyi, mint éberré válni. A szétszórt embernél gyakran sajátos jelenség figyelhető meg. Mindig feszülten figyel valamire, útban van egyik céltól a másik felé, de mihelyt megszűnik a feszültség, egyszerre üressé és tompává válik. Ha nincs már jelen egy olyan tárgy, amely megragadja őt, egy ösztönzés, amely előrehajtja, egy inger, amely megmozgatja, akkor minden aktivitása megszűnik, és különös fáradtság jön létre benne. A kifelé forduló nyughatatlanság és ez a belső tompaság világosan összetartoznak. Hasonlóképpen, ahogy gyakran a heves szenvedélyű emberek hideggé, kemény szívűvé válnak. Igen, ez a tompaság ott rejtőzik a nyughatatlanság alatt, s már meghatározza annak jellegét. A nyugodt ember ellenben, aki képes arra, hogy összeszedje magát, elcsöndesedjék, és a mélységekbe merüljön, az bensőleg éber lesz. A nyugalomnak és benső éberségnek ez az állapota úgy összetartozik, hogy hordozzák egymást, és meghatározzák egymást. Aki tehát összeszedi magát, nyugodtá és a pillanat számára jelenvalóvá válik, az egyúttal legyőzi a belső terheket és tépelődéseket is. Felemelkedik, könnyűvé, szabaddá, tényessé válik. Felébred az érdeklődés, s az elevenen fordul tárgya felé. A belső tekintet kitisztul, hogy világos legyen és helyesen lásson. Készség ébred benne, hogy találkozás jöhessen létre. Az összeszedettség nem egy elszigetelt, egyszeri cselekedet más cselekedetek mellett, hanem egyszerűen bensőnk helyes állapota, amely lehetővé teszi az embernek, hogy az emberekkel és tárgyakkal helyes kapcsolatba kerüljön. Így képes lesz ezek lényegét a legkülönbözőbb szempontok szerint meghatározni, s amit előbb mondtunk, az csak néhány szempont a teljességből. Az összeszedettséget nem könnyű létrehozni, különösen, ha az első nekirogaszkodásunk után eltűnik az érdeklődés, és a teljes belső elakadás jelentőssé válik. De nem

több-e ez, mint csupán csak nehéz? Vagy lehetséges-e egyáltalán? A külső és belső hatások szövedékében nem vagyunk-e annyira belegabajodva, hogy már semmit sem tehetünk, éppen csak vagyunk, amilyenek vagyunk, és a fejlődésre bízzuk, hogy talán lassan, fokozatosan a teljesebb egység állapota kialakul-e. Próbálkozásunkkal, hogy összeszedjük magunkat, nem hasonlítunk-e ahhoz az emberhez, aki saját üstökénél fogva akarja magát kihúzni az ingoványból. Az, hogy önmagamban magam legyek, s egyúttal önmagamon kívül is, nem feltételezi-e, hogy olyan szilárd ponton van, amely által képes vagyok önmagamat megragadni, önmagamat megérteni? A kérdés különösen hangzik, de igaza van olyannyira, hogy igennel kell megválaszolnunk. Mert a személy lényege ténylegesen az, hogy képes önmagában létezni, és önmagát kívülről szemlélni. Hogy önmagából kiemelkedik, de ugyanakkor kézben tartja önmagát. Hogy folyamatosan létezik, de ugyanakkor önmagából és önmagától kezdésre képes. Higgyél abban, hogy ez lehetséges, s ha megkockáztatod, észre fogod venni, hogy tényleg úgy van. A titokzatos pont, amelyre rá kell lépned, hogy önmagadat kézbe vehesd, itt van. Tedd meg ezt a lépést, és meg fogod érezni. Igen, mert amiről szó van, az nem csak egy pont, hanem egy erő is. Más, mint ami folyton változik, elillan, szétszóródik. Ez olyan fajta lényeg, melynek az örökké valóságban van értéke. Te magad vagy az, a te tulajdonképpeni lényeged. Ebből kiindulva vagy képes lecsillapítani nyugtalanságodat, nyugalmat és csendet teremteni, helyet találni, az adott pillanat számára jelen valóvá válni, a szétszórtat egybegyűjteni, a terheket könnyűvé tenni, a sötét szorongást világosságra váltani. Ezzel az összeszedettséggel kell kezdődnie az imádságnak. Csak akkor vesszük észre, hogy mennyire nem birtokoljuk ezt, ha egy kicsit fáradozni kezdünk érte. Mihelyt megpróbálunk nyugodtá válni, rögtön ránk tör a nyugtalanság, hasonlóképpen, mint amikor este aludni szeretnénk, de egy gond vagy egy kívánság jobban a hatalmába kerít, mint napközben. Épp amikor szeretnénk jelen lenni, észrevesszük, hogy mennyire szétszóródunk minden irányba. Mihelyt szeretnénk kiegyenlítettekké válni, s önmagunkat uralni, ekkor éljük meg igazán, mit jelent a szétszórtság? És ha a szent téma iránt fogékonyak és éberek szeretnénk lenni, érezzük, hogy kedélyünk tompa sötétsége a mélybe húz. Ezen azonban nem lehet változtatni, s át kell élnünk mindezt, különben sohasem tanulunk meg imádkozni. Az összeszedettségtől függ minden. Semmi fáradtság nem vész kárba, amit erre fordítottunk. S ha a teljes imádságra szánt idő csak ennek keresésével telne, az is rendben lenne, mert az összeszedettség alapjaiban már imádság, sőt, betegség, nagy kifáradás vagy nyugtalanság esetében meg kell elégednünk ezzel az összeszedettség imával. Ez meg fog nyugtatni minket, megerősít, sőt, segíteni fog. De ha valaki elsőre nem érne el többet, csak azt, hogy belátja, milyen rosszul is áll ő ebből a szempontból, már akkor is nyert valamit. Szétszórtsága mögött már valamiképp megérintette ezt a pontot.

Joseph Haydn ezdurvonós négyesének első tételét hallották. Előadta a Tátrai vonós négyes. Kedves hallgatóink, hamarosan kezdődik a hírtükör, hírekkel, közlekedési információkkal. Köszönjük, ha megtisztelnek figyelmükkel!

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 6 óra 30 perc.
0: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
2: A bemondó Lázár Csaba, a technikai munkatárs Urbán Péter, a szerkesztő Szávó Mária. Köszöntjük Önöket. Főpíreink röviden. Leó pápa Franciaországba látogat szeptember 25-e és 28-a között. 19 önkormányzati útnál mutattak ki aszbeszt szennyezés Sopronban. Aggasztó méreteket öltött a jegyvizsgálók és járművezetők elleni erőszak növekedése. Leó pápa Franciaországba látogat szeptember 25-e és 28-a között, írja a Vatikán News. Szombaton a Szent Szék sajtóközpontjának igazgatója Matteo Bruni nyilatkozatot tett közzé, miszerint 14. Leó pápa elfogadta a francia elnök, az egyházi vezetők és az UNESCO igazgatójának meghívását. Ezért szeptember 25-e és 28-a között apostoli látogatást tesz Franciaországban, amelynek keretében fölkeresi az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének székházát is. Ez lesz Leó pápa 5. nemzetközi útja, miután tavaly év végén Törökországba és Libanonba utazott, idén márciusban Monakóba, majd áprilisban Afrikába látogatott, illetve június 6-a és 12-e között Spanyolországba utazik. Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor volt kormányfő is eladományozza a neki járó végkielégítést. A fideszes politikus szombaton Facebook oldalán közölte, hogy a neki járó járandóságot a kárpátaljai irgalmas samaritánus református gyermekotthonnak adományozza. Kelemen Ágnes lesz az élő környezetért felelős minisztérium vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkára, jelentette be Gajdos László szombaton. A tárcavezető Facebook oldalán azt írta, Kelemen Ágnes környezetgazdász negyedszázados éghajlatpolitikai tapasztalattal veszi át a terület irányítását. 19 önkormányzati út esetében mutatott ki a laborvizsgálat eltérő mennyiségű aszbeszt tartalmú kőzetet Sopronban, írta Facebook oldalán a megyei jogú város polgármestere szombaton. A részletekről Szávó Mária szól.
3: Az önkormányzat az érintett utcákban sebességkorlátozást vezet be, és behajtani tilos, kivéve lakók táblákat helyez ki, írta Farkas Ciprián. Átmeneti megoldásként az útburkolatok kálciumklorid kezelést kapnak, ami pormentesíti a felületet. A polgármester szerint végleges megoldásként felület zárják az utakat, de ehhez a hatóságok állásfoglalása is szükséges. A mintavételek eredményeit elküldik a Győr-Moson-Sopron vármegyei kormányhivatalnak további vizsgálatok és intézkedések céljából. Farkas Ciprián május 11-én jelezte, hogy az önkormányzat munkacsoportot állított fel annak érdekében, hogy minden eshetőségre felkészülve hatékony cselekvési terv álljon rendelkezésükre az osztrák aszbeszt üggyel kapcsolatban. Létrehoztak egy központi e-mail címet is a lakossági bejelentésekhez, az odaérkező leveleket egyrészt továbbítják a kormányhivatalnak, másrészt saját hatáskörben is megválaszolják. A Greenpeace május 8-án közölte, hogy Sopronban két helyszínen is méréseket végeztek, amik aszbeszt szennyezettséget mutattak ki. A kormány korábban közölte, minden segítséget megad az aszbeszt szennyezéssel érintett településeknek a védekezéshez és a kárelhárításhoz.
2: Támogatásáról biztosította a budapesti olimpia rendezés ügyét Karácsony Gergely a Magyar Olimpiai Bizottság szombati közgyűlésén. Az MTI tudósítása szerint a főpolgármester azt mondta, elkötelezett híve annak, hogy Budapest a jövőben nyári olimpiát és paralimpiát rendezzen. Hozzátette, az eseményt úgy tartja elképzelhetőnek, hogy ne épüljön több stadion, viszont a játékok kapcsán megvalósulhatnának azok a főleg közlekedést érintő városfejlesztések, amelyekre Budapestnek amúgy is szüksége van. Aggasztó üteműnek nevezte a közfeladatot ellátó jegyvizsgálók és járművezetők elleni erőszak növekedését a MÁV csoport szombati közleményében. A szerkesztőt hallják.
3: Míg 2025. január-áprilisában 41 incidenst rögzítettek, addig 2026 első négy hónapjában 69 esetben támadtak rá a MÁV csoport munkatársaira, írták. A leginkább érintett terület a vasút, 54 alkalommal történt erőszakos fellépés, a legtöbbször a kalauzokat érte támadás. Az autóbuszos ágazatban is komoly a probléma, ott idén 15 autóbuszvezetőt ért erőszak munkavégzése során, közölték. A tavalyi 179 esethez képest az idei évkezdet különösen borús képet fest, ráadásul az idei atrocitások közül 9 alkalommal fizikai sérülést is szenvedtek a dolgozók, áll a közleményben. A közlekedési cég arra figyelmeztet, hogy a kollégáikkal szembeni erőszak bűncselekmény. A MÁV csoport jegyvizsgálói, járművezetői és más, az utazóközönséggel kapcsolatban álló munkatársai, közfeladatot ellátó személyek, a velük szembeni erőszakért akár börtönbüntetés is járhat. A MÁV csoport közölte, a jövőben is minden esetben feljelentést tesz a támadókkal szemben, továbbá jogi segítséget és mentális támogatást nyújt a bántalmazott kollégáknak. A felderítést és a bizonyítást nagyban segítik a fedélzeti kamerarendszerek, valamint a jegyvizsgálók számára beszerzett közel 200 testkamera. Előkészítési fázisban van újabb testkamerák beszerzése a jegyvizsgálók részére, írták. A MÁV csoport folytatja, ha megütöd, leülött kampányát, amely arra emlékezteti az utazóközönséget, hogy a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűncselekmény.
2: Testi és lelki feltöltődést ígért pünköst hétfőn Esztergomban a Közösségek Napja, írja a Magyar Kurír. Esztergomban a bazilika előtti tér és környéke ad otthont május 25-én pünköst hétfőn az Esztergom Budapesti Főegyházmegye szervezésében a Közösségek Napjának, amelyre 10 és 17 óra 30 között várják az érdeklődőket. A programsorozat délelőtt 10 óra 30 perckor ünnepi szentmisével kezdődik a bazilikában, amelynek keretében átadják az ide Szent Adalbert díjakat. A nap folyamán lehetőséget biztosítanak szentgyónásra és szentségimádásra, míg a sátrakban az egyházmegyei közösségek mutatkoznak be saját programjaikkal. A látogatók emellett tárlatvezetéseken fedezhetik fel a bazilika és a kincstár értékeit, a legkisebbeket pedig múzeumpedagógiai foglalkozásokkal várják a közös ünnep alkalmából. Donald Trump akár belpolitikai következmények árán is el akarja írni célját Iránban. A Fox Newsnak pénteken adott interjújában Trump úgy fogalmazott, nem hagyja, hogy a közelgő félidős kongresszusi választások befolyásolják az Iránnal kapcsolatos döntéseket. Aláhúzta, hogy változatlanul céljának tekinti, hogy eltávolítsák Iránból az ott tárolt magas fokon dúsított uránt, ami iráni állítás szerint számukra hozzáférhetetlenné vált, és továbbra is egy tavaly nyáron bombatámadást szenvedett föl. De alatti létesítményben van. Az oroszok elleni háborúban elesett több mint 500 ukrán katona holttestét szállították haza, közölte a hadifoglyokkal való bánásmóddal foglalkozó ukrán koordinációs törzs szombaton a Facebookon. A hatóságok közölték, hogy mindent megtesznek a holttestek azonosításáért. Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország szombatra víradóan 294 drónnal támadta Ukrajnát. A légvédelem ebből 269-et semlegesíteni tudott. Rögzítették viszont 20 csapásmérő drón becsapódását 15 helyszínen és roncsok lezuhanását 9 helyen. A jelentések szerint 13-an megsebesültek. Vitáztak az RMDS-ben, hogy változtasson-e a szövetség eddigi nemzeti politikáján, vagy tartson ki mellette, de a felszólalások többsége a bukaresti politikai válsággal kapcsolatban hangzott el. Gáspár Sándor tudósít.
4: Az RMDS szövetségi képviselői tanácsának pénteki kolozsvári ülésén Kelemen Hunor szövetségi elnök kijelentette, szükség van a korrekcióra az RMDS-ben, mert nekünk meg kell értenünk, nincs két erdélyi magyar társadalom. Viszont Markó Béla volt elnök, hatalmas mulasztásnak nevezte, hogy az RMDS a Fideszt támogatta az elmúlt időszakban. Nem értett egyet azzal a nemzetpolitikával, amely Európa és integráció ellenes útra lépett, a szabadságjogok korlátozására, orosz párti álláspontra, hangoztatta Markó Béla. Külön elítélően nyilatkozott Markó Béla a tihanyi beszédről. Kelemen Hunor viszont továbbra is úgy vélte, hogy az RMDS helyesen járt el a választási kampányban, szerinte a romániai magyar közösségnek kiszámítható magyar nemzetpolitikai együttműködésre Kölcsönös tiszteletre, párbeszédre és bizalomra van szüksége Magyarország kormányával. Kiemelte, hogy a fiataloknak a közösségi ügyekben több teret kell biztosítani, mert 2030 és 2040 Erdélyét már ők fogják alakítani. Azt gondolom, hogy az egységben és a közösségben van az erőnk, összegezte Kelemen Hunor. Táncos Barna miniszterelnök helyettes úgy vélte, sikerül együttműködésre lépni az új budapesti kormánnyal. Kelemen szerint arra is fel kell készülni, hogy lesz 2-3 új magyar párt Romániában. Szerinte azonban az RMDS-nek ezzel nem kell foglalkoznia. Az RMDS szövetségi képviselőinek tanácsán a felszólalók többnyire azt hangoztatták, hogy az RMDS-nek meg kell őriznie szövetség jellegét, lehetőleg kormányon kell maradnia Bukarestben, és legtöbben a romániai politikai helyzetre, az RMDS-nek a romániai belpolitikában betöltött szerepére szorítkoztak, kevésbé tértek ki a magyarországi választásokra. Egyöntetően úgy vélik, a szélsőségesen nacionalista erőkkel, az AUR-ral nem szövetkeznek. A kormányzást csak az Európa barát pártokkal koalícióban tartják elfogadhatónak.
2: Horvátország súlyos tűzvédelmi szezonra készül, miután az év eleje óta 20%-kal több tűzesetet jegyeztek fel, és 70%-kal nőtt a leégett terület nagysága a tavalyi év azonos időszakához képest. A horvát közszolgálati televíziónak nyilatkozva az országos tűzoltó parancsnok közölte, idén április 30-áig 5061 hektárnyi terület égett le az országban. Mint mondta, országszerte rendszeres gyakorlatokat és továbbképzéseket tartanak. Folyik a légiegység felkészítése, valamint a terep megszervezése és a tűzoltók rendes, illetve rendkívüli átcsoportosításának tervezése is. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete szociálisan igyekszik támogatni tagjait a mindennapokban. Ennek egyik példája az önellátó nagycsaládprogram, amelynek keretében a résztvevő családok idén is előnevelt csirkéket vehettek át. A családok nem csak házi állatokat kapnak, hanem gyakran takarmányt és kiegészítő támogatást is, ami valódi segítséget jelent számukra a háborús hétköznapokban. Nyíri Kata jelenti.
5: Ez a program nagyon jó a mindennapokban, és amúgy is, mert van nekünk is 3 gyerek, és ez nagyon hasznos, felhasználjuk. Nagyon jó, hogy adják, ez nagyon nagy segítség a családnak, mert ugye nehezen élünk, tudja mindenki, úgyhogy ez nagyon nagy segítség. Méghozzá meg, hogy adnak még kukoricát és vitamint, már a Baromfinak nagyon nagy. Ezt el sem tudom mondani szóbelinek, hogy milyen jó érzés, hogy tudnak segíteni rajtunk.
6: Mondja a Guton élő Balog Éva, akinek családja szintén kapott előnevelt csirkéket. Tóth Béla Hetyenből érkezett Beregszázba átvenni a baromfikat.
7: 2015-től tagja vagyok, és mindig valamivel igyekeznek segíteni a nagycsaládosokat. Tavaly is kaptunk csirkéket, a felnőtt hál' Istennek mind a 40. A tojás hús megoldott, nem kell az üzletbe vásárolni.
6: A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete fontosnak tartja, hogy a több gyermekes tagcsaládok saját gazdaságukban tudjanak élelmiszert előállítani, ezzel is csökkentve a mindennapi kiadásokat. Tarpai József elnök.
8: Nagyon hálásak vagyunk a támogatóknak és a családoknak is, akik itthon maradtak, hiszen az önállátó nagycsalád program ez arról szól, hogy baromfit csirkét, 40 darab csirkét kap egy család. Az évről évre nagyon fontos program, évente 400 családnak tudunk támogatást adni. Sokkal többen jelentkeznek erre a programra, de sajnos mindenkihez nem tudunk eljutni, de akik kapnak, azok nagyon örülnek, és nagyon hálásak vagyunk a Magyarországi Máltai Szeretetszolgálatnak, illetve a Liechtensteini Vöröskereszt munkatársainak is, akik évről évről támogatják ezt a programot. Én azt gondolom, hogy akik itthon maradtunk, az ilyen kicsit ilyen gesztus jellegű, hogy igenis van jövő Kárpátalján, igenis fontos az, hogy mi megtermeljük azt, amit megeszünk, tehát ez akár egészségügyi szempontból, akár közelebb a természethez, nem csak a boltba veszünk meg mindent és egészségtelent, tehát ez én azt gondolom, hogy nagy segítség a családoknak is, és én tényleg hálás vagyok mindenkinek, aki részt vesz ezen a programon, akár a vállalkozónak is, Péter Falváról, akik ugye megtermelik, és tényleg igyekeznek olyan áron adni, ami nem piaci ár, hanem így több családnak is tudunk osztani ilyen baromfit.
0: Közlekedési hírekkel folytatjuk.
9: A fővárosban hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre számítsanak ma napközben, mert kertészek dolgoznak. Lezárták hétvégére a fél útpályát a Dohány utcában a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. Hétvégén Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvas útsor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban csak a külső sávban haladhat a villamos pályakarban tartása miatt. A 69-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik. Lezárják a 15. kerületben a Gubó utcát a Csobogós utca után ma 9 és 11 óra között karbantartás miatt. Hétvégén a H5-ös hév helyett Szentendre és Békásmegyer között pótlóbusz közlekedik. H5E pótlóbusz jár Békásmegyer és Szentendre között Szent István telep és Pomáz érintése nélkül, valamint H5A pótlóbusz közlekedik Békásmegyer és Pomáz között. Farkas Renáta, BKK Info.
2: Hazánk időjárásáról. Vasárnap a Dunántúlon nyugat-délnyugat felől szakadozik a felhőzet, több helyen hosszabb időre kisüt a nap. A csapadék súlypontja a középső és keleti ország rész fölé helyeződik át, továbbra is sokfelé várható ott eső, zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 22 fok között alakul. Főpirenk még egyszer röviden. Leó pápa Franciaországba látogat szeptember 25-e és 28-a között. 19 önkormányzati útnál mutatta ki azbeszt szennyezést Sopronban. Aggasztó méreteket öltött a jegyvizsgálók és járművezetők elleni erőszak növekedése. Elhangzott a hírtükör, a szerkesztő Szávó Mária, a technikai munkatárs Urbán Péter, a bemondó Lázár Csaba volt. Köszönjük figyelmüket!
10: Multidéző. Tóth János Andrást hallják.
11: 2026. május 17-e vasárnap, Urunk mennybe menetelének ünnepe van. Isten éltesse a ma ünneplő Paszkál kereszt nevű hallgatóinkat. A Paszkál héber eredetű név, jelentése húsvéti, a nevet a húsvétkor született gyermekek kapták. Egyházunkban május 17-e Boldog Scheffler János püspök és vértanú hivatalos emléknapja. Scheffler Jánost 1942-ben nevezték ki a Szatmári Egyházmegye püspökévé, majd nagyváradi apostoli kormányzóvá. 1945. novemberében 12. Pius kinevezte a Győri Egyházmegye püspökévé, a vértanú halált halt Apor Vilmos győri püspök helyére. Kijelentette, hogy aláveti magát a pápa akaratának, azonban kérte, hogy tekintettel a nehéz helyzetre szeretett egyházmegyéjében maradhasson. A Szentszék elfogadta kérelmét, és 1948-tól az újraegyesített Szatmár-Nagyváradi Egyházmegye közös püspöke lett. Minden nemű pártpolitikától óvta papjait, azonban a román kormány 1948-ban felmondta a Szentszékkel kötött konkordátumot, és megszüntette a Szatmár-Nagyváradi Egyházmegyét. A püspököt a kormány nyugdíjassá nyilvánította. Scheffler János titokban megszervezte a kispapok úgynevezett földalatti teológiai oktatását. 1949-ben letartóztatták titkárát és püspöki tanácsosát, a titokban püspökké szentelt Bogdánfi Szilárdot, fél év múltán pedig általános helynökét is, Pakot

0: 1950-ben Kőrösbányára, a Ferences Kolostorba, kényszerlakhelyre vitték, amelyet tilos volt elhagynia. A román kommunista hatalom őt nézte ki, a Rómától függetleníteni akart, Erdélyben egyedülinek elismert egyházmegye vezetésére, Márton Áron helyére. Scheffler János nem vállalta a neki szánt szerepet, ezért letartóztatták 1952-ben, majd koncepciós pert kezdeményeztek ellene, a Vatikánnal való kémkedéssel és hazaárulással vádolták. A tárgyalására nem kerülhetett sor, mert a kínzások és a börtön embertelen körülményei miatt 1952. december 6-án meghalt. Scheffler Jánost Szatmárnémetiben 2011. július 3-án avatták boldoggá. 119 éve, 1907. május 17-én látta meg a napvilágot Szatmárnémetiben Dzsida Jenő, erdélyi író, költő, újságíró, műfordító. Benedek Elek fedezte fel, és indította el költői pályáján. 1928-ban adták ki a Leselkedő Magány című verses kötetét, 1933-ban a Nagycsütörtök, 1938-ban halála után az Angyalok citeráján című kötetét. Versein kívül egyetlen kisebb könyve jelent meg életében, Magyar karaván Itálián keresztül. Ez egy útirajz, amely az erdélyi lapok által szervezett római szentévi zarándoklatról számolt be. Dzsida Jenő szívbetegségben szenvedett, és alig 31 évesen, 1938. június 7-én meghalt. A házsongárdi temetőben temették el, a szertartást Márton Áron, akkori kanonok plébános végezte. 205 éve, hogy megszületett Sebastian Knepp, német katolikus pap, a róla elnevezett vízgyógyászati módszer kifejlesztője. 1865. május 17-én Párizsban megalakult a Nemzetközi Távközlési Egyesület. Az ennek emlékére tartott távközlési világnap 2006 óta a távközlés és az információs társadalom, infokommunikáció világnapja. 122 éve jötte világra Jean Gabin, francia filmszínész, aki legemlékezetesebb alakításait, Amire megvirrad, A nyomorultak és A nagy ábránd című filmekben nyújtotta. Ma 160 éve született Erik Satie, francia zeneszerző, aki a párizsi konzervatóriumban zongorát és zeneelméletet tanult, később zeneszerzés tanulmányokat folytatott a Schola Cantorumban. Kezdetben a középkori zenei formák a Gregorián érdekelte, majd 1916-ban barátaival, Cocteauval, Massinnal és Ricossával megalkotta a kubista manifestumnak szánt egyfelvonásos balett realisztjét, a Párádot. 1919-es Szokrát című kantátája az egyik legjelentősebb kompozíciója. 1918-ban a híres Hatok csoportja őt választotta vezetőjének. Az új francia zenei törekvések egyik értékes és egyéni képviselője volt, előfutára a 20. századi avantgárd mozgalmaknak.
1: A múlt idézőt Tóth János András készítette.

0: Jó reggelt, Jézusom, tied ez a napom, ölelj a szívedre, mert szeretlek nagyon. Add rám áldásodat, minden rossztól védj meg, áld meg apát, anyát és a testvéremet, amen.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: Mindenki jó helyen szeretné tudni adója 1%-át, ott, ahol a segítség valóban számít. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek! Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
3: 7 óra. A földsója következik. Az egyház születésének ünnepén a Szentlélek kiáradása az apostolokra nem pusztán egyetlen fontos momentum volt, amely pünköskor őket megerősítette, hanem ma is élő kegyelemforrás Isten népe számára. Pünkösd ünnepére készülve Spányi Antal megyéspüspök a földsójában a Szentlélek sajátos szerepéről, a szeretett pünkösdjéről beszél, amelyet nyomon követhetünk hitvallóink életében.
4: Püspök úr azt mondta a Szentlélekről, ő támaszt föl minket korlátainkból, meghalásainkból.
5: Igen, a lélek az, amely bennünket mindig, mint egy föltámaszt, mindig új élettel ajándékoz meg. A lélek valami újat ad. Az én számomra nagyon kedves Szent Péternek az a mondata a levelében, hogy ez a Szentlélek egy új szem. Megtanít bennünket új módon látni, megtanít bennünket új dolgokat fölfedezni, sőt, megtanít bennünket annak látni azt, amit látunk, aminek az Isten is látja. Nem azt, aminek én akarom látni, nem azt, aminek éppen én most látom, és tetszik, vagy nem tetszik, hanem annak látni, aminek az Isten teremtette, aminek az Isten is látja. Így az emberben ez az új látásmód, ez az új életet ajándékozó Szentlélek egy egészen új működésbe kezd. Biztos, hogy az életünkben vannak halálok, amikor le kell mondanunk dolgokról, amikor el kell szakadnunk emberektől, amikor akár például egy haláleset alkalmával, vagy egy szülő, amikor a gyerekét el kell engednie, és le kell választania magáról, és engedni kell, hogy a saját életét tudja elkezdeni. Vagy amikor azt látjuk, hogy valaki tévelyeg, helytelen úton jár, és nem tudom visszahozni, visszatéríteni arra az útra, amelyen járnia kéne, mert nem találja meg máshol önmagát és boldogságát, amikor ezeket a halálokat megéljük, akkor nem belehalunk ebbe, hanem ezen keresztül lépve, ezen a sötét kapun, ami bizonyos értelemben hasonlatos a biológia halál sötét kapujához, egy részünk meghal, de átjutunk, és a Szentlélek fényében láthatjuk újra azt, amitől megszabadultunk, de most már nem a magunk érzelmei, nem a magunk belátásai szerint, hanem a Szentlélek jelenlétében.
4: Püspök úr, azt mondta a Szent Atya, Szentlélek velünk van, elkísér minket, átalakít, és velünk együtt arat győzelmet.
5: Lehetőségünk van arra, hogy győzedelmeskedjen a mi életünk, hogy bennünk a Szentlélek győzzön, és ő vezessen bennünket minden nehézségen keresztül, hogy nem törünk össze a veszteségekben, nem pusztulunk el a tragédiákban sem, hanem minden alkalmas lesz arra, hogy bennünket teljesebbé tegyen, hiszen a szenvedés is az élet felé vezet minket, és a mi gyötrelmünk, szenvedésünk, és az ebből fakadó imádságunk, a lélek, amit ad az ajkunkra, az másoknak a gyógyulására is lehet. Mindig reményt ad, a lélek így mindig új életet hirdet, a lélek így mindig egy olyan új szem, amely megmutatja, hogy mindig van tovább, ha ez a tovább az Isten felét jelenti az életünkben.
4: Püspök ura, a Székesfehérvári Egyházmegye hitvallóinak hogyan vált életükké, hogy hirdessék a csodát, melyeket az Úr végbe vitt a benne bízókban.
5: Az egyházmegye történetében és az egyházmegye nagy egyéniségeinek az életében is tetten lehet érni a Szent Lelket. A mi egyházmegyénkben, itt Székesfehérvárott, és ennek a városnak a történelmében nekünk azt hiszem könnyű dolgunk van, hogyha a lelket keressük. Hiszen ez a város az, amelyben a Szent Lélek, az első magyar szent család életét tudta formálni, alakítani. Talán sokkal inkább, mint bármely más városban, vagy az országunk bármely más területén is. Ez a hely lett az, ahol a szentek nyomába lépünk, mert jöttek ide zarándokolni, imádkozni, látogatni Szent Istvánt, Szent Imrét, jöttek itt lelkileg megerősödni, jöttek itt a gyökerekből új erőt kapni. Amikor ez a része az országnak önálló egyházmegye lett 1777-ben, sajátos küldetést kapott, hogy Szent Istvánnak a kultuszát őrizze, és mint eleven példát mindenkor minden magyarjának föl tudja mutatni. Mária Terézia ezért adta azt a csodálatosan szép erekjét, erekjetartót nekünk, hogy ezzel Szent István példája, lelkülete világítson előttünk. Látjuk Svoly Lajost, a többieket, akik az üldöztetés idején álltak helyt, de mindenképpen látjuk Prohászkát, akinek Szentlélekkel eltelt lánglelke, az egész magyarság tanítója, apostola és prófétája lett. Olyat mutatott föl Krisztusról, amely nem csak a mi egyházmegyénket, hanem a magyarországi egyházat emelte, gazdagította, fényesítette, és amely mind a mai napig, minden szavában, minden leírt sorában eleven aktuális, a mai emberhez szóló tanítás, vigasztaló, reményt keltő erő is. De nézhetjük Kaszap Istvánt, aki a maga fiatalságában teljes életre jutott, mert a Szentlélek által megértette, hogy nem a hosszú életkor az, ami az embert teljességre viszi, hanem az emberi élet teljessége azon múlik, hogy magamnak tartom meg az életet, a magam akaratát akarom megvalósítani, vagy Istenre figyelek, és Isten akaratára mondok igent. Ő kimondta ezt az isteni életre, az igenjét, és ebben hűséges maradt, és így lett teljes élet, így lett példa a fiataloknak, így lett példa azoknak a magyaroknak, akik képesek a lélek fényében nézni egy emberi életet, egy emberi példát.
4: Püspök ura a vizitációs nővér Bognár Mária Margit ünnepén azt mondta, a lélek Isten ajándéka, ki lehet kerülni a vele való találkozást, de mélyen érinti azokat, akik befogadják.
5: Ő hűséges maradt, és elnyerte, hogy a vizitációs rendnek a tagja lehetett, letehette a fogadalmait, majd mint amelyik élet beteljesedett, eljutott a földi élet végéhez. Az ő beteljesedett élete eljutott az Istenhez. Nekünk sincs más utunk. Azt kell mindig megkérdezni magunktól, hogy mit vár az Isten tőlem? Mit akar az Isten az én életemmel? Hova akar küldeni Isten? Mit kell mondani? Mit akar az Isten általam üzenni az embereknek? Hogyan kell hallgatnom egy másik embert? Hogyan kell rá mosolyognom? Hogyan kell őt bátorítanom? Hogyan kell szeretetemmel megerősítenem? Működik, bennünk is működik. Isten szent lelke, csak hagyjuk ezt a lelket működni.
3: A földsója rovatunkban Berta Kata összeállítását hallották.

0: nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
4: Hét óra 15 perc. Következik a pillanatfelvétel.
5: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Havas István, brüsszeli magyar lelkész a beszélgető társam. Kértem, hogy beszélgessünk egy kicsit, mutassa be nekünk az egyik elődjét, Dobai Sándor atyát, aki életének 100. évében hunyt el, és hát a magyar emigrációnak egy nagyon-nagyon fontos és példamutató személyisége volt. Gondolom ismerted személyesen is.
6: Bizony, abban a szerencsében részesültem, hogy én is még ismertem Dobai atyát, ő így hívta magát, hogy Dobai atya. Sándor atyát ezt kevésbé szerette, Per Alexandre, ezt igen, ezt így az kinti környezete elismerte, de hát Dobai atyának hívtuk. Ismertem, és megcsodálhattam ezt a rendkívüli energiájú fiatal embert, akit hát már idős korában ismertem, de még akkor is fiatal volt.
5: Századik életévében hunyt el május 4-én, végül is itthon, az utóbbi évtizedekben itthon lakott, mikor leköszönt a Benelux főlelkészségről. Közvetlen utódja vagy Belgiumban?
6: Nem vagyok a helyet, illetőleg közvetlen utódja, mert brüsszeli lelkész ő nem volt. Brüsszelben más egyéb lelkipásztorok teljesítettek szolgálatot, ezért lett ő főlelkész, de ő fogta össze az említett három államban a magyar emigrációs szolgálatot. Brüsszelben nem. De Liezsben én utódja lettem, mert hazaköltözése után, aztán hát én járok el Liezsbe, illetőleg vettem át a luxemburgi és részben a hollandiai lelkipásztori szolgálatot. Annyit még, amit említettél, hogy 2026. május 4-én így mondják, hogy elaludt, békességesen elaludt, már hosszú ideje ágyban fekvő, hát nem beteg, hanem gyenge életkor vége felé járó ember volt, és békésen az úr magához szólította.
5: A Győri Egyházmegyében Konyban született 1927-ben, bencés diák volt Győrött, és kispapként került végül is hadifogságba, gondolom leventeként elvitték nyugatra, és ott hadifogságba került, és hogyan alakult tovább az élete?
6: 1944-ben történt ez a bizonyos eset, amikor a 24 és 29 között születetteket összegyűjtötték a templom előtt, és mint leventéket vittek el, kb. 160-200 leventét 3 napra. Na hát ebből a 3 napos elvitelből azt mondja, hogy egész életút lett, egyébként Szampöltenig jutottak, ő inkább kísérte ezeket a fiatalokat, az volt az ő feladata, beöltöztették katonaruhába, különböző táborokba volt, és úgy szabadult, mint encés növendék. Tudnélik, hát egy nagyon nehéz körülmények közül mentette ki őt egy missziós atya Brüsszelből, aki kispapokat keresett, és ott szerepelt, hogy ő bencés növendék volt, hívatták Ön szabad. És körülbelül 40 fiatal szabadult így, kiköztük 10 magyar. Fölfogta, hogy nincs már drótkerítés mögött, de lehet tisztálkodni, van tiszta

0: ruha, lehet bőven jutni ennivalóhoz. És így került aztán később szemináriumba, mert ő pap szeretett volna lenni, ezt a hivatást érezte a Jóistentől neki szántnak.
1: Hol végezte a szemináriumot?
0: Belgiumban végezte a szemináriumot, nem volt könnyű, mert hiszen a nyelvet is hát meg kellett tanulnia. 4 év filozófiát tanult, 2 év teológiát, tehát összesen 6 évet, és hogy visszaemlékezett mindig, nem volt egyszerű, mert meg kellett tanulnia a nyelvet is. Végül 1952-ben pappá szentelték, és a flamand bányavidéken dolgozott, idegenek között 4000 bányász mellett fiatalokkal, cserkészekkel, munkási fiakkal foglott, 29 nemzetből állt a hívők serege. Csodálatos hivatás volt ez akkor.
1: És hát magyarok is voltak talán a bányászok között, és hát Liesben volt egy magyar közösség már akkor is, nem?
0: Hogyne, főleg 1956 után. Akkor jöttek a menekültek. Azt említette ő, hogy 5 kaszárnyát ürítettek ki, hogy be tudják fogadni a menekülteket. Munka volt bőven, de hát nem ismerték a nyelvet. Úgyhogy ő segített, amire tudott papírokat beszerezni, tolmácsot, fordított, munkát, állást találni, lakást szerezni. Szinte atyuk, testvérük lett az idegenbe szakadt magyaroknak. Azt mondták róla, magát úgy küldte a Jóisten, mint Józsefet Egyiptomba, hogy mentse meg őket.
1: Évtizedeken át volt a flamand vidéknek, Hollandiában is gondolom, meg Belgium holland, vagy flamand részén a magyarok lelkipásztora.
0: Igen, aztán ez a flamand rész az egyrégi egyben mosodott a Valló részsel is, mert aztán ő Liesben építette ki a központját, ami hát ugye Vallóniához tartozik, de följárt a fölötte levő Vallon a flamand vidékre is. Jól tudott flamandul, jól tudott franciául, de hát ő nehéz megmondani, hogy jól volt alapvetően, 5 egyházmegyében tevékenykedett, 9 városban misézett rendszeresen. 50-60 vagy 100-200 kilométert is le kellett autózni a 2 város között. Volt, ahol kevesebben voltak a misén, volt, ahol többen, de ő tudott franciául, flamandul, németül szólni mindenkihez.
1: Le a karakter.
0: Itt előttem egy listát, ezt most nem olvasom föl, mert a magyar hallgatóknak ezek a helynevek nem sokat mondanak, de itt van előttem az a 6-8-10 hely, ahova ő rendszeresen járt.
1: Liesben ma is emlékeznek rá, és van egy magyar közösség, aki számára ő egy nagyon kedves lelkipásztor volt?
0: Hogyne. Megvan ez a közösség, én járok rendszeresen, hát nem minden vasárnap, de havonta 2-szer, aztán később havonta 1-szer, mert már azért fáradnak, ők is idősödnek, és hát ennek az idősökből álló közösségnek ugye az is a nehézség, hogy mivel már nem tudnak autót vezetni, ezért nem olyan könnyű összegyűlni, mert ahol éppen laknak, hát szétszórtam, tehát közelben van templom, de ahova el kellene jönni, hát oda azért járművel kell jönni. De nem baj, őrizzük az ő emlékét is, meg a közös hitet, reménységet, és nagyon-nagyon szeretettel emelgetni, még Luxemburgban, mert sokat járt Luxemburgban, hát aztán a vége felé már ott is én vettem át tőle a szolgálatot. Még annyit, hogy mondjak el a Dobai atyáról, hogy 2017-ben aztán végleg hazaköltözött. Ugye ő 27-ben született, hát 17-ben volt, 2017-ben 90 éves, és akkor költözött haza aztán Kónyba, és hát ott életének utolsó, hát mondjuk 10 esztendejét nagyon-nagyon gondos, szerető, ápoló családi környezetben, családi közösségben élte, töltötte.
1: Témát változtatnék, hogyha esetleg van ezzel kapcsolatban is mondani valót számunkra. Annak idején 1990-ben, mikor megalakult az Antal kormány, akkor egy piarista diákból lett a független Szabad Magyarország miniszterelnöke, és hát több egyházi gimnáziumban végzett lett miniszter, és hát most valami hasonlót élünk át, és talán a új miniszterelnök a te diákod is volt, és a többek vannak, akik a piarista pesti gimnáziumból kerültek az új kormányhoz. Azért kérdezem ezt, mert pont ma van a parlamentben az alakuló ülése az új kormánynak. Hogyan érint ez téged? Van-e valami személyes élményed, emléked, vagy reménységed ezzel kapcsolatban?
0: A új miniszterelnök urat diák korában én ismertem, nem tanítottam közvetlenül, de ismertem. Valamilyen kapcsolatban álltam vele, tantárgyat illetőleg, de közvetlen diákom nem volt. Több emléket őrzök róla, amikor itt Brüsszelben volt. mert az itteni, hát magyar közösségnek, katolikus közösségnek volt olyan tagja, feleségével, gyerekeivel együtt. Gyerekei közül, hát egy első áldozók is voltak itt többen, úgyhogy én azokból az időkből őrzök emlékeket, akkor voltunk kapcsolatban. De hát akkor persze még nem mint egy jövendő politikussal, hanem hát mint édesapával, meg egykori diákkal kerültem vele kapcsolatba. Úgyhogy a témáink, a beszélgetéseink azok ez a területre hát tartoznak, vagy szoríthoznak. Igen, hát több diákom is van a vezető között, hát ha meglátjuk, hát szívből szurkolok, hogy azért jól süljön ki az ország, és mindenki javára és számára, hát ezért szurkolok most.
1: Nagyon szépen köszönöm, és aztán majd időről időre szoktam életjeleket kérni tőled, hogy kicsit lássuk a diaszpóra magyarságát. Mohos Gáborral készítettem egyébként interjút a múltkor, mert most ő a felelőse Cserháti püspök utána az Európai Magyar Lelkipásztori Szolgálat menetéért, és hát kevesen vagytok, nem mindenhova jut magyar pap, de azért a magyar közösségeket igyekeznek egybe tartani. Nálatok szerencsésebb a helyzet, mert Brüsszelben rezidensként ott vagy.
0: Most volt egy tanácskozásunk, összegyűltünk 18-19-en, és a két püspök atyával, a Mohos Gáborral és a Kornél atyával. Zürichben nagyon-nagyon jól sikerült, és gyümölcsöző együttműködés volt, de hát a csodát persze ezek a találkozók se tesznek, csak az, hogy erősítenek minket, meg egy kicsit már problémáit megismerve, meg örömeit, hát mi is lelkesedünk, ugye.
1: Havas István piarista szerzetessel beszélgettünk, brüsszeli magyar lelkésszel, a közelmúltban elhunyt Dobai Sándor atyáról, aki 100 évesen adta vissza lelkét a teremtőnek. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: A pillanat felvétellel legközelebb egy hét múlva jelentkezünk.

0: 7 óra 30 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Szávó Mária, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó reggelt kívánok! Franciaországban tesz látogatást 14. Leó pápa szeptember 25-e és 28-a között, közölte a Vatikán News. A Szentszék sajtóközpontjának igazgatója Matteo Bruni tájékoztatása szerint a Szentatya elfogadta a francia államfő, egyházi vezetők és az UNESCO meghívását, és útja során az ENSZ nevelésügyi, tudományos és kulturális szervezetének párizsi székházába is ellátogat. A program a pápa 5. nemzetközi útja lesz. Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor volt kormányfő is eladományozza a neki járó végkielégítést. A fideszes politikus szombaton Facebook oldalán közölte, hogy a neki járó járandóságot a kárpátaljai irgalmas szamaritánus református gyermekotthonnak adományozza. 19 önkormányzati út esetében mutatott ki a laborvizsgálat eltérő mennyiségű azbeszt tartalmú kőzetet Sopronban, írta Facebook oldalán a megyei jogú város polgármestere szombaton. Az önkormányzat az érintett utcákban sebességkorlátozást vezet be, és behajtani tilos, kivéve lakók táblákat helyez ki. Gyors átmeneti megoldásként az útburkolatok kálciumklorid kezelést kapnak, ami pormentesíti a felületet. A magyar turisták Horvátországban az idén nyáron jellemzően 5-7 éjszakára foglalnak szállást, többnyire apartmant és leggyakrabban 2-4 fős társaságok utaznak együtt, közölte a szállás.hu az MTI-vel. A legtöbb magyar vendég a Kvarneröbölbe, valamint a Dalmácia, Zadar és az Isztria régiókba utazik. A közlemény szerint a horvátországi szállásfoglalásoknál továbbra is az apartmanok dominálnak, a foglalások csaknem 80%-át teszik ki, míg a szállodák aránya 14%. A hulladékgazdálkodási koncesszió felülvizsgálatát kezdeményezi a kormánynál Szolnok önkormányzata a MOHU-MOL hulladékgazdálkodási ZRT tevékenysége miatt, jelentette be a város polgármestere a Facebook oldalán. A polgármester a hulladékgyűjtési rendszert pazarlónak nevezte, majd azzal vádolta meg a MOHU-t, hogy visszaél erőfölényével, saját cégeit hozza helyzetbe. Györfi Miklós közölte, fennáll a veszélye, hogy a vállalat agresszív díjpolitikával tönkreteszi az önkormányzati tulajdonú cégeket, ami vagyonvesztést okozhat nem csak Szolnokon, hanem az egész országban. Május 29-én és 30-án ismét érkezik a nagy sportág választó és nagy hangszer választó, amely mára az egyik legnagyobb ingyenes sportfesztivállá nőtte ki magát Magyarországon. A programok mindkét nap 9 és 17 óra között lesznek látogathatók Kőbányán. A rendezvény egyik legnagyobb vonzereje, hogy több mint 100 sportágat lehet kipróbálni egy helyen. Részletek a nagy sportág választó hivatalos oldalán érhetők el. A szervezők tájékoztatása szerint a belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Végül a várható időjárásról. A Dunántúlon nyugat-délnyugat felől szakadozik a felhőzet, több helyen hosszabb időre is kisüthet a nap. A csapadék súlypontja eközben a középső és keleti országrész fölé helyeződik át. Arrafelé továbbra is sokfelé várható eső, zápor. Az északkeleti megyékben zivatar is kialakulhat. A szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 22 fok között alakul. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Hét óra 34 perc, közlekedési információk következnek.
1: A fővárosban hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre számítsanak ma napközben, mert kertészek dolgoznak. Lezárták hétvégére a fél útpályát a Dohány utcában a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. Hétvégén a H5-ös hév helyett Szentendre és Békésmegyer között pótlóbusz közlekedik. H5E pótlóbusz jár Békésmegyer és Szentendre között Szent István telep és Pomáz érintése nélkül, valamint H5A pótlóbusz közlekedik Békésmegyer és Pomáz között. Ma reggel 9-től 10:30-ig szakaszos és időszakos korlátozásra kell készülni a Hősök terétől az Andrássy út, József Attila utca, Széchenyi István tér, Lánchíd, Clark Ádám tér, Lánchíd, Eötvös tér, Pesti a Sórakpart útvonalon futóverseny miatt. A 105-ös és a 210B autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Farkas Renáta, BKK Info.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-33-33-as számot, vagy írjon az infokukac@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
2: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
4: A vasárnapi evangéliumot Varga László atya, a Váci Székesegyház karnagya olvasta fel, majd Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök, rádiónk vezérigazgatója fűzi hozzá gondolatait.
5: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben a 11 tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik. Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Ezek az evangélium igéi.
6: Úrunk mennybe menetelének ünnepén Máté evangéliumának befejező jelenetét olvassuk. Jézus Galileában egy magas hegyen megjelenik tanítványainak, és megbízza őket, hogy kereszteljenek és tanítsanak minden népet. Máté nem beszél Jézus mennybe meneteléről. Hogyan kapcsolódik ez a szakasz mégis az ünnephez? Elsősorban úgy, hogy az ünnep lényegesen valamiféle fizikai folyamat, térbeli felemelkedés, hanem Jézus megdicsőlése és hatalma. Amikor Isten világ feletti hatalmáról beszélünk, amikor mennybeli trónját említjük bibliai kifejezésekkel, valójában végtelen szabadságát, egyetemes hatalmát értjük alatta. Jézus fölvétetett a mennybe, és helyet foglalt az Isten jobbján, mondja Márk evangéliuma. Mostantól fogva látni fogjátok az ember fiát a hatalom jobbján, ígéri Jézus a főtanács előtt Máté beszámolója szerint. Ez a kép a Zsoltárok és Dániel nyelvezetével ugyanazt állítja. A megdicsőlt Jézus részt kap Isten hatalmából és dicsőségéből. Amikor Máté szerint Jézus azt mondja, nekem adatott minden hatalom az égen és a földön, nem azt akarja sugallni, hogy csak most kap hatalmat, inkább azt, hogy most, vagyis feltámadásában, tanítványai előtti megjelenésében imár mindenki számára kinyilvánul az ő örök hatalma, amelyet tanítványai a földi működés idején már szemlélhettek. Mindent átadott nekem az Atya, mondta Jézus, és az emberek csodálták a szavaiban megnyilvánuló hatalmat, amikor tanított, gyógyított, bűnöket bocsátott meg, amikor tanítványait is elküldte, hogy hatalommal hirdessék a mennyek országát. A négy evangélista közül egyedül Máté az, aki elbeszélését nem saját megjegyzésével, hanem egyszerűen Jézus szavával fejezi be. Íme, én veletek vagyok minden nap, a világ végéig. Már többször említettük, hogy a feltámadt Krisztus azt az ígéretet erősíti meg, amelyet születésének híruladásánál fogalmaztak meg, hiszen az ő neve Emmánuel, velünk az Isten. Ez is a mennybe menetel ünnepének sajátossága. Nem Jézus távozását, hanem új, másfajta jelenlétét ünnepeljük. Az Úr másként van jelen, de ugyanúgy segít, tanít és üdvözít, ahogy azt földi működésében már megmutatta. A feltámadott utolsó megjelenésének János és Lukács evangéliumában is a tanítványok megbízására középpontjában. Jézus jelenlétének ígéretét viszont ott a Szentlélek elküldésére tett utalás helyettesíti. Jézus jelenlétének egyfajta analógiája és módja a bennünk visszhangzó szó: veletek vagyok. Ez az ígéret az egész elbeszélést áthozza az olvasó jelenébe, sőt, megnyitja egy reményteli jövő előtt. Máté elbeszélése szerint a tanítványok azonnal átérzik Jézus dicsőségét. Leborulnak előtte, mint valamivel korábban az asszonyok. A 11 tőlük az asszonyoktól tudta meg, hogy Galileába kell mennie, a pogányok földjére. Jézus föld életében Izrael házának elveszett juhaihoz szólt küldetésük. Ez a küldetés most folytatódik és kiegészül minden néphez. Tanításuk, teremtő és gyógyító szavuk a keresztségben látható közösséget is formál. Jézus nem csak Ábrahám és Dávid fia, ahogy azt Máté az evangélium kezdetén Jézus származásáról szólva hangsúlyozta, hanem immár Isten fia. Ég és föld, élők és holtak felett szeriden gyakorolt uralmával együtt. A tanítványok leborulnak Jézus előtt, egyesek azonban kételkednek. Talán nem ismerték fel, féltek tőle, mert szellemnek vélték. A kételkedni ige Máténál csak így szerepel. És még abban a híres történetben, amikor Péter a hullámok láttán megijedt, kételkedett és merülni kezdett. A kétkedőt bilincs köti, húzza a mélybe. Aki viszont leborul Jézus előtt, felfedezi jelenlétét, annak horizontja kitárul, és felfedezi azt, aki vele tart a világ végéig.
4: A vasárnapi evangéliumról Martos Levente Balázs, esztergom budapesti segédpüspök, rádiunk vezérigazgatója elmélkedését hallották.

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
2: 8 óra. Híreket mondunk. A mikrofon nálunk Vári Judit. Jó reggelt kívánok! A tudomány szabadsága nem azonos az ellenőrizhetetlenséggel, az autonómia nem azonos a közpénz feletti korlátlan rendelkezéssel, és a kiválóság támogatása nem azonos egy párhuzamos intézményrendszer felépítésével. Ezért kell az Élvonal Alapítvánnyal kötött több éves finanszírozási szerződést felmondani, írta a Tudományos és Technológiai Miniszter szombaton a Facebook oldalán. Tanács Zoltán úgy fogalmazott, a következő kormányzati ciklus egyik legfontosabb tudománypolitikai vállalása az lesz, hogy a magyar kutatás fejlesztésre fordított forrásokat fokozatosan, kiszámíthatóan és érdemben növeljék. Politikai bosszúnak nevezte a Fidesz frakció vezetője szombaton a kormányfő bejelentését az Élvonal Alapítvány finanszírozásának visszavonásáról a döntés felülvizsgálatának javaslatára. Tehát a döntés felülvizsgálatára tett javaslatot. Gulyás Gergely azzal vádolta a Tisza pártot, hogy a tények ismerete nélkül hozott döntést és rombolást kezdett a tudomány területén. A külügyminiszter tiltakozását kéri a Mi Hazánk mozgalom elnöke a román nagykövetnél a nagyváradi premontrei apát kilakoltatási ügye miatt. Torockai László az MTI-hez szombaton eljuttatott Orbán Anita külügyminiszternek címzett nyílt levélben felidézte, hogy Fejes Rudolf Anzelmnek a rend főapátjának kilakoltatását február 23-án és május 14-én a hívek akadályozták meg. A politikus azt kérte a külügyminisztertől, hogy rendelje be Románia magyarországi nagykövetét azért, hogy tiltakozzon a misére való szentségtörő fegyveres román állami behatolás, valamint az egész jogtipró eljárás ellen. Vasárnaptól megszűnik a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskun vármegyében, így már csak két vármegyében marad a korlátozás, közölte szombaton honlapján a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A Nébih azt írta, hogy az elmúlt 24 órában Bács-Kiskun vármegyében elég csapadék hullott az erdei biomassa átnedvesítéséhez, így az erdőtűz magas kockázata megszűnt. Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben azonban továbbra is érvényben marad a tilalom, áll a közleményben. Újból csatlakoznia kell Nagy-Britanniának az Európai Unióhoz, mondta szombaton West Streeting volt brit egészségügyi miniszter, aki Keir Starmer miniszterelnök tisztségére pályázik. Streeting csütörtökön jelentette be lemondását azzal a kifejezett céllal, hogy elindítsa a Starmer elmozdítását célzó vezetőváltási eljárást a kormányzó munkáspárton belül. Bejelentette azt is, indul a pártvezetői és így a miniszterelnöki tisztségért. Egy autós nagy sebességgel belehajtott az utcán sétálók közé szombaton este az észak-olaszországi Modenában. 7 ember megsérült, közülük 2 súlyosan, közölte a rendőrség. Többeket elgázolt, majd autója egy kirakatnak ütközött. Az autóból kiszállva pedig késsel támadta gyalogosokra, aztán megpróbált elmenekülni. A hatóságok közlése szerint az elkövető egy 30 éves marokkói származású olasz állampolgár, akit őrizetbe vettek. Végül az időjárásról. A Nyugat-Dunántúlon, valamint keleten csökken a felhőzet, hosszabb időre is kisüthet a nap. A középső, majd este felé a keleti ország részben. Még sok helyen lehet eső, zápor, a keleti megyékben zivatar is előfordulhat. Az északi a szelet nagy területen erős, helyenként viharos lökések kísérik. A csúcshőmérséklet általában 11 és 20 fok között alakul. A Tiszántúl zömén 20-24 fok lesz a jellemző. Késő estére 7 és 15 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 9 órakor jelentkezünk.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
2: 8 óra 4 perc. Templom térkép.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Beszélgető társam szerző Rita, Judit nővér, Szent Ferenc kisnővérei közösség tagja. És hát nem Arlón, vagy Bükszenterzsébeten, vagy Miskolcon beszélgetünk, hanem Budapesten, a Felső Krisztina városi templom kertjében, vasárnap este a hatos mise alatt. Ez most már az ötödik miséjük, amit itten asszisztálnak a plébániánkon, és egy jótékonysági kezdeményezés zajlik az önök missziója javára. Néhány mondatban összefoglalta minden mise végén, hogy miről is van szó. Mondjuk el a hallgatóknak, mert időről időre van szó Arlóról, de azért egy újszülöttnek minden ismeret új.
4: Köszönöm szépen a lehetőséget. Érdekesség ugye, hogy én itt Budapesten nőttem föl, vagy Budán, és hogy egy nagyon más világba keveredtem, amikor most már több mint 10 éve élek Arlóban, és másokkal régebb óta figyelemmel, hogy a nővérek hogyan próbálnak segíteni Arlóban. A közösségünk több mint 30 éve él ott, azóta van ott rendházunk, és talán a kezdetekkor még durvább volt a helyzet, mert akkor épp ugye a rendszerváltozás környékén voltunk, és több ezer fős gyárak zártak be, vagyis rengeteg ember volt munkanélkül.
3: Borsodban vagyunk, azt mondjuk el, tehát Arló ott van Ózd környékén, ugye?
4: Szomszédban, tehát konkrétan a következő település Arló után Ózd, úgyhogy ott is nagyon sokan dolgoztak ezekben a gyárakban. Úgyhogy akkoriban, a kezdetekkor tényleg nem lehetett az, hogy jöttünk, és akkor beszélünk Istenről, meg ilyesmi, mert a legalapvetőbb szükségletek nem voltak meg. Ugye konkrétan tényleg éhezés, megfagyás, veszély, mindenféle alapvető szükségletek. Úgyhogy szükségszerűen egy kicsit a kezdetekkor ebbe a szociális irányban tolódott el a munka, hogy ruhaadományok, tűzifa, gyógyszer, szóval mindenféle ilyesmivel próbáltak a nővérek segíteni. És örömhír, vagy örömmel újságolom, hogy mostanra azért már nagyon sokan dolgoznak. Újabb ilyen összeszerelő üzemek, meg gyárak nyíltak a környéken. Lehet, hogy Egerbe kell menni, vagy Miskolcra, de azért elérhető.
3: Tehát aki akar talál munkát most már?
4: Igen, és ezt merem úgy mondani, hogy helybéliek állítják ezt, hogy ha nagyon akar valaki, akkor azért talál. Bár még mindig sokan vannak napszámban, tehát hogy szőlőbe, vagy gyümölcsszedés, tehát ilyen szezonális munkában.
3: Ami azt is jelenti, hogy nincs társadalom biztosításuk.
4: Így van. Uh-huh. Igen, tehát hogy szóval azt akartam csak mondani az előbb, hogy még a kezdetekkor óriási nagy volt a munkanélküliség, mostanra azért egy kisebb réteg van, viszont én úgy érzékelem, hogy nagyobb a szakadék. Tehát ugye vannak, akik szépen elmennek dolgozni, meg azért van pénzük, és van egy szakadék, mert most már hál' Istennek nem lehet csak gyerekvállalásból, csak abból megélni, hanem ugye ez egy óriási jó, hogy a munkához van kötve, a adókedvezménytől kezdve mindenféle ilyesmi. Úgyhogy egy szűkebb rétegről beszélünk, viszont az az élményünk, hogy ők meg nagyobb mélységben, vagy nagyobb nyomorban, vagy nagyobb szegénységben élnek. Tehát hangsúlyozom, hogy nem mindenki. Tehát ha meghallja valaki, hogy Arló, az nem azt jelenti, hogy itt mindenki iszonyatosan szegény, hanem hogy vannak még olyanok, akik nagyon nehéz körülmények között élnek. Ilyen példa, amit szoktam mesélni, hogy nekem budapestiként meglepő ez, hogy a kútról hozzák még mindig sokan, nem mindenki, de sokan a vizet, pláne most télen mínusz 15, mínusz 20 fokban, hát döbbenet, hogy nem az, hogy letakarjuk, hogy el ne fagyjon, hanem napi használatban vannak a kék kutak.
3: És a fizikai, anyagi segítségen kívül a tanodájuk is egy, ha nem újdonság, mert most egy 15 éves múltra visszatekint, nem tudom pontosan, de az is egy nagyon-nagyon jól működő kezdeményezés. Talán a jezsuitákkal együtt csinálják, ugye?
4: Most együtt működünk velük, de mint említettem, mi azért már több mint 30 éve itt vagyunk, ők meg azért ilyen 4-5-6 éve vannak, pontosan sajnos most így hirtelen nem jut eszembe. Tehát a kezdetektől azért volt olyan nővértársam, aki fiatalokkal foglalkozott, csoportot tartott, és nagyon jó látni, hogy az ő gyerekeik most a mostani ösztöndíjasaink között vannak. Tehát, hogy igyekszünk koldulni pénzt arra, hogy ösztöndíjjal támogassunk olyan fiatalokat, akiknek a családja esetleg nem tudná megengedni, hogy a 8 általános után még messzebbre elmenjenek iskolába, bérlettől kezdve, munkaruha, mindenféle kiadások vannak, illetve a nagy konkurencia ez a napszámba, tehát sokan fiatalok azt hiszik, hogy na majd most lesz pénzem, ha elmegyek a szőlőbe, de abban nem gondol bele, hogy hosszú távon viszont, ha nincsen semmilyen szakmája vagy végzettsége. Tehát ezt az ösztöndíjat is azért csináljuk, hogy motiváljuk a fiatalokat arra, hogy ne a szőlőbe menjél dolgozni, hanem tessék valamilyen szakmát szerezni.
3: De a tanoda az... Most az ösztöndítő függetlenül az ösztöndítőről is rátérek, és arra, hogy egy kolduló rendnek a tagja, és most éppen koldul itten, nemes cél érdekében.
4: Igen, visszatérve akkor a tanodára. Tehát csak azt akartam mondani, hogy nagyon sok gyerek fordul meg nálunk. Hivatalosan nem vagyunk tanoda, egyébként nyitott házunk van, és ide fakultatíve jöhetnek a gyerekek, tehát semmilyen kényszer alatt nincsenek, hanem ha jó programok vannak, ha élménydús a velük való foglalkozás, akkor szívesen jönnek. Tehát hétköznap lehet jönni hozzánk, illetve havonta egyszer szokott lenni egy úgynevezett befogadlakos szombat, ahova pedig önkéntesek, akár Budapestről, vagy messzebbről is szombati napon leutaznak, ott vannak velünk, játszanak, foglalkoznak a gyerekekkel, este meg hazamennek, illetve nyáron szoktak táboraink lenni, van ott alvós táborunk azoknak, akik szépen kijárnak és szót is fogadnak, és van sporttáborunk, az bejárós, tehát napközis tábor, azt meg igyekszünk, hogy minél többek eljöhessenek, vagy lehetőséget adni. Az elmúlt években 2 hetes ilyen napközis táborunk volt, és hát ilyen 89 gyerek megfordult összességében a két hét alatt.
3: És akkor, hogyha jól értem, akik korábban önök segítségében részesültek, azok gyerekként, azok szülővé nőve már máshogy nevelik a gyerekeiket, ugye? Igényesebben és nagyobb szigorral?
4: Hát nem a nagyobb szigort mondanám, hanem hogy ők nagyobb arányban felismerik például a tanulás fontosságát, hogy az én gyerekemnek nem azt mondom, hanem megy iskolába, hogy semmi baj, hanem azt mondom, hogy tessék iskolába menni. Ez látszik, tehát hogy tehát generációról generációra egyre több osztályt tesznek le, vagy esetleg szakmát szerez, vagy hát vannak főiskolás, meg egyetemre járó diákok is, akik innen Arlóból kerültek, nagyon büszkék vagyunk rájuk.
3: Van esetleg olyan, aki a cigány szakkollégium tagja esetleg, itt Budapesten a jezsuitáknak van egy szakkollégium, ami most volt, azt hiszem éppen 30 éves.
4: Sajnos nagyon nehéz oda bekerülni, de már egy lánykát már több fél éve próbálunk be jutatni, de most éppen azt hiszem nincsen, de Budapesten tanuló főiskolásunk, egyetemistánk több is.
3: Hányan vannak az arlói közösségbe nővérek?
4: Most jelenleg 6-an.
3: Az komoly létszám. Ott a noviciátus is, vagy miért?
4: Jelöltség. Egy jelölt nővére bővültünk most pont az évközben. Egyébként 5-en lakunk, és hát ugye nagy újságunk az, hogy már olyan sokan vagyunk, hogy nyílik a 4. házunk.
3: Hol lesz az?
4: Debrecenben.
3: Debrecenben, ez nagyon-nagyon jó hír, igen. Akkor ezek szerint... Mekkora ez a létszám?
4: Most 18-an vagyunk.

0: falupasztorációban például Bükszentkereszten van egy lelkigyakorlatos házunk, szintén Bükszentkereszten. Van egy imádságházánk Miskolcon.
1: Az mit jelent?
0: Az imádságháza?
1: Igen.
0: Az egy ökumenikus kezdeményezés, több felekezet összefogásából az a célkitűzés, hogy nehogy már csak a benzinkutak legyenek 24 órán keresztül nyitva, hanem az Isten imádására helyek.
1: Tehát egy ilyen örök imádó hely?
0: Igen, örök, igen, dicsőítő, vagy imádkozó hely, igen. És sajnos Magyarországon még nem tudok olyanról, hogy folyamatos összejönne ez a éjjel-nappal nyitva, de van több imádságháza, ahol zajlanak így dicsőítések, meg imádságok. Sopronban, Kecskeméten, Budapesten kettő is. Most nem akarok utaságokkal mondani.
1: És napi 24 órát ott vannak?
0: Hát ez
1: felváltva?
0: Ez a cél, de nem, mondom, sajnos nem jön most össze, de reklámozni, szívesen reklámozom, hogy Miskolcon is van ilyen, is lehet hozzánk is csatlakozni, tehát itt ez, nővérek buzogtak, vagy kezdeményezésére Miskolcon, a rendházunk mellett van egy kis ház, és oda föl lehet iratkozni, és akkor beengedik a nővérek, imádkozhat, elmehet, illetve vannak közös, meghirdetett nyílt alkalmak, ahol meg dicsőítésbe be lehet kapcsolódni.
1: Említette, hogy hivatalosan nem tanod, mi a különbség a hivatalosan tanoda és a nem hivatalosan tanoda, hasonló, mint a szakkollégium, hogy kap valami állami támogatást, hogyha hivatalos? És mi kellene ahhoz, hogy hivatalosak legyenek, vagy akarnak-e hivatalosak lenni?
0: Szóval ez a különbség, hogy a hivatalos tanoda az normatívát kap. Hát mi is szerettünk volna most már hivatalos tanodába válni, de sajnos a felzárkózó települések programban résztvevő települések most éppen nem kapnak engedélyt arra, hogy tanod.
1: Új, ez az a bizonyos tanod. 300 település, ami a legszegényebb 300, és a máltaiakkal együtt értem, tehát itt nem kapnak ilyen lehetőséget egyelőre, tehát az adományokra szorulnak, ugye? Azért is van itt.
0: Így van, valamiből a szép nagy épületünk rezsijét, villanyszámláját és vízszámláját is, illetve gyerekprogramokat, táborokat. Azért szoktunk kivételt tenni, hogyha valahol nagyon nagy szükséghelyzetet látunk, például legutóbb egy családnál sikerült meg előzni, az utolsó pillanatban lett a vezetékcsere. Meg gondolok, mert leégett volna a ház, úgyhogy erre is nagyon...
1: Tehát az elektromos vezetékcsere.
0: Hálás vagyok, hogy szintén koldultam, és összejött.
1: Hát a munkamegosztásban rendben belül ön a koldus?
0: Hát ugye Ferences lévén elvileg mindannyian...
1: De többiek is járnak koldulni, vagy pedig ön a specialitása ez?
0: Van, amikor elkísér nővértársam, de most jelenleg rám van bízva ennek az Elfogadlak Alapítványnak a működtetése, vezetése.
1: Hogy hívják az alapítványt?
0: Elfogadlak Alapítvány.
1: Gyakorlatilag minden hétvégén valahol viszi a kis ajándékkincseit, amiért...
0: Annyi nincsen. Ősszel szokott több is lenni, legalább három, meg most tavasszal ez a második, de szerintem most őszig ennyi volt. Uh-huh. Úgyhogy azért ezeket el kell készíteni. Kollégáim szoktak segíteni horgolni például, vagy édesanyám is szépségeket, gyertyákat, mindenfélét készít. Szappant, úgyhogy mindenfélét hozunk, amit ajándékba tudunk adni. Rózsafüzért, kis taus karkötőt, amihez a kis taut Assisi-ből hoztuk. Úgyhogy igyekszünk valami ajándékkal megajándékozni, akik támogatják ezt a munkát.
1: Említette, hogy Budán nőtt föl, melyik plébánia kereté, vagy hogy talált rá Szent Ferenc kis nővéreire, és milyen előélet után?
0: Májra Zsemetén nőttem föl, és a Google segített egyébként a kisnővéreket megtalálni, mert ferences női közösségeket kerestem, azt nem annyira ismertem. Ferences férfiágat ismertem, hiszen Szentendrén végeztem, és nagyon jó élményem volt ferencesekkel is. De aztán leültem a Google elé, és úgy találtam rá a honlapjára a közösségnek, egy nagyon élő, mosolygós, fiatalos közösséget láttam. Úgyhogy elmentem egy nyílt napra Miskolcra, és ott nagyon otthon éreztem magam, és akkor így itt ragadtam.
1: És már örökfogadalmas?
0: Igen.
1: Tehát ferences diák volt, akkor Szent Ferencet megszerettették, azt hiszem, önnel, és most egy jubilami esztendő van, illetve már sokadik, mert minden 800 évvel ezelőtt történt, most az tényleg az utolsó a 800 évben. A Szent Ferencet megszerette. Megszerette, és kereste a ferences közösséget. Így a jubilami esztendőben a közösségük zarándokol esetleg Assisibe, a településeiken, a rendházaik vonzáskörzetében Szent Ferenc mennyire tud téma lenni, akár világi közösség keretében is.
0: Most hál' Istennek, most már sokadik éve ünnepelünk valaminek a 800.

0: évfordulóját, azt hiszem most szentvele talál a, most már az utolsó ilyen jubileumi esztendő, de azt hiszem 2 éve voltunk most közösséggel Assisiben, megint egy zarándoklaton, és hát ezekben az években tényleg többen keresnek meg minket, hogy ide hívnak, oda hívnak bennünket így ferences témában, úgyhogy van lehetőségünk így.
1: Most a közösség alapításakor ilyen egyházmegyei jogú szerzetes rend volt, most kilépnek az egyházmegyéből, hogyha már mint a debreceni közösséggel, akkor most már egyházmegyek közi szerzetes rend lesznek?
0: Hát nem tagadjuk, hogy örülnénk, hogyha hivatalosan is elnyerhetnénk ezt a szerzetesi megnevezést, mert hogy azzal a céllal kaptunk engedélyt, így a mostani kinézetre, meg se többi, hogy ez a célunk, hogy hivatalosan is, egyház jogilag is elismerjenek bennünket így szerzetesnek.
1: A munka a szegény emberek között tud-e örömet, táplálékot adni lelkileg? Mennyiben fáradtság és kötelesség, és mennyiben örömforrás is esetleg?
0: Hát nagy örömmel mondhatom, hogy én szeretek Arlóban élni, szeretem a munkámat, és kedvelem az Arlóban lakó fiatalokat. És amikor ifjúsággal foglalkoztam, 8 évet legalább, akkor nagyon sok barátra tettem szert, vagy jó kapcsolatot ápolhattam a fiatalokkal, és nagyon sok értékes embert ismerhettem meg. Sokszor akkor is, hogyha esetleg ez kívülről, nem tudom, morcos külcsőt jelentett, vagy látszólag problémás eseteket, de mégis tényleg azt mondhatom, hogy őszintén mondhattam nekik, hogy téged az Úristen jónak teremtett, és ott van benned az a kincs, az a gyémánt, ami lehet most még csiszolatlan, de hogy a Jóistennel kibontakoztathatod azt, ami benned van. És láthattam ilyen átalakulásokat, láthattam ilyen kincs felvillanásokat, úgyhogy én szeretem a munkámat, és szívesen imádkozom is értük, szívesen hívom őket imádságokra, szívesen viszem őket dicsőítésekre, vagy zenélünk együtt. Tanítani is szeretek, abban is volt az elmúlt években részem, most pedig, mint alapítvány vezetőként pedig ezek a kézműves dolgok, amiben őket is, a helyeket is bőven bevonom, vagy segítenek elkészíteni, vagy alapanyagot, vagy előkészíteni, vagy leszedni, vagy elkészíteni, szóval, hogy így.
1: És az érettségi, a Szentendre érettségi után a civil életben is kipróbálta magát, vagy rögtön ment a nővérek közé?
0: Egyetemre mentem.
1: Mit végzett?
0: Angol hittan játék és szabadidő szervező tanár vagyok.
1: Ó, hát akkor ez nagyon jó.
0: Igen, és nagyon büszke vagyok rá, hogy kipróbáltam magam itt az Arlói iskolában is, angol tanítás keretében. Hát nagyon más volt, mint Budapesten tanítani, de 3 kingeserves hónap után elkezdtek dolgozni, elkezdtek figyelni az óráimat, és szintén jó kapcsolatba kerültünk az akkori 7. kamasz reménytelen esetnek tűnő diákokkal, úgyhogy sok jó élményem van, hál' Istennek így a munkám során.
1: A Magnó bekapcsolás előtt megkérdeztem a vezeték nevét, és most egy elég buta viccizott eszembe. A név kötelez, ön a pénzszerző nővér, a renden belül, tehát a kolduló nővér.
0: Zeneszerző, mert
1: zeneszerző.
0: Dalokat is írtam, úgyhogy ez sokkal inkább
1: szerző a vezeték neve, igen, Judit igen. Nővérnek. És akkor még arról szóljon, hogy egy napot eltölt itt minden szentmise végén a hirdetések után, mond néhány mondatot az önök missziójáról, és hát kéri a segítséget. Hogy talált ránk, illetve erre a plébániára, és mik a benyomások?
0: Nagyon örülök, hogy ide kerülhettem a Felső Krisztina városi plébániára. Egyrészt egyébként rokonaim is járnak ide, édesanyám révén rokonok, másrészt pedig önkéntes, aki szokott hozzánk járni gyerekprogramra, táborba, ő buzdított, és hát tulajdonképpen leszervezte, és segített, hogy megvalósulhasson ez az adományvásár, úgyhogy én most így nagy örömmel csöppentem ide, és egy fantasztikus közösséget láthatok, így meg nagyon jó lelkű, adakozó, támogató, kedves szavakat is kaptam, úgyhogy hálával távozom majd a nap végén.
1: Nagyon szépen köszönöm, és visszaengedem, mert a mise végén újabb feladat vár önre. Ez a legnépesebb fiatalokat összegyűjtő gitáros mise, és szóljon hozzájuk úgy, hogy megérezzék, hogy segíteni jó. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Szerző Rita, Judit nővér, Szent Ferenc kisnővérei közösség tagjával beszélgettem a budai felsőkrisztusvárosi templomban, illetve templom kertjében. Köszönöm figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: Elhangzott a templom térkép.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
0: Mindenki jó helyen szeretné tudni adója 1%-át. Ott, ahol a segítség valóban számít. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 8 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
4: Fésűs Éva. Csaló az üveghegyen. Második rész.

0: kobakházi tök király lihegve, szuszogva furakodott keresztül az előcsarnokban nyüzsgő tömegen. Rálépett néhány fájós lábra, belekönyökölt egy-két sajgó oldalbordába, de hát oda se neki. Elvégre ő a híres tök király. Félre az útból, akinek kedves a tyúk szeme. Akadta, ki felismerte, mert a helyiségben csobogó szökőkút körül sok előkelőség üldögélt. Többen összehajoltak mögötte, és suttogó megjegyzéseket tettek. Szokása szerint ezzel sem törődött, csak törtetett előre a bejáratnál lévő virágágyásba is belegyalogolva.
1: Itt vagyok, én vagyok a felséges tök király. Miféle hírnök keres engem?
0: Izgatottan forgatta ide-oda a fejét, amikor nyegle hang szólalt meg mellette.
1: Semmiféle hírnök. Én vagyok itt, papa.
0: Meglepődve látta, hogy az agyon ajnározott egy szemfia áll előtte, rojtos-foltos nadrágban, kétes tisztaságú ingben, vállára vetett lyukas tarisznyával, amit most dühösen a földhöz vág.
1: Filkó, te hogy kerülsz ide? Már régen túl kellene lenned hetet hét határon szerencsét próbálni.
2: Majd bolond leszek, három szem tök magpogácsával végiggyalogolni a világon. Találj ki valami jobbat!
0: Felelte a nagy reményű királyfi. Körülnézett, és megvetően biggyeztette le a száját.
2: Csöppet sem szeretnék ide jutni, ahová ez a sok egyszer volt, hol nem volt vénség. Mire mentek a hősiességükkel? A nagy szívükkel, amiért visszadobálták a tóba a kifogott aranyhalakat? Eszem ágában sincs próbákat kiállni. Eszelj ki nekem valami jobbat, papa!
1: Ó, te megátalkodott kölyök!
0: Kapkodott levegő után a tök király.
1: Hogyan szerzel magadnak hírnevet, országot, feleséget, ha még egy sárkányfejet sem tudsz felmutatni?
2: Majd te elintézed, hogy anélkül is megkapjak mindent,
0: legyintett Filkó.
2: Elvégre azért vagy király, vagy mi a szesz?
1: Az árgyélusát! Filkó! Hát, csak ugyan!
0: Kapott a fejéhez az apja.
1: Nem is mondtál ostobaságot.
2: Na látod.
1: Már tudom is, ki lesz a feleséged.
2: Jaj, papa! Sohasem volt jó ízlésed. Nehogy valami lúdtalpas vasorú legyen.
1: Vasorú! A híres, gazdag, erdőháti zöld király világszép lánya, Csengő-bongó ország első király kisasszonya, aki szakasztott olyan, mint az anyja volt lánykorába.
2: Miért? Az milyen volt?
0: Gyanakodott még mindig Filkó.
1: Hát...
0: Hápogott, szinte fuladozva az örömtől tök király, amiért ez a nagyszerű ötlet kivirágzott a fejében.
1: Olyan karcsú volt annak a dereka, hogy egy tökinda 77-szer körülérte volna. A szeme parázsa, a szava méz. De ha nem ilyen lett volna, a hozománya akkor is mindent megért.
2: És te... Mégis elszalasztottad? Na, ez rád val.
1: De most kiköszörülöm a csorbát. Ki én?
2: Csak nehogy sárkányt kelljen nyiszikelnem érte.
1: Egy szalmaszálat sem kell keresztbe raknod. Olyan titkot tudtam meg az imént, aminek birtokában az ujjam köré csavarom a zöld királyt. Édesüss!
0: Felemelte csúf vaskos ujját, megbillegtette a fia orra előtt, azután körülnézett, nehogy mások is hallják, amit belesuttog a fülébe.

0: Csengő-bongó ország népe minden nap vidáman ébredt. A nap is úgy bújt elő a hajnali ködből, mint egy mosolygó piros alma, hogy azután a látóhatár fölé emelkedve tündöklő aranyjá váljék, mint Isten tányérkája, amelyből bőségesen jut éltető meleg sugár a földre, egyformán ragyogva szegényre és gazdagra, kicsire és nagyra. A zöld ablakos palotából már korán reggel kihallatszott a kacagás. A királyné éppen a muskátlikat öntözte, amikor az udvarmester megjelent előtte szépséges jó reggelt kívánni. Neked is jó reggelt, mosolygott rá vissza, és leült a zöld király karosszékébe, hogy meghallgassa, mi újság van. Örömét fejezte ki, amiért mindenki jobb lábbal kelt fel a palotában, csak utcu kutyának volt gyomorgörcse, mert megette a pohárnokné papucsát. Adjatok neki velős csontot, rendelkezett, mire az udvarmester buzgón ismételte. Igenis, egy velős csontot a pohárnoknénak. Ó, dehogy is, nem a pohárnoknénak, hanem az utcu kutyának. Biztosan éhes volt szegény, és most kérem a postát.
1: Igenis, parancsára!
0: Hajlongott az udvarmester, és nagy kötet újságot helyezett az asztalra. Mit írnak? Kérdezte a királyné, mert hirtelen nem találta meg csipkés köténye zsebében az olvasó szemüvegét.
1: Csupa jó hír, felséges királyné asszony!
0: Lelkendezett az udvarmester.
1: Országszerte megkezdődött a szilvás gombóc szüret. Szépen érik a kertekben a szólószőlő, meg az aranyalma.
0: Lapozott egyet.
1: Ajajajajaj, most látom, egy kis baj is akadt. Kiáradt a tejjel, mézzel folyó patak. De az ország apraja nagyja már is leszűrte, és bödönökbe merte a felesleget.
0: Nagyszerű népünk van, ugye, udvarmester? Megérdemlik, hogy minden második házban terű asztalkám és távolba látó csodaszem legyen. Na, van-e még valami? Az udvarmester megköszörülte a torkát, tartott egy kis szünetet, ezzel is jelezve, hogy a legnagyobb újságot a végére tartogatja. A királyné kíváncsian várta.
1: A tudósoknak sikerült megszelidíteniük a tűzokádó sárkányt. Ma hajnal óta pékkemencét fűtenek vele. Márton Pék már hozza is az első frissen sült cipót.
0: Alig mondta ki, nem csak a nyájas képű, kipirult arcú udvari pék jelent meg, hanem ott zsibongtak, ugrándoztak a nyomában a királyné gyerekei is, mert már alig várták, hogy édesanyjuk megszegje a gyönyörű kenyeret.
2: Édesanyám, nézze, milyen szép kerek! Rózsás a héja, még meleg! Most sütötte a meszepék, ha mind megesszük, süte még.
0: Az udvari pék nevetve bólintott, s hogy megnyugtassa őket, dúdolni kezdett.
3: Süt a pék, süt a pék, süt a meszepék.
0: A gyerekeknek több se kellett, körülfogták és együtt folytatták.
3: Kakasszóra bevetette puha kenyerét, perecet, kereket, meg a kenyeret, annyit rakott, a kemence hasa tele lett. Süt a pék, a derék, piros a parázs, belepirul kerekképe, ahogy dudorász. Libegő, lobogó, tüze csuda jó, mire itt a nóta vége, kisül a cipó.
0: Köszönjük, pékmester! Bólintott derűsen a királyné. Azután kezdte sorba venni a gyerekeit, hogy mind együtt vannak-e a reggelihez. Ágica, Katica, Zsóka, Marci, Miska, Jóska, Petike, Julika, Ferkó, Veronka, Zsuzsika, de hol maradt icipici Palkó?
1: Mindjárt ide vágtat, mondta Ágica. Megint a trónteremben lovacskázik.
0: A legkisebbi királyfi még alig látszott ki a földből, de a hangja betöltötte a palotát, amint a lovát bíztatta.
1: Gyí, te fakó! Gyí, ha mondom! Átrepülünk Árkon, Bokron!
0: A királyné homlokán felhő futott át, amint meglátta.
3: Ejnye, szedte, vette!
2: Hányszor mondtam már, hogy ne édesapa jogarán lovagolj. Tegnap kaptál nádparipát.
4: Icipici Palkó kifulladva állt meg.
2: Az nem jó.
4: Ugyan miért nem?
2: Nem szalad olyan gyorsan, mint ez.
4: A királyné éppen meg akarta pirongatni a kis haszontalant, amikor az udvarmester, aki közben visszavonult, izgatottan sietett vissza.
2: Felséges királyné! Felséges királyné!
4: Valami baj van, udvarmester?
2: Nem, nem baj, csak váratlan meglepetés. Ő felsége hazaérkezett, éppen most kanyarodott be a kapun a hintó.
4: A gyerekek nyomban felújjongtak.
2: Jaj, de jó, jaj, de jó, édesapa hazajött!
4: Nagyot nézett erre a királyné.
5: Ilyen hamar, és csak így?
4: Minden előre küldött hírnök nélkül. Az udvarmester kötelességtudóan hüledezett.
2: Ilyen még nem volt. Mióta világ a világ, hogy így térjen haza egy király. Se harsona, se trombita, se trombita, se harsona. Borzasztó.
4: Erdőháti zöld király fáradtan kászálódott ki az aranyhintó üléséből. Homlokán elmélyült a ránc, bajusza csüggetten lógott. A tekintete nem a családját kereste, hanem valahová messzire elnézett a fejük felett. A gyerekek nem sejtettek semmi rosszat, csak örültek, hogy már is viszont látják az édesapjukat. Boldogan futottak oda hozzá, hogy rácsimpaszkodjanak.
2: De jó, hogy megjöttél, édesapa! Ugye jól utaztál? Ugye mesélsz majd? Vizenbugyborékról. Hoztál-e nekünk valamit?
4: Zöld király ingerülten hárította el magától az ölelésre kész kis karokat.
2: Elég, elég. Adjatok.
6: Puszit sem adhatunk,
4: kockáztatta meg az egyik kislánya.
2: Majd később. Most menjetek játszani.
4: Megdöbbent csalódás lett rajtuk úrrá. Kissé hátra maradva, elnémulva kísérték fel a lépcsőn be a palotába. Csak a királyné nem tágított mellőle. Nem tudta, mire vélni furcsa viselkedését, és csak úgy záporoztak rá aggódó kérdései.
7: Felséges édes párom, mi lelte? Hova lett a mosolygós kedve?
2: Miért hagyta ott a gyógyfürdőt, ha még beteg?
7: Hiszen mi csak dinnyevásár utáni vasárnapra vártuk, el is tettem a bíborpalástját a naftalimba.
2: Ne faggass, édes lelkem! Szétmegy a fejem!
4: Felelte a zöld király, és látszott rajta, mennyire nehezére esik féken tartani a felindultságát.
7: A feje fáj,
4: riadozott a királyné.
2: Csak nem szedett össze valami nyavaját. Ugye mondtam, hogy ne hagyja itthon a kötött ujjasát. Hej! Nem vagyok én beteg.
7: Akkor talán a hőség viselte meg?
2: Hírlik, hogy ez a nagy forróság is megárthat. Sem ez, sem az.
7: Többet.
4: Egy szót sem szólt ő felsége. Csak lekapta fejéről az úti koronáját, és beleroskadt kedves karosszékébe, aminek a takaróját a kicsi királylányok hímezték tele mindenféle színes madárral, virággal. Szerette ezt a széket, mert ha országába váratlan galiba támadt, ebben elgondolkozva mindig eszébe jutott a legjobb megoldás. Most azonban úgy látszik, hogy arra a titkos gondra, ami a szívét rágja, nem talál enyhítő orvosságot. A királyné kezdte elveszíteni a türelmét.
2: Ennye, édes uram! Akármi történt is, micsoda dolog így jönni haza harsonaszó nélkül, árkon bokron át, mint akit kergetnek. Hiszen éppen ettől tartott ő felsége, és hogy nem hiába, azt hamarosan igazolta a nagy lárma, ami odakint támadt. Tülkök és trombiták fülrepesztő hangja verte fel a nyári nap csendjét, és akkora kúrjongatás, hogy a királynő összerezzent. Ez meg... miféle eszement társaság lehet?
4: Az udvarmester mindkét fülét befogva rohant be újságolni, hogy váratlan vendégek érkeztek.
5: Ilyenkor?
7: méltatlankodott a királyné, de az udvarmester már koppantott is a botjával, és kötelező szertartásossággal jelentette.
8: Kobakházi tök király őfelsége és nagyreményű fia, Filkó királyfi, szép számú díszes kíséretével.
7: Összesereglett az udvar apraja és nagyja. Kíváncsian fordultak a hivatlan vendégek felé.
5: No, volt is mit nézni rajtuk. Tök király olyan pöffeszkedve csámpázott befelé, mintha övé lenne a világ valamennyi konyhakertje.
7: Nyomában a fia, ezúttal tök magot rágcsálva, utánuk egy sereg tök vitéz, valamennyinek dísztök a sisakja, lopótöknek álcázott a kardja. Erdőhát népének torkának adta szó. Tök király annál harsányabb hangon köszöngetett, csak éppen csókot nem dobált jobbra-barra.
9: Szerencsés, jó napot mindenkinek!
7: Rávigyorgott a kényszeredetten elébe lépő királyra.
9: Hát, illik így megszökni, zöld komám, hogy alig láttuk a hintód nyomát. No, de azért ide találtunk.
7: Legyetek üdvözölve a palotámban. Felelte zöld király olyan fagyosan, hogy attól mindenki más megdermett volna.
5: Nem úgy tök király őfelsége, aki most a királynét próbálta barátságosabb szóra bírni. Mesterkélt hódolattal fordult feléje, elkapta a kezét, és az orrát rányomva hatalmasat cuppantott a levegőbe.
9: Úgy látom, szépséges királyasszony annyira meglepődött, hogy még a szíves szó is a torkának adt.
7: Idétlenül kacsintott, és ettől olyan nevetséges látvány nyújtott, hogy a királyné majdnem elkacagta magát. Úgy érezte, nagy kő esik le a szívéről. Ettől a habókos fickótól menekült volna haza az ő drága jó ura. Ismerte tök királyt még legénykorából. Már akkor is mi haszna kelekótya volt. S ha akkor semmit sem tanult, ugyan mitől lenne most több esze. A vendég pedig vendég, ha rosszkor toppan is be.
10: Valóban meglepődtem tök király. Ismerte be elnéző mosollyal. De vajon minek köszönhetjük ezt a váratlan látogatást?
9: Ott hallottam hírét ennek a vidám és boldog országnak. Na, mondom a fiamnak, már csak megnézzük egyszer, mi van itt, amióta az én zöld cimborám uralkodik. Hehehe.
7: Azt meg is nézheti, felelte büszkén a királyné. Kerüljenek beljebb.
9: Hát, szíves örömest, mert úgy hallottuk, szép király kisasszony is van a háznál. Igaz-e?
7: Igaz bizony.
10: Gyere, Ágica, hadd mutassalak be! Itt vagyok, édesanyám.
7: Perdült oda az első király kisasszony.
5: Olyan szép volt, hogy senki sem lepődött volna meg, ha a lépte nyomán százszor szépek nyílnak, és irigyen összenéznek. Ezúttal csak a tök királynak maradt átva a szája.
9: Jaj, eszem az uzáját, de csinos,
7: hápogta.
9: No, de az én Filkóm sem akármilyen legény, híres ősök unokája.
7: Ó, igazán?
9: A nagyapja találta fel a vakablakot, a dédapja a zsákutcát, az üköreg apja meg a féltéglát. Igaz-e, fiam?
7: Filkónak tele volt a szája tökmaggal, és csak annyit tudott mondani, hogy Előre tuszkolta hát a fiát.
9: Gyere, Filkó, hát mondj már valamit a királyné asszonynak.
7: A nagyreményű királyfi ekkor szanaszét köbdöste a tökmag héjat, és duzzogva közölte.
11: Éhes vagyok. Mi van enni?
7: Zöld király gyermekei csúfondárosan kuncogni kezdtek. Tök király kissé zavarba jött.
9: ez mindig ilyen huncut,
7: magyarázta.
9: Világnagy huncut.
7: Titokban pedig oldalba lökte.
5: Viselkedj rendesen, te ostoba!
10: Filkó megvonta a vállát, és fennhangon válaszolt az intelemre.
11: Ugyan, papa, ne jázd meg magad. Hát nem te hajtogattad egész úton, hogy itt majd degeszre tömjük a pocakunkat.
10: Erre már kitört a hangos nevetés. Tök király paprika vörös lett.
9: Karóhoz köttetlek, ha nem tartod féken a nyelvedet,
10: sziszegte, hangosan pedig tovább mentegetőzött.
9: Tök virágos teringettét. Ugrat engem ez a nagy eszű kölyök. Megszokta, hogy otthon ilyenkor aranytálcán teszik elé a tengeri herkentyűt.
10: Nálunk sem a macska morog a tűzhelyen. Emelte fel a hangját a királyné, hogy véget vessen a kínos jelenetnek. Déli harangszóra még a váratlan vendégeknek is pompás ebédet tálaltatok. Úgy is tett, mert nem sejtette, hogy a nevetséges vendég milyen sötét terveket forgat a fejében.

Fésős Éva, Csalú az üveghegyen. A második rész hangzott el. Felolvasta Kristán Attila. Hangmérnök Horváth János. Zenei szerkesztő Keceli Zsuzsa. Rendezte Varga Andrea. A varázsdobozt hallották.

0: A Kerekes Band felvételét hallották.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 9 óra. Híreket mondunk. A mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! A szervezett bűnözés és a drog felszámolása a stabil társadalom alapja, hangsúlyozta a Szent Atya pénteken, amikor fogadta a Vatikánban az EBESZ drog és szervezett bűnözés elleni küzdelem második parlamentközi konferenciájának résztvevőit. Az eseményről a vatikáni média nyomán a Magyar Kurír is beszámolt. 14. Leó pápa kifejtette, a megelőzés és a bűncselekményekre adott válasz szorosan összefügg az ember egyetemes jogainak tiszteletben tartásával és megóvásával. Ez nem csak a rendfenntartó erők feladata, hanem általában véve a társadalomé is, nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt, mutatott rá a pápa. Semmiben sem lehetünk biztosak, ezért mindinkább keresnünk kell a fogódzókat a mai világban. Erről beszélt Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök előadásában a tavaszi nagymarosi ifjúsági találkozón szombaton. A Magyar Kurír beszámolója szerint idézte 16. Benedek pápa szavait, amelyek szerint a tolerancia diktatúráját éljük, vagyis mindenkire rá kell hagyni a saját igazát, pedig az igazság objektív, hangsúlyozta. Hozzátette, hogy sok és kellőképpen manipulált hatás ér, ezért nagyon észnél kell lennünk, hogy kinek hiszünk. Jézus a megingathatatlan szikla, őt kell keresnünk, emelte ki Fábri Kornél. Rohamosan közeleg az a határ, ahol már jobban megéri a megújuló energiára alapozni, írja összefoglalójában a Világgazdaság. A megújuló energia tárolási költsége rohamosan zuhan, az előrejelzések szerint 2030-ig további 30%-kal csökken. Amíg a tiszta energia költsége nem esik a régi erőművek üzemanyag és karbantartási kiadásai alá, addig ezek versenyképesek maradnak. A határ valahol 70 dollár körül van megawattóránként, ami közeleg, így az LNG-t akár már középtávon is kiszoríthatják a megújulók. Új migrációs megállapodást kötött Ausztria Üzbegisztánnal, hogy felgyorsítsa a kitoloncolást, írja a Migráció Kutatóintézet közlése alapján a híradó.hu. Az egyezmény értelmében a közép-ázsiai ország tranzitországként segítheti a deportálásokat, miközben cserébe technikai támogatást és kedvezőbb vízumfeltételeket kap. Ausztriában az afgánok évek óta a legnagyobb menedékkérő csoportot jelentik. A hivatalos statisztikák szerint 2000 és 2025 között több mint 150 ezer afgán nyújtott be menedékkérelmet az országban, megelőzve a szíriaiakat is. Beigazolódott, hogy a német partoktól a nyílt tengerre visszajuttatott bálna tetemét találták meg egy dán sziget közelében. Megtalálták azt a nyomkövetőt is, amellyel figyelték a mozgását. Közölték szombaton a dán hatóságok. A bálna tetemét a napokban a dán partok közelében, Anholt szigetnél fedezték fel. A hosszú szárnyú bálna korábban a balti tenger partjainál, a Vizmáröböl sekély vizében rekedt meg még márciusban. Az egyre gyengülő állatot akkor német mentőcsapatnak sikerült elszállítani az északi tengerre. Végül az időjárásról. A Nyugat-Dunántúlon, valamint keleten csökken a felhőzet, hosszabb időre is kisüthet a nap. A középső, majd este felé a keleti ország részben. Még sok helyen lehet eső, zápor, a keleti megyékben zivatar is előfordulhat. Az északias szelet nagy területen erős, helyenként viharos lökések kísérik. A csúcshőmérséklet általában 11 és 20 fok között alakul. A Tiszántúl zömén 20-24 fok lesz a jellemző. Késő estére 7 és 15 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 10 órakor jelentkezünk. 9:04. Trezor. Válogatás a Magyar Katolikus Rádió archívumából. Ma lenne 85 esztendős Hauman Péter. A Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas színművészre emlékezünk a vele 2012-ben készült beszélgetéssel. Az első rész következik.

0: Amikor a szülei fodrászüzletében téblább volt, akkor felmerült talán önben, hogy fodrász lesz. Utána később úgy tudom, hogy az orvosi pályára készült, de a középiskolai évek alatt a színjátszókör meggyőzte arról, és kellő bátorságot adott ahhoz, hogy a színművészeti pálya az egy új világot, az egész világot ki tudja nyitni az ön számára. Az első próbálkozásra felvették, de úgy tudom, hogy azért volt egy kis tanakodás a felvételi biztosok között, hogy érdemes-e felmenni.
1: Hogy lesz-e belőlem még ember színész, az meg úgy hagyja, de lesz-e belőlem ember. Na, előbb kezdtem én el, mint a középiskola, volt egy áldott emlékű tanárom. Másodikos voltam, kiskölyök, hát mennyi, 8 éves. Kamarás Vilmos. Miután elég vásott srác voltam, büntetésnek azt eszelte ki, hogy amíg az óra véget nem ér, addig hátat fordítva az osztálynak, sarokba tanuljak meg egy verset. Na, akkor mondjad, elmondta, ha megtanultad, elmondtam. Következő alkalommal megint sor került egy ilyen büntetésre. Odaadott egy könyvet, 2 verset tanultam meg, mind a 2-t elmondtam. Tetszett neki, utána már szavaltam az iskolai ünnepségeken, mint a féle díszpintje ilyen kisrác koromban. Aztán átkerültem a Stromfeld Aureluti kisegítő iskolába, ami a Mackós Németvölgyi úti iskolával szemben volt, mert hát nagyon sokan voltunk, és az iskola nem bírta a létszámot, ezért megnyitották a szemközti oldalon, ott a belügyminisztériumnak a Dajnákat átnevelő intézete volt. Na, szóval rostcsont nőket próbáltak átnevelni egy szebb és jobb tartalmasabb életre, de hát ez ott nem sikerült helyben megoldani, úgyhogy átadták iskolának. Ott már Mihály Gábor volt az én irodalom tanárom, akinek a felesége Földes Anna. És egy osztálytársammal, Bálinti Gáborral kezdtünk szervezkedni Mihály Gábor vezetésével, hogy színházat csinálunk. A Timur és csapatát. Háború előtti Oroszország. Én a Kvakint játszottam, mint a féle karakterszerepet, egy rossz csont lurkót. Bálinti Gábor pedig a Timurt, ő volt a szép és jó fiú, és fehér inkben volt, és csillogott a szeme. Én meg aféle sejmas rác voltam. Na, átkerültem a Toldi gimnáziumba, ahol Antal József, a történelem tanárom lett, ő ugye a szilenciumon volt, mert a levéltárnak volt az igazgatója, és a véleménye miatt kitették onnan. Antal József fölfigyelt rám, meg tudta szervezni a tanári karba, hogy bizonyos órákról engedjenek el, mert nekem próbám van. A dolog az odáig ment, hogy akkorra készült el, mikorra én 18 éves lettem, a Budai Park színpad, és akkor mi már egy színdarabra készültünk, a Hans Pfeiffernek Lampionok ünnepe című darabjára. Abban én egy 70 éves szamurájok ivadéka voltam, vak, tolószékes, kopasz, az atombomba áldozat, akinek egy gyönyörű lánya van. Az egy nagyon jó maszk volt, a kutya sem mondaná, hogy én azt 18 évesen csináltam. Az egy 70 éves pasas volt. Na most képzelj el, hogy ha valaki elmondhatja ebben az országban magáról azt, hogy ő totális színházi ember, mondom ezt egy kis idézőjellel, akkor én nyugodtan mondhatom, mert ebben a darabban, ugye miután japán környezetben játszódott, ezért gyékeny falak voltak, könnyen eltolható gyékeny falak, az ablaküveg helyett flusszpapír volt, amire a mérnökök rajzolták a rajzaikat. A Gellért fürdőnek a ott hagyott matrac gyékenyét lopottuk ki a kerítésen. Abból épült a díszlet, és ami megmaradt anyag, abból összeállítottunk egy bódét, és itt jelentem, hogy az előbb azt mondtam, hogy totális színházember, röhögök persze magamban, meg idézőjellel látom el, de abban a bódéban én magamra árultam a jegyet, ami este a Fővárosi Művelődési Házban, Fehérvári úton került bemutatásra, és a díszletet én húztam át kiskocsival, tehát a magamra árulom a jegyet, majd elmegyek a kiskocsival, és akkor a Csikós Attilával áthúzzuk a Fővárosi Művelődési Házba ezeket a díszletelemeket, ott már műszak átvette a dolgot, és ott játszottunk. Úgyhogy mindig szerettem volna orvos lenni, nem vettek volna föl, pedig Hát, meg tudom érteni, hogy a fizikát és a matematikát számon kérik azoktól, akik oda az orvosira jelentkeznek, mert feltételező, hogy jó eszűek. Én ebben a két tárgyban nagyon gyatra voltam, de hogy jó orvos lett volna, mert nézze meg, hát tonna szövegeket tanulok meg még most is. Hát, hogy a pokolban ne tudtam volna megtanulni azt, ha esetleg orvosnak megyek, jó orvos lettem volna. A fodrász meg azért lettem volna, mert egyrészt az orrom előtt volt ez a mesterség, másrészt apám azt mondta, hogy nem árt, ha az ember több lábon áll, mert a világ cudar, és neked meg kell állni a helyedet. De közben fölvettek a színművészeti főiskolára.
0: És nyilván meglehetős magabiztossággal ment oda azután, hogy teljes színházi személyzetként működött egy ilyen darabban, a díszletezéstől a maszk készítésen át a főszerepig. Gondolhatta azt a főiskolán, hogy nyilván ott kapva kapnak majd az alkalma, hogy felvehessék, és végre megmutathassa nekik, hogy kell színházat csinálni.
1: Annyira magabiztos voltam, hogy az már több volt a soknál. Nem azért, mert olyan jó voltam, hanem azért, mert az idősebb színészeknek az ellopott modorosságaival beszéltem 18 éves koromban, és meg kell mondjam, hogy ezt olyan felszéllel fogtam fel ezt, hogy színésznek megyek. Kicsit link voltam ebben a dologban, mondom ezt azért, mert amikor kérdezték tőlem, hogy készültem-e monológgal, mondtam nem, nem készült, verseket hoztam. Miért nem készült monológ? Mert nem készültem monológ. Na, de viszont el tudom maguknak mondani Petőfi egyik versét. Na most ki nem tud részeget játszani az ivás közben? Na most verset így azért mondani nem szabad, mert ez a vers azért még így is, azzal, hogy olyan mókás vers, azért az némi komolyságot kíván. De hát dramatizálva elkezdtem mondani a verset. Na most ilyenek ültek ám ott akkor, a főiskolának a felvételi bizottságában, mint Major, Ádám Otto, Gellért Endre, Pártos Géza, Holti Magda, aki a színház, vagy a színművészeti főiskola rektora volt, Vámos László, aki később tanított is bennünket beszédre. És lejöttem a színpadról, annyira laza voltam, hogy leültem a mélyen tisztelt zsűrinek az asztalához, és a verseny megfelelő pontján egy hang kíséretében ezzel a hangjelen megnyomtam az Olti Magda orrát. Akkor teljes csend lett, azt mondták nekem, hogy jó, most hagyja el a termet. Egy olyan 10 perc tanácskozás volt bent, én tekint nyugodt voltam, tettem az egészre. Akkor visszahívtak engem, és azt mondták, hogy föl van véve, de hagyjam el a termet, de a leggyorsabban, ahogy csak tudom.

az őrült. Mit háborgattok? Takarodjatok innen, nagy munkába vagyok. Sietek, ostort fonok, lángostort, napsugarakból. Megkorbácsolom a világot. Jajgatnak majd és én kacagok, mint ők kacagtak, amikor én jajgattam. Mert ilyen az élet, jajgatunk, s kacagunk. De halál azt mondja Csét. Egyszer már én is meghalék. Mérget töltöttek azok vizembe, akik megitták boromat. És mit tettek gyilkosai, majd gaztettőket elleplezzék, midőn kiterítve feküdtem, reámborultak, s könnyezének.

erre, amely fönn a mennyben virul. De ez nem igaz. Virág az ember, melynek gyökere ott lenn van a pakalban. Egy bölcs tanított engemet erre, ki nagy bolond volt, mert éhen hala. Miért nem lopott? Miért nem rabolt? De mit kacagok, mint a bolond? Hisz sírnom kellene síratni, hogy oly gonosz a világ. Az Isten is felhő szemével gyakran siratja, hogy megalkotá. De mit használ az ég könnyűje is? A földre hull. A ronda földre, hol az emberek lábbal tiporják, s mi lesz belőle? Az ég könnyéből? Sár! Ó, ég! Ó, ég! Te vén kiszolgált katona, érdempénz melleden a nap, s ruhád, rongyos ruhád a felhő. Így eresztik el a vén katonát, a hosszú szolgálat jutalma egy érdempénz és rongyos öltözet. És tudjátok-e, mit tesz az emberi nyelve, midőn a fűrgy azt mondja, pitypalatty? Az azt teszi, hogy került az asszonyt. Az asszony vonza magához a férfiakat, mint a folyókat, a tenger. Miért? Hogy elnyelhesse? Szép állat az asszonyi állat, szép. És veszedelmes, aranypohárban méregital. Én itt alak, ó szerelem, egy harmad cseppnyi belőled édesebb, mint egy mézzé vált tenger, de egy harmad cseppnyi belőled gyilkosabb, mint egy méreggé vált tenger. Láttátok-e már a tenger, midőn a fergeteg szánt rajta, és vett belé a lálmagot? Láttátok a fergeteget, e barna parasztot kezében villám ösztökével? Ha megérik a gyümölcs, lehull fájáról, érett gyümölcs, majd föld. Lehullanod kell. Még várok holnapig, ha holnap sem lesz a végítélet. Beások a föld közepéig, lőport viszek le, és a világot.

0: a színészek, akik ugye a felvételén is ott voltak, Hauman Péter tanárai lettek, Ádám Ottó volt az osztályfőnöke, amire végzett a főiskolán, addigra már azért mindenki számára biztos volt, hogy valamilyen különleges karakter eszköz van az önbirtokában, és úgy bocsájtott el Ádám Ottó, hogy erre kell vigyázni.
1: Első két évfolyam, én kettes voltam színészetből. Engem nem törtek be, mert nem voltam hajlandó. Közben nagyon erősen figyeltem, hogy mit mond, mert Ádám Otton nagyszerű szellemiségű ember volt. Egy olyan világnézeti álláspontja volt, aminek értelmében csinálom, vagy próbálom csinálni azóta is a mesterségemet, mert az egy fix pont arra nézve, hogy nem lehet semmit sem intézni, kivált színpadon nem, mint az, hogy mi jó, mi nem, mi segít élni, mi nem. Ez az egyetlen szempont létezett számomra. Most is mindenféle színpadi megjelenítésnél mi jó, mi nem, mi használ az élet számára, mi nem használ, mi kártékony, mi ront. Színészetet olyan nagyon nem lehet tanulni. Azt az álláspontot, aminek értelmében érdemes figyelni az életet, vagy ha egy olyan mesterség akad az ember kezelőgyében, mint a színészet, reprodukálni, ez egy nagyon fontos dolog. Tehát engem be nem törtek, azt bizton jelentetem, és nagyon figyeltem azt, hogy mit is mond ez az ember. Ez a mondat pedig az utolsó az volt, ugye, mert én mindig kitörtem, ezt ő ki nem állhatta. Nem tartott engem elég elmélyültnek. Mert ándan valami kis ördög ott, ízétű katatott bennem, mondta, hogy valami tréfát csinálják a dologból, valami pimaszériát. Úgyhogy a végén ő azt mondta nekem, hogy ha ezt nem szedem ráncba, ezt a készségemet, akkor egy perc és a kecskeméti beretvás kocsma asztalán fogok steppelni és tamburázni. Na akkor ez bevágott nálam, mint a ménkő. Ez a nagyszerű pedagógiai érzéke legyen utálatos mondat, amivel

egy hihetetlen batyut ad az ember hátára, és ennek a batyúnak a cipelése azért fegyelmezi az embert, és összeszedett életre kényszeríti, mert ezt vinni kell, ezt a batyút, ez egy nagy teher. Itt nem lehet hülyéskedni, mert az ember legurul a szakadékba egy pillanat múlva.

0: Ez a vagány fiatalember.
1: Nem mondanám nem? Vagánynak, pimasz, szemtelen.
0: A vagányt azért mondom, mert Debrecenbe szerződött, és motorral jelent meg.
1: Egy valakinek volt ott kocsija, egy trabantja volt, rajtam röhögtek. Ez is szürke volt, már a főiskolán meg volt nekem. Ez is szürke volt, nagyon szeretem rendben tartani, és miután sokszor neki mentem finoman az motorra dolgoknak, ezért tartottam az ülés alatt egy kályha ezüstöt egy üvegbe és egy brillantin szórót, úgyhogy ott, amikor valami sérülés történt a motoron, azt rögtön lefújtam, és az menet közben megszáradt, úgyhogy én mindig úgy érkeztem meg az a motorra, mint egy ilyen karácsonyi csillogó gömbön ültem volna. Azt nagyon élveztem. Azt, hogy néha tolni kellett, az egy másik történet.
0: Most itt ezt keresem a listámon, hogy mi volt az első szerepe, de valamilyen komikus szerep volt, talán Mágnás Miskában Pixit játszotta.
1: Volt egy jelenet, amikor a két hülye gróf megjelenik, és egy istálló ajtó volt, méghozzá egy olyan ajtó volt, mint a Western kocsmákban, tudja, amelyek úgy leng a beérkező cowboy után. Én javasoltam azt, hogy ne az ajtó jöjjünk be, miután ez egy istálló, hangozzék el, egy lónyihogás, egy borzasztóan puffanás, van az egy fenékbe rúgott bennünket a ló, és mi átugorva ezt a lengőajtót úgy érkezünk meg, és mert akkoriban mindig éhes voltam, mert nem volt pénzem, természetesen egy nagy szelet zsíros kenyére, ami még fűszerezheti ezt a jelenetet. Jó, de hogy tudunk akkor átugrani? Mondtam a dolog előkészítve, már itt voltam a szomszédos Leány gimnáziumban, és kölcsönkértem egy a tornateremben használatos ilyen, amivel a zsámolyt szokták ugrani, ugye egy ilyen dobbantó deszka, úgyhogy azzal remekül megoldottuk, és akkor még megkértük, hogy az ügyelő némi szalmát szól jön utánunk, úgyhogy tuti fix egyes megérkezése volt mindenkit Szamár grófnak ott akkor. Emellett meg még játszottam a Kurszel kanonokot. Na akkor azt mondta Olá György, nézed a dolgot, azt mondta nekem, hogy lehet, hogy te belőled még lesz valami.
0: Hát ez volt Debrecen, és akkor nyilatkozott az egyik újságnak, és azt mondta, hogy híres színész akkor lesz belőlem, ha rejtvény leszek a fülesben. Hát ez később bekövetkezett egyébként, többször is megtörtént, úgyhogy elmondhatjuk Hallmann Péterről, hogy híres színész, hiszen rejtvény volt többször is a fülesben. És szintén azt nyilatkozta, hogy Urai Tivadar miatt lettem színész, mert a Semmelweis filmben olyan jól és érdekesen húzta föl a szemöldökét.
1: Azóta is csak azt az egy oldalt, a bal oldalit tudom felhúzni, mert annyit gyakoroltam, hogy trehán mód elfeledkeztem a másik szemöldök mozgatásáról, hogy csak a bal szemem működik ilyen ügyben. Hát az igen, akkor az volt, amikor orvos akartam lenni, és szerelmem volt a Semmelweisről készült könyv, ami bőrbe köttettem, és a bőrbe köttetett könyvnek volt külön tokja.
0: De hogy is? De most ezt csak azért mondom, hogy ez a felhúzott szemöldök, ez később is fontos lesz, nem csak, hogy annyit gyakorolt ezt a szemöldök húzogatást, hogy önmagának is egy eszköze lett, de azért a mimika, a különböző pózok, beállások, hogy minden karakternek egy jellegzetes mozgást találjon ki, kezdettől fogva nagyon fontos volt.
1: Amikor összekeveredtem Fehér Györggyel, akinek nagyon sokat köszöntek, szegény elment már közülünk, ugye ő csinálta először a második Richardot, mint vizsgafilmjét, aztán a harmadik Richardot, aztán csinálta a Dostojevszkijtől a Bosszú címmel feljegyzések az Egérjúgból, ugye Dostojevszkij regény, amit képzelj el, akkor nem lehetett eladni, mert indexen volt a Szovjetunióban. Úgyhogy azért ment a Bosszú címmel. Na ezeknél a filmeknél, miután Fehér Györgynek egy nagyon erős ötletem, csak ötlete volt, ő így fejezte ki magát, hogy így használta színészt, szuper közeliket csinált. Na most, aki nem birtokolja a testét, vagy nem birtokolja a testének az apró részleteit jelesen ebben a pillanatban, az arcot, az arcnak az izomzatát, szemkörüli izmokat. Tehát az, hogy minden szerephez valamit nem kitalál a színész, hanem az szervesen megjelenik, legalábbis meg kéne jó esetben jelenni a szerepre való készülődésnél. Nem lehet pontosan tudni, hogy egy mozdulat hozza meg a színész gondolatát, vagy egy gondolat hozza meg a mozdulatot, de az, hogy a színész köteles birtokolnia a szervezetét, egészen az arc izmokig, a legapróbb mozdulatig, az a Fehér Györgynél nagyon erősen kellett. és én ennek birtokában voltam, akkor nagyon jól jártam Fehér Györggyel, egyetem nagyon sokat segített, hogy előrébb haladjak a pályámon.
0: Most hallgassunk meg egy részletet ebből a harmadik Richardból, amit szerencsére DVD-n kiadtak, és ebben a harmadik Richardban olyan partnerei voltak, ön volt természetesen Richard, mint Major Tamás, aki korábban tanított önt a főiskolán, Súlyok Mária és Latinovics Zoltán.
2: A nap ma sehogy sem akar kisütni. Az ég zordan nehezedik hadunkra. Bosszantanak a kencseppek a földön. Ma nem süt. Na de miért jelenten a borús ég rosszat csak én nekem? Mérgesen, rücs mondat sem vidítja.
3: Gyerünk, nyergeljétek meg lovamat. Küldjetek Stanley úrhoz csapatáért. A síkra vezetem a katonákat. Így parancsolom a csatarendet. Az előrsen fejlődjék ki hosszan, fele lovas, fele gyalog legyen. Íjászaim középen álljanak, Norfolk hercegi Surrey gróf vezessék a gyalogos és lovas sereget. Ha ők felálltak, mi követjük őket a főerővel, melynek kétfelől a lovasok zöve alkotja szárnyát. Szent György a ráadás. Jó lesz, Norfolk?
4: Jó csata tervez, harcias királyom. Ezt találtam a reggel sátramon.
3: Gyökért, Norfolk, vigyázz egy kicsit, mert eladták jó pénzen uradat a Richie-t. Az ellenség agyaladta ki ezt. Gyerünk, urak, munkához valahányan, ne rettentse szívünket bárgyú álom. Lelkiismeret. A gyáva mondta ezt először, hogy a bátrat sakba tartsa. Lelkiismeretünk, törvényünk a kard, vágj fele! Ha az embernek ez a dolga, hanem a mennybe, együtt a pokolba. Mit mondjak még, amit nem mondtam el? Gondoljátok meg, kikkel is velekszünk. Kalandorokkal, rossz földönfutókkal, rongyparasztokkal, bretonsöpredékkel, kiket túlterhel földjük, kiokádott. Elszánt kalandra, biztos pusztulásra. Van földetek? Szép feleségetek, elvennék ezt? Szétosztanák amaszt? És ki vezeti őket? Egy nyomorult, akit Brötányban az anyám tartott el. Egy taknyos, aki soha életében nem lépett hóba cipőjén felül. Hajtsuk vissza a tengerbe, a csürhét, a sok szemtelen francia csavargót, éhező koldust, mihaszna patkányt, akik a kalóz kaland álma nélkül felakasztották volna magukat. Ha vesztünk, győzzenek le férfiak, nem fattyú bretonok, akiket apáink saját földjükön kékre-zöldre vertek, s tetejében megszégyenítettek. Ezeké legyünk földünk, feleségünk, öleljék lányainkat? No, angol urak! No, szabad parasztok! Íjászok! Feszítsétek már az íjat! Vérben nyargaljatok vadparipát! Láncsáitok az egeket ijesszék!
5: Itt van Lars Stanley hozzá seregét?
4: Nem, uram, megtagadja, hogy segítsen.
5: Le, csars fia fejét!
4: Az ellenség már túl van a mocsáron, George Stanley hajó meg csata után!
3: Mellemben ezer szív ágaskodik! Fel! Lobogok az ellenségre rá! Bátorságnak szép őszigéje! Szent György! Tüzes sárkányos elkét ad belé! Gyerünk! Győzelem űrszűzakunkon!
6: Trezor. Válogatása a Magyar Katolikus Rádió archívumából. Haumann Péterre emlékeztünk a vele 2012-ben készült beszélgetéssel. A Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas színművész ma lenne 85 esztendős. A második részt jövő vasárnap ugyanebben az időpontban hallhatják.
7: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Társadalmi célú reklám.
9: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-3333-as számot, vagy írjon az infokukac@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
8: Társadalmi célú reklámot hallottak.
7: Magyar Katolikus Rádió.
8: Örömhír mindenkinek.
6: 9 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, reggeli hangulónkban Rúzsa Magdi és Kálói Molnár Péter felvételei szólnak.

Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Nagyon nagy élmény nekem ez a ma este. Szeretnék ajándékba adni egy fantasztikus dalt, ez a kedvencem, tényleg mindenek vele. Hogy tessék előszedni a jó kedvet teljes mértékben. Szóval kérnék egy nagy nagy tapsot, egy nagy nagy sikolyt!

Rózsa Magdi és Kállói Molnár Péter felvételeiből válogatott Mári Szabó Eszter.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 10 óra. Híreket mondunk. A mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! A szervezett bűnözés és a drog felszámolása a stabil társadalom alapja, hangsúlyozta a Szentatya pénteken, amikor fogadta a Vatikánban az EBSZ drog és szervezett bűnözés elleni küzdelem második parlamentközi konferenciájának résztvevőit. Az eseményről a vatikáni média nyomán a Magyar Kurír is beszámolt. 14. Leó pápa kifejtette, a megelőzés és a bűncselekményekre adott válasz szorosan összefügg az ember egyetemes jogainak tiszteletben tartásával és megóvásával. Ez nem csak a rendfenntartó erők feladata, hanem általában véve a társadalomé is, nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt, mutatott rá a pápa. Semmiben sem lehetünk biztosak, ezért mindinkább keresnünk kell a fogódzókat a mai világban. Erről beszélt Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök előadásában a tavaszi nagymarosi ifjúsági találkozón szombaton. A Magyar Kurír beszámolója szerint idézte 16. Benedek pápa szavait, amelyek szerint a tolerancia diktatúráját éljük, vagyis mindenkire rá kell hagyni a saját igazát, pedig az igazság objektív, hangsúlyozta. Hozzátette, hogy sok és kellőképpen manipulált hatás ér, ezért nagyon észnél kell lennünk, hogy kinek hiszünk. Jézus a megingathatatlan szikla, őt kell keresnünk, emelte ki Fábri Kornél. Rohamosan közeleg az a határ, ahol már jobban megéri a megújuló energiára alapozni, írja összefoglalójában a Világgazdaság. A megújuló energia tárolási költsége rohamosan zuhan, az előrejelzések szerint 2030-ig további 30%-kal csökken. Amíg a tiszta energia költsége nem esik a régi erőművek üzemanyag és karbantartási kiadásai alá, addig ezek versenyképesek maradnak. A határ valahol 70 dollár körül van megawattóránként, ami közeleg, így az LNG-t akár már középtávon is kiszoríthatják a megújulók. Új migrációs megállapodást kötött Ausztria Üzbegisztánnal, hogy felgyorsítsa a kitoloncolást, írja a Migráció Kutatóintézet közlése alapján a híradó.hu. Az egyezmény értelmében a közép-ázsiai ország tranzitországként segítheti a deportálásokat, miközben cserébe technikai támogatást és kedvezőbb vízumfeltételeket kap. Ausztriában az afgánok évek óta a legnagyobb menedékkérő csoportot jelentik. A hivatalos statisztikák szerint 2000 és 2025 között több mint 150 ezer afgán nyújtott be menedékkérelmet az országban, megelőzve a szíriaiakat is. Beigazolódott, hogy a német partoktól a nyílt tengerre visszajuttatott bálna tetemét találták meg egy dán sziget közelében. Megtalálták azt a nyomkövetőt is, amellyel figyelték a mozgását. Közölték szombaton a dán hatóságok. A bálna tetemét a napokban a dán partok közelében, Anholt szigetnél fedezték fel. A hosszú szárnyú bálna korábban a Balti-tenger partjainál, a Wismar-öböl sekély vizében rekedt meg még márciusban. Az egyre gyengülő állatot egy német mentőcsapatnak sikerült elszállítani az Északi-tengerre. Végül az időjárásról. A Nyugat-Dunántúlon, valamint keleten csökken a felhőzet, hosszabb időre is kisüthet a nap. A középső, majd este felé a keleti ország részben még sok helyen lehet eső, zápor, a keleti megyékben zivatar is előfordulhat. Az északias szelet nagy területen erős, helyenként viharos lökések kísérik. A csúcshőmérséklet általában 11 és 20 fok között alakul. A Tiszántúl zömén 20-24 fok lesz a jellemző, késő estére 7 és 15 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket!
3: 10 óra 4 perc.
2: Kedves hallgatóink, római katolikus szentmisét közvetítünk Budapestről, a Tabáni Alexandriai Szent Katalin templomból. A szentmisét bemutatja Nagy Sándor plébániai kormányzó, hallássérült referens. Orgonán kísér Medenci Román kántor.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, szeretettel köszöntelek benneteket, akik itt jelen vagytok, és mindazokat, akik a rádió közvetítésen keresztül bekapcsolódnak a mai szentmisénk ünneplésére. Urunk mennyben benetelére emlékezünk ma. Elsősorban a rádióhallgatóknak említem, hogy a budapesti Tabáni templom nyújt otthont a katolikus hallássérült pasztorációnak. Az Esztergom budapesti főegyházmegye speciális szolgálata ez. Kevesen ismerik, pedig hosszú múltra tekint vissza. Szilágyi Izabella és Szilágyi Vilma, kalocsai iskolanővérek több mint 50 évvel ezelőtt szervezték újjá ezt a szolgálatot. A hallássérült pasztorációban a célunk az, hogy Isten igéjét, az evangélium üzenetét akadálymentesen eljuttassuk a siket és nagyot halló híveknek. Törekszünk odafigyelni a hallássérült testvéreink speciális szükségleteire. Szeretnénk láthatóvá tenni a hallhatatlant, kifejezni a láthatatlant. Ezen a szentmisén és minden vasárnapi tízes szentmisén együtt ünneplünk. Hallók, siketek és nagyot hallók. Az akadálymentesítésben jelnyelvi tolmácsok csapata segít. Most is áll mellettem egyik jelnyelvi tolmácsunk, aki az elhangzottakat jelnyelven tolmácsolja. Az akadálymentesítés tovább segíti az, hogy minden elhangzó szöveget és éneket kivetítünk, és folyamatos feliratozással is kísérünk. Ezt a szolgálatot a feliratozók csapata végzi. És külön szeretettel köszöntöm a pozsonyi Siket közösség tagjait, akik ma ellátogattak hozzánk Franciszek Bártos atyával együtt. Egy másik jelnyelvi tolmács is szolgál ezen a szentmisén, aki szlovák jelnyelvre tolmácsolja most az elhangzottakat. Különleges szentmise ez, amiben együtt vehetünk részt. Plébániánkon egy olyan közösség víziója van előttem, ahol az Úr asztala körül mindenkinek van helye akadályoktól mentesen. Az akadályok elsősorban a fejekben és a szívekben vannak. Egyszerű gesztusokkal és a szerető figyelmességgel a legtöbb akadály áthidalható. Ezt próbáljuk itt tenni, lépésről lépésre, itt a Tabánban. Külön szeretettel imádkozunk most ezen a szentmisén, értetek jelenlévőkért, a tabáni közösségért, a szlovák siketekért és a rádióadás hallgatóiért is. Most pedig hívlak mindannyiótokat, hogy nézzünk önmagunkba, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket. Jónom, a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Könyörögjünk. Mindenható Istenünk, hadd újjongjunk szent örömmel, és hadd vígadjunk gyermeki hálaadással, mert szent fiadnak, Krisztusnak mennyben menetele a mi fölemelkedésünk, ahová ugyanis a fő dicsőségben eljutott, oda kapott meghívást az egész test, az egyház reménységben. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

Az apostolok cselekedeteiből. Első könyvemben, kedves Teofil, elbeszélem, mi mindent tett és tanított Jézus egészen addig a napig, amelyen megbízást adott a Szentlélek által kiválasztott apostoloknak, és fölvétetett a mennybe. Szenvedése után sokféleképpen bebizonyította, hogy él. 40 napon át ismételten megjelent nekik, és beszélt az Isten országáról. Amikor egy alkalommal együtt étkezett velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, amelyről, mint mondta, tőlem hallottatok. János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni. Az egybegyűltek erre megkérdezték. Uram, most fogod helyreállítani Izrael országát? Ő azt felelte. Nem a ti dolgotok, hogy ismerjétek az időpontokat és az alkalmakat. Ezeket az Atya szabta meg a saját tetszése szerint. De amikor leszáll rátok a Szentlélek, erőt tölt el benneteket, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában, Szamáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Miután ezeket elmondta, a szemük láttára fölemelkedett, és egy felhő elfedte, úgy, hogy tovább már nem láthatták. Miközben feszülten figyelték, hogyan emelkedik az égbe. Egyszerre két férfi állt meg mellettük. Fehér ruhába öltözve, és megszólította őket. Galileai férfiak, miért álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, akik közületek az égbe emelkedett, úgy jön el ismét, ahogyan most szemetek láttára a mennybe ment. Ez az Isten igéje.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. Gyújtson világosságot lelketekben, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg titeket, milyen gazdag az a fenséges örökség, amelyet ő a szenteknek szán, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma mi rajtunk, hívőkön. Nagyszerű erejét Krisztusban mutatta meg, amikor a halálból feltámasztotta őt, és a mennyben jobbjára ültette. Fölé emelte minden fejedelemségnek, hatalomnak, erőnek és uralomnak, és minden néven nevezendő méltóságnak, nem csak ezen a világon, hanem az eljövendőben is. Mindent lába alá vetett, őt magát pedig az egész egyház fejévé tette, ez az ő teste és teljessége annak, aki mindent mindenben betölt. Ez az Isten igéje.

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben a 11 tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik: Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden népet. A tanítványaitól búcsúzó Jézus utolsó szavai ezek, amelyeket a Máté evangéliuma őrzött meg számunkra. Mielőtt az Úr felemelkedett a mennybe, előtte utolsó bátorításként, mondhatjuk így utolsó parancsként, ezeket a szavakat mondta a tanítványainak. Úgy ismerjük ezeket a szavakat, mint a nagy missziós parancsot. Ma, amikor Urunk mennybe menetelére emlékezünk, akkor adódik a kérdés, hogy mit is jelent ez számunkra. Nagyon fontos megfontolnunk azt, hogy Jézus mennybe menetele nem eltávolodást, nem magunkra maradottságot jelent, még csak nem is azt jelenti, hogy miután beteljesítette a feladatát, visszatért a mennybe az Atyához, az otthonába. A mennybe menetel azt is jelenti, hogy Jézus új formában van jelen közöttünk. Az evangéliumnak az az utolsó mondata, hogy én veletek vagyok minden nap a világ végéig. A mai ünnepen érdemes ezt ízlelgetnünk és végig gondolnunk. Hogyan van velem az Úr? Ismerem-e őt? Tudom-e, hogy kicsoda Jézus? Van-e bármilyen személyes kapcsolatom ő vele? Vagy csak annyit ismerek belőle, amit az iskolában, a hittankönyvekből megtanultam? Van-e személyes kapcsolatom ő vele? Adódik a kérdés, hogy hogyan van közöttünk az Úr. Az Úr közöttünk van az igében. A Szentírás, az evangélium a legszentebb kincsünk. Azt mondta Jézus, hogy menjetek el és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Hirdessétek az evangéliumot. Azt is jó megfontolnunk, hogy mi nem betűket, nem szavakat, nem törvényeket hirdetünk, hanem Jézus Krisztust, akivel személyes kapcsolatunk van, és arról tudunk beszélni, akiről van tapasztalatunk. Aztán az Úr közöttünk van az Eukarisztiában. Ő maga ígérte meg, én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Senki más nincs ennyire közel hozzánk, mint ő, amikor a szent áldozásban magunkhoz vesszük. És közöttünk van az Úr nem csak az igében, nem csak az Eukarisztiában, hanem a testvéri közösségben is.
amikor várjuk Pünkösd ünnepét, itt éppen a plébániánkon, napról napra, reggelről reggelre, imádkozunk egy szívvel, lélekkel, ahogyan azt annak idején tették az apostolok is, az asszonyokkal együtt, Máriával, Jézus anyjával. Amikor az Úr a mennybe ment, akkor ők együtt voltak, egy szívvel, lélekkel is imádkoztak. Azt is megígérte az Úr, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük. Milyenek a közösségeink? Olyanok a közösségeink, ahol az Úr megtapasztalható módon jelen van? Annak idején így ismerték meg a Krisztus követőket az ókorban, a pogányok így beszélték egymást közt, nézzétek, mennyire szeretik egymást. Hogy vagyunk mi ma? Mondhatják-e ezt rólunk? Törekednünk érdemes erre, de ezt csak úgy tehetjük, hogyha az Úrral személyes kapcsolatban vagyunk. A Márk evangéliumának párhuzamos részében így ír az evangélista, hogy az Úr együtt munkálkodott velük. Márk evangélista tömören írja le ezzel a mondatával az apostoli közösség tapasztalatát. A nagy missziós parancs napi teljesítésének a beszámolójaként. Az apostoli közösség a mennybe menetel után is tapasztalatból ismerte az Úr jelenlétét. Igaz, más formában. Már nem úgy van közöttük, mint a názáreti tanító, hanem éppen az utolsó vacsorán meghirdetett, a kereszten megpecsételt és a feltámadásban örökre megszentelt barátság mindent megújító formájában. Jelenléte a szentségekben, az ige életet formáló, átalakító befogadásában, az ő titokzatos testében, az egyházban, testvéri közösségben és a szeretet tetteiben fedezhető fel. Így talán már érthetőbb jobban, hogy a mennybe menetel nem eltávolodás, hanem útmutatás, meghívás és a remény az őt követő ember számára. Van egy szívemnek kedves vers, amit Turmezei Erzsébet írt, és őt pedig Mahatma Gandhinak egy mondata ihlette meg. Annak idején ezt mondta Gandhi,

keresztjénné lennék, ha találnék minden nap 24 órás keresztjéneket.

0: Egy szép írása ez Turmezei Erzsébetnek, és most egy pici segítséget kérek, mert nem találom az írást, és köszönöm. Tolmácsoknak adtam a verset, hogy fel tudjanak készülni, és most itt van a kezemben már. Mai Kyrie a címe ennek az írásnak, és ez a mondat a Gandhinak: bizonyára kereszténné lennék, ha egy keresztén a nap mind a 24 órájában keresztén lenne. Volt Bibliád, Új Testamentumod, híveidnek is olvastál belőle. Elolvastad, kik a boldogok, és szeretted a megfeszített képét, a róla szívből szóló éneket. Keresztjén mégse lettél, ó Mahatma, mert nem találtál 24 órás keresztjéneket, csak felemásakat, vagy álszent kizsákmányolókat, mesterük szavát meghazudtolókat. S talán éppen te a pogány szerettél, ahogyan Jézus Krisztus szeretett. Szavad szíven talál, mint téged a gyilkos golyó, hisz ezer meg ezer szem kérdi ma is, amit a tied kérdezett. Hol, merre látni 24 órás keresztjéneket, egészeket, nem fele másakat? S szívemből a Kyrie felszakad. Uram irgalmaz, Krisztus irgalmaz. Bárhová rendelsz, és bármit tegyek, csak arra adj erőt, hogy én is 24 órás keresztjén legyek. Kedves testvéreim, kérjük ma ezt a kegyelmet. Amen. Most pedig hívlak benneteket, hogy együtt is valljuk meg a hitünket. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Forduljunk most, testvéreim, örvendező lélekkel Istenünkhöz, mert a mi Urunk felment a mennybe, elfoglalta trónját Atyának jobbján, mi pedig várva várjuk dicsőséges eljövetelét.
1: Könyörögjünk Isten szent egyházáért, hogy a világban tanúságot tegyen Urunkról, Jézus Krisztusról. Hallgass meg, Urunk! Könyörögjünk az egyház előjáróiért, hogy az ítélet napján örömmel adhassanak számot a mi lelkünkről. Hallgass meg, Urunk! Könyörögjünk a népek vezetőiért, hogy igazságosságban és szeretetben, békében és szabadságban kormányozzák a népeket. Hallgass meg, Urunk! Könyörögjünk az egyház tagjaiért, hogy Urunk mennybe menetele adjon erőt nekik a kísértésekben, és hűségesnek találtassanak. Hallgass meg, Urunk! Könyörögjünk egyházközségünkért, hogy egykor minnyájan együtt lehessünk Krisztusnak és az ő szentjeinek dicsőségében. Hallgass meg, Urunk!
0: Most pedig egy pici csöndre hívlak titeket, hogy saját fohászaitokat is fogalmazzátok meg.

Hallgass meg, Urunk! Urunk Istenünk, segíts, hogy mindig híven szolgáljunk Szent Fölségednek, el ne veszítsük kegyelmed ajándékait, és így folytonosan velünk maradj a földön, míg egykor eljutunk hozzád a mennyei dicsőségbe, Krisztus a mi Urunk által.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt. Urunk Istenünk, hála áldozatot mutatunk be neked, fiad mennybe menetelének ünnepén. Alázattal kérünk, viszonzásul add, hogy szentségi ajándékaid mennyei életre keltsenek minket, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten. Mert Urunk Jézus, dicsőséges királyunk, a bűnt és a halált legyőzte, és az angyalok csodálatára fölment a mennybe, hogy Istennél értünk emberekért közben járjon, ítélje a világot, és uralkodjék rajta. Ő nem azért távozott, hogy magára hagyja az esendő embert, sőt reménységgel tölt el minket, titokzatos testének tagjait, hogy követhetjük őt a mennybe, ahová mint az egyház feje és az élet szerzője érkezett. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és az angyali hatalmak, a te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik.

Valóban szent vagy, Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Az új és örök szövetségé, ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme, hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük,
1: és hittel vagyunk feltámadásra,
0: amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, alexandriai Szent Katalinnal, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne, a tiéd, mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait. Békesség nektek! Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Krisztus lelke, szentelj meg engem. Krisztus teste, üdvözíts engem. Krisztus vére, ihles meg engem. Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztára engem. Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem. Ó jóságos Jézus, hallgass meg engem. Szent sebeidbe rejts el engem. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled, a gonosz ellenségtől oltalmazz engem. Halálom óráján hív magadhoz engem. Add, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön, örökké. Amen. Könyörögünk. Mindenható örökisten, te minket már a földön mennyei eledellel táplálsz, add, hogy áldozatos buzgósággal törekedjünk a mennybe, ahová már fölvetted emberi természetünket, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Csak röviden a hirdetéseinkről. Pünkösdváró 9-edünk folytatódik tovább, minden reggel 6 órától együtt imádkozunk itt a templomunkban. Első áldozásunk június 7-én lesz Úrnapján, és ezen a napon, este pedig a tabáni kórusunk ad koncertet az újjászerveződésének 3. születésnapja alkalmából. Szeretettel várunk erre mindannyiótokat. Most pedig a szentmise után a lelkiségi és közösségi programunk folytatódik, az Effata Café, amikor is pozsonyi Siket testvéreinket vendégül látjuk a közösségi termünkben, és együtt leszünk az imádság után, örömben és barátságban. Szeretném megköszönni nektek, hogy ellátogattatok hozzánk, köszönöm Franciszek atyának, hogy együtt szolgálhattunk, és nektek mindannyiótokat, akik itt jelen vagytok, hogy ezen a különleges szentmisén együtt lehettünk, ahol magyar jelnyelv és szlovák jelnyelven együtt ünnepeltük az Urat. És nektek rádióhallgatóknak is köszönöm, hogy bekapcsolódtatok. Kívánom, hogy szép vasárnapotok legyen. Fogadjátok most az Úr áldását. Az Úr legyen veletek. Áldjon és őrizzen meg benneteket és szeretteiteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise véget ért, menjetek békével.

0: Kedves hallgatóink, római katolikus szentmisét közvetítettünk Budapestről, a tabáni alexandriai Szent Katalin templomból. A szentmisét bemutatta Nagy Sándor plébániai kormányzó, hallássérült referens, orgonán kísért Medenci Román kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Fogadják köszönetünket anyagi támogatásukért, mely hozzájárult a mai ünnepi liturgia közvetítéséhez. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra 3 perc. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! 47 településen indult el idén a Caritas zöldelőkertek programja az Egri Főegyházmegyében. Adta hírül a Főegyházmegye közlése alapján a Magyar Kurír. Az öngondoskodás és a fenntartható életmód erősítése érdekében idén tavasszal is elindította zöldelőkertek programját a katolikus Caritas. Az Egri Főegyházmegye területén 1212 családot vetőmagokkal, 1000 családot pedig összesen 20 000 szál paradicsom és paprika palántával támogat a szervezet. Ezen a pályán kitartani minden körülmények között a hűség és az álhatatosság erénye, fogalmazott Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, amikor átadták a pedagógusoknak szóló Kunszt József díjat az Astriceum érseki múzeumban. Az érsek által 2001-ben a kalocsai érsekség 1000 éves fennállása alkalmából alapított díjat május 15-én pénteken adta át Bábel Balázs érsek, és Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki hangsúlyozta, az iskola küldetése, hogy az élethez segítsen, a szívet és ne csak az agyat töltse meg, hanem megtanítson az élet művészetére és titkára. Robbanásszerű növekedést produkált az elmúlt időszakban Európában a BYD kínai automárka, tájékoztatta az MTI-t Rényi Vámos Ádám országigazgató. A vállalat pozíciójának további erősítésére az idén több új modellt vezet be. Megkezdi szupererős elektromos autó töltőjének telepítését, és egy új automárkával is megjelenik a stratégiai helyszínként kezelt magyarországi piacon, mondta a cégvezető. Ahol egyenlőtlenség és diszkrimináció van, ott a demokrácia nem virágozhat, jelentette ki Kaja Kallas uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő a homofóbia, transzfóbia és bifóbia elleni világnap alkalmából kiadott nyilatkozatában. Kaja Kallas hangsúlyozta, az egyenlőség szavatolása nem választás kérdése, hanem a szabad és ellenálló társadalmak alapja. Ideje megújítani a szexuális kisebbségekhez tartozók teljes és egyenlő jogainak biztosítása iránti elkötelezettséget Európa szerte, jelentette ki Alain Berset, a strasbourgi székhelyű 46 tagország alkotta Európa Tanács főtitkára a homofóbia, transzfóbia és bifóbia elleni világnap alkalmából kiadott nyilatkozatában. Alain Berset szerint következetesen és kompromisszumok nélkül fenn kell tartani és végre kell hajtani az Európa Tanács emberi jogi normáit. Egy autós nagy sebességgel belehajtott az utcán sétálók közé szombaton este az észak-olaszországi Modenában. 7 ember megsérült, közülük 2 súlyosan, közölte a rendőrség. Többeket elgázolt, majd autója egy kirakatnak ütközött. Az autóból kiszállva késsel rátámadt a gyalogosokra, aztán megpróbált elmenekülni. A hatóságok közlése szerint az elkövető egy 30 éves, marokkói származású olasz állampolgár, akit őrizetbe vettek. Végül az időjárásról. A Nyugat-Dunántúlon, valamint keleten csökken a felhőzet, hosszabb időre is kisüthet a nap. A középső, majd este felé a keleti ország részben. Még sok helyen lehet eső, zápor. A keleti megyékben zivatar is előfordulhat. Az északi és szelet nagy területen erős, helyenként viharos lökések kísérik. A csúcshőmérséklet általában 11 és 20 fok között alakul. A Tiszántúl zömén 20-24 fok lesz a jellemző. Késő estére 7 és 15 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb a déli imádság után jelentkezünk. Kedves hallgatóink, egyházzenei összeállításunkban Johann Sebastian Bach 11-es jegyzékszámú mennybe meneteli oratóriumát hallhatják. A Nikolaus Arnoncourt vezette Concentus Musicus Wien ének és zenekar, valamint énekes szólistái előadásában.

0: Kedves hallgatóink, egyházzenei összeállításunkban Johann Sebastian Bach 11-es jegyzékszámú mennybe meneteli oratóriuma hangzott el, a Concertus Musicus Wien ének és zenekara, valamint énekes szólistáinak előadásában. Vezényelt Nikolaus Arnoncourt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74 kötőjel 1 kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061 255 33 33-as számot, vagy írjon az infokukac@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek! A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: 11 óra 30 perc. Gasztronómiai magazinunk az asztali áldás következik.
4: Mitől lesz finom egy mindenmentes kovászos pékáru? Hogyan tesz jót a szervezetünkkel? Hogyan válik gyógyító étellé egy falatkenyér?
5: Nem nagyon kerül be az étrendbe mondjuk a kinol, vagy a hajdina, vagy a köles, és ebben a pékségben az a jó, vagy hát ezekben a kenyerekben az a jó, hogy itt viszont az ember nagyon sokrétűen tud hozzájutni ezekhez.
4: Piros Pannával, a gyógyító kenyerek pékség megálmodójával beszélgettünk. Övében is számít figyelmükre a szerkesztő műsorvezető, Pál Amanda.
6: Most itt állunk a pékség sütödéjében. Nagyon finom pékség illat van, különböző kenyereknek az illata, meg a tésztának az illata érződik. Most jó pár kenyér is pihen itt a tálcán. Miket sütöttél az előbb?
5: Hát ami most kijött a kemencéből, az hajdina kenyér, fehérköles buci, cirok kenyér és egy ilyen lemmagos kinoa kenyér, illetve van még a regálon fekete fokhagymás és barna köles buci.
6: Ezek a kenyerek, ezek a péksütemények, mennyire más az ízük, mert a közvélekedés azért ezeket a gluténmentes, vegán, tehát ezek a mindenmentesek, ezek olyanok, mint a fűrészpor, élvezhetetlen, ehetetlenek. Külsőre alig-alig hasonlítanak arra, amire szeretnének, de igazából iszonyú sok pénzt kifizet az ember valamiért, ami egyáltalán nem is élvez.
5: Hát nekünk így a vélemények alapján az jön vissza, hogy abszolút élvezhető és finomak a kenyerek. Ráadásul ez konkrét cél is volt az elmúlt 10 évben a kísérletezések során, hogy ez minél inkább úgy nézzen ki, mint egy valódi kenyér. Nagyon sokan vissza is kérdeznek, hogy biztos, hogy minden gluténmentes-e, mert nehezen hiszik el azt, hogy tényleg lehet egy kenyérnek ilyen szerkezete, meg ilyen íze, amikor nincs benne sikér.
6: Pékség neve az, hogy gyógyító kenyerek, tehát akkor kenyerek, péksütemények, amik innen kikerülnek, akkor azok ezek szerint jót tesznek a szervezetnek.
5: Hát abszolút igen, ráadásul minden vegán is, tehát tej, tojás és mézmentes, illetve hát a fő profilunk az a gluténmentes, csak aztán így ezt hozta magával, hogy akkor legyen már mindenmentes is, és az volt a másik célunk, hogy abszolút támogassa a mikrobiomat is, illetve hogy minél szélesebb gabona paletta juthasson be az ember szervezetébe, és ne csak a kukorica, meg amivel mondjuk egy gluténérzékeny találkozhat. Egy átlagos kenyérben rengeteg keményítő, kukorica, xantán, guargumi, nálunk viszont ezek egyáltalán nincsenek, hanem maglisztek vannak, pseudo gabonalisztek, illetve gabonalisztek, és hát a kovász is nagyon kevés keményítőt használunk, az elenyésző a receptekben, és mégis lehet így szerkezetet építeni.
6: Mielőtt még a technikai részletekre rátérnénk, mert azok is nagyon érdekelnek, hogy hogyan készül. Eredetileg belső építész voltál, és úgy lettél pék. Az a tapasztalat, hogy általában aki ilyesmivel foglalkozik, ott valami egészségügyi probléma volt nálad is, emiatt kezdtél ebbe az irányba fordulni?
5: Én 18 éve vagyok gluténérzékeny, illetve hát már szerintem régebb óta, csak nem derült ki, vagy hát akkor még ez így nem is volt annyira a köztudatban, hogy vannak ilyen táplálkozási problémák is, és nekem az első gyerekem születése után lettek ilyen nagyon erős reakcióim, amit így nem tudtunk, hogy mi az oka, és akkor én kezdtem el így utána olvasni, és végül is diagnosztizálták is, hogy igen, ez valóban az. És hát akkor még egyáltalán nem volt annyira széles a termékpaletta, mint mondjuk most, de nekem még, amiket most lehet a piacon kapni, azok is mindig ilyen nagyon kompromisszumos termékek voltak, és akkor tulajdonképpen azért kezdtem el annó ezekkel így kísérletezni, hogy akkor lehessen valami finomat enni.
6: Hát azt, hogy most mi itt állhatunk, és a környéken Budán tudják ezt kóstolgatni és enni, hát ez egy több évtizedes projekt volt. Tehát itt nekiálltál ezeket a recepteket fejleszteni, kísérletezni. Azt, hogy kovászos, és nincs benne glutén, ez már maga furcsa, mert én csak felületesen ismerem ezt, de hát a kovászhoz az kell a glutén, meg ahhoz, hogy a kenyér szép legyen, egy gluténháló, egy lukacsos, levegős, friss. Itt ezt hogyan éred el?
5: Hát igazából a kovászhoz nem feltétlenül kell a glutén, mert hogy ez egy baktérium kultúra tulajdonképpen, vagyis hát egy ilyen szimbiotikus közösség, vagy nem is tudom, minek hívjam. Bármilyen gabonából létrehozható, vagy hát legalábbis nekem így ez lett a tapasztalatom itt a hosszú évek során. Kenyérhez viszont elvileg ugye azért kell a sikér, hogy kialakuljon ez a gluténháló, és hogy igen szép szerkezete legyen, de itt, ahogy én a saját recepteimmel, meg a saját liszt kombinációimmal kísérleteztem, végül is így rájöttem arra, hogyan lehet levegőszerkezetű kenyeret készíteni, az már csak plusz, hogy finomak is.
6: Ez hogy sikerült kikísérletezni? Mik azok a lisztek, amiket használsz, ez a baktérium kultúra, ez hogyan él meg?
5: Kovászunk az 9 éves és kinoa kovász, de van barnaköles kovászunk is, csak végül is azért döntöttünk a kinoa kovász mellett, amikor elkezdtünk itt a pékségben sütni, mert a barnaköles az pajzsmirigy diétába például nem beilleszthető, sok mindenki küzd ezzel a problémával, és akkor ugye az már számukra kizáró ok lenne, hogy az összes kenyerünk tartalmaz kölest, és akkor ezért lett a kinoa, mert az a hisztaminos étrendben is abszolút beilleszthető, a pajzsmirigyes diétába is beilleszthető, és végül is egy nagyon finom gabona, vagy hát álgabona, és hogy milyen lisztekből dolgozunk. Nagyon széles a lisztpalettánk, hát hajdina, cirok, abból kétféle vörös és fehér cirok is van, fehérköles, barnaköles, kendermag, kinoa. Maglisztekeket is használunk, illetve van egy olyan kenyerünk, amiben 11 féle mag van, és plusz a kovász, és azt 12-esnek hívjuk. Lemmagot használunk még kenyerekbe. Tefliszt, gesztenyeliszt, mandulaliszt, ezek is megtalálhatóak a termékeinkben, de nem a kenyerekben jelennek meg.
6: Tehát ezek csupa olyan alapanyagok, amik jót tesznek a beleknek, jót tesz a szervezetnek, de dietetikus is, vagy ezek milyen hatással vannak?
5: Hát még nem vagyok dietetikus, csak tanulom, de mind nagyon jót tesznek több szempontból is. Egyrészt magas ásványi tartalmú anyagok, magas a fehérje tartalmuk, viszont alacsony a szénhidrát tartalmuk, a glikémiás indexük alacsony, nincsenek bennük olyan allergének, amik mondjuk irritálják a bélrendszert, vagy hát nagyon sok esetben jobban támogatják a bélrendszert, mint mondjuk egy búza. Nyilván az lenne a cél, hogy minél szélesebb palettán tudjon az ember táplálkozni, illetve minél többfajta gabonával találkozzon, meg minél többfajta mag kerüljön be az étrendbe, és ugye amikor az ember nem gluténmentesen táplálkozik, akkor mindig ott van az, hogy hát a búza kenyér, vagy maximum még a rozs kenyér, ami itt szóba jöhet, de nem nagyon kerül be az étrendbe mondjuk a kinoa, vagy a hajdina, vagy a köles, és ebben a pékségben az a jó, vagy hát ezekben a kenyerekben az a jó, hogy itt viszont az ember nagyon sokrétűen tud hozzájutni ezekhez.
6: Mostanában sok szó esik arról, hogy ugye a bélrendszer egészsége, és te is ezt említetted, hogy ennek tesznek jót ezek a termékek. Ez miért fontos? Miért kell, hogy a bélrendszer egészsége kiegyensúlyozott legyen?
5: Most kezdünk visszatérni azokhoz az ősi alaptanokhoz, hogy a bélből vagy a bélrendszerből indul ki minden, és hogy mennyire fontos a táplálkozás, illetve tulajdonképpen a táplálkozás, hogyha nem megfelelő, akkor különböző problémákat más problémákat okozhat a szervezetben, vagy gyulladásban hozhatja a szervezetet, és ezek súlyos problémákat, vagy problémákban jelentkeznek, vagy más szervet érintenek esetleg, és hát ezért nagyon fontos, hogy a mikrobiomunk, meg a bélbolyhaink, meg a táplálékfelszívódás az jól működjön a szervezetünkben.
6: Most mondtad, hogy így visszatérni ezekhez az régi dolgokhoz, tehát ezek a mostani betegségek, mint például a gluténérzékenység akár, ezek régen nem voltak, vagy csak nem diagnosztizálták őket, vagy ez az egész tényleg ilyen modern világ betegsége, hogy az túl sok adalékanyag, a túl sok glutén, vagy a nem megfelelő táplálkozás az, ami hozta magával ezeket a betegségeket?
5: Hát biztos, hogy a nagyon sok stressz, ami az életünkben van, az is sokkal érzékenyebbé tesz, illetve a rengeteg vegyszer, ami bekerül a táplálékokba, vagy a táplálékainkba, illetve hát szerintem ez régen is biztos, hogy voltak gluténérzékenyek vagy cölikáliások, csak most például a gabonának is annyira megnőtt a sikertartalma, illetve megnövelték tudatosan, hogy minél gyorsabban és könnyebben lehessen jobb kenyeret készíteni, hogy nyilván ez is egy folyamatos vagy egy nagyobb irritációt okoz a szervezetünknek, mint mondjuk egy régi vagy egy ősi gabona, vagy az alakor, vagy egy olyan búza, ami mondjuk még hagyományos módon, nem tudom, 200 évvel ezelőtt termett, és sokkal egészségesebb volt, mint a mostani.
6: Egy csomó olyan lisztet korábban már felsoroltál, ami ilyen maglisztek, vagy ilyen különlegesebbek, mint tefliszt. Ezeket honnan lehet beszerezni? Itt vannak Magyarországon, akik kifejezetten ilyeneket termelnek, vagy külföldről kell?
5: Megpróbáltunk minél több olyan magyar forrást találni az ökológiai lábnyom miatt is, meg azért is, hogy magyar gazdaságokat támogassunk ezzel, de vannak olyan gabonák, mint például a barna köles, amit nem lehet Magyarországon beszerezni, ezért azt Németországból egy családi vállalkozástól vesszük. Egyébként ez egy biotermék, vagy például ilyen a kinoliszt, mi nem találtunk megbízható magyar forrást, és ezért ezt egy holland kis családi vállalkozásból szerezzük be, ami egy pirított kinoliszt, és az a különlegessége, hogy a kinoának van egy ilyen keserű védőréteg a magon, ami ad egy ilyen furcsa ízt esetleg akár a kinoakásának, akár a kenyérnek, de az a forrás, ahonnan mi beszerezzük, ők megmossák a magot, megszárítják, megpirítják, és utána őrlik, és ezért egy ilyen nagyon finom pirított illata is van, meg pirított íze is van, és elveszti ezt a keserű mellékízét.
6: Mennyire van nyitottsága pékek között arra, hogy ilyen alternatív utómódon nevelsz kovászt, és abból készítesz kenyeret?
5: Hát igazából ezt nem tudom, mert én nem nagyon vagyok benne a pék életben. Benne vagyok egy ilyen nagy átfogó búzakenyér csoportban, ahol nagyon sok jó pék dolgozik, gyönyörű kenyereket készítenek, de igazából amikor én ezt így elkezdtem, és akkor ebben a csoportban így próbáltam tapogatózni, hogy vajon van-e olyan, aki ezzel foglalkozik, és tud-e tanácsot adni, vagy segíteni ezen az úton, akkor az volt a reakció, hogy nem lehet, mert hogy ez egy teljesen lehetetlen vállalkozás, és igazából ez egy hülyeség is, hogy gluténmentes kovászt készíteni, meg abból kenyeret, mert ez nem fog működni. Akkor még jobban elkezdett érdekelni, hogy akkor ezt hogy lehet létrehozni. És végül is nem volt így nehéz, hát nyilván volt jó pár kudarc azért az elején, meg meghalt a kovász, meg nem jól letettem, mert nem tudtam még, hogy mi az a ritmus, ami, meg mik azok a titkok, amiket így használni kell ahhoz, hogy ez működőképes legyen, és akkor, amikor egy először sikerült, és lehetett már kenyeret készíteni, akkor hát nyilván az első kenyér az botrányos lett, tehát azért itt az első pár kenyér az ment a kukába, és aztán utána meg akkor így mindent felírtam, volt olyan, hogy naponta kétszer sütöttem, és akkor minden egyes recept le volt jegyzetelve időkkel, meg nyilván mennyiségekkel, meg hogy akkor mennyit pihent, mi történt, milyen hőfok volt kívül, milyen sütési időkkel mentek, és akkor mindig egyet változtattam rajta, és akkor így szépen, hát szerintem ilyen 3000 kenyér után már így stabilan jó kenyerek készültek.
6: Hogy ennyi kudarc után nem adtad fel, és biztos volt-e benne, hogy ennek már pedig sikerülnie kell, és igenis létezik gluténmentes kovászos kenyér?
5: Hát azért jó, persze nyilván nem a 3000. kenyér volt a sikeres, tehát azért itt az elején már azért születtek így jó, jobb dolgok. Azért 3000 után feladtam, szóval ha nem, hamarabb feladtam volna, ennyire nem vagyok kitartó. A férjemen teszteltem, és ő mindig nagyon támogató volt, és neki mindig ész lett, és mondta, hogy semmiképpen ne hagyjam abba.
6: Sikerült ezt kikísérletezni, mert most ugye itt állunk ebben a kicsi boltban, ahol folyamatosan jönnek a hátam mögött a vevők, és válogatnak, és vásárolnak. Hogyan sikerült akkor ezeket a termékeket elérhetővé tenni? Tehát az árak nem szálltak el, így többnyire az ember benyomása, meg tapasztalata, hogy ezek az abszolút mindenmentes, adalékmentes, nagyon bio termékek, főleg, hogyha külföldről beszerzett alapanyagokból is készülnek, akkor ezek elég drágák tudnak lenni.
5: Ez egy célja volt egyébként itt a pékségnek, hogy azért egy széles körben elérhetővé legyen, még így is sokszor kapjuk meg azt, hogy drágák a termékek, és hát nyilván egy búza kenyérhez képest ezek valóban drágák, de hát megnéztük azt, hogy a piacon milyen ártartományban mozognak a különböző kenyerek, meg péksütemények, és akkor próbáltunk egy olyan árat belőni, ami még számunkra is mondjuk az ingerküszöbünket nem lépi túl, illetve úgy éreztük, hogyha egy gluténos kakaós csiga környéken mondjuk 890 forint, akkor hogyha nekünk 850 forint a kakaós csigánk, akkor az egy vállalható ár. És hogy talán még akkor az is megveszi, aki szeretne tudatosan táplálkozni, vagy cukormentesen táplálkozni, és akkor dönt a mi kakaós csigánk mellett, mint egy normál kakaós csiga mellett.
6: Visszafordítható-e akkor az a folyamat, ami így elindult ezzel a túl sok gluténnal, túl sok adalékanyaggal? Tehát, hogyha egyre kevesebb ilyet eszünk, és egyre több élő, gyógyító kenyeret, akkor visszafordítható-e ez a folyamat? Tehát ezt hogy látod? Mennyire vagy ebben optimista, vagy pesszimista?
5: Hát én nagyon optimista vagyok, mert az a tapasztalatom itt a pékségben, hogy nagyon sok ember csak azért jön be, mert ő szeretne egészségesen táplálkozni, vagy tudatos táplálkozó, vagy mondjuk például nagyon sok 70 vagy 80 fölötti idősebb korosztály keresi a termékeinket, és nem azért, mert érintett, hanem egyszerűen csak ő olvasott arról, hogy ezek jobbak a szervezetnek, vagy az a tapasztalata, hogy mondjuk egy sima zsemlétől fáj a gyomra, és akkor próbálja azt az alternatívát keresni, ami számára jó, és akkor, hogyha itt neki ez ízlik, akkor visszajön, és azt mondja, hogy inkább akkor vesz kevesebbet egy picivel, de ezt a terméket fogyasztja, de egyébként nagyon sokan jönnek úgy is vissza, hogy sokkal kevesebbet kell ezekből a kenyerekből lenni, mert jobban laktat, és kevesebbet kell lenni belőle, mint mondjuk egy sima búza kenyérből.
6: Azért ez elég nagy dolog, mert az idősek kevésbé rugalmasak, ritkábban adják fel a már megszokott szokásaikat.
5: Hát én is ezt gondoltam, de egyébként szerintem ez nem igaz. Nagyon, nagyon rugalmasak az idősek. Ez itt abszolút megdőlt. Ez az előítélet, igen, hogy... Tehát, hogy nekem ezzel kapcsolatban nagyon jó és érdekes megfigyeléseim vannak, meg tapasztalataim.
6: És melyik a kedvenced? Most nem csak ezen. Igen, meg a péksüteményekből.
5: Hát nekem most a hajdina a kedvencem. Egyébként én nem nagyon szeretem a hajdinát, mert van egy ilyen nagyon fura íze, és nagyon sokáig tartott megszoknom, de például ebben a kenyérben egyáltalán nem dominál ez az íz, mert ahogy a kovász így fermentálta, vagy fermentálja, mert egyébként ilyen 18-24 órát készül egy-egy kenyér, teljesen visszavette ezt a tolakodó ízét a hajdinának, és egy nagyon finom ilyen szellős, ruganyos szerkezetű kenyér lett belőle. Úgyhogy például én azt nagyon szeretem, vagy a lemmagos kinoa kenyeret is nagyon szeretem, azt egyébként a gyerekek is nagyon szeretik, mert az nagyon hasonlít egy normál pékáruhoz. Tehát azt például nagyon sokan mondják, hogy egyáltalán nem fel sem merül, hogy ez egy gluténmentes dolog.
6: Tehát akkor olyanoknak is érdemes enni, akiknek nincsen semmiféle panaszuk.
5: Abszolút, igen. Hát színesítik a táplálkozásukat, és hát egyébként meg szerintem így finomak is. Tehát a nagylányomnak a párja, ő nem glutén mentesen táplálkozik, és például nagyon szereti a kakaós csigát, és azt mondja, hogy egyáltalán nem lehet megkülönböztetni. Tehát ő nem mondaná meg, hogy ez gluténmentes.
6: Még csak nem rég óta él ez a pékség, de hogy már vannak távolabbi tervek, vagy most még így egyelőre élvezitek az ismertséget itt a környéken?
5: Nekünk állandóan egy csomó tervünk van, úgyhogy igen, vannak távlati célok is, meg különböző tervek is, és hát azt látjuk, hogy nagyon nagy az érdeklődés rá, tehát amit mondjuk gondoltunk, hogy majd ez így szépen lassan elterjed, és egyre nagyobb érdeklődés fogja övezni, hát az ilyen robbanásszerűen ránk borult, úgyhogy sokszor most még itt szaladunk az események után. Folyamatosan bővítjük a kapacitásunkat, hogy ne legyen az, hogy mondjuk nap végére már nincsen egyáltalán kenyér, de hát így is minden nap most már 110-130 kenyér készül, és tulajdonképpen el is fogy.
6: Hogyan néz ki akkor egy napod? Mikor ébredsz, hogyan készülsz fel?
5: 3:30-kor cseng az órám, és akkor, mivel nem messze lakunk, ezért így gyakorlatilag 5 perc alatt átérek, úgyhogy nagyon gyorsan összekapom magam, átszaladok, és már be van programozva a kemence, ami 3:30-kor elkezdi magát felfűteni, és akkor, amire ideérek, már be tudom vetni az első adag kenyeret, és hát akkor így nekiállok a csigáknak, meg az aznapi termékpalettának, és akkor egészen addig csinálom, amíg van tészta, meg hát amíg van rá igény, vagy hát, hogy így többször sül egy nap kenyér is, vagy hát kétszer minimum, de gyakorlatilag most egy pár hete, majdnem, hogy egész nap megy a kemence, hogy tudjuk tartani a tempót.
6: Csak jó hírek, akkor most egyelőre nem érzed úgy, hogy belefásultál volna?
5: Hát még nem, de most még csak a 76. napon tartunk. Úgyhogy még nem érzem azt, hát nem tudom, hogy mikor jön el az a pont, amikor már így nem fogom tudni ezt tartani, hogy reggel ennyire korán kelni. Meg hát nyilván keresünk mellém embert is, mert nem az a cél, hogy én folyamatosan itt álljak hátul, hanem inkább az, hogy a termékfejlesztésre is tudjak fókuszálni, illetve más szegmensekre itt a üzletben. Most így bővítjük a csapatunkat is, meg növekszünk.
6: Milyen új termékeket találtál ki, vagy milyen új termékek felé tapogatózol, amiket kipróbálnál szívesen?
5: Hát folyamatosan vannak megkeresések, különböző problémákra keresik az emberek a választ, és így lett például ez a makkenyér is, hogy valaki megkeresett bennünket, hogy olyan terméket vagy kenyeret szeretne, amiben egyáltalán nincs liszt, és akkor így lett ez a makkenyér fejlesztve kifejezetten az ő igényeire, de annyira nagy volt az érdeklődés iránta, vagy jó volt a fogadtatása, hogy gyakorlatilag akkor elkezdtük onnantól sütni. 30 féle kenyerünk van, ami még itt meg se jelent az üzletben, mert naponta ilyen 10-12 fajtával megyünk. Eredetileg az volt a terv, hogy lesz mondjuk 2 alapkenyér, és akkor ahhoz majd ilyen menürendszerszerűen kapcsolódik 1 vagy 2 kenyér naponta, és akkor ezt majd így mindig meghirdetjük, és aki mondjuk céklás kenyeret szeretne, az majd tudja, hogy szerdán kell jönni. De igazából, ahogy bekerült egy-egy új kenyér a palettába, vagy a napi kínálatban, gyakorlatilag nem tudtuk kivenni, mert 3 nap múlva is jöttek, hogy de hol van ez a kenyér, és hogy ő kér és szeretné. Úgyhogy így alakult ki az, hogy 10-12 féle van naponta, vagy reggel a pultban, és még nem jutottam el a csokikovászos kenyerünkig, a céklás kenyerünkig, tehát ezek még ki se tudtak kerülni egyáltalán.
4: Az elmúlt percekben Piros Pannával, a budai gyógyító kenyerek pékség megálmodójával beszélgettünk. Nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető, Pál Amanda.

Kedves hallgatóink, a harangszó után déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: Örülj és örvendezz, Szűz Mária, alleluja!
1: Mert valóban feltámadott az Úr, alleluja!
0: Könyörögjünk! Istenünk, aki egyszülött fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál, add kérünk, hogy az ő szent anyja, Szűz Mária közben járására az örök élet örömeit elnyerhessük. Krisztus, ami Urunk által. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

12 óra 3 perc. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! A betegbiztonság ott kezdődik, hogy van elég megfelelően képzett és megbecsült szakdolgozó a beteg mellett, írta a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter, amit az MTI is idézett. Hegedűs Zsolt szerint e területen kritikus a helyzet. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara pénteken átadott helyzetértékelő dokumentumából idézve megállapította. Több tízezer szakdolgozó hiányzik, a hiányzó ápolók száma meghaladja a 30 ezret. A miniszter szerint ennek következménye a várólisták növekedése és a betegellátás romlása. Az akadémiai szabadság és az egyetemi autonómia helyreállítását sürgető reformjavaslatokat fogadtak el az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem történészei, amit társadalmi vitára bocsátottak. Olvasható az Akadémiai Dolgozók Fóruma közösségi oldalán közzétett bejegyzésben. A dokumentum szerint az egyetem tudományos és nemzetközi pozíciója az elmúlt években érdemben nem javult, mert a fenntartóváltás idején kezdeményezett reformtervek elakadtak. Robbanásszerű növekedést produkált az elmúlt időszakban Európában a BYD kínai autómárka, tájékoztatta az MTI Trényi Vámos Ádám országigazgató. A vállalat pozíciójának további erősítésére az idén több új modellt vezet be, megkezdi szupererős elektromos autó töltőjének telepítését, és egy új autómárkával is megjelenik a stratégiai helyszínként kezelt magyarországi piacon, mondta a cégvezető. Több száz kiállító, köztük 150 borász várja vendégeket a csütörtökön kezdődő Szegedi Borfesztiválon, amely idén 11 napig tart, tájékoztatta a programsorozatot szervező Szegedi Városkép és Piac Kft. Ügyvezető igazgatója az MTI-t. Rácz Attila elmondta, az idei év különleges a Szegedi Borfesztivál történetében, hiszen 30. alkalommal rendezik meg az ország egyik legnagyobb és leghosszabb gasztrokulturális eseményét. Hamarosan lemondhat Keir Starmer brit kormányzati források szerint, írta a híradó.hu. A kiszivárgott információk szerint a brit miniszterelnök belátta, hogy a kabinettjét övező politikai válság tarthatatlanná vált, így a háttérben már a visszavonulás részletein dolgozik. A Daily Mail szerint a kulisszák mögött már megindult a harca a pozíciókért. A miniszterelnöki szék legesélyesebb kihívója a munkáspárti Andy Burnham, Manchester polgármestere, akit a brit sajtóban gyakran csak Észak királyaként emlegetnek. Pozitív lett a hantavírus tesztje a karanténban egy kanadai állampolgárnak, akit korábban a Honduras luxus óceánjáróról evakuáltak, közölte szombaton Brit Kolumbia kormánya, amiről a híradó.hu is beszámolt. Az óceánjáróról 4 kanadai állampolgárt evakuáltak, akik Viktóriában a Vancouver-szigeten karanténba kerültek. A 4 személy a Viktóriába szállítása közben nem került kapcsolatba másokkal. A pozitív tesztet produkáló személy állapota stabil. Végül az időjárásról. A Nyugat-Dunántúlon, valamint keleten csökken a felhőzet, hosszabb időre is kisüthet a nap. A középső, majd este felé a keleti ország részben még sok helyen lehet eső, zápor, a keleti megyékben zivatar is előfordulhat. Az északi a szelet nagy területen erős, helyenként viharos lökések kísérik. A csúcshőmérséklet általában 11 és 20 fok között alakul, a Tiszántúl Zömén 20-24 fok lesz a jellemző. Késő estére 7 és 15 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 13 órakor jelentkezünk.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben a 11 tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik: Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön, ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden nap, a világ végezetéig. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 28. fejezetéből a 16-tól a 20. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk tartalmából. A Szent Atya találkozott a genovai bérmálkozó fiatalokkal. Tartsatok ki Jézus Krisztus mellett. Leó pápa homíliája Cserrig bíboros gyászmiséjén. Az egyetértést segítette a népek között. Interjú Balogh Péter Pius gödöllői premontrei apáttal a rend alapításának 900. évfordulójáról és a gödöllői premontrei rend alapításának centenáriumáról. A Szent Atya találkozott a genovai bérmálkozó fiatalokkal. Tartsatok ki Jézus Krisztus mellett. Szombaton délelőtt a Vatikánban találkozott Leó pápa a genovai főegyházmegye mintegy 600 bérmálásra készülő fiataljával, akiket 150 pap és hitoktató kísért el az audienciára. A Szent Atya rögtönzött beszéddel köszöntötte őket, elmondva, hogy egy püspök számára nagy öröm a bérmálás ünneplése, viszont szomorúság, ha utána a fiatalok eltűnnek a plébániáról. Ezért kitartásra kérte őket Jézus Krisztus mellett.
2: Una delle gioie più grandi del vescovo, penso in tutte le diocesi, è celebrare le cresime.
1: A Szentlélek ajándéka a bérmálás szentsége, amit pünkösd vasárnap szolgáltatnak ki a fiataloknak. Nagyon szép ebben a szentségben részesülni, mert a Szentlélek teljessége megadja a lelkesedést, az erőt, a képességet, hogy Jézus Krisztust kövessük, hogy mindig igent mondjunk az Úrnak, ne féljünk bátran követni őt, és megélni a hitet egy olyan világban, amelyik messze akar vinni minket Krisztustól. A Szentlélek különösen is velünk van jövő vasárnap, amikor pünkösdöt ünnepeljük. Az első tanítványok, az apostolok tapasztalatára emlékezve, akik megkapták a Szent Lelket, hogy hirdessék az evangéliumot, hirdessék Isten szeretetét. A bérmálandók ennek a küldetésnek lesznek a részesei, amire mindannyian hivatottak vagyunk, hogy elvigyük családunknak, barátainknak, mindenkinek. Ti is a lélek élő tanúi lesztek, aki bennünk él, mondta a fiataloknak a pápa. A bérmálás a püspök számára az egyik legnagyobb öröm. Olykor azonban a bérmálás után a püspök nem látja viszont a fiatalokat, akik eltűnnek a plébániáról, és ez szomorú.
2: In questo voglio chiedere che mettete un'attenzione particolare a uno dei doni dello Spirito Santo che è chiamato perseveranza.
1: Azt kérem tőletek, hogy figyeljetek különösen a Szentlélek egyik ajándékára, amit úgy hívunk, kitartás. Ne feledjétek el, amit most megéltek, az örömöt, hogy Rómába jöttetek, együtt ünnepeltetek, imádkoztatok. Éljen élénken ez az öröm a szívetekben, és legyetek továbbra is Jézus Krisztus hűséges tanítványai. Tartsatok ki a hitben, térjetek vissza a plébániára, ahol nagyon sok tevékenység lehetőség van, de főként a hitéletbe, mert Jézus Krisztus veletek akar haladni mindnyájatokkal, és ez nagyon fontos. A hitet nem egyedül éljük, hanem együtt. Ezeknek a baráti, közösségi kapcsolatoknak a létrehozása pedig egy módja annak, hogy Jézus tanítványaiként éljük meg a kitartást, mondta a genovai bérmálkozó fiataloknak a Szent Atya, majd együtt elimádkozták a Mi Atyánkot, és áldásával búcsúzott tőlük.
2: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Tanti auguri a tutti.

Leó pápa Cserrik bíboros gyászmiséjén. Az egyetértést segítette a népek között. Május 12-én 79 éves korában hunyt el a svájci bíboros, aki Olaszországban és San Marinóban képviselte a Szentszéket. Pénteken délután a Szent Péter Bazilikában 14. Leó pápa engesztelő szentmisét mutatott be a bíboros lelki üdvéért. Homiliájában méltatta a főpásztor odaadó és hűséges munkáját, amelyet az apostoli szék szolgálatában, a különböző pápai képviseleteken és az államtitkárságon végzett.

0: Sételőbb nunciatúrai munkatársként kezdte, majd 1996-ban kinevezték Burundi apostoli nunciósává. Ezt követte Trinidad és Tobago és több karibi ország, Dél-Korea és Mongólia, majd Svédország, Dánia, Finnország, Izland és Norvégia, Argentína, végül 2017-től 2024-ig Olaszország és San Marino. Széleskörű egyházi és nemzetközi tapasztalatra tett szert, mely jól mutatja készségét és alkalmazkodó képességét, melyet lelkipásztori szeretetben gyakorolt az egymástól igen eltérő közegekben. Azokban az országokban is népeknél, amelyekbe a Szent Atya nevében küldöttként érkezett, hogy a szeretett közösség szálait szője a helyi egyházak és az apostoli szék között, valamint megerősítse a baráti kapcsolatokat. Ferenc pápa a diplomatákhoz intézett 2025. januári beszédében arra szólította őket, hogy virágoztassák fel maguk körül a reményt, válaszolva a népek jó iránti vágyára és várakozására. Ezt a felhívást mi is gyakorlatba ültethetjük, hiszen a világnak olyan hírvivőkre van szüksége, akik segítik visszanyerni a bizalmat, és ehhez a jó tanúságtétel hozzájárul. Leó pápa a gyászmise homiliájában rámutatott. A halál misztériumával szemben emlékezzünk arra, hogy reményünk végső alapja túlmutat a történelmen, és Krisztus húsvétjában gyökerezik, az ő dicsőséges győzelmében a bűn és a halál felett. A legnagyobb csoda az örök életre való feltámadás, mely földi életünk minden fáradozásának és munkájának a megkoronázása.
1: Questo ci richiama anche alla dimensione essenziale della missione della Chiesa.
0: Ez az egyház küldetésének lényegi dimenziójára irányítja figyelmünket, átöleli és megvilágítja földi cselekvésének minden szintjét. Az egyház ugyanis az időben működik, de fáradozásainak célja túlmutat e világ valóságán, Krisztushoz akar vezetni. Ebben a nagy világosságban köszönünk el a szeretet Emil Cserik bíborostól, akinek püspöki elmondata azt hirdette, Spes mea Christus, Krisztus az én reményem. Krisztus, a mi úrunk reményt adott neki egész életében, olyan reményt, amelyben nem csalatkozott, mert a szeretetben gyökerezik, melyet Isten a Szentlélek által helyezett szívébe, és ami ma örökre beteljesedik, zárta homiliáját Leó pápa. Kedves hallgatóink, a következő percekben beszélgetést hallhatnak Balogh Péter Piusz gödöllői premontrei apáttal.
2: Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Balogh Péter Piusz atyát, aki a gödöllői premontrei apátság élére jött el, mint apát. Mi első alkalommal beszélgetünk itt a rádióban. Isten hozott, kedves Piusz atya, és mindenekelőtt arról kérdeznélek, ami a premontrei rend életében egy közös nagy esemény volt, 5 évvel ezelőtt az alapításnak a 900. évfordulója, illetve egy centenárium ünnepség, amely már gödöllői magyar vonatkozású. Tiéd a szó.
3: Igen, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést is, és a befogadást. A premontrei rend egy nagyon különleges időszakban, ott a 12. század elején formálódott az egyház keblén, amikor jó régen már voltak szerzetesek, de azok a szerzetesek azok mind bencés formájú vagy bencés regulájú szerzetesek voltak, akik hát inkább ugye kimentek a világból, és az ő kincseiket felhalmozva az egész egyházért dolgoztak és imádkoztak, de nem közvetlenül az emberekkel foglalkoztak. Viszont voltak nyilván papok is, püspökök is, akik az egyház élén evangelizáltak és munkálkodtak, természetesen sok nehézség. És egy olyan reformrend támadt 900 évvel ezelőtt, amely egyesítette papságot a szerzetességgel. Tudjuk, hogy azóta persze sok-sok olyan szerzetesrend van, hogy természetes, hogy pappá szentelik a tagjait, de akkor ez egyáltalán nem volt természetes, és azért is tehette meg Norbert ezt, Szent Norbert az alapító, mert ő maga is klerikus volt, Szantemben, német földön, ott Hollandia közelébe volt kanonok, még nem is volt pap, és hát úgy alapította az ő rendjét, hogy egy nagyon mély Szent Pál-szerű megtérése volt, és valójában azt az indítást

0: a Szentlélek Úristentől, hogy a papságnak a megújítását a szerzetesi fogadalmak bevonásával tegye meg. És ez egy nagyon-nagyon komoly reform tevékenység volt akkor, 900 évvel ezelőtt, és ennél fogva rohamos gyorsasággal terjedt el a rend.
1: Mely területeken volt jelentős?
0: Ugye Prémontré, ez egy francia hely, előre megmutatott mező, előre megmutatott hely, ugye a fordítás, ahol letelepedtek, Laon közelében, de Németország, ugye Hollandia területe, és hát aztán később Európa sok-sok része, és még a rendalapító életében, 1130-ban nagyváradi Várad-hegyfoki alapítás, ugye az Magyarországot is jelentette. Így az ő élete és az ő kisugárzása az első 100 évben robbanásszerű volt, egészen ugye a ferences meg a domonkos rend megalakulásáig, mert akkor utána már ezek a fajta tényezők megosztottak, és nyilván ők is helyet találtak maguknak az Anya Szentegyházban. Nos, a 900 éves évforduló azért fontos számunkra, mert a rendnek ez az alapvető karaktere és karizmája, hogy papi rend, lelkipásztori rend, egy olyan rend, amely először kapott pápai engedélyt arra, hogy plébániákat tartson fönn a 12. század óta. Ez számunkra nagyon fontos, és azt gondoljuk, hogy egyébként nagyon időszerű is. Magyarországon 1990 után, az újra kommunista idők utáni újraindulás után a rend nem csak az eredeti karizmájával él, tehát hogy plébániákat és templomokat működtet és tart fenn, hanem a kicsit több mint 200 éves közép-kelet-európai múltját, amennyiben tanító rendé vált ferences, ciszterci, bencés iskolákkal együtt ugye a 19. század elején. Ezt is magunkévá tettük, és ilyen módon a 21. századra legalábbis Magyarországon egy olyan rendé vált, amelynek nem csak templomai, hanem oktatási intézményei, iskolái is vannak.
1: És akkor a másik nagy esemény, a magyar centenárium?
0: Igen, a magyar centenárium az pont az iskolai, illetve iskola alapításhoz köthető, mert 1920 után, a trianoni nagykatasztrófa után az a kolostor szövetség, amely három premontrai kolostort számolt magába, ugye Jászót, Leleszt és Nagyváradot. Jászó és Lelesz felvidék, tehát Csehszlovákia lett, Nagyvárad pedig ugye hát most is Romániához tartozik, és közéjük ékelődik be ugye a kis Magyarország. Lehetetlen volt ezeknek a rendi atyáknak az együttműködése, és hát azokban az államokban pedig hát elkezdték ellehetetleníteni a katolikus oktatást és nevelést. Ilyen módon Klébezbe Kuno Takács Menyhértet, a jászóvári apátot szólította meg, hogy valahol Magyarország területén belül építsen és indítson el egy olyan intézményt, egy olyan rendházat, ahol újra ki tud virágozni itt Magyarországon a premontrai oktatás, és hát természetesen ezt a kassai iskoláról, rozsnyói iskolából, illetve hát a nagyváradi iskolából való premontrai atyákkal tudta megvalósítani. 1923-ban kezdték az építkezést, és 1924-25-ös tanévet már két osztállyal kezdték el Gödöllőn. A mostani Magyar és Agrártudományi Egyetem főépülete, ugye az, amelyik a rendház, gimnázium és konviktus, tehát bentlakás volt. Ez egy 7-8 év alatt készült el, ez a nagy épület komplexum. És
1: A
0: két háború között, igen. 1924 és 48 között tudott ez működni, hiszen hát 48-ban ugye megtörtént az államosítás, aztán 50-ben pedig a szeretes rendek szétszóratása. Áldozatául esett természetesen ez is mindennek, de nagy múltú iskolává vált, és az 1990-es években még sokan éltek, akik érettségiztek 1948-ban vagy 48 előtt, illetve akik akkor akárhanyadikosként is, de elhagyni kényszerültek ugye a premontrai gimnáziumot. Még most is vannak olyanok, akik 1-2 vagy 3 évet tanultak ott, és találkozunk velük.
1: Piusz atya, te apád volt, mutasd be a közösségedet!
0: 1990-es évek elején léptem én be a premontrai rendbe. Egyébként zeneakadémia zongora szakot végeztem előtte, de a hivatás elért engem is még közbe, és az egyetem befejezése után aztán beöltöztem, és teológiát tanultam, teológia mellett az egyházzene szakot is elvégeztem, tehát gazdag volt az egyetemi időszakom igazán, és nagyon nagy szeretettel emlékezem vissza ezekre az évekre. 2000-ben szenteltek pappá, és akkor kerültem Gödöllőre. Zsámbéki rendházunkban volt egyébként az én formációs időszakom, Ulman Péter atya mellett, és 2000-től kezdve pedig Gödöllőn vagyok. Az első 15 évben nyilván a templomi munkálatokban, lelkészi szolgálatban, illetve az iskolai lelkészi szolgálatban, meg hát iskolában tanítottam nagyon sokféle tantárgyat, és 2015-ben választottak engem elöljáróvá, akkor még kormányzó perjelség volt Gödöllő, és 2018-ban nyert aztán apáti rangot ez a közösség, hiszen ugye a 100 éves évforduló kapcsán ugye tudjuk, hogy viszonylag régebbi a közösség, de ott volt egy 40 éves kimaradás ugye a történelmi nehézségek miatt, de a fejlődés, a intézményeinkben való fejlődés, illetve a személyi létszámban való fejlődés is azt mutatta, hogy bár lassan, de biztosan tudtunk előre haladni, és a rendi generális káptalan megszavazta azt 2018-ban, hogy legyünk apátság, és így tudjuk folytatni a mi munkánkat, és hát magába 900 éves ugye jubileumba is, mint apátság vegyünk részt. Jelenleg 6-an élünk Gödöllőn, és 2-en dolgoznak atyák Zsámbékon, és természetesen nagyon jó kapcsolatunk van a zsámbéki premontrai nővérekkel is.
1: Milyen lelkipásztori feladat hárul rátok?
0: A lelkipásztori feladatainkban úgy érezzük, hogy nagyon szeretnénk plébánosokként is, vagy akár templom igazgatóként is az evangelizációt, a feltámadt Krisztusnak a hirdetését, a hívek között a katolikus hit megszidállítását, megerősítését szolgálni. Együtt a világi papsággal, de ugyanakkor belevonva a mi sajátos rendi karizmánkat, amely nem csak a közös lelkipásztori szolgálat, tehát az, hogy egy-egy templomban nem csak egy atyával, hanem több premontrai atyával is találkoznak a hívek, bár nyilván tisztségek, plébánosi tisztség vagy templomigazgatói tisztség megvan, de azért egy közösségi szolgálatunk ez. Másrészt pedig a rendi közösségünknek a liturgikus élete egy elég komoly liturgikus élet, mind a zsolozsma végzése, zsolozsma éneklése területén, illetve a szentmisének az ünnepélyes végzése területén, és mi ezt, mint rendi közösség így végezzük, és hát ezzel próbáljuk gazdagítani az iskolai közösség is, meg a plébániai közösségeinket.
1: Kedves Piusz atya, köszönöm a beszélgetést, Isten áltását kívánom az eljövendő időszakra és további áldott római zarándoklatot.
0: Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Balogh Péter Piusz gödöllői premontrei apáttal Páter Vértes Aljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

0: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 12 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, mai guzsolyasunkban a Naszály zenekar, Legedi László István és Hodorog András, Koncz Gergely, a Lóca és a Szász Csávás band felvételei szólnak.

0: A Naszály zenekar, Legedi László István és Hodorog András, Koncz Gergely, a Lóca, valamint a Szász Csávás band felvételeit hallották mai gozsolyasunkban.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 13 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Várja a minél előbbi szakmai egyeztetés megkezdését a pedagógusok szakszervezete, az oktatásban és a társterületeken felelős kormánytagokkal. Fogalmazták meg a szakszervezet tagjai 44. kongresszusuk záró nyilatkozatában, a szakszervezet vasárnapi közleménye szerint. A közlemény szerint Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter látogatása az érdekképviselet kongresszusán jelzi a párbeszéd készséget. A pedagógusok szakszervezete egyebek mellett sürgeti az oktatást közvetlenül segítők béremelését, a pedagógusok és oktatók adminisztratív terheinek csökkentését, valamint a tankönyvrendelés felszabadítását. A szakszervezet elvárja továbbá a tanfelügyelet azonnali kivezetését is. A betegbiztonság ott kezdődik, hogy van elég megfelelően képzett és megbecsült szakdolgozó a betegek mellett, írta a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter, amit az MT is idézett. Hegedű Zsolt szerint e területen kritikus a helyzet. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara pénteken átadott helyzetértékelő dokumentumából idézve megállapította, több tízezer szakdolgozó hiányzik, a hiányzó ápolók száma meghaladja a 30 ezret. A miniszter szerint ennek következménye a várólisták növekedése és a betegellátás romlása. A külügyminiszter tiltakozását kéri a Mi Hazánk mozgalom elnöke a román nagykövetnél a nagyváradi premontrei apát kilakoltatási ügye miatt. Torockai László az MTI-hez is eljuttatott nyílt levelében felidézte, hogy Fejes Rudolf Anzelmnek a rendfő apátjának kilakoltatását február 23-án és május 14-én a hívek akadályozták meg. A politikus azt kérte a külügyminisztertől, hogy rendelje be Románia magyarországi nagykövetét azért, hogy tiltakozzon a misére való szentségtörő fegyveres román állami behatolás, valamint az egész jogtipró eljárás ellen. Gyökeresen átalakult Kárpátalja munkaerőpiaca 2026 tavaszára, írta a Kárpáti Igazszó. A háború következtében a régió egyszerre vált menedékké az áttelepülő vállalkozások számára és az ország egyik legdinamikusabban fejlődő gazdasági térségévé. A Kárpátaljai Foglalkoztatási Központ legfrissebb adatai szerint 2026 eleje óta mintegy 2500 munkanélkülit regisztráltak. A megyei adatbázisban tavasszal több mint 1000 betöltetlen állás szerepelt, miközben a régióban egyre súlyosabb szakemberhiány alakult ki. Kiadós mennyiségű csapadék hullott az elmúlt 24 órában a nyugati és keleti határvidéket leszámítva, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán vasárnap. Hozzátették, már csak a keleti tájakról hiányzik a csapadék. A bejegyzéshez készített infografika szerint szombaton a legtöbb, 50 mm körüli csapadék Baja tágabb környezetében esett. Baján a meteorológiai szolgálat 64,5 mm esőt regisztrált. Ugyanakkor nyugaton az Alpok alján és a keleti határszélen a Berettyó környékén nem esett semmi. Végül az időjárásról. A Nyugat-Dunántúlon, valamint keleten csökken a felhőzet, hosszabb időre is kisüthet a nap. A középső, majd este felé a keleti országrészben még sok helyen lehet eső, zápor, a keleti megyékben zivatar is előfordulhat. Az északias szelet nagy területen erős, helyenként viharos lökések kísérik. A csúcshőmérséklet általában 11 és 20 fok között alakul, a Tiszántúl zömén 20-24 fok lesz a jellemző, késő estére 7 és 15 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 14 órakor jelentkezünk. Tizenhárom óra 4 perc. Vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék, ha Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai válogatásunkban először Évezredek asztalánál című gasztronómiai műsoromat sugározzuk, amelyben ezúttal Vaszi József cukrász, közgazdász, feltalálóval beszélgetek, témánk pedig az örök téma a cukor lesz. Érdemes lesz velünk tartani. A folytatásban a Remény hírnökei című műsorunk következik, amelyben Lukács Krisztinával, a Szent Janka imakör egyik alapítójával és a magyarországi Billings központ vezetőjével beszélgetünk. Válogatásunkat a napi májával zárjuk. Nos, így hangzik az előttünk álló közel egy óra műsorkínálata. Ha tehetik, maradjanak velünk. További jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánunk.
4: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
6: Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát.
3: A Szent István Rádió EGRI stúdiójában nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Vaszi József, cukrász, közgazdászt, feltalálót, régi kedves ismerősünkön, rádiónk hullámhosszain, hiszen gasztronómiai műsorunkban időről időre találkozunk egymással. Nem véletlenül, hiszen feltalálóként is bemutattam önt, és az egészséges táplálkozással kapcsolatosan ad nekünk ön mindig hasznos, praktikus jó tanácsokat. Ezúttal is így lesz ez. Örök témánk a cukor. Akár ezt a címet is adhatnám a mai beszélgetésünk apropójának, ugye?
7: Igen.
3: Miért is?
7: Hát gyakorlatilag ugye cukor nélkül ma nem tudja elképzelni a világot senki, tehát át a kenyérben is van cukor, de azt tudnunk kell, hogy a cukornak nagyon ártalmas részei is vannak, ha úgy akarom kifejezni. Azt jelenti, hogy 12 betegséget hordoz. Ugye a diabétesznél általában abba szokták hagyni a felsorolást, addig azt hiszem 8 betegséget sorolnak fel, de utána pedig hát a többit már nem mondják, pedig hát jó lenne, hogyha mondanák.
3: Például miket?
7: A szív- és érrendszeri megbetegedéseket keveset mondják, aztán a tüdőre való hatását is kevesen mondják, most állítólag már azt is támadja. Szóval az a lényeg, hogy úgy kiválasztani, meg egy-egy terméket ebből kiemelni, ez hiba lenne, de elmondok egy olyan történetet, amit itthon kevesen ismernek, mégpedig ez arról szól, hogy létezik Philadelphiában egy teljes Stippanen professzor asszony. Ő 0 és 5 év közötti gyerekeket vizsgált 20 éven keresztül, és 20 év alatt 70%-kal nőtt az egyes diabétesz gyerekek száma. Azt jelenti, hogy azonnal inzulin. És bizony ez gyakorlatilag az immunrendszer támadja meg a hasnyálmirigyet, tehát amiből kellene a gyógyszert, vagy a betegséget meg kellene akadályozni, az immunrendszerünk azt a részt a hasnyálmirigyet, inzulin termelő, béta sejteket semmisíti meg. És ez nagyon kemény, nagyon nincs is igazán kialakulva még ez az egyes diabétesz, hisz a dietetikusok is foglalkoznak vele, és mindig akadályba ütköznek, de súlyos betegség, tehát azért ez 75%-os emelkedés 20 év alatt, és a gyerekek csoportjában, tehát annyit jelent, hogy a gyerek, ha benne van a édesanyja hasába, akkor gyakorlatilag rajta is keresztül mennek az anya által megevett cukrok, és minél többet teszik az anya cukrot, annál veszélyesebb a gyerekre is, és nem tudnak vele egyelőre mit csinálni.
3: Mi most próbálunk megoldást kínálni erre a problémára, hiszen a cukorral és a sütéssel készült tésztákból a cukrot az ön szabadalma, az ön ötlete alapján kiválthatja a tejfehérje. Ez egyfajta megoldás lehet. Hogyan? Miként?
7: A lényeg az ugye, hogy a cukor gyakorlatilag azért kell a tésztába, hogy szép legyen, nem azért, hogy édes. És ezt elég nehezen akarják elismerni Magyarországon egyáltalán. Mondhatjuk tehát a cukorral és sütéssel készült tésztákból a cukrot kiváltja a tejfehérje. Na most ez annyit jelent, hogy amit a cukor üvelt, hogy úgy mondjam, vagy segített a tészta kialakításában, azt most átteszi a tejfehérje. Most ez nagyon érdekes már ebbe az időszakba. Hát ugyanis, ahogy mondtam már, tehát az Isten ő csinálja tovább a dolgát, és követni kell, és ha figyeli az ember, akkor rájön, hogy hol is tartunk. Tehát a cukor az, ugye, mint mondtam, egyszerűen nem azért kell a tésztákba, hogy édes legyen. A cukor gyakorlatilag azért kell a tésztába, hogy esetleg szép legyen, de a tejfehérje ezeket a tulajdonságokat mind át tudja venni, és tudja használni. Tehát a tejfehérjével készült tészták, azok pont olyan szépek, pont olyan látványosak, mint a cukorral készült tészták. Azt viszont tudni kell, hogy nagyon takarékos. Tehát az így készült tészták nagyon sok rengeteg terméken van kikalkulálva, és ez azt jelenti, hogy az árak olcsóbbak, akkor a sütés olcsóbbak, tehát a cukorral készült tésztákat általában 200-230 fokon sütik, a tejfehérjével készült tésztákat 160-180 fokon is lehet sütni, ugyanis az van, hogy a tejfehérje már 60-70 Celsius fokon kicsapódik. Tésztáknak, különösen a tejfehérjével készült piskótán lehet látni a sütési felületeken kisebb foltokat, meg az azt jelenti, hogy már 60 fokon kicsapódott, és utána 160-180 fokon pedig készesítjük az egész tésztatartalmát.
3: Gyakorlati kérdésekről és megvalósulásokról is beszéljünk. Hogyan valósulhat ez meg a mindennapi sütés alkalmával? Hogyan juthatunk hozzá ehhez a tejfehérjéhez, és hogyan dolgozzanak vele? Hogyan használhatják a háziasszonyok?
7: Gyakorlatilag ugye, itt az a probléma, hogy lehet engem is hibásnak nevezni, de aki már végigcsinált egy szabadalmat, és én most Bebének odaadok egy papírt erről a szabadalomról, hogy mi ez, tehát ez 85 országban van levétbe. Na most, ha valaki csinált már egy olyan szabadalmat, ami 85 országban van levétbe, az anyagilag meg tudja indokolni, hogy mégis mi lehet ez. Azt lehetne csinálni, hogy országos szinten be lehetne ezt vezetni, de ehhez már biztos, hogy kellenek könyvek, tankönyvek, mert nekem is otthon a receptek úgy vannak, hogy külön le vannak fűzve, van hozzá külön kalkulációs tömb, meg minden, tehát ennek is megvannak a maga szabályai. Ha meg akarja tanulni, ahhoz tankönyv kell, hogy a recepteket helyesen tudja alkalmazni. A recepteknél leírt gyártási technológiát be kell tartani, és ezt be tudja tartani, mert le van írva, és akkor működne. Na de hát itt az a baj, hogy ez Magyarországon ebben a formájában nem akar működni.
3: Miért? Ön már végigjárt számtalan lehetőséget,
7: igen,
3: és
7: igen.
3: Legyen olyan kedves, akkor beszéljen erről már csak azért is, hogyha akik hallgatják a műsorunkat a rádió frekvenciáinak segítségével, hallják meg azok az ön szavát, akik tudnak ebben önnek segíteni, hogy tudja népszerűsíteni a találmányát, és tudjon segíteni azokon a beteg embereken, akiknek megoldás lehetne a cukor helyett a tejfehérje.
7: Hát igen, én azt csináltam, hogy süteményeket csináltam, és azokkal megkerestem. Volt a minisztériumban, hát csúnyán mondom, kirúgtak, volt minisztériumban nem is egybe, aztán voltam a Szent István Egyetemen, oda bementem, megették a süteményt, de ott sem történt semmiféle lépés, annak irányába, hogy na most akkor ebből próbáljunk már valamit csinálni. Hát ha recept is itt van, a sütemény is itt van, szóval nincs Magyarországon erre fogékonyság. Hát elképzelhető, hogy van benne egy nagyfokú irítség, vagy nem tudom, minek nevezzük, de erősen hasonlít ez a rész már a Semmelweis életéhez, ugye, hogy szerencsétlen, ugye a halála után 30 évig nem használták a klór fertőtlenítésre, és nagyon sok ember azért halt meg, mert egyszer nem használták, tehát a szülőnőknél nem használták. Az emberi felelősség, meg az odafigyelés azért ettől többet kívánna. Tehát én csak azért mondom, hogy nagyon-nagyon oda kellene figyelni az ilyen apró dolgokra, mert ilyen apróságokból lehet élni, lehet halni. Tehát ez nem egy olyan egyszerű dolog. Eljutottunk most már addig, hogy a cukorból már akkumulátort is csinálnak. Tehát a Virginia Egyetemen, én oda 6 évvel ezelőtt írtunk levelet, és arra nem válaszoltak, de most már úgy néz ki, hogy gyártják a cukorból készült sugar batteryt, és autókba. Most azért nem tudnak többet csinálni, mert a sok cukrot kivonnak a gyártásból, akkor az lesz a helyzet, hogy nem lesz elég cukor, gazdasági válságot okoznak vele. Ha most azt veszük, hogy mondjuk csak a tésztákat számoljuk, mondok, hogy konkrét legyek, mondok egy amerikai példát, mert az biztos, hogy konkrét volt, meg igaz volt, csak a hamburger zsemléből be tudtak takarítani 400 ezer tonna cukrot. Most 400 ezer tonna cukor, igen, nagyon sok. Tehát ha ők tejfehérjével csinálják a hamburgert,

élünk, és 70%-kal nő a cukor miatt a gyerekeknek a száma, halálos betegséget kap rögtön a gyerek, hogy megszületik, és ez sem nagyon üti ki az embereket. Én úgy gondolom, hogy jóval több emberség, jóval több együttérzés, és olyan magatartás kellene, ami segíti az embereket, nem pedig hátráltatja.

0: Nincs új a nap alatt, ahogy említette is, hát az, aki segíteni akar az embereken, az nincs könnyű helyzetben. Régen is harcot kellett vívnia, Semmelweis Ignác idejében is, és most is harcot kell vívnia, hogy a saját igazát bebizonyítsa. Mi jót akarunk az embereknek, és szeretnénk a jó dolgokra felhívni a figyelmüket. Legyen olyan kedves, mondja el, hogy hogyan tudnak önnek segíteni, milyen felajánlásokat vár. Ezen riportunk most milyen céllal is készül?
1: Most ugye, amiket én csinálok, próbálok megkeresni például pékeket, akiket személyesen is, meg mondjuk akiknek van pék barátjuk, vagy olyan pék, aki elismeri, hogy a tejfehérje az lehet cukor is, ha úgy tetszik, ugye, és gyakorlatilag üzlet is, mert ma a pékeket különféle adókkal is büntetik, tehát a cukrot megadóztatják, akkor még a sót is, tehát ezek a büntetések a tejfehérjénél elmaradnának, jobban járnának a pékek. Na de szóval igen, hát most miért nem mondjam, a pék legyen büszke ember, és az embereket eteti napi kenyérrel látja őket el, és azt kell mondanom, hogy ez egy nagy dolog, de azt is kell mondanom, hogy lépni kellene tovább, hogy például ne legyen már a kenyérbe is cukor, de hát azt is azért teszik bele, hogy ha ránéz, akkor szebb, ugye végül is azért teszik a cukrot bele, hogy a tészta szebb legyen, de hát végül is nem lesz tőle jobb.
0: Tehát akkor olyan pékek jelentkezését is várja, keressék meg önt, vegyék fel önnel a kapcsolatot, akik most ezen riport apropóján érdeklődnek az ön találmánya, az ön szabadalma iránt, és a cukrot kiválthatják tejfehérjével. Jól veszem ki a szavaiból? Igen, egy ilyen célja is van a beszélgetésünknek?
1: Ilyen célunk is van, igen. Az a helyzet, hogy nem kell a többit abba hagyni, tehát a cukorral készült termékek mellett lehetne ezt csinálni, aztán eltelik egy-két év, és abba fogják hagyni a cukrosokat gyártani, mert rá fog jönni, hogy olcsóbb, jobb is. Tehát a vásárló, kedves vevő, az úgy, ahogy mi csináltunk, forgalmaztunk ilyen kalácsokat, teljesüteményeket is, mindent, aztán valami miatt abba kellett hagyni. Múlkor megjelent a csomagoló anyaga, és olyan szemrehányást hagytam, hogy az nagyon jó volt, azt nem volt szabad abba hagyni, a cukormentes kalácsok. Lényegében a piacon volt, de semmiféle segítséget, támogatást nem kaptam hozzá. Na most ez gyakorlatilag nagyon hasonlít a Semmelweis útjához, mert ugye itt is én megcsináltam, jó, hát most el lehet képzelni, hogy ez igaz legyen, hogy itten a 85 országból, hát nincs meg minden 85 országnak a jellegzetes süteménye átalakítva, de hát táblázatok alapján egyszerűen át lehet alakítani, mert táblázatot kell készíteni minden egyes termékhez, termékcsoporthoz is, és annak alapján lehet a kalkulációkat elvégezni. Tehát ezek megvannak, meg csinálom folyamatosan, de az úgy nem megy, hogyha nem akarom csinálni, mert ez a baj, meg az a baj. Tehát a pékeknek a büszkeségét én nem akarom bántani. Tehát a ő bevált receptjeit használja, de ugyanakkor azoknak a kisgyerekeknek, meg az anyukáknak, akiknek nincs szükség a cukorra, azoknak gyártson teljesüteményeket, és akkor így meg lesz a béke, és majd rá fog jönni, hogy fogják keresni, úgy, ahogy az én kalácsomat keresik hosszú évek óta, ugye miért abba hagytuk, és megvan az emlék.

0: És ön készített is számtalan receptet ilyen tejsüteményből, tehát táblázatokat is készített, és jó néhány recepttel is rendelkezik. Ezeket a recepteket, ha jól veszem ki a szavaiból, minden további nélkül az érdeklődők rendelkezésére bocsátja.
1: Hát, természetes, tehát hogy dolgozni tudjon, ahhoz nekem recepteket kell adni. Ugyanis én a iskolákban tanított, amit a diákoknak tanítanak a pékségekbe, meg az iskolákba, én azokat átalakítottam, azok megvannak. Hát ha nem adja ide a receptjét, mert félt, hogy ne lássuk, akkor az iskolába tanított diákoknak tanított recepteket tudok adni, amik át vannak alakítva.
0: Beszélgetésünk végéhez közeledve kérem szépen ismételjük el még egyszer a legfontosabb tudnivalókat, mire is figyeljenek oda a kedves hallgatók, és kiknek a jelentkezését és érdeklődését várja elsősorban ezen riportunk adásba kerülése után.
1: Gyakorlatilag arról van szó, hogy a cukrot lehet pótolni tejfehérjékkel. Most ezekhez a recepteket át lehet alakítani tejfehérjévé, és lehet gyártani termékeket. A legnagyobb probléma az, hogy megfelelő büszkeség van, na most ezeknek a leküzdése a legnagyobb dolog. Most nem magyarázom már nekem ez az ember, vagy micsoda, és ezen a ponton megálltunk. Nem tudok többet meg jobbat mondani.
0: De ön nem adta fel, és továbbra is szeretne segíteni, ezért is készül most ez a riport.
1: Igen, hát nem adtam fel, mert most már annyira kell a cukor, hogy elindult a elektromos autó gyártása, és rengeteg akkumulátor kell gyártani, és a Magyarországon jelenleg gyártásra készülő akkumulátorok, ezeknek a két anyaga, a lítium és a bátium, ezeknek az anyaga mérgező, tehát nekem senki nem tudja megmagyarázni, hogy a környezetet rombolja, az emberek egészségét bántja, nem védi. Tehát az a lényeg, hogy ebbe a rohanó világba egyre több veszély fenyegeti az emberi egészséget. Tehát ha az emberi egészséggel kapcsolatos valami újat tudunk hozni, ami jelen esetben mondjuk a cukornak a kevesebb fogyasztása, ez nagyba befolyásolná az emberek egészségét. Nagyba befolyásolná a csecsemőknek az egészségét. Tehát itt arról van szó, hogy nem a cukor ellen beszélünk, hanem az egészség védelmünkbe beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy a cukor, hát igen, oda van írva, hogy cukornak 12 betegsége van, én hozzátettem, 14 van írva, de hozzátettem ezt a immunbetegséget, tehát az, hogy ugye gyakorlatilag a gyerek egy éves kor, amikor kijön, akkor már beteg, és ezeket a dolgokat, mind ezeket kellene figyelembe venni, hogy az egészségünkre vigyázzunk úgy, hogy hallgassunk a orvosra, hallgassunk a tudósra, hallgassunk azokra, akik azt mondják a cukorra, hogy ha lehet, ne egyed.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Vaszi József cukrász, közgazdász, feltalálónak. Köszönöm szépen önnek, hogy elmondta a Szent István Rádió kedves hallgatóinak ezeket a közérdekű és fontos információkat, és akikben felkeltettük az érdeklődést riportunk kapcsán, azok felvehetik önnel a kapcsolatot. Hogyan?
1: Hát az e-mail cím az vasili.pj@gmail.com.
0: Ezen az e-mail címen felvehetik önnel a kapcsolatot, és kívánom, hogy minél több emberen tudjon segíteni. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm kegyednek Böbe, hogy meghív, tehát ön sem adta fel akkor gyakorlatilag ezt az egészet, és nagyon szépen megköszönöm, hogy próbál segíteni.
0: Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
0: Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Az EGRI Szentorsolya Bencés Iskolaközpont kollégiumának meghívására Egerbe érkezett az Élet Szent című kiállítás. A Szent Gianna Beretta Molla, vagyis Szent Janka, feleség, édesanya, orvos, az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentjének életét bemutató tárlat az EGRI Bazilika Jézus szíve kápolnájában augusztus 30-áig látogatható. Lukács Krisztinával, a Szent Janka imakör egyik alapítójával és a Magyarországi Billings Központ vezetőjével beszélgetünk. Ha tehetik, tartsanak velünk!
3: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
4: Szeretettel köszöntelek a Szent István Rádió mikrofonjánál. Egerbe, ide a Bazilika Jézus szíve kápolnájába érkezett az Élet Szent című kiállítás, amely Gianna Beretta Molla, vagy magyarosan Szent Janka életét mutatja be. Itt a kiállító térben beszélgetünk a Jézus szíve kápolnában. Első pillantásra, ha ránézek a kiállításra, molinókat látok. Ez egy vándorkiállítás. Mikor és miért indítottátok el ezt a vándorkiállítást?
5: A kiállítás mögött több éves kutató munka van, és lelki élet is, mondhatom. Többünknek, a Szent Janka imakör tagjai közül, többünknek személyes érintettsége és személyes kapcsolata fűződik Szent Jankához. Ezért nagyon sokszor tapasztaltuk az ő közbenjárását ima meghallgatások kapcsán, és szerettük volna ezt közkincsé tenni, tehát az ő életszentségét szerettük volna megmutatni másoknak, és az a vágyunk született meg, hogy Magyarországon is ismerté váljon az ő életszentsége, az ő személyisége.
4: Hogyan képzeljék el a rádióhallgatók?
5: Tulajdonképpen ezt kiállításnak nevezzük, de ez egy érdekes műfaj, mert valóban molinókat látunk. A szövegekkel, az életéből vett történetekkel, imákkal, illetve fényképekkel, de a molinók mellett posztamenseken találhatók csendéletek is. Ezért valójában azt szoktam mondani, hogy ez egy picit több, mint kiállítás, elmélkedésre, imádságra, gondolkodásra is késztet. Végül is ez egyfajta, akár sétánynak is nevezhetjük. Körbe lehet járni, meg lehet állni egy-egy molinónál. Azt fontosnak tartom elmondani, hogy mivel mi Szent Janka családjával kapcsolatban vagyunk, ezért az ő lányától és hát a rokonaitól kaptunk fotókat, nagyon jó minőségben, jó felbontású képeket, amelyekkel díszítettük a molinókat. Úgyhogy itt eredeti fényképek vannak Szent Jankáról. Az installációk, a csendéletek pedig korabeli tárgyakat tartalmaznak, és ezek is segítik egy picit az ő életében való elmélyedését.
4: Ezeket a csendéleteket ugye úgy kell elképzelni, hogy különböző tárgyakat, illetve idézeteket látunk kőlapokra írva. Egy-kettőt, ha kiemelnél közülük ízelítőül.
5: A csendéletek és a hozzájuk tartozó molinók tulajdonképpen tematikusak az ő élet hivatásának, és egyáltalán az ő életének a különböző aspektusait és állomásait mutatják be. Tehát van olyan csendélet, ami az ő feleség mi voltát, aztán az ő anyaságát, vagy az egyik csendélet például az orvosi hivatását mutatja be, illetve természetesen az élet áldozatát, a férjével való kapcsolatát is, és ezért az adott szövegekhez kapcsolódó csendéleteket látunk, képekkel és konkrét tárgyakkal, amelyek használati tárgyak az ő életéből vett, konkrét akár ruházat, akár az orvosi eszközeire gondolunk, vagy rózsafűzérre, és akkor ezeket lehet látni, amelyek segítik megérteni azokat a történeteket, és egyáltalán az ő életét. Ezáltal lehetünk részesei az ő életszentségének, és talán megérthetünk valamit abból a mélységből, ami az ő személyiségéből sugárzik.
4: Szent Janka 1922 és 1962 között élt, a 20. századnak a szentje. az a gyermeke, a negyedik gyermeke jelenleg is él Olaszországban, akiért életét áldozta föl. Ahogy végigolvastam ezeket a molinókat, két visszatérő gondolat ütött szíven. Az egyik az, hogy a gondviselés mindig ott volt az életében, a házasságukban, a gondviselésbe vetett bizalom. A másik meg többször visszatérő volt az imádságnak a, hát nem mondom azt, hogy motívuma, a gyakorlata, inkább az imádságnak a gyakorlata. Ha be kellene mutatni Szent Janka életszentségét, mik azok a vonások az életéből, amiket kiemelnél?
5: Nagyon sokszor, mikor Szent Jankáról beszélnek, akkor az életáldozatával kezdik, és azért ez egy nagyon erőteljes mozzanat az ő életében, és megosztó egyébként az, ami történt. Nagyon sok embert elszomorít, mert tragédiának fogja fel. Számunkra viszont, keresztény emberek számára, akik az örök életbe vetett hit fényében élünk, hogyha végignézzük az ő gyerekkorától az életét, és ezért szeretném most megfordítani, és csak egy mozzanatot mondok, hogy milyen szent életű családban született, ferences harmadrendi szülők gyermekeként, és 5 éves korában volt első áldozó, tehát onnantól kezdve tulajdonképpen napi áldozó volt, mert az édesanyjával templomba járt, és hogyha végigvesszük az ő korszakait, ifjúsági vezető volt, utána orvostan hallgató az egyetemen, aztán házi orvosi rendelőt nyitott, és egy nagyon mély Isten kapcsolata volt, akkor azt mondhatjuk, hogy az ő élet áldozata egy természetes következménye annak, ahogyan ő élt. Tehát tulajdonképpen megkoronázta, ez volt a csúcspontja az életének. És lehet, hogy első gondolatra ez úgy szomorúnak tűnik, hogy valaki 39 éves korában meghal. Ez ugye az ő mennyei születésnapja, és ne felejtsük el, hogy egy mélyen hívő férj van az oldalán. Tehát két érett felnőtt keresztény ember házasodik össze, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy a házasságkötésük előtt ők évekig imádkoztak külön-külön, és a szűzanyát kérték azért, hogy megtalálják a párjukat, akivel keresztény családot tudnak alapítani. És hogyha már elérkeztem az ő férjéhez, Pietro Mollához és a házasságukhoz, akkor szeretném elmondani a kiállítás kapcsán, hogy ennek a tárlatnak az első változatát ugye 2022-ben indítottuk útjára ugye vándorkiállításként, és akkor ez volt a cél, hogy Szent Janka életszentségét hirdessük. Az a 2022-es évet meghirdettük a Szent Janka évnek, mert ez volt a születésének a 100., a halálának, tehát a mennyei születésnapjának pedig a 60. évfordulója. Az üzenet egyértelmű volt, a nőiség, az anyaság, illetve egyáltalán az élet szentsége. És 2 évvel később újra értelmeztük ezt a kiállítást, és most egy picit kibővítettük és felújítottuk 2025 elején, tehát a szent évben, amikor Szombathelyre hívta a Székely János püspök atya ezt a tárlatot. És azért került sor a kibővítésére, mert időközben mi kommunikálunk az ő Szent Janka lányával, a Gianna Emanuelával, és elmondta, hogy benne is elég erős a vágy, és nagyon sok Szent Janka tisztelőben, hogy Pietro Mollát oltárra emeljék. Mert azért nem véletlen, hogy ha a házaspárnak az egyik fele szenté avatott, akkor azért ott a másik fél is az életszentség útján jár. És tulajdonképpen Gianna Emanuele megkért minket arra, hogy terjesszük az ő édesapja tiszteletét is, és egy magán használatra írt imát is lefordítottunk, amit ők jóvá hagytak. Ezért néhány molinóval kibővült a kiállítás, és ugye itt felragyog Pietro Mollának, a mérnök, a férj, az édesapa és a gyárigazgatónak az életszentsége, és egy csodálatos üzenete van ennek, azt hiszem a mai korban különösen, amikor a házasság szentsége olyan sok oldalról támadás alatt van, és tulajdonképpen felragyog az ő szerelmük, és az ő Istenben köttetett, és az Istenben élt házasságuk. Úgyhogy ez egy picit többlet üzenetet hordoz most már ez a tárlat, és hát nagyon örülünk, hogy itt Egerben 2. alkalommal látható őszig.

0: Életvédelem szentjének is nevezhetjük Szent Jankát, ugye ő választhatta volna úgymond hát önző módon a saját életének a megmentését is, amikor a negyedik gyermekét szülte, de ugye azt mondta, hogy az gyermeket tartsák életben.
1: Igen, de úgy gondolom, hogy ismerve az ő életét, ha belegondolunk abban, hogy valaki napi szinten felajánlja magát az Istennek, és az Istennel és az Istenben él, ugye napi áldozóként, akkor azt mondhatjuk, hogy nem biztos, hogy volt más választása, illetve természetesen szabad akaratból döntött így, de miután megfogant ez a gyermek, és utána derült ki, hogy egy jó indulatú, tulajdonképpen egy mióma volt a méhén, ezért nem dönthetett másként, mert ő úgy gondolta, hogy az a gyermek már ott van, és az a gyermek él, még akkor is, hogy az anya méhben van, de ugyanolyan joga van az élethez, mint a másik három már megszületett gyermekének. Tehát valójában nem volt más választása, ő onnantól kezdve nagyon sokat imádkozott, azt kérte a sebészektől, hogy hagyják meg a magzat életét, és természetesen az ő méhét is. Ez lett volna a legbiztonságosabb megoldás, hogy kiveszik a méhét a babával együtt, de ő azt kérte, hogy csak a daganatot távolítsák el. És hát sebészként pontosan tudta, hogy ez később a szüléskor okozhat komplikációkat. Egyébként csodával határos módon a műtét után, ez a várandóságának a harmadik hónapjában volt, ő felépült, és továbbra is ellátta orvosi teendőit. Elmondják róla, hogy nagyon csendes, nagyon mély imádságba kezdett, és nyilván a várakozással teli hónapok álltak előtte, de ő folyamatosan imádkozott és kérte a Jóistent azért, hogy meghagyja az ő életét. Sőt, van egy nagyon aranyos, számomra kedves történet, ugye tudjuk, hogy ő szeretett szép ruhákban öltözködni, és azt kérte a férjétől, aki Párizsba utazott munkaügyben, hogy hozzon neki divatlapokat, mert szó szerint így fogalmazott, hogy ha Jóisten úgy gondolja, hogy megtart a földön, akkor a legszebb ruhákat szeretném megvarratni magamnak a szülés után. Úgyhogy ez is azt mutatja, hogy egy élettel teli, egy életszerető nő volt, aki mindenkinek a doktornője, mert nagyon szerették, nagyon kedves volt, szerette a természetet és mindent, amit az Isten ajándékozott, de mindent Istenben szemlélt, és ő folyamatosan kicsikora óta az Isten akaratát kereste. Tehát ő élni akart, és erre készült, de ebbe benne volt az, férjével megbeszélve, nyilván vagy együtt átimádkozva, hogyha véletlenül másképp dönt az Isten, akkor ők azt elfogadják.
0: Pont a mai napon van ugye Szent Jankának a liturgikus ünnepnapja, április 28-a van, amikor Egerben megnyitják ezt a kiállítást, 94-ben avatták boldoggá, 2004-ben pedig szenté Szent Jankát. Mennyire ismert szent ő itt Magyarországon, milyen a kultusz, ahol lehet vele találkozni?
1: Én úgy gondolom, hogy évről évre egyre ismertebb, amikor én vele találkoztam, az 2006-ban történt, és akkor még nagyon kevesen ismerték, főleg azok az atyák, akik esetleg Olaszországban tanultak, vagy Rómából jöttek, tértek vissza, és ők hozták a hírét. Az ő tiszteletének a terjedésében egy nagyon komoly mérföldkő volt a 2018-as év, amikor mi Pócs Petriben életvédő konferenciát szerveztünk, és ott egy domokos szerzetes atya javasolta nekünk, hogy fordítsuk le a nevét. Megkérdezte, hogy hát miért nem magyarul szólítjuk meg, ugye Gianna. Hát a Gianna az annyira nem magyaros, és hát nagyon sokan nem is értették, vagy akár az idősebbek, hogy akkor most ki is ez a szent. Ezért mi lefordítottuk ugye Jankának, és a molinókon egyébként mind a két név szerepel, és azt tapasztaltuk, hogy mikor a legelső ilyen fordított kiadvány megjelent, akkor Budapestről jött egy csoport, és ott egy néni mondta, hogy hát tudja, hogy van egy ilyen szent, aki az édesanyák és a magzatok védőszentje, de nem jut eszébe a neve. És akkor a plébánosunk mondta, a lelkivezetőnk, hogy hát Janka, Szent Janka. És mondta a néni, hogy jaj, de jó, most már meg tudom szólítani. És az a tapasztalat, hogy valóban a szentek nevét lefordítjuk magyarra, és sokkal egyszerűbb így imádkozni hozzá, vagy kérni az ő közbenjárását. És innentől kezdve úgy gondolom, hogy miután mi felvállaltuk, és nagyon fontosnak tartjuk az ő tiszteletének a terjedését. Ugye mi a viennei testvérek közösség lelkiségében élünk, és a megszentelt életet élő férfi közösségről van szó, akiknek a karizmája többek között a szentek közösségének a hirdetése, hogy egyáltalán felfogjuk, hogy mit jelent a szentek közössége, hogy ők itt vannak köztünk, és mindig azt szoktam mondani, hogy Janka is, Szent Janka is olyan számunkra, mint egy nővér, mint egy barát, mint egy testvér, aki előttünk jár, de azért van itt, hogy segítsen minket, kézen fogjon, és közelebb vezessen az Istenhez.
0: És egészen konkrétan, tehát akkor Pócs Petriben, illetve Mária Pócson vannak olyan erekjék, illetve a családok útja Mária Pócson, ami Szent Janka életéről szól.
1: Igen, úgy gondolom, hogy mivel mi azon a környéken élünk, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében, és a viennei testvérek közösség is, ezért talán mondhatom azt, hogy az elmúlt 10-15 évben a Mária Pócs és Pócs Petri körül alakult ki egyfajta Szent Janka tisztelet hely. Nekünk ez azért volt fontos, mert tudjuk, hogy nem mindenki tud elzarándokolni Olaszországba és látni az ő rendelőjét, vagy akár a sírját, vagy a szülőházát. Ezért a Szentlélek indítatására mindig eszünkbe jut valami olyan esemény, amivel mi ezt a tiszteletet tudjuk terjeszteni. Az első volt ez a vándorkiállítás, amit útjára indítottunk, és több egyházmegyében volt már. Aztán megszületett bennünk a vágy, hogy legyen egy szobor, egy bronzszobor. És ez a Mária Pócsi római katolikus kis templomnak a kertjében van, és e köré aztán épült tavaly egy 7 stációból álló, ez azt jelenti, hogy 7 bronzból készült szoborcsoportból álló imasétány. Ezt hívjuk úgy, hogy családok útja. 30-40 centiméteres szobrok mutatják be ugye Szent Jankát, Pietrót, illetve a gyermekeiket, tehát attól függően, hogy éppen melyik stációnál állunk, de nem csak az ő életét mutatja be ez az út, ez az imasétány, hanem minden családnak az állomásait, az esküvőtől a halálig. És hát Pócs Petriben található az ország egyetlen ruhareki és oltára, amit a nuncius úr szentelt, és hát nagyon sok ima meghallgatás történik ott, tehát most már kapunk visszajelzéseket, és hálából ilyen kis hálakendőcskéket, meg cipőcskéket szoktak kiakasztani. Az emberek visszazarándokolnak Mária Pócsra, Pócs Petribe, és az ima meghallgatások nyomán hálát adnak Szent Janka közbenjárásáért.
0: Illetve Debrecenben a Domonkosok közreműködésével megjelent egy könyv is.
1: Igen, ez is egy nagyon szép könyv, mindenkinek ajánlom. A Debrecenben a Domonkosok által működtetett Szent II. János Pál intézet gondozásában jelent meg a Szerelmes Levelek című könyv, amelyet eredeti olaszról fordítottak le, és ez a könyv tartalmazza a könyvnek az első harmada tulajdonképpen a külön Pietro Mollának és külön Szent Jankának az életét elég hosszan, utána pedig a Szerelmes Levelekből idéz, ami egy nagyon különleges világba kalauzol el minket, mivel Pietro Molla sokat utazott, és hát annak idején nem volt mobiltelefon és SMS lehetőség, úgyhogy a 40-es, 50-es években rendszeresen írtak levelezőlapot, képeslapot egymásnak, és nagyon gyakran, és ezekben a levelekben imákat is találunk, és kitűnik belőle az a mély szeretet, és az a mély hit, amivel ők egymáshoz kapcsolódtak Istenben.
2: A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánradio.hu.
3: Kedves hallgatóink! Műsorunkban az élet szent, Szent Gianna Beretta Molla, vagyis a Szent Janka életét bemutató kiállításról volt szó. A tárlat az Egri Bazilikában augusztus 30-áig látogatható. Vendégünk volt Lukács Krisztina, a Szent Janka imakör egyik alapítója és a Magyarországi Billings Központ vezetője. Köszönjük figyelmüket!
2: A Remény Hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az infokukat szentistvánradio.hu címre küldhetnek.

0: A nap imája.
1: Legyen áldott Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki eltöltött téged a názáreti szűzet minden szellemi áldással Krisztusban. Isten akaratából fogantattál szeplőtelenül, előre kiválasztottak, hogy te légy az anyja, üdvözültél benne és általa sokkal inkább, mint bármely más emberi lény. Megkíméltetvén az eredeti bűn örökségétől, te megfogantál és a világra jöttél a szentséges kegyelem állapotában. Kegyelemmel teljes. Te, aki első vagy a megváltottak között, segíts rajtunk. Segíts nekünk, hogy megint megtaláljuk szerepünket a megváltás misztériumában. Segíts nekünk, hogy mélyebben megértsük az isteni dimenziót, s ugyanakkor ennek a misztériumnak az emberi dimenzióját is. Segíts, hogy tökéletesebben aknázzuk ki kiapadhatatlan forrásait. Segíts nekünk, akiket megváltott Krisztus drága vére.

0: Kedves hallgatóink, mai a szállításunk munkatársai Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tóri Sarolta és Bilincsik Márton nevében is. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánunk Önöknek. A holnapi viszont hallásra.
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
0: Mindenki jó helyen szeretné tudni adója 1%-át. Ott, ahol a segítség valóban számít. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 14 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál Fülöp Tamás, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet. Azonnali távozásra szólította fel Varga Zsé Andrást, a kúria elnökét, Magyar Péter miniszterelnök vasárnap, közpénzen luxizó, fideszes kúriai elnöknek nevezve őt. Magyar Péter szerint a kúria elnöke bár szombati közleményében visszautasította ezt, a magyar emberek pénzén készített magának luxus elnöki szintet a kúria épülete több 10 milliárdos felújításának keretében. A Kossuth téri épület rekonstrukcióját nem a kúria jelenlegi, hanem az előző vezetése hagyta jóvá, közölte honlapján a bíróság szombaton, miután a karmelitát újságíróknak bemutatva Magyar Péter azt mondta, hogy neki is lenne kérdése Varga Zsé Andráshoz, a kúria elnökéhez. Igaz-e, hogy 400 millió forintért rendelt magának elnöki lakosztályt a kúria tetejére? A közleményben a miniszterelnöki kérdésre azt írták, az akkori tervekben is szerepelt a tetőtéri, nem elnöki, hanem bírói klub. Szivarszoba és elnöki lakosztály sem a korábbi, sem a jelenlegi tervekben nincs, és a kúria kárárai márványt sem rendelt. Magyar Péter hozzátette, a kúria nem kapja meg a volt néprajzi múzeum épületén kívül a Nemzeti Választási Iroda ingatlanát is. Nyomatékosította, hogy a már megkezdett beruházásokat befejezik, de közben figyelnek a költségekre és a túlmunkákra. Az Alkotmány utcai épületet, ahol jelenleg a Nemzeti Választási Iroda működik, nem a kúria igényelte. Ha annak jelöléséről a kormány másként dönt, a kúria újra tervezi szervezeti egységeinek elhelyezését. Áll a kúria szombati közleményében. Kicsinyesnek, tájékozatlannak és alkalmatlannak nevezte Havasi Bertalan a miniszterelnöki kabinet iroda korábbi helyettes államtitkára a miniszterelnököt, miután Magyar Péter felmentette pozíciójából. Orbán Viktor korábbi sajtófőnöke a Fidesz szavazóit arra szólította fel, hogy ne szégyeljék magukat és ne járjanak lehajtott fejjel. Havasi Bertalan, akit a miniszterelnök szombaton mentett fel, az MT-hez eljuttatott állásfoglalásában egyebek mellett kitért arra, hogy végkielégítése nem több 10 millió forint, hanem családi adókedvezménnyel együtt 1,3 millió forintos fizetésének 6 havi összege. Azt írta, nem csak neki fogják ezt kifizetni, hanem a többi már megalázott vagy megalázandó közszolgának is, az utolsó fillérig, ami jár. Havasi Bertalan felidézte, hogy Magyar Péter fideszes miniszter feleségként állami állásokban havi milliókat és több 10 milliós végkielégítéseket kapott. Havasi Bertalan azt is megjegyezte, a miniszterelnök elfelejtette a felmentés előtt módosítatni a törvényt, ami a felmentett közszolgák juttatásait szabályozza. Havasi Bertalan a Fidesz szavazóinak azt írta, nem mindig kormányoztak jól, rosszul kommunikáltak, egyesek közülük lebuktak és az igazságszolgáltatás elé kerültek, amit nagyon helyesnek nevezett. Ugyanakkor a politikai közösségük több mint 99%-a tisztességes, becsületes ember, rendesen és nagyon sokat dolgozott. Végül a várható időjárásról. A Nyugat-Dunántúlon, valamint keleten csökken a felhőzet, hosszabb időre is kisüthet a nap. A középső, majd este felé a keleti országrészben még sok helyen lehet eső, zápor. A nappali hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak Udvarhelyi Erzsébet szerkesztésében. Hírekkel legközelebb 15 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket!
2: 14 óra 4 perc. Inspirációk. Kertek ihlette versek és muzsikák. Mári Szabó Eszter összeállítását hallják.

Tóth Sándor, Kert esőben. Rákezdi, abba hagyja. Zúdul, mint a csipkefüggöny, ha törik karnisa. Szél tornácra vágja, lógva a tartón a begónia bánja. Felhő bércet súrol, tisztába teszi magát, estére elringatja. Fáit szemelve ki, hol maga is pihenhet. Ezzel zárul léte. A szél újabbat kerget. Rigó tipeg vízszünetben, keres, keresgél, hátha lelne, macska lestől tovább rebben. Kényszerkamrából a nap kibújik, esőre fény szálak tekerednek. Beton szegélyen túlcsafoltok, hajlik hozzájuk néhány vadvirág, nézdelő arccal, mint újszülöttek nem látva még. A mikrovilág is tüköre a nagynak. Egy kis virág is teljes élet.

A kertben. Áprili Lajosnak, Jékeli Zoltánnak. A kertre kell, a kertre mindig emlékezni. Vagy inkább a mintha most is, mintha volna mellől, eltörölni a mintát. Tulajdonképpen azt hihetné az ember, hogy a múlt lecseng. De nem. Eltűnik, aztán visszatér. A földet megkerülve visszatér akár az évszakok, melyek hol maggá tömörülnek, hol kinőnek, pontatlan útjain a téridőnek, statisztikai átlagban újra nőnek, pontatlan törvények szerint. Ott járnak ők, az épp megint kinőtt kertben, szórt fényben, fasorokban, szelíd faóriások alján s a lentibb szintek sorfala között, a círmos arcú árvácskák között, tigris pofácskák voltak éppen, de még kicsik, még serdületlenek. Kábeltekercs egy sziklakőre téve, egy villanyszerelés emléke vagy jövője. Ott járnak ők, ott járnak a visszatérők, körvonalakban, sétájuk hossza által, többnyire háttal, de néha visszafordulnak felénk, arcukkal megvilágosulva. Mint egy tisztás a rengetegben, mint áram, ázott kábelekben kigyúlva, elhomályosulva, az idő spirál tekercsei mentén el, visszakanyarulva. El, vissza, jönnek. Újra, újra, újra.

0: Inspirációk. Mári Szabó Eszter összeállítását hallották. Debussy két művét Kocsis Zoltán szólaltatta meg. Tóth Sándor versét Lázár Csaba mondta el. Nyári kertben. Frederik Délius szerzeményét a Filharmónia zenekar adta elő. Vezényelt Owain Ariel Hughes. Nemes Nagy Ágnes költeményét Kristán Attila tolmácsolásában hallották.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Az Esztergomi Hittudományi Főiskola felvételt hirdet a 2026-2027-es tanévre katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzési szakra levelező képzésben, állami ösztöndíjas vagy önköltséges formában. A képzés célja olyan munkatársak képzése, akik a felelős lelkipásztoruk vezetése mellett közreműködhetnek a különböző korosztályok hitoktatásában, illetve a plébániák lelkipásztori tevékenységeiben. A tanulmányi idő 6 fél év, fél évenként 10 szombat. További részletek és jelentkezés a főiskola honlapján www.eshf.hu. A meghosszabbított jelentkezési határidő 2026. május 27-e.
2: Reklámot hallottak.

0: Örömhír mindenkinek!
1: 14 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
2: Arany János, Buda halála, Hunrege.

Követje azonban keleti császárnak, Lőn tiszteletére Etele királynak. Ura üdvözlését gyors paripán hozta, társaival útján Etelét nyomozta. Föl Mátra hegyébe kalauzzal jöttek, csergét, különállót a völgyben ütöttek. Azután Budáról se hallva, se kérdve indultak Etelnek a tiszteletére. Fényes ajándékot hoztak vala bőven, fegyvert is, aranyban gazdagot és kőben, pénzt is egész terhet, rajta van az érték, ahogy az erszénnyel font számra kimérték. Sátorba nyitottak, engedelem nyervén, szólt az elöljáró maga ékes nyelvén. Etele a szókat érti vala folyvást, de azért kívánta, magyarázza tolmács. Én uram, a császár, amhoz így beszéle, küldi ajándékát, s üzenetit véle, izeni hűségét, tiszta barátságát, hívja szövetségre a hunok országát. Messze futó hírét hallotta nevednek, s hogy ura volnál már az egész nemzetnek. Örömét e dolgon meghagyta jelentség szolgái előtted, kívánva szerencsét. Nem akar ő, mondja, veled élni hadban, akar ő szomszédi kegyes indulatban. Vásárt Duna mentén városaiban nyit, valahány tenéket tetsző leszen, annyit. Rokoni jó voltát, másképp is ajánlja. Testvére gyanánt lesz a hunok királya. Ajándékban is ő lel gyakori módot, vagy ha talán kérnél esztendei zsoldot. Adaját megadná, szavai cseréli, átszúrván Etele szemének az éli, fegyvert birodalma részére, ha fognál, hírben, nyereségben tőle gyarapodnál. Hallá közelebbről hadad összes költét, mellyel a szomszédok füleit megtöltéd. Nem tudja, ki ellen nagy sereget készül, de követségünkben halld, mit izen részül. Ország a tiéddel megy amott hosszába, jobb kézre, melyet hágy a lefutó száva. Népe az illírség, s ki lakik az helyen, felzendült uram és az ő urak ellen. Császár letapodná fejöket egy tobban, de hada másut kell, minden fele jobban, s gondjai hit dolgán éjnap betegednek. Mágiára menendő, van annyi eretnek. Ha hát ez uramnak üzeneti hozzád, kész engedelemre pártosait hoznád, ebből te is, ő is vonnál nyereséget. Megbízva mi jöttünk, ezen alku végett. Követek szavát így Etele megérté. Buda királynál, ha voltak-e már, kérdé. S miután a szolnok választ ad a nemmel, így feddi, keményen összekapott szemmel. Tudni a császárnak illős követének, valamíg a húnok fejedelmi élnek, senki se hallá még Buda király holtát. Legfejül intézi hunok összes dolgát. No tehát ő hozzá mentek ezen nyomban, ajándékkal is őt kéritek azonban. Magam is ott lészek, ami engem illet, társa levén, hű kard az oldala mellett. Erre lehajolván a követek mélyen, szabad-e az első kéri, hogy beszéljen, s miután a király engedte, joházva, csendesen így szólott, halkan magyarázva. Buda királlyal, mond, ebbe közünk semmi. Császár Eteléhez parancsola menni. Célt sehol, úgy mondá, ha nála nem érünk. Vele nem férkezvén, inkább hazatérünk. Kifogódznék, úgy mond, töve szakadt ághoz, omló hegyi kőhöz, kövi gyér indához. Buda már volt, ami. Etele a lészen. Bocsáss meg, uram, hogy kimondtam egészen.
Etele az íszót látszik vala unni. Mégis szíve szerint nem bírt haragunni. Ellenes indulat percenetig vívja. Jöjjenek, így végzé, mikor ismét hívja. Maga pedig menvén Buda hőshöz által, jöttire a bátyja megfordul a háttal, s hogy szólani kezde, akkor is az görbén a semmibe nézett, és monda kitörvén. De minek futsz hozzám dicsekedni ezzel? Gőgös Etel, látom, mi célra törekszel. Követek dolgában mit tudok én tenni? Nem vagyok én társad, nem vagyok én semmi. Ó, bár e világon élve ne is járnék, látni magam fogytát, mint reggeli árnyék. Hadd nyelne be mindent, nosza csak hat falna, kinek egy hörpentés a világ hatalma. Itt nézem aléltan, türelemmel, békén, s kérdem följedve, én vagyok-e még én, ha? Vagy az a más ült helyibe az énnek? Lettem örökömben hazajáró lélek. De azért se, mondom. Én mondom, azért se. Olyat riadok, hogy mindenki megértse. Jogomat kívánom, eskü szerint. Vagy-vagy. Másképp szakad a húr. Ami valál, az vagy. Felforra Etelnek hirtelen a vére, zúgó patakokban ömlött a fejére. Mint malom örvényzett két füles, az ajkal reszket valakissé, meg a szó is rajta. Eszeveszett, hallgass! Vézeszű, oktalan, gyáva, gyanús lelkű, puja, boldogtalan! Mintha nekem járni volna okom görbén, ha kaján elmével hitemet megtörném. Mi vagy te? Aszott fű pejhe az út mellett, gyönge akaratom neki a lehelet. Akarom, volt, nincs. Majd! Ezzel mene gyorsan, mint mikor az égnek villámtüze harsan. Követeket mindjárt küldi Etel lakra, ott udvara lévén fejedelmi lakja. Küldi kalauznak gyorsménő futárját, jó gondviselésben alkura ott várják. Maga búsfelhőként hömpölyög és zordon. Köde haragjának esik aznap folyton. Este felé tisztul, kezd szállni magába, reggel mene önként Buda sátorába. Bátya, tüzes voltam, mert marcona voltál. Rettenetes váddal iszonyún vádoltál. Jöttem kezet adni, s kérni feledtségre, hanem a beszédem halljad előbb végre. Igazságtalanul engem ítélsz abban, hogy irántad volnék ravasz indulatban. Követek hibáját magam is feddettem, ők mégse akarván, én ide siettem. Császár, igaz, őket hozzád nem utalta, egyenest én hozzám jőni parancsolta. Tán mivel én a had folyamát intézem, akárhogy, akármint, benne semmi részem. Ajándékot is ők valamennyit hoztak, én két fele raktam jó eleve aztat. Sátromban azóta felezetten áll az, én voltam az osztó, te jövel és válasz. Vagy te felezd újból, s nekem add válaszra. De nem ennyi testvér e követség haszna. Nem arany és a kő, mely becsesebb annál, drágább e szövetség kőnél, meg aranynál. Kincs van elég, vagy lesz mindenkor a hadban, hanem így szerződés ára megadhatlan. Omló birodalmat jobb védeni néppel, hogy sem erőfogytik hadakozni éppel. Ki rám szorul egyszer, az köteles szolgám, kényemre azon túl fordítok a dolgán. Ki az én erőmön szokta meg a járást, nem tud maga lábán, elesik mindjárást. Vádolsz, hatalomra vagyok igen kabzsi. Úgy van, de az ok
Nem köznép hiú tapsi. Akarom, terjedjen hónok birodalma, gyökerit más földre bocsássa hatalma. Hatalom, mint a víz, vagy apad, vagy árad, soha középszerben tespedve nem állhat. Ország, ha erőtlen növekedni, már fogy, nyakadba is omlik, támasszad akárhogy. Császár dolgait én kémek után hallom, azért követekkel szerződni javallom. Teszem is, de bátya, ne az ellenedre, testvér, adsz a kezed józan feleletre. Hiszen, ha egyéb nem, a nyereség volna, szorítom a császárt éventi adóra, meg hogy az ifjú nép törődik a hadnak, zsákmánnyal is onnan kikig gazdagodnak. No hát, az okos szón engedve tanácsod, akaratom légyen a te megbízásod. Ne mondja, ki látja, vérdacol a vérnek, Etele és Buda együvé nem férnek. Így szóla, erővel, de azért nyugodtan. Buda kezét nyújtá hallgatva legottan. Nem mintha szavának értené a mélyét, de mert maga fölött érezte személyét. Azt látja, hogy öccse kínálja felesnek, hasznot is a harcból, gondolja, keresnek. Tennap igaz bántá, de hiszen megkérte, könnyebb hagynia, mint haragunni érte. Valaki már azt is meghozta fülébe, öccse hogyan mordult követek elébe. Így lassan melegebb bizalomra zsendül, valamint a holdszén gerjed eleventül. Akkor Etel, bátyját fogva erős kézen, kereste szemét, hogy az övébe nézzen. Buda nyílt tükrébe oda néz e szemnek, s immár az Etele sátra felé mennek. Kiket, amint gyöngyvér sátor alól ketten meglát a kijőni nyájas szeretetben, szép nagy barna szemét váltotta nagyobbra, s áll vala, mint bálvány tovanéző szobra. Buda is megfordult, hogy visszatekintsen, és mondaná ének. Jössz te velünk, kincsem! Tegnap se valáltán, jó Hilda öcsédnél, restasszony, pedig ím hármat alig lépnél. Reszkedsz, tudom azt is, gyermek aladárért. Volna fiunk olyan, te nem adnád árért. Arany ezüstér, nem az egész világért. De hiába esdünk ilyen boldogságért. Jer hát, aladárral magadat múlassad, Ilda unalmát is minden nap oszlassad, hiszen akár együtt volnál vele mindig, te vagy a gazdasszony, ő szeretett vendég. Indult a királyné Buda e szavára, menet mosolyogván kisebbik urára. Bár esze megáll, oly csoda történt e nap, mert elpanaszolta Buda néki tennap. Hanem Ilda semmit nem tud vala ebben, csak hogy urát tegnap látta nehéz kedvben. Most fia képéhez piros ábrázatját lehajtva mutatta messziről az atyját. Mint rózsabokorból riad a madárka, szép anyja öléről fut-fut aladárka. A bokor ott guggol, keble marad tárván, kisdett szökevényét hűfészkire várván. S mint fürjike apró lábait a fűben, szaporázza léptét a fiú sűrűbben. Egyenest apjának szalad a szép gyermek, gondolja, na mindjárt az ölében termek. De miképp pillangót lebegő csukjával, ugrik elő gyöngyvér, lepni el csókjával. Sejti az a cselt már, és félre csapódik, lába tekervényes szaladásra oldik. Ángya pedig űzi hőgerjedelemben, csókszomja kidül a nagy fekete szemben. Ilda kacag túlról könnye szakadtáig, s fájó nevetésben elfárad odáig. Mire odaért, már biztos menedékből mosolyog a gyermek az atya öléből. Nénye felé oldalt, ravaszul mosolygott, gyöngyvér komoly arccal röstelli a dolgot.
Szállsz le hamar onnan! Ilda fiát feddi. Rossz gyerek, illő ez! Ilyet cselekedni? Megköveted mindjárt szerető nénédet! Fogadá a gyermek könnyen a beszédet. Célját, hogy elérte, nem bánja továbbá. Hagyja magát tenni béketűrő bábbá. Engedi gyöngyvérnek oda minden részen borítani csókkal, hazavinni kézen. Otthon egész estig gyönyörűn mulattak. Ez nap örömére nagy lakozást laktak. Egyben ama két hős, meg a felesége, Buda és Etel közt. Így lett meg a béke.

Nyolcadik ének. Szól a pohár közben Etele Budának. Két nap pihenő volt a Mátra vadának. Reggel ahhoz lássunk, mert az idő kedvez. Kell annak utána hadi készülethez. Vissza Etellakról alkudozás végett, én ide fordítom majd a követséget. Folyamát, hogy lássad, és hogy mire végzem. Minden nap előtted elmondom egészen. Az alatt a bércek rengetegit másszuk, szaporán a hűs völgy mögeit vadásszuk. Erre idő két hét telik, avagy három. Nem, ahogy akartam, nem az egész nyáron. Jó lesz, ha nem így áll, én is iszom, mondta Buda könnyű szívvel. Ez a holnap gondja. Húgom, feleségem, nosza még egy cseppet. Soha én két asszonyt sose láttam szebbet. Mosolyg rám puszták két aranyalmája, öreg embernek is a melle kívánja. De öcsém, ez a bor, veszed észre, jobbul, mintha tejet innám, kicsi nem árt abbul. Így Buda gondoktól üresíti keblét. Emeli két kézzel nagy billikom öblét. Nem teszi le, hanem tartja körülfogván, hol erre, hol arra, mindig mosolyogván. Hilda pedig s gyöngyvér, neki nem felelnek, simítják kezeit nagyságos Etelnek, hogy a vadászatban részt vegyenek ők is, sólyom madarakkal az udvari nők is. Ezek egy asztalhoz ültek vala össze, Buda az asztal főn, mellette az öccse. Alul a két asszony. Hanem egész sor van, így kicsi asztalból körül a sátorban. Öltözve fehérben, mind a hunok főbbi, ott isznak a táltos Gyula és a többi. Detre is ott vígad, négyen egy asztalnál, lélekadó bornál, szívemelő dalnál. Csak Bulcsú vezér ül hitvány kupa mellett, borital újsága ő neki nem kellett. Apám, nagyapám élt kabala tejével, burjál Leviért, mond, azt nem hagyom én el. Ám hadd így a közrend, szömöre rivalja, hadd fejje lovát, ki maga is vakarja. Etele királynál bor van elég bőven, igazdaliás kedv terem a szőlőben. Ritka érc az arany, drága nemes jószág, ritka ital a bor, fejedelmek isszák. Etelének van sok bora és aranya, kancasavó, ej, húj, maradhat ebanya. De hogy az est immár behaladt az éjbe, Etele fölállott, kehely a kezébe. Iszom a vendégért, velem iszik minden, akkor lenyugodni, kiki hazamenjen. Eleget múlattunk, holnap haj előre, hajnali hajtáson szükség van erőre. Mondván, kiüríté poharát fenékig, tetszett is, de nem is ez a példa nékik. Eloszoltak mégis. Buda legkésőbben, vissza egy-egy szóra fordulva menőben, hullatva egyenként, ami szívét nyomta, míg szeliden gyöngyvér maga után vonta.

Arany János, Buda halála. A negyedik rész hangzott el. Felolvasta Jónás Gabriella. Hangmester Biksa Levente. Zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince. Rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. Szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Részlet hangzott el Arany János Toldi trilógiájából, Tóbisz Tinelli Tamás megzenésítésében és előadásában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-33-33-as számot, vagy írjon az infokukac@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
4: 15 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A kúria elnöke elleni méltatlan támadásként értékelte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője vasárnapi közösségi oldalán közzétett bejegyzésében, hogy Magyar Péter miniszterelnök távozásra szólította fel Varga Zsé Andrást. Gulyás Gergely szerint ezzel az új kormány a független bírósági rendszert akarja irányítása alá vonni. Hangsúlyozta, Magyarországon jogállam van, ezért a bíróságok önálló hatalmiákként a kormánytól függetlenül működnek. Az ezzel ellentétes állítások és a kúria elnök elleni kormányzati támadás Gulyás Gergely szerint alkotmánysértő kísérlet arra, hogy az új kormány a független bírósági rendszert saját irányítása alá vonja. Magyar Péter vasárnap arra szólította fel Varga Zsé Andrást, hogy haladéktalanul távozzon hivatalából. Gulyás Gergely képmutatónak nevezte Magyar Péter nyilatkozatát a kúria felújításának luxusa ügyében, arra hivatkozva, hogy a Tisza frakció a szintén felújított Szabad György irodaházba költözne. Arra is kitért, a kúria épületének felújítása nem a kúria elnökének kérése vagy döntése volt, hanem a Kossuth tér rekonstrukciójának része. Orbán Anita külügyminiszter tiltakozását kéri Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke a román nagykövetnél a nagyváradi premontrei apát kilakoltatási ügye miatt. Torockai László az MT-hez is eljuttatott nyílt levélben felidézte, Fejes Rudolf Anselmnek, a rend főapátjának kilakoltatását február 23-án és május 14-én a hívek akadályozták meg. A politikus azt kérte a külügyminisztertől, hogy kéresse be Románia magyarországi nagykövetét azért, hogy tiltakozzon a misére való szentségtörő fegyveres román állami behatolás, valamint az egész jogtipró eljárás ellen. 8-an megsérültek a szombati modenai álmokfutásban, miután egy 31 éves marokkói származású olasz állampolgár autójával a gyalogosok közé hajtott, a férfi a gázolás után késsel megsebesített egy járókelőt, aki megpróbálta megállítani. Az áldozatok között van egy házaspár is, akiknek a lábát amputálni kellett. Az olasz hatóság szerint nem terrorcselekmény, hanem súlyos mentális probléma állhat a modenai gázolás mögött, írja egy olasz lap. A modenai ügyészség tájékoztatása szerint a 31 éves Salim el-Kudrit őrizetbe vették, ahol az ügyészség súlyos testi sértés gyanúja miatt rendelte el a férfi letartóztatását. Matteo Salvini miniszterelnök helyettes, a Liga vezetője a tartózkodási engedélyek szigorítását és a külföldi bűnözők kiutasításának felgyorsítását követeli. Három ember életét vesztette, legkevesebb 18-an megsérültek, a Moszkvát és környékét vasárnapra viradóra és reggelért ukrán dróntámadás következtében, közölték a helyi hatóságok. Zaporizsja megye orosz ellenőrzés alá került részén az elektromos hálózatra mért csapások zavarokat okoztak a vízellátásban. A főváros közlekedési hírei következnek.
5: A fővárosban a hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták hétvégére a félútpályát a Dohány utcában a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. Hétvégén Zuglóban, a Kolozsvár utcában, a Rákospalotai körvasútsor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban csak a külső sávban haladhat a villamos pályakarbantartása miatt. A 69-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik. Hétvégén a H5-ös hév helyett Szentendre és Békásmegyer között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. H5-E pótlóbusz jár Békásmegyer és Szentendre között Szent István telep és Pomáz érintése nélkül, valamint H5-A pótlóbusz közlekedik Békásmegyer és Pomáz között. Ma este 7:30-ig N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágóhíd és a Jászai-Mari tér között. A 12. kerületben a Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalmi jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva halad, mert javítják a gázvezetéket. Farkas Renáta, BKK Info.
4: Végül a várható időjárásról. A Nyugat-Dunántúlon, valamint keleten csökken a felhőzet, ott hosszabb időre is kisüthet a nap. A nappali hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul. Este felé a keleti ország részben még sok helyen lehet eső, zápor. Késő estére 7 és 15 fok közé hűl le a levegő. Kedves hallgatóink, híreket hallottak Udvarhelyi Erzsébet szerkesztésében. Hírekkel legközelebb a Páho és Pódium, valamint a liturgikus énekek után 17 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!
6: 15 óra 5 perc. Páholy és Pódium. Mindennapi katarzisunk. Kovács Eszter operaénekest köszöntjük felvételeivel születésnapján. Fényes karrier. Sok-sok koncert a világ számos pontján, nemzetközi rangú operaszínpadi partnerek szegélyezik Kovács Eszter, Liszt Ferenc és Magyar Örökség díjas világhírű operaénekes életútját. Elsőként hallgassanak meg 4 dalt Richard Wagner Wesendonck dalaiból, Kovács Eszter és a Zágrábi Filharmonikus Zenekar előadásában. Vezényel Lovro von Matacsics.

Négy dalt hallottak Richard Wagner Wesendonck dalaiból, Kovács Eszter és a Zágrábi Filharmonikus Zenekar előadásában. Vezényelt Lovro von Matačić. Összeállításunk második részében Richard Wagner Valkür című zenedrámájának utolsó felvonása csendül fel. A szereposztása következő. Brünnhilde, Kovács Eszter. Wotan, Tomislav Neralić. Zieglinde, Božena Rukfočić. Közreműködik a Zágrábi Filharmonikus Zenekar, vezényel Lovro von Matačić. A Valkür a Ring ciklus, vagy Nibelung tetralógia, azon darabja, amely a sorozat tagja

Unser Blut, aus meinem Blut.

Elhangzott a Páholy és Pódium. Az összeállítást Mári Szabó Eszter szerkesztette. Richard Wagner Valkür című zenedrámájának utolsó felvonása csendült fel. A szereposztás a következő volt. Brünnhilde, Kovács Eszter. Votan, Tomislav Neralić. Zieglinde, Bozsena Rukfocsics. Közreműködött a zágrábi filharmonikus zenekar, vezényelt Lovro von Matacsics. Wagner Valkürjének 1974-es zágrábi koncertszerű előadását hallották. Ezzel a felvétellel köszöntöttük Kovács Esztert születésnapján.

0: Liszt Ferenc Erdőzsongás című művét Érdi Tamás adta elő.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Az Esztergomi Hittudományi Főiskola felvételt hirdet a 2026-2027-es tanévre katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzési szakra levelezőképzésben állami ösztöndíjas vagy önköltséges formában. A képzés célja olyan munkatársak képzése, akik a felelős lelkipásztoruk vezetése mellett közreműködhetnek a különböző korosztályok hitoktatásában, illetve a plébániák lelkipásztori tevékenységeiben. A tanulmányi idő 6 fél év, fél évenként 10 szombat. További részletek és jelentkezés a főiskola honlapján www.eshf.hu. A meghosszabbított jelentkezési határidő 2026. május 27-e.
2: Reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, most következő összeállításunkban Krisztus mennybe menetele ünnepének néhány liturgikus dallama hangzik el. Elsőként a Szent Mise kezdő énekét, introitusát hallják, fordítása így szól. Galileai férfiak, miért álltok és néztek az égre? Ez a Jézus, aki felfétetett mellőletek, úgy jön el ismét, ahogy az égbe felmenni láttátok. Ezt követően a mise Alleluja éneke csendül fel, a Dominus is Sina antifónával. Előadja a Pannonhalmi Szent Márton kamarakórus, vezényel Áment Lukács.

A Pannonhalmi Szent Márton kamarakórus előadásában Krisztus mennybe meneteleinek ünnepi miséjéből az introitust és az Alleluját hallották Áment Lukács vezetésével. Most szintén egy Alleluja ének következik, ám egy másik antifónával. Ascendit Deus, felment az Úr. Énekel a Mária Einzendelni Kolostor szkólája Román Bánvárt irányításával.

A Maria Einsendelni kórus szkólája énekelte az elhangzott Alleluját. A következő percekben Jeunesse Musicale kórus előadásában Palestrina a boldogságos szűz tiszteletére komponált miséjének Glória tétele hangzik el. Vezényel Ugrin Gábor.

Palestrina de Beata Virgine miséjének glória tételét hallották. Énekelt a Jeunesse Musicale kórus, vezényelt Ugrin Gábor. Krisztus mennybe menetelének ünnepi liturgiájából a felajánlási ének következik, a Münster-Schwarzachi Bencés apátság szkólájának előadásában. Vezényel Gotthard Gyepis is.

Krisztus mennybe menetelének a felajánlási énekét hallották. Előadta a Münsterschwarzachi Bencé apátság szkólája Gotthard Japis vezetésével. Műsorunk hátralévő perceiben az Ascendit Christus ének két feldolgozását hallják. Elsőként a Corvina Consort egykora középkori dallamot énekel, majd a Kodály Zoltán Magyar Kórus Iskola együttese, ifjabb Sapszon Ferenc vezetésével a kassai töredékben fennmaradt változatot adja elő.

Az Ascendit Krisztus ének két feldolgozását hallották a Corvina Konzort és a Kodály Zoltán Magyar Kórus Iskola együttesének előadásában. Liturgikus énekek című összeállításunkban Krisztus mennybe menetele ünnepének énekei csendültek fel. A műsort Cséh Nagy Tamás szerkesztette.

0: Joseph Haydn G-moll vonós négyesének második tételét az Akkord Kvartett játszotta.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-33-33-as számot, vagy írjon az infokukac@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 17 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet. Azonnali távozásra szólította fel Varga Zsé Andrást, a kúria elnökét Magyar Péter miniszterelnök vasárnap a közösségi oldalán. A kúria elnöke elleni méltatlan támadásként értékelte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője vasárnapi közösségi oldalán közzétett bejegyzésében, hogy Magyar Péter miniszterelnök távozásra szólította fel Varga Zsé Andrást. Gulyás Gergely szerint a kúria elnöke elleni kormányzati támadás alkotmánysértő kísérlet arra, hogy az új kormány a független bírósági rendszert saját irányítása alá vonja. Orbán Anita külügyminiszter tiltakozását kéri Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke, a román nagykövetnél a nagyváradi premontrei apát kilakoltatási ügye miatt. Torockai László az MTI-hez is eljuttatott nyílt levélben felidézte Fejes Rudolf Anselmnek, a rend főapátjának kilakoltatását február 23-án és május 14-én a hívek akadályozták meg. A politikus azt kérte a külügyminisztertől, hogy kéresse be Románia magyarországi nagykövetét azért, hogy tiltakozzon a misére való szentségtörő fegyveres román állami behatolás, valamint az egész jogtipró eljárás ellen. 8-an megsérültek a szombati modenai álmokfutásban, miután egy 31 éves, marokkói származású olasz állampolgár autójával a gyalogosok közé hajtott. A férfi a gázolás után késsel megsebesített egy járókelőt, aki megpróbálta megállítani. Az áldozatok között van egy házaspár is, akiknek a lábát amputálni kellett. Az olasz hatóságok szerint nem terrorcselekmény, hanem súlyos mentális probléma állhat a modenai gázolás mögött, írja egy olasz lap. A modenai ügyészség tájékoztatása szerint a 31 éves Szalimel Koudrit őrizetbe vették, ahol az ügyészség súlyos testi sértés gyanúja miatt rendelte el a férfi letartóztatását. Matteo Salvini miniszterelnök helyettes, a Liga vezetője a tartózkodási engedélyek szigorítását és a külföldi bűnözők kiutasításának felgyorsítását követeli. Dróncsapás okozott tüzet az Egyesült Arab Emírségek Baraka atomerőművének területén vasárnap. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szerint a sugárzás normál tartományban van, és nincsenek értesülések sebesültekről. Az emírségekbeli hatóságok tájékoztatása szerint a fővárostól, Abu Dhabitól nyugatra található létesítmény belső peremvonalán kívül található egyik áramfejlesztője kapott lángra. A gyanú Iránra terelődött, mert a perzsa állam a háború kitörése óta erőteljesen támadta az Egyesült Arab Emírségek területét. Abu Dhabi február vége óta majdnem 3000 iráni rakéta, illetve dróncsapásról számolt be. A barakai atomerőmű az emírségek legfontosabb áramtermelő létesítménye, amelynek 4 reaktora az ország elektromos energia igényeinek mintegy negyedét fedezi. Az Útinform hírei következnek. Erős a forgalom az M1-es autópályán Hegyeshalom felé, a komáromi szakaszon. Telítettek a sávok, így sok helyen csak araszolva halad a kocsi sor. Ma van a Tour de Hongrie 5. versenynapja. A mai szakasz Veszprém vármegyét érinti. A versenyzők 13 órakor indultak Balatonalmádiból, jelenleg Nemesvámos települését hagyják el. Itt délfelé haladva Veszprém Fajszon keresztül érnek el a 73-as főútig, ahol egészen Veszprémig halad a mezőny, és a Pápai úton végül elérik a célegyenest. Végül a várható időjárásról. Este felé a keleti ország részben még sok helyen lehet eső, zápor, a keleti megyékben zivatar is előfordulhat. Az északias szelet nagy területen erős, helyenként viharos lökések kísérik. Késő estére 7 és 15 fok közé hűl le a levegő. Hétfőn általában sok napsütés várható gomoly felhőkkel, a hőmérséklet hajnalban 7 és 12 fok között alakul, délután általában 17 és 22 fok közötti hőmérséklet valószínű. Kedves hallgatóink, híreket hallottak Udvarhelyi Erzsébet szerkesztésében. Hírekkel legközelebb 18 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! 17 óra 5 perc. Következik a zene közelben.

0: Hölgyeim és uraim, ez a Zene közelben műsor. Munkatársaim Bújás János, Pereszege Attila, és a magam nevében szeretettel köszöntöm Önöket, és mindannyiunk nevében Dukai Barnabás zeneszerzőt, aki a vendégünk. Az ő zenéjével nyitottuk természetesen, és ha megengeded, egy picit visszapörgettem, hogy milyen kapcsolódásaink voltak. Pontosan a legelsőt nem tudom, de Kocsi Zoltánhoz fűződik, talán a 180-as csoport, vagy valamelyik ilyen évtizedekkel ezelőtti. Csak a kiemelkedő találkozásokat említem, nagyon bólogatsz, úgyhogy akkor jót mondhattam. Aztán emlékszem egy pannonhalmi koncertre, egy nyári koncertre, ahol talán önálló ested volt.
1: Volt ilyen is, igen.
0: Igen, na, nagyon örülök. Látod, ezek emlékezetes pillanatok. Most, hogy készültem erre a műsorra, hát nagyon sok mindent meghallgattam és elolvastam. Tisztelettel köszöntelek, sok kitüntetésedet lehetne sorolni, de beszéljen a zene, azt hiszem.
1: Persze, az a legjobb.
0: Miért van az, hogy mondom, sok mindent átnéztem, és olyan az életed, mintha egy minden előzmény, minden körülmény nélkül oda pottyantál volna a világba, ugye a zenei világba, és professzorként, zeneszerzőként működtél volna. Tehát annyit tudok, hogy Győr, tanulmányok, Kisbér, és ott aztán számomra megszakadt az életút. Sem a szülőkről nem találtam, hogy zenészek, nem zenészek, sem a környezetedről. Nagyon nem, rázod a fejed.
1: Nem, a szüleim nem voltak muzsikusok, apám az nagyon jól zongorázott.
0: Na!
1: Liszt rapszódiákat volt képes zongorázni, én még emlékszem 4 éves korom tájban, hogy gyakorolt otthon, éppen azt hiszem a második rapszóidát, bár nem cis-mollba, hanem c-mollba. Nem,
0: úgy könnyed.
1: Hát nem. Mindegy, szóval ilyen értelemben mutatta ezeket a dolgokat, de hát direkt nem a családból jön ez a dolog.
0: De hobbiból zongorázott ő ezek
1: persze,
0: szerint.
1: Persze, persze.
0: Mellette, ha szabad kérdezni, mit csinált?
1: Bonyolultott az életem, mert a második világháborúban 4 évig volt orosz hadifogságban. Ugye 13-as volt, és 48-ban jött haza, 34 kilósan, és majdnem az összes foga ki volt esve, szóval azért az egy bonyolult helyzet volt. És hát utána még a nagypapa, mármint az apai nagypapa, az úgy nevelte őket, hogy kellett, hogy szakmájuk legyen. És hát ő neki kalaposmester.
0: Tökéletes.
1: Hutmacher, ugye?
0: Igen.
1: Neki kalaposmester volt a szakmája, de abban az időben, ugye nem volt ez szokásos vidéken, de ő érettségizett egy kereskedelmi és gazdasági szakközépiskolába Székesfehérváron. Tehát egy idő után ő, hát ugye voltak ezek a 45 utáni idők, amikor megjött, akkor utána a Rákosi korra, nem tudom micsoda, el kellett neki menni egy KTS-be, az Kisipari Termelőszövetkezetnek a rövidítése, ott volt könyvelő, de aztán 58-59-ben a Magyar Nemzeti Banknak a helyi fiókjába került.
0: És akkor ez Kisbér?
1: Így van, igen, igen. És a hitelügyi osztály volt, ott volt. Hát ugye ők mezőgazdasági hitelekkel foglalkoztak, akkor volt a TSS-ítés, ahogy szokták volt mondani. És nagyon sokáig ott volt, aztán amikor azt a bankfiókot megszüntették és bevitték Komáromba, akkor utána ő neki már Komáromba kellett járni. Tehát ő, mint a Nemzeti Bank kitisztviselő, élte az életét, és onnan is ment nyugdíjba.
0: És édesanyját, ha kérdezik?
1: Ő háztartásbeli volt. Hát abban az időben ez naturális volt. Már
0: tudom,
1: mint, hogy
0: az én édesanyám is, mérnök mellett.
1: Ő megtanult szőnyeget szőni, megtanulta a pedikűrös szakmát, de komolyan kitanulta, szóval papírja is volt róla. Szóval mindenféle ilyen dolgokkal foglalkozott, nagyon manuális volt. Ő benne volt egy kereskedői vér. 51-be Volt neki egy kis drogériája ott Kisbéren. 51-ben bejöttek az urak, lehúzták a redőnyt, és azt mondták, hogy mostantól kezdve ez már nem a magáé, hanem mit tudom, micsoda, és akkor kész. Szóval mindig, meg hát anyámnak volt egy igazi szakmai képzettsége, megint csak korábbról, fényképész volt.
0: Ó.
1: Persze. Ó. Fényképész volt. Hát anyám is nagyon tehetséges volt, meg az apám is, csak hát ugye a sors az nem volt direkt kegyes hozzájuk.
0: Hát egyébként, hogy mennyire ismerős mindaz, amit mondtál, az én anyai nagybátyám orosz hadifogságban volt 1948-ig, és azért tartották kint tovább, mert ő muzsikus volt, talán a név ismerős, Német Amadé, persze, ő az operánál korrepetitor, vagy karmester lett, és azért tartották ott az oroszok, a végén már jól tartották, mert remekül tudott zongorázni, hangulatot teremteni, írt ilyen pamfletteket, éjféli randevú, meg ilyen cipszolat, hazajött, és most jön a dráma, és a családi öröm, a nagypapa szívét vitte el. 3 napon belül meghalt agyvérzésben.
1: Já.
0: Tudod, a várakozás, ostrom, várakozás, és akkor egyszer csak megjön, és túlzott. Szörnyű dolgok, de ezek annak a generációnak a sajátjai voltak.
1: Ez volt a sajátos.
0: Egyedüli voltál, vagy volt testvérke?
1: Volt egy húgom. Azt mondom, hogy volt, mert tavaly halt meg szegény.
0: Jaj.
1: Elég gyorsan. Szóval október végén vagy november elején felállítottak egy diagnózist, és április 13-án meghalt.
0: És neki volt művészi
1: képzőművészeti alakzatokat működtetett, tehát ő festett, meg rajzolt, meg goblent csinált, meg szőtt ő is. Ez az anyai nagypapa irányából jön ez a dolog, mert az is festett az anyai nagypapa.
0: Látod, milyen érdekes, hogy össze lehet rakni ilyen
1: kiskot. Vannak dolgok elő, de hát szakmailag senki nem volt szakmabeli.
0: De nem kell, hogy szakmabeli legyen. Hát ez mind az érzékenységet mutatja.
1: Hát
0: nézd
1: oda,
0: mind...
1: az tudom, hát ez is meséből tudom, ugye apám az annyira jól zongorázott a 30-as évek közepetáján, hogy a nagyszüleim azok azt mondták neki, hogy menjen a Zeneakadémiára, ők fizetnek minden költséget, amit... Na most nem ment.
0: Igen.
1: Hát aztán ez lett a vége.
0: Jó, hát utólag már nehéz megmagyarázni, de mindenképpen érdekes ebben az a lényeges, hogy ha nem is konkrét zenei gyökerek, de ezek mind művészi érzékenységre és nyitottságra
1: persze
0: vallanak.
1: Persze.
0: Úgyhogy azért volt mit örökölnöd.
1: Hát igen, igen, igen, valahogy ez így nézett ki.
0: Meg összeraktad valamikor, hogy a szüleidtől milyen arányban és mit örököltél?
1: Hát, nézd oda, tulajdonképpen az igazság, hogy mind a két szülőm nagyon tehetséges volt, csak a tehetségnek egy általános szintjén.
0: Igen.
1: Csak nehezen birkóztak az élettel.
0: Nehéz volt az élet?
1: Hát, meg hát saját magukkal is nehezen birkóztak. Szóval nem csak az élet külsőleg nehéz, hanem az élet belsőleg is nehéz. Ugye ezt már tudjuk.
0: Ezt tudjuk, belsőleg nehezebb.
1: Így van.
0: Kívülről. És nagyon érdekes, hogy ezt te mondod, aki, bocsánat, hogy ezt, erről soha nem beszélgettünk, mint ahogy évtizedek óta nem beszélgettünk. Azt hiszem, hogy nálad ez a belső világ, ez szinte olyan, hogy van körülöttünk más is, de ez a tiéd, ez az igazi, ez a megművelendő,
1: kigyomlálható. Hát nézd oda, én most nagyon egyszerűen nem fogom ezt megfogalmazni, az ember életének van egy alanya. Na most ez az alany az én bennem belül van. Nem rajtam kívül van valahol, valakiben, valamiben, hanem rajtam belül, és hát ezt folyamatosan, ezt a kapcsolatot, ezt ápolni kell, és szépen alázatosan fogadni azt a dolgot, ami ott belül van.
0: Nekem volt egy nagyon jó barátom, biztos ismerted, Vukán György.
1: Hogyne?
0: Aki remek zongorista, igen, jazz zongorista.
1: Igen.
0: Csináltunk egy beszélgetéses könyvet, aminek a címe az lett, ami Gyurinak a mottója. A zene a jó Istennél van.
1: Hát ez így van. Ez így van. Egy 19. századi hindu, hát most európai meghatározásokat nem tudok mondani, bölcs, az azt mondta, hogy a zene a legjobb átviteli eszköz az materiális valóságból az örökké valóság felé.
0: Tökéletes, tökéletes.
1: Hát, ezt, és ezt komolyan is lehet venni. Igen.
0: Vehetjük?
1: Hogyne, csak is.
0: Igen, hát bár nagyon sokan vennék ezt komolyan.

0: bármit, bárhonnan felolvashatok, a kő lobogó lángja.
1: Így van.
0: Hát ez már önmagában zene.
1: Ez egy szóló fuvola szonáta, tehát egy fuvolára készült szóló szonáta. Nagyon erős Bach inspirációk vannak a háttérben.
0: Nem csak ott, hanem nálad nagyon sok.
1: És ez úgy is néz ki, hogy a BACH téma az az egyik központi magja az egész darabnak.
0: Egy másik cím, kiszáradt kút a nedves holdfényben.
1: Így van. Ez nagyon különböző, tehát van neki egy duó változata, van neki egy kvartett változata, és van neki egy sextett változata. A kvartett és a sextett változatok azok fuvolákra és gitárokra vannak. És a duó változatok azok viszont kicsit komplikáltabbak, mert van olyan, amelyik fuvolára és gitárra van olyan, amelyik pikolóra és cimbalomra, vagy pikolóra is vibrafonra van, és van olyan, ami basszus fuvolára és három tenorgambára.
0: Ez biztos úgy született meg általában, amikor ilyen összetételű muzsikusok lehettek körülötted.
1: Nem feltétlenül, nem feltétlenül. Hát nézd oda, nem nagyon törődök azzal, hogy mi van körülöttem, mert ami belülről jön, az fontosabb. Most nemrégiben fejeztem be egy olyan darabot, ami egy szoprán énekesre van, és egy magyarul így mondanánk, hogy alt szárnyökürtre. Az ugye flicorno alto in mi b, ugye ez az alszánykürt, ez egy transponáló fúvós hangszer, a brácsa lágéjában van, fantasztikusan szép hangon lehet rajta játszani, ez egy szakszkürt, ugye, és hát én a Stravinsky Jeremiás síralmaiba közismertem névjen a trénibe hallottam erről egy énekessel, vagy két énekessel ottan.
0: És annyira megmaradt.
1: Ez nagyon régen volt, ez még a 70-es évek második felébe, de hát az egy olyan szín, na most hát egy szoprán énekessel, ez, azért mondom, hogy engem még mindig vonzott a szín. Tudod, nekem volt egy nagyon kedves barátom, a Karácsony Gábor. A festőművész Karácsony
0: Gábor. Igen.
1: Ő a Dunakörös volt, meg minden. Na ő mondta azt mondja, nézd ott, azt mondja, be kell vallanunk, hogy a világ legspirituálisabb festészeti stílusa a távol-keleti festészeti stílus. Na most hát nem kell messzire menni, a Hiroshige mester, a Hokusai mester, akik a 19. század első felében léteztek, amikor itt Európában a Delacroix, meg nem tudom kik voltak, vagy Maruyama Okio, aki az 1700-as évek második fele, vagy van a kínaiak között mondjuk egy a Leonardoval egy időben Huang Kung Wang nevű, annak például talán nincs 20 képese összesen, de olyan nagy becsbe tartották, hogy a császárnak volt 2, és hát mindenki teljesen oda volt, hogy az, hát ő úgy festett, hogy kiment a hegyekbe, ott élt, van is egy ilyen képe, hogy a Fucsun hegyekben élni, ott élt egy kaibába, és akkor a felület, amire festett, a fölé valamit eszkábált, valamit tetőt, és amikor olyannya volt, akkor oda ment, az húzott egy vonalat, meg egy másikat, az totál hetekig semmit. Így aztán egy kép az 5-6 évig készült. Na most hát ez teljesen idegen egy ilyen európai látásmódtól.
0: Pláne a mai világtól.
1: Persze. Úgyhogy hát azért mondom, hogy ezek engem nagyon mélyen érintettek, és nem csak a szemléletmódjukban és az esztétikájukban, hanem a formai szempontjaikban is, és a szín struktúrákban, ezek a fametszők, ezek a Hiroshige mester, hát ez elképesztő. Hát ez az európaiakat is meglepte, mikor a párizsi világkeltes volt, akkor a Debussy meg ezek is ott látták, ezeket
0: hát úgy van,
1: teljesen ki voltak akadva. Szóval nem tudták.
0: És inspirálta őket.
1: Így van, így van, így van. Hát ők ottan gamelán zenét is hallottak, meg így ilyesmit. Úgyhogy azért mondom, hogy ezek különös dolgok.
0: De ezek hát különös, de most kezdem megérteni, hogy a tanítványaid miért olyan lelkesek, amikor szóba kerülsz. Szóval ez azért érdekes, mert nyilván bármelyik foglalkozáson

0: Itt kanyarral te már ebben a világban vagy, és erről is beszélsz nekik.
1: Hát nyilvánvaló, de ehhez nem kell egyébként Kelet-Ázsiába menni. Szóval
0: ott vagyunk mi?
1: Hanem a Eckhart mester, most, hogy a legnagyobbakat említsem, számomra a legnagyobbakat, vagy a Dante, vagy a Juan de Santa Cruz, akit ugye magyarul Keresztes Szent Jánosnak hívunk, hát Keresztes Szent Jánost olvasod, akkor megértetted a lényeget. Ha megértetted, hogy miről van szó. Hát ha nem értetted, akkor persze akkor örök titok marad. De szóval ezek hihetetlen szellemi nagyságok, és hát ezzel párhuzamosan zenei nagyságok is vannak, mert ugye egy Okekem, vagy egy Pierre de la Rue, vagy Philippe de Vitry, vagy mit mondjak, akár a Palestrina, vagy az Obrecht, vagy a Bird, vagy a Thomas Tallis. Hát szóval ezek nekem ilyen folyamatosan fölfele lehet nézni. És hát ugye tulajdonképpen nekem valahol a kontinuitás szempontjából a Haydn személyével véget ér a folyamat, utána szigetszerű állapotok vannak, már folyamat nincs.
0: Ha már Haydn mestert említetted.
1: Hát az egyik legnagyobb az. Ugye ő a Kisalföldnek a túlsó szélén született, Rórauba, én pedig Szőnybe születtem, tehát a másik szélén, ottan a Dunánál. Ő se volt messze a Dunától tulajdonképpen.
0: Abszolút
1: nem. Én jártam is azon a helyen, szóval, ugye a szülőház nincs meg, de ott van egy ilyen osztrák parasztház, amit oda építettek
0: igen,
1: a helyére.
0: Forgattunk is ott annak idején.
1: Igen. Szóval azért,
0: pici ágy.
1: Szóval azért az az igazság, hogy amikor hazalátogatott, letérdelt a földre a ház előtt, és hálát adott az örökkévalónak, hogy ő vele. Szóval azért mondom, hogy itt van az, amit én mondjuk úgy, hogy a legfontosabbnak tartok.
0: Én ezzel...
1: A hála és a szeretet.
0: Abszolút egyetértek. El kell mondanom, hogy Haydnhez hogyan kapcsolódtál néhány héttel ezelőtt az én életembe.
1: Igen.
0: Kérlek szépen az Edith, Klukon Edith, igen, Ránki Dedi felesége, meghívott a Szent László közösségi házban lévő koncertjükre, ahol az Edith Haydn Krisztus hét szava a keresztfánnak a zongora változatát, amit nem a mester komponált, hanem valaki ott a kortársak közül, de látta Haydn és bólintott, hogy oké, ezt lehet. És a legvégén az utolsó fejezet, mondjuk úgy, az egy ilyen nagyon viharos.
1: A Terra Motto, igen.
0: Igen, nagyon szenvedélyes zene, és non-stop hozzátette az Edith a te kompozíciódat, ott voltam, hallottam, a Boldogasszony anyánk feldolgozását.
1: Így van.
0: És olyan tökéletesen passzolt a kettő, hogy én állítom, hogy a közösségi házat megtöltő közönségből két kézzel megszámolhatom, akik erre rájöttek. Ez azt hiszem a lehető legnagyobb dicséret.
1: Hát igen, hát nézd.
0: Mert ilyen... ugye össze az év volt, majdnem 200 év.
1: Persze. Hát több, mint 200 év.
0: Vagy több, mint
1: 200
0: év.
1: Mert ugye 218 év, mert ő 1732-es.
0: Ugye, tehát... Így igen, de nem tudom, hogy mikor komponálta a Krisztus hét szavát.
1: Hát,
0: mert az van vanús zenekarra, kórusra.
1: Igen, minden. Hát valamikor ottan a 80-as években valamikor.
0: De a lényeg az, hogy hihetetlen nagy időtávolság.
1: Hogyne, hát az már 200 év, az kövös timmel, igen.
0: És aztán
1: ezt
0: megnéztem.
1: A darabot én sem nagyon régen írtam, mostanában valakor. De én nem datálom, szóval nekem nincs datálva a művek, a legnagyobb része nincs datálva, fogalmam.
0: Magunk között nem is érdekes.
1: Hát, én ezt
0: egy
1: tudom.
0: Tudósnak meg, aki majd feldolgozza, annak érdekes.
1: Persze.
0: És hát, tudod, mi az Edith koncert sorozatának a közös címe? Könyvzsák koncertek.
1: Igen.
0: És ez egy Vörös Sándor
1: igen
0: idézet, nem tudtam, ezt ő mondtam.
1: Igen, igen, igen, igen.
0: Hát ott az ember mindig tanul, így 88 éves korban is, hát ez a jó. Muszáj zenélni, mégpedig a te műveddel folytatnánk. Szimfóniák az éjféli naphoz.
1: Így van.
0: nem szeret zenéről beszélni, azt tudom.
1: De... Hát ez egy nagyon nagy apparátus, ez 60 vonós és 18 fafúvós, tehát ebben csak vonósok és fafúvósok vannak. A vonósok azok folyamatosan játszanak végig szünet nélkül, a fúvósok pedig, hát hogy levegőt kapjanak, azért ugye vannak nekik néha szüneteik, de ilyen hatalmas akkordok szólnak, 108 akkord szól, majdnem negyed órán köröztül, ahogy ez végigmegy, és nagyon hangos, tehát ez egy forte darab.
0: Ezt mutatta be a Zoli?
1: A Zoli, igen.
0: Kocsi Zoli.
1: Igen.

0: ha nem mondtad volna el, amit előtte hallottunk, nehéz lenne beskatujázni ezt a akkord oszlopokat, pilléreket, mindegy, hogy minek
1: oszlopokat nevezem. Nyugodtan mondhatod, ez olyan, mint egy ilyen oszlopcsarnok.
0: Olyan, mint egy oszlopcsarnok, és közben azt képzeltem el, mintha egy egyiptomi igazi oszlopcsarnokon mennénk végig.
1: Teljesen jó, abszolút.
0: Örülök
1: jó,
0: neki, abszolút. Hát sugallta a zene.
1: Ez az egyiptomi, igen. Igen. Az a nagy megalitikus építkezés.
0: De ott is egy pillanat alatt azt éreztem, mintha úgy ott vagyok, de elemelkedve. Tehát valamilyen más szférába visz.
1: Hát nézd, hogyha ez addig szól, milyen hosszú a darab, akkor utána valószínűleg jobb legalább 5 percig csöndben maradni.
0: Igen. Egyébként nagyon hosszan tudnánk beszélgetni a csendről, mert szerintem életünkből az hiányzik.
1: Így van.
0: De
1: hát már akinek.
0: Pontosan ezt szerettem volna mondani, hogy általában hiányzik, de rajtunk múlik, hogy meg tudjuk-e alkotni. Ugyanúgy meg kell komponálni.
1: Persze.
0: Tehát a csend nem jön így, nem kínálja magát, nem erőszakos.
1: Persze. Hát nézd, az ember először is a legfontosabb az, hogy van a külső és van a belső. A külsőben sose lesz csönd. A mai világban meg egyébként se.
0: Teljesen függetlenül, hogy hol élsz.
1: Így van. De ha az óceán közepén egy csónakba csücsülsz, ott se lesz csönd. Viszont belül lehet csöndet csinálni. A belső csend az azon múlik, hogy abba hagyod-e a gondolkodást, vagy sem.
0: Hoppá!
1: A gondolkodást abba lehet hagyni, és ezt meg lehet tanulni körülbelül 25 perc alatt, aztán utána csak gyakorolni kell. Ez annyit jelent, hogy ott vagy, ahol a figyelmed van. Ha a figyelmed nem a gondolataidra szegeződik, hanem a saját létedre, hogy így mondjam, akkor egy idő után a gondolatok abba maradnak maguktól, mert azáltal, hogy rájuk figyelsz, azáltal kapnak egyfajta posztamenst, amin ők meg tudnak nyilvánulni. Ha nem figyelsz oda, akkor egyszer csak abba hagyják ezt a dolgot. És akkor üres lesz, és csöndes lesz belül minden. És ez egy olyan fajta csend, ami, hát tulajdonképpen ez az igazi csend.
0: Az előbb emlegetted, hogy nagyon sok minden távol-keletről jön, mint ahogy hát sok ezer éves múlt. De nem csak távol-kelet, hanem ugyanígy India is.
1: Hogyne, hát az egy külön világ.
0: India. De a kettő nincs olyan távol egymástól.
1: Hát nézd, ugye mondjuk a Yiking vagy Yiching, ahogy szokták emlegetni a kínaiaknak az 5 szent könyvéből a legelsőt, vagy a Védák, vagy a Brámanák, vagy az Upanisádok, vagy bármilyen hasonló ilyen szent iratok, magyarul a hindu világkép, ezek onnan nézik, a másik az máshonnan nézi, de ugyanazt nézik. Ugyanazt nézik. Volt nekem egy mesterem, egy ferences szerzetes, akit úgy hívtak, hogy Szedő Dénes. A Szedő Dénes az onnan lehet tudni, a Kodály kórus műveknél néha
0: igen, ő ismerős a név.
1: Szöveget, vagy írt szöveget, vagy nem tudom micsoda. Ő egy különös... Az Utas és a Holdvilág című Szerbantal regényben az ő bátyjáról mintázta az egyik szereplőt a Szerbantal. Tehát azért mondom, hogy engem tanított, ő is ilyen 80 és 90 között volt valamikor, amikor találkoztunk, meg akart velem ismerkedni, és akkor valahogy volt valaki, aki ezt a dolgot létrehozta. Hát nézd, én ott kaptam egy olyan, hogy is mondjam, egy olyan, nem impulzust, hanem egy olyan látóteret, vagy hát nem is tudom, egy ilyen végtelen látóteret, hogy azt sose felejti az ember.
0: Ez nálad egy ilyen sugallat, fordulópont?
1: Nem, inkább egy sokkal finomabb dolog. Egyszer csak úgy belejött, és kinyílt, és szétnyílt, és kinyílt az egész dolog. Szóval döbbenetes volt, mert hát ugye én akkor voltam, hát 27, 26, 27, 28 éves, mikor találkoztunk a Dénessel. Hát ő nálam 45 évvel legalább, vagy lehet, hogy 48-al idősebb volt. Szóval ő a 900-as évek elején született valamikor. De hát mindegy, szóval én ott kaptam egy olyan látásmódot tőle, amit hát én beépítettem a saját létembe.
0: Korábban olyan látásmódot volt?
1: Volt.
0: Mint a korabeli srácoknak? Nem. Vagy már nem?
1: Nem, egyáltalán nem. Ő nem ismerte például a Laócit, a Dénes, és én elvittem neki a Laócinak a Tao Te Ching fordítását, az akkor elérhető Csongor Barnabás féle fordításban. Elolvasta, és akkor azt mondta, hogy igen, azt mondja, ez így pontosan így van. Úgy van, ez pontosan így van. Úgyhogy azért mondom, hogy, és hát megdöbbentő, ő írt ilyen kis zenéket, ilyen egyszerű kis kórusos zenéket, és odaadta nekem azokat a darabokat, hogy nézzem át, és hogyha úgy gondolom, akkor javítsak bele, vagy mondjam el a véleményemet. És aztán egy csomó helyen én mondtam a véleményemet, és akkor egy részét elfogadta, át is alakította, más részét megtartotta. Szóval mondom, ő egy mester volt. Szóval, na, 11-12 nyelven beszélt, írt, olvasott, vagy nem tudom, szóval egészen félelmetes volt. És hát egy ilyen kis kétszer-két méteres kis szobába csücsültünk másfél-két órát, és akkor ő ott nekem tartotta ezeket a témákról, ezeket a elbeszéléseket. Szóval egy olyan tiszta szellem volt, aki a halála után is teljesen átlátszó. Most ezt így nagyon furcsán lehet így érteni, hogy most a halála után, de hát én nekem vannak ilyen kapcsolataim, akik a haláluk után megjelennek nálam, és mutatkoznak így, úgy, amúgy ezért, azért, amazért. Tehát azért mondom, teljesen átlátszó, tehát egy teljesen tiszta szellem, akiben semmi nem maradt az anyag lehúzásából. Teljesen át.
0: De ő már ott van.
1: Ott. Tiszta üveg. Hát ő még nagyon régen halt meg, még a nem is tudom, a 80-as évek második felében, nem tudom pontosan.
0: Egyébként ez fantasztikus.
1: Egy csodálatos.
0: Ha megengedett, két személyes élményt kapcsolok ide.
1: Igen.
0: Az egyik hazai példa, hosszú évekig életének az utolsó szakaszában közeli lelki kapcsolatba kerültem a Placid atyával, aki évekig a gulágon volt.
1: Igen. Mosodába dolgozott.
0: Mosodába, úgy van. És egy fantasztikus ember volt, aki egyszerű ember, tehát nem egy ilyen szuperművelt villózó valaki, de a megértés, a szeretet, a nyitottság valahogy úgy sugárzott belőle, gondolom, mint a te nagy nevű elődeidtől. Ez az egyik. A másik, jártam Tibetben.
1: Ho!
0: Turistaként.
1: Mikor?
0: 90-es években.
1: Aha.
0: 90-es években elég nehéz volt oda jutni, mert akkor még nem kapták fel, mint turista úti célt. Na most az a baj, de hát ez nem baj, hanem így hozta az élet, hogy óriási élmény volt. Egyet felelőntek, hogy a mester és a tanítványai. Előttem van az egy ilyen, nem ültnek és mesél, hanem magyaráz, és visszakérdez rögtön a guru, mester.
1: Igen.
0: És majdnem, hogy üti a tanítványokat, hogy bele súlykolja, de a szó fizikai értelmében fel is vettük videóra. Természetesen én nem ismerem olyan mélységben, messze nem, sajnos, ezt a világot meg mindez, de megérinti az embert. abszolút megérinti, aztán kicsit utána olvastam, és a summa nagyon leegyszerűsítve az volt, hogy a hívő ember számára az, bocsánat, hogy nagyon póriasan fogom fogalmazni, majdnem, hogy mindegy, hogy hívják azt a magasságosat Krisztusnak, Buddhának, töröröm, mert a lényeg, hogy van, és a másik lényeg, hogy közelíthetsz hozzá.
1: Így van.
0: Tied a szó.
1: Ez pontosan így van. Dénes is pontosan ezt mondta, hogy azt mondja, nézd oda, mindannyian ugyanazt a tüzet üljük körül. Ki innen nézi ki, onnan nézi ki, amonnan, ilyennek, olyannak, amonnan látja, de ugyanazt a tüzet nézzük. Hát erről szól a történet. Hát ennek a materiális kivetülése az, hogy mindenkire ez a nap süt, és mindenki, az összes bolygó itt a nap körül forog ebben a naprendszerben, de minden a naptól függ, szóval itt nincs mese. Ha a nap az valami más csinál, akkor itt nagyon gyorsan más lesz a történet, persze nem fog más csinálni, mert ugye tudjuk, hogy ez hogy van, de van egy belső nap, és ez a belső nap. Szóval ezek nagyon nehéz dolgok, mert ugye a mai elsődlegesen és kizárólagosan materialista világban ezeket a belső tapasztalatokat nagyon nehéz. De hát ugye volt egy most már Szent Piónak nevezett Páter Pió, aki ugye...
0: Pió atya.
1: Így van.
0: Így van.
1: Aki hát én nekem az egyik ilyen fénylő vonal, aki hát ugye, és ez a 20. században vagyunk, ugye, tehát nem a valamikor a középkorban, nem. Amikor azt mondják, hogy így
0: és közel
1: úgy.
0: Olaszország.
1: Így van. 68-ban Csizma. Halt meg.
0: Igen.
1: Hát 18 évig együtt éltünk ebbe a világba. Egyszerre 6 különböző helyen találkoztak vele, több száz kilométer távolságban, és dumáltak vele. Mindenki dumált vele, és azt hitte, hogy ő vele beszél. Kész. Szóval most, és hát most egyebeket nem is mondok, hogy gyógyított meg embereket, meg nem tudom micsoda, szóval 10 000 számra. Szóval a valóság egyáltalán nem az, mint aminek máma ezt itten.
0: De a valóság mondani. Mindenképpen bennünk van, hogyha ki tudod nyitni azt a belső ajtót,
1: hát,
0: kékszakáru herceg.
1: Persze, anélkül nem is érdemes semmit csinálni. Szóval annak, akkor abba lehet hagyni. Szóval fülösleges akkor minek? Szóval ezt a dolgot, amit itt meg lehet ismerni ebbe a világba, az 30 év alatt pontosan kiismerted. Utána már csak ugyanaz a rendezés jön, más kosztümökkel, más koncepciókkal, meg más, de ugyanazt.
0: Mert a belső utat azt egyedül járod.
1: Így van.
0: Lehet támpont.
1: Az viszont nem így működik. Ott nem ugyanazt hallod, hogy ha te elindultál, akkor mindig újabb és újabb és újabb, és soha nem jutsz ismétléshez. Mindig egy magas, ha még úgy tűnik, akkor is egy magasabb szinten is, mert állandóan egy spirál megy fölfelé, és annak következtében egészen más a kitekintés, nem mindegy a spirálnak melyik körén vagy, ahonnan kitekintesz. Hát ez...
0: De ki kell tekinteni?
1: Hát óhatatlan.
0: Vagy be kell tekinteni, az ugyanaz.
1: Óhatatlan.
0: Valahol írtad a zeneszerzésről,
1: igen?
0: Hogy az nem is zeneszerzés. Megtalálnám.
1: Mit voltam képes mondani?
0: Itt is mondtad, de korábbról is olvastam, amikor
1: igen?
0: Készültem. Tehát a lényeg az, hogy én magamban kicsit mosolyogtam, mert akit idéztem, ugye Vukán Gyuri.
1: Igen.
0: Ugyanazt fogalmaztad meg másképp.
1: Igen.
0: És én azt hiszem, hogy annyira nem ismerlek, de abszolút érzem, hogy te csinálod, éled a magad belső életét.
1: Igen.
0: És körülötte vannak a világ eseményei.
1: Úgy van, igen.
0: Biztos vagyok benne, hogy mindenről tudsz, van véleményed, de sokkal fontosabb, amit belül érsz.
1: A véleményem se számít, lényegtelen az én véleményem.
0: De azért kell tudni, hogy hol él az
1: persze, ember. Persze.
0: És tökéletesen kielégít az, hogy most már verset írsz, komponálsz, alkotsz.
1: Persze, persze, hát én zongorázom is meg. Szóval azért nem egy ilyen elméleti zeneszerző vagyok, hanem egy nagyon is gyakorlati. A Stravinsky-ról vannak filmek, ahol ottan hosszasan mutogatják különböző. Mindig írt, és azonnal kipróbálta. Én is ezt csinálom, hogy azonnal a zongorán.
0: Ez részletkérdés tulajdonképpen.
1: Ez nekem rendkívül fontos, hogy azonnal halljak valamit abból, amit kitaláltam. De ami a zeneszerzést illeti. Hát nézd oda, egyszerűen fogalmazok. Azt, amit improvizálni lehet, azt nem kell leírni. Amit nem lehet improvizálni, csak azt érdemes leírni. Nekem ez a véleményem a zeneszerzés. Az a zeneszerzés, amelyik papírra van írva, az csak azt érdemes papírra írni, amit nem lehet improvizálni. Amit improvizálni lehet, azt nem érdemes leírni. Minek? Azt improvizálni kell, és az az élet maga abban a pillanatban, amikor improvizálunk. Az a legdöbbenetesebb élet, amikor improvizálunk. Hát én jazz muzsikusokkal, a Gadó,
0: Gadó
1: Gáborral, a Grencsó Pistivel, sokakkal zenéltem, és hát franciákkal.
0: Te is játszottál jazz?
1: Persze. Nézd, mi szabad improvizációt csináltunk.
0: Ezen. Mint a Szabados Gyuri?
1: Hát olyasfélét, de mégse olyasfélét.
0: Igen, szóval igen, igen.
1: Franciákkal. Egyszer volt egy olyan koncertünk a nyitott műhelybe, ez nagyon régen volt. Hát annyira nem nagyon régen, hogy is van 2004 és 2010 között valamikor. Ezek a fiúk, meg lányok, volt egy trombitás lány Párizsban, ott a konzervatoárnak a jazz tanszékéről jöttek, és akkor a Gadónak voltak az ismerők. Ott láttam őket először. Kicsit összeraktuk a hangzást, hogy ki mit szólt, de nem próbáltunk semmit, csak hogy a hangzás hogy szól.
0: Hát a legnagyobb jazzmuzsikusok így.
1: Játszottunk másfél órát, az az életem egyik legszebb élménye volt.
0: Hát elhiszem.
1: Nem is tudtam velük beszélni, mert ők franciául tudtak, én
0: de
1: meg nem.
0: De nem is kell.
1: És kész, mindenki tudta, hogy miről van szó. Kész, világos volt. Tehát azért mondom, hogy ezek kisgyerekkoromban is innen indultam, mert én utáltam gyakorolni ezeket a hanonokat, meg kovánokat, meg mit tudom, milyen csernyiket, meg nem tudom, milyen. És akkor hanon játszogattam magamnak, ami jött. És hát egy idő után azért persze megtanultam rendesen zongorázni, de ez egyszer csak... Hát mikor? Ez 2004-ben jött a Gadó, és mondta, hogy hát esetleg nézzük meg valamit meg. És eljött hozzám, ott ő gitározott, én zongoráztam ki. Aztán elindult ez a folyamat, nagyon jó volt. Ez bennem felszabadított mindent, ami addig... Na most bonyolult az életem, nem akarok itt részletekbe menni.
0: De én szeretném javasolni, hogy folytassuk a beszélgetést egy másik műsorban, hogyha egyet értesz.
1: Hát figyelj, hogyha neked ez jó, akkor hát természetesen.
0: Nem nekem, hanem a hallgatóknak.
1: Szóval az bonyolult hallgatók. Volt az az élet, tehát én kétségtelen, hogy 2004 őszétől ez így elindult. Hát az... Mondanám azt neked, hogy mindentől, amitől meg akartam szabadulni, amit a zeneszerzésből tanítottak nekem hivatalosan, ahhoz ezt hozzásegített ez a dolog. És hát sok mindenre rájöttem, például arra, hogy mondjuk például a Kodálynál ezek a nagy darabok, mint a marosszéki táncok, meg a galántai táncok, meg a...
0: Mondjuk páva, a Tedeum.
1: Vagy a páva variációk. Szóval ezeknek van egy elvi formája, de hogy ez milyen szabadon és a saját belső meggyőződése szerint kezeli ezt a dolgot, az valami egészen fantasztikus. Az valami egészen fantasztikus.
0: Innen fogjuk folytatni. Hölgyeim és uraim, én nagyon bízom abban, hogy Dukai Barnabás gondolatai önöket is megragadták, és hát természetesen zenével keretezzük ezt a beszélgetést, és amikor összeállítottuk a műsort, akkor azt javasoltad, hogy lebegő pára a mélység szélén.
1: Ez egy vokális darab, az apokalipszisnek a szövegéből, görög nyelven, de az a szöveg, hogy oti kronosz uketi este, azaz, hogy idő nem lesz többé. Ez a szövege a motettának, ezt négy tenor énekli.
0: Hölgyeim és uraim, vendégünk volt Dukai Barnabás zeneszerző, munkatársaim Peresztegi Attila, Bójás János és a magam nevében köszönjük a figyelmet, folytatjuk a beszélgetést a tanár úrral. Én azt hiszem, hogy mindannyian ízelítőt kaptunk ebből a különleges, de fantasztikus, mélyre látó, arrafele igyekvő emberi akaratból és legfőképpen érzésvilágból. Köszönjük a figyelmüket, és akkor Dukai zenéjével búcsúzunk.

0: Ludwig van Beethoven D-dur vonós négyesének harmadik Allegro tételét a Bartók kvartett szólaltatta meg.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: Mindenki jó helyen szeretné tudni adója 1%-át. Ott, ahol a segítség valóban számít. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
3: Holnapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
4: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
5: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
6: Örömhír mindenkinek.
0: 18 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Orbán Anita külügyminiszter tiltakozását kéri Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke a román nagykövetnél a nagyváradi premontrei apát kilakoltatási ügye miatt. Torockai László az MTI-hez is eljutatott nyílt levélben felidézte Fejes Rudolf Anzelmnek, a rend főapátjának kilakoltatását február 23-án és május 14-én a hívek akadályozták meg. A politikus azt kérte a külügyminisztertől, hogy kéresse be Románia magyarországi nagykövetét azért, hogy tiltakozzon a misére való szentségtörő, fegyveres román állami behatolás, valamint az egész jogtipró eljárás ellen. Azonnali távozásra szólította fel Varga Zsé Andrást, a kúria elnökét Magyar Péter miniszterelnök vasárnap a közösségi oldalán. A kúria elnöke méltatlan támadásként értékelte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője vasárnapi közösségi oldalán közzétett bejegyzésében, hogy Magyar Péter távozásra szólította fel Varga Zsé Andrást. Gulyás Gergely szerint a kúria elnöke elleni kormányzati támadás alkotmánysértő kísérlet arra, hogy az új kormány a független bírósági rendszert saját irányítása alá vonja. Dróncsapás okozott tüzet az Egyesült Arab Emírségek Baraka atomerőművének területén vasárnap. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szerint a sugárzás normál tartományban van, és nincsenek értesülések sebesültekről. Az emírségekbeli hatóságok tájékoztatása szerint a fővárostól Abu Dhabitól nyugatra található létesítmény belső peremvonalán kívül található egyik áramfejlesztője kapott lángra. A gyanú Iránra terelődött, mert a perzsa állam a háború kitörése óta erőteljesen támadta az Egyesült Arab Emírségek területét. Abu Dhabi február vége óta majdnem 3000 iráni rakéta, illetve dróncsapásról számolt be. A barakai atomerőmű az emírségek legfontosabb áramtermelő létesítménye, amelynek 4 reaktora az ország elektromos energia igényeinek mintegy negyedét fedezi. Május 15-én pénteken adta át az Asztriceum érseki múzeumban Bábel Balázs kalocsakecskeméti érsek és Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Szombathelyi megyés püspök a Bábel Balázs érsek által 2001-ben a kalocsai érsekség 1000 éves fennállása alkalmából alapított Kunst József díjat, melyel pedagógusokat jutalmaznak. Kalocsa város részéről Berta Somogyi Csaba, a Kalocsai Központi Speciális Gyermekotthon, általános iskola és szakiskola otthon csoportjai szakmai vezetője vehette át a bronz emlékplakettet és az oklevelet. A szerzetesi fenntartású katolikus intézményekből Vargáné Csüri Bernadett, a Kecskeméti Piarista Gimnázium, Kollégium, általános iskola és óvoda gimnáziumi intézményegység vezető helyettese lett az idei díjazott. Május 17-én, húsvét 7. vasárnapján a Szent Atya a vatikáni apostoli palotában dolgozó szobája ablakából imádkozta a mennyek királynője Mária imát a Szent Péter téren összegyűlt hívőkkel és zarándokokkal. Beszédében a napi evangéliumból azt hangsúlyozta, hogy Jézus mennybe menetele olyan valóság, amely az egész világ mindenséggel együtt bennünket is magában foglal. Végül a várható időjárásról. Este felé a keleti ország részben még sok helyen lehet eső, zápor, késő estére 7 és 15 fok közé hűl le a levegő. Hétfőn általában sok napsütés várható gomoly felhőkkel. A hőmérséklet hajnalban 7 és 12 fok között alakul, délután általában 17 és 22 fok közötti hőmérséklet valószínű. Kedves hallgatóink, híreket hallottak Udvarhelyi Erzsébet szerkesztésében. Hírekkel legközelebb a fél hétkor kezdődő hírtükörben várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! 18 óra 4 perc. Következik a Keresztény Közéleti Akadémia.
7: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Bot Péter Ákos, a beszélgetőtársam, korábbi miniszter, illetve a Nemzeti Bank elnöke az Antal kormány idején. Kedves Ákos, az euró bevezetése végre igazán napirendre került, nekem régi vágyam, mert viszonylag sokat járok külföldre, és annyi macera van azzal, hogy az ember a pénzzel ügyeskedik, tehát én örülnék neki már régóta, hogyha mindenkihez hasonlóan Európában, szinte a Vatikántól kezdve a szomszédos országok közül is most már jó páran ezt a pénzt használják. Közgazdászként, korábbi bankelnökként, hogyan érinti ez a mindennapi embereket, a nyugdíjasokat, a diákokat, tehát mi lesz a haszna, de először is, ha most mindent bedob Magyarország, hogy az euró bevezetése tényleg napirendre kerüljön, az hány év múlva lesz valóság legkorábban?
8: Köszöntöm a hallgatókat, és valóban kezdjük azzal, ami az oda vezető út, ugyanis ez hosszú. Tehát aki most hall az euróról, és örül, na, lesz euró, mert a kormány akarja, hogy legyen, akkor rögtön le kell hűtenem a várakozást, hogy jó néhány év. Aki fél attól, hogy új árakat kell megtanulni, és centbe kell majd a tojást a piacon megvenni, eurócentben és nem forintban, azt mondja, megnyugtatom, hogyha ez megnyugtatás, hogy jó néhány év. És miért? Azért, mert a közös európai valuta az egy olyan konstrukció, amelynek vagy olyan ház, vagy nem tudom, költőképet használjak, amelyben a bejutás, vagy inkább klubnak is mondhatnám, nem egyszerű, tehát a klubtagsági díjat le kell róni, és kell vállalni a tagsági követelményt, és föl is kell nőni hozzá. Na most ez azért ilyen bonyolultan mondom, mert amikor megalkották, akkor az volt a helyzet, hogy Nyugat-Európában akkor 15-en voltak mondjuk, 15 fajta pénz nem volt. És amint valóban, hát mondod, egyik ország határán átmentünk a másikba, és akkor át kellett váltani a pénzt, tehát ez macera. De ez még abszurdabb lenne, amikor már 27-en vagyunk. Tehát ebből lehet látni, hogy egy viszonylag logikus dolog, de folyamat, mely folyamatban Magyarország meglehetősen a sor végén van, ezt már elkapkodni nem lehet, mert mások, szlovénekkel kezdve 2006-ban csinálták 20 éve. Tehát itt igazából ez egy késői frigy lesz. Ugyanis ezért ez egy szoros kapcsolat. Hogy hány év, arra válaszolok, hogy ha rákérdezel arra, hogy mik is ezek a belépési feltételek, mit kell tudni ahhoz, hogy egy ország bekerüljön?
7: Rákérdezek, mit kell tudni ahhoz, hogy egy ország rákerüljön? Egyébként azt megmondom neked, én Olaszországban jártam sokat, amikor az eurót bevezették Olaszországba, és hát körülbelül egy olyan 2 éven át minden ár ki volt írva euróban is, és lírában is, tehát van egy betanuló időszak.
8: Igen.
7: Mindenki számára.
8: Ezzel nincs mit csinálni, persze hozzáteszem, hogy azóta eltelt azért egy-két évtized, tehát ha valaki jár külföldre, és nem kell nagyon messzire menni, hát átugrik Szlovákiába, vagy elmegy Horvátországba, de ha bárhova megy el, ahol euróval lehet fizetni, akkor tudja, hogy mégis mibe kerül. Tehát ez nem a 2000-es évek eleje, tehát most már a társadalom nyilván fel van készülve, sőt, hát nem árulok el titkot, de hát a magyar lakosságnak a megtakarításának egy nagyon jelentős része euróban van. A vállalatok euróban számláznak, sőt volt olyan igény is, hogy euróban fizessenek munkabért, azt elég bonyolult jogszabályok miatt. Szóval az euró az velünk él, úgy mondják, hogy euróizálva van már a magyar gazdaság, tehát ez nem a 2000-es évek esete, amikor még el kellett magyarázni mi. Hát olyas valami, amit Észtországtól le egészen Bulgáriáig nagyon sokan megcsináltak és működtetnek. Na, de azért mégiscsak ez egy klub, és a belépési feltételek elég szigorúak. Nem abszurd feltételek. Kicsit olyan ez, mint hogyha hát valaki egyetemre akar menni, és akkor van egy felvételi vizsga. Sőt, kettő is van, meg egy alkalmassági. És ezeken át kell menni. Matekból, meg történelemből felvételit kell írni, és hogyha átment ezen a testen, akkor kedves kolléga, várjuk szeptemberben a padokban. Mik ezek a feltételek? Ha nincsen nagyon sok időnk, és nem is kell egyelőre erről sokat beszélni, majd a gyakorlatban is lesz elég szó erről, ne legyen nagy az inflációja annak az országnak, aki be akar lépni ebbe a klubba. Tehát ne vigye magával az inflációs hajlamát. Hát az olaszok is, igen, rakjanak előbb rendet otthon. És azért is mondom, hogy nem olyan könnyű a bekerülés. Például a görögöknek nem is sikerült az első jelentkezési menetben, kaptak 2 évet, és akkor jelentették le, hogy készen állnak. Finoman fogalmaztam, akkor jelentették le, hogy készen állnak, de nem álltak készen, és 1-2 adatot még meg is másítottak, ami később óriási problémákat jelentett. Tehát ne tessék hamis adatokkal jelentkezni ebbe a klubba. Infláció ne legyen nagy, a kamatszint ne legyen túl magas. A kettő összefügg, mert országban romlik a pénz, akkor általában a betéti kamat, hitelkamat is magasabb, mint olyan országban, ahol jó erős a pénz. Hát ez kell egy szerencse is. A másik kettő azonban lebáll a akarathoz, sőt az első egy par excellence akarati kérdés, legyen az államháztartás éves költségvetési egyenlege 0, vagy legfeljebb, ha a deficit, akkor ne legyen nagyobb, mint a nemzeti ösztönnek a bizonyos GDP-nek 3%-a. Tehát ha ne hozza magával a klubba a deficit hajlamot. Tehát mielőtt jönne, és akkor ez igazolt Portugáliára, igazolt Hollandiára, na jó, neki könnyebb ment, a portugáloknak nehezebben ment. A németekre neki könnyebben ment, és akkor most mondok valamit, most Németország nem kerülne be a eredeti feltételek szerint, mert az egyik mutatója időközben elromlott. Tehát azért a klubba bekerülve is lehet, hogy valaki rossz szokásait visszaveszi, és abból megint problémák vannak, de most egyelőre hagyjuk ezt. Tehát kell teljesíteni egy költségvetési egyenlegmutatót, egy államadósság állománymutatót, kell egy inflációs mutatót és egy kamat szint mutatót. Na most akkor megkérdezett, ebből melyiket teljesítjük? Igen, ehhez képest egyiket sem teljesítjük. És ebből az következik, mi is, nem az, hogy az Euróklub lehetetlenül kekeszkedő, szigorú, hanem az, hogy a jelenlegi államháztartási helyzete Magyarországnak és az elmúlt 6 évben különösen rossz irányba ment el, a közgazdászok törgették a kezüket, ez azonban nem érdekelt különösebben senkit, a döntéshozók között, és az volt a felfogás, hogy a deficit az nem számít, mert majd a gazdaság kinövi. Na most a gazdaság nem nőtte ki, ez egy másik történet, rögtön előre szaladok. Nem, így nem könnyű bekerülni a klubba, de minden felmérés azt mutatta, még a 2000-es évek elején az akkori MNB, meg az azóta eltelt események, hogy aki viszont bent van, annak növekedési előnye van a gazdaság egészére nézve. Most megint én nem azt mondtam, hogy a utcán sétáló vásárlót, hanem a gazdaság egészére nézve, és akkor minden ilyen nagy változásnál természetesen az előnyök, hátrányok, a ráfordítások, a hozzamú költségek, azok nem egyformán oszlanak meg. A végére ugrok, hát aki nem szeret új dolgokat tanulni, már kora miatt is, vagy a beállítottsága miatt, nem fog annak örülni, hogy centbe kell, meg euróba kell számolni az árakat, és igen, a franciák is, emlékszem, még régi frank, új frank, meg a németek is azt mondták, hogy ez a tojó, ez egy tojó, ez egy drága, megdrágult minden. Halkan mondom, nem drágult meg minden, lényegében nem drágult meg semmi se, jobban, mint amit drágult volna, de minden esetre van egy lélektani teher, hogy át kell állni valami újra.
7: Most lesz 80 éves a forint, 46 augusztusában vezették be, tehát betöltötte küldetését a pengő utáni forintkorszak, és hát remélhetőleg eljön az eurókorszaka. Mit tudsz jövendölni? Hány év a minimum, mikor fogunk először nyugdíjat, vagy fizetést, igen, vagy ösztöndíjat euróba kapni?
8: Nem tudom a pontos választ, de elmondom, hogy miért nem, és azért mondok valamit. Már csak azért is, mert a most felesküdő kormány, aznak a leendő pénzügyminisztere megemlítette a 30-as esztendőt, 2030. Az nem volt elég világos, hogy addigra teljesítjük, és akkor onnantól kezdve akkor be lehet adni a kérelmet, vagy az már akkor bent is leszünk. Ezt csak azért mondom, mert akkor most kicsit megint technikára vissza kell térni, mert a feltétek között van még egy, amit nem említettem, hogy a illető országnak a valutáját, drachmát, korábban lírát, most a forintot, be kell vinni egy árfolyamrendszerbe, hozzákötni az euróhoz, ha van, most már van, és ott tartani 2 éven keresztül, nézni, hogy miközben az összes többi gazdasági változó kezd normalizálódni, kezd úgy kinézni az ország, hogy ebben a klubban helye van, akkor mi az árfolyam, amit a kereslet kínálat kialakít? Tehát nem a hatóság fogja megmondani, hogy mit tudom, 364,2 forint az átváltás, hanem eltelik 1-2-3-4 év, legalább 2, és akkor mondom tovább, legalább 2, tehát most már akkor elindul a számolás, én inkább 4-5 mondok most, hogy ne kerüljünk ki a választ, tehát 30-31, hát ezek olyan hihető dolgok, de ez azért azt is jelenti, hogy ott el kell tölteni kis időt, azzal ott kialakul, hogy körülbelül milyen lesz az átváltási árfolyam, az hozzászokik az üzlet, a gazdaság, a munkadók, a munkavállalók, tehát amikor jön az áttérés, akkor már nagyobb részt lehet tudni a választ a kérdésre, hogy egy nyugdíjas, akinek mondjuk eddig volt 140,000 forint a nyugdíja, akkor hány eurót fog kapni. Annyit kap, mint kapna forintban, csak nem a forintba fogja kapni, hanem hát igen, amit mondtad, egy időben még a papíron 2 adat lesz, az egyik egy forint adat, vagy 122,200, a másikon pedig egy euró adat.
7: Utazzunk vissza időbe egy picit, Antal Józsefnek közvetlen munkatársa voltál. Antal József mindent megtett azért, hogy Európa, Nyugat-Európa, az Európai Unió, a NATO szerves része, tagjai legyünk minél hamarabb. Mit gondolsz, ha az antali eszmeiség maradt volna domináns, akkor az elsők között ott lettünk volna?
8: Rögtön azzal kezdem, hogy világosabb legyen a dolog, ez egy kötelezettség. Tehát amikor jelentkeztek az új tagországok, Magyarország is, akkor lehetett tudni, hogy az Európai Uniónak ez a közös valutája, és azok kivételek, akik még korábban, mint Nagy-Britannia, Egyesült Királyság, vagy később Dánia, egy opt-outot, egy kimaradási opciót szereztek, de utána mindenkinek jönni kell. Tehát azért lényeges, mert persze akkor megkérdezik, hogy akkor miért maradtunk ki eddig, meg mi van a csehekkel, akik még most sem nagyon csipelik magukat. Kötelezettség, amit lehet teljesíteni azonnal, aztán kis várakozással, nagy várakozással, kicsit később. Hát a magyar eset, ez az utóbbi kicsit később. Na most a kérdésre visszatérve, az európai újraintegrálódásunk történelmi szükségszerűség, a gazdasági előnyei azok nyilvánvalóak, a biztonsági politikai is nyilvánvalóak, most még nyilvánvalóbbak egyébként, mint 3 évvel ezelőtt, a NATO egyéb okok miatt. Ezért azt gondolom, nem megtippelve, hogy Antal József mit gondolt volna, de hát ő elég világosan látta, mind azt, hogy az orosz birodalomnak vannak birodalmi ilyen ingerenciái, a orosz medve alszik, mind pedig az, hogy az európai tér abban a magyar gazdaságot elhelyezzük, oda horgonyozzuk, akkor ez nekünk jó. És ebbe tartozik, ebbe a folyamatba tartozik az, hogy kerüljünk be azokba a körökbe, ahol be lehet kerülni. Ilyen volt a Schengeni kör, hogy ne kelljen megállni a határnál és kutogatni a paszportot. És ilyen az, hogy közös valutát használjuk. Egyébként sok minden más is, tehát például a hálózati feszültség ugyanolyan, a banán definíciója ugyanolyan. Van egy halom szabvány, ami európai szabvány, és ugyanilyen bizonyos értelemben ugyanilyen szabvány, ha lehet így mondani, a fizetési eszköz, azzal a különbséggel, hogy miután az átvételéhez valóban vizsgákon át kell menni, ezért Magyarországnak derogációja van, felmentése van. És itt a szabályozók nem raktak be évszámot. Tehát, hogy 20 év, 5 év, hány évet akar, Hát a szlovének beléptek velünk együtt 2004. május 1-én, és megcsinálták az első lehetséges alkalommal, már 2007-ben már tollár helyett, tollár, hát az egy muszájpénz volt, euróval fizetnek, az a nemzeti valutájuk. Na, tehát a kérdésre a válaszom hosszú volt, de mégis egyszerű, az európai elkötelezettséghez hozzátartozik, hogy az ember igyekszik a belső körökbe, és nem akar a kimaradni, még olyan módon sem, mint a britek, akik lám-lám a végén úgy jártak.
7: Hát most már vissza akarnak jönni újra, egyre többen belőlük. Tehát...
8: Hát igen. Úgy jártak, ahogy jártak, így van, de úgy jártak, ahogy jártak, hogy nem egészen értették meg pontosan a kérdés lényegét, és sokan indulati, mert azért az érzelmeknek természetesen jelentőség van. Itt is. Hát ha megkérdezed, hogy na de a dánok miért nem, erős a pénzük, jól állnak, és föl kellene áldozni valamit a nemzeti szuverenitásnak egyik szimbólumát. Tehát itt semmi

0: jobban hangzik ez a beszélgetés, és hát az euró, illetve az európai integráció nagyatjai mind hitvalló keresztények voltak, és az euró is keresztény ember agyába született meg, vagy legalábbis ő volt a motorja.
1: Igen, na, valóban ez igaz, hogy a keresztény demokrácia az egy nagyon erős vonulata volt, a legerősebb vonulata volt az európai egységnek, már csak azért is, mert 12 évvel egy véres háború után történt meg az a német-francia örök béke. És most ugye elképzelem, hogy ha most véget érne az ukrán-orosz háború, orosz-ukrán háború, 12 évre rá tudnának-e jó indulattal összekötni két országot egy frígybe. Na, ezért ez egy történelmi csoda, hogy ez bekövetkezett, és abban nagyon nagy szerepe volt.
0: Schumann, Adenauer, de Gasperi.
1: De Gasperi, így van. Na most... Én találkoztam Sándorra, hogy ne, amikor a Nemzeti Bank elnöke voltam, akkor minden hónapban elmentem egyszer, a többiekkel együtt volt egy szokásos havi találkozó Bázelben, és annál az intézménynél, ahol ő volt a házigazda, mert ő később onnan került át abba a központi bank előzménybe, amiből a jelenlegi Európai Központi Bank lett. Tehát ezért őt nyugodtan lehet hívni az euró atyának, mert ott bábáskodott a folyamatban, és én láttam, persze magyarként, hát a magyar, a szlovák, a cseh meg volt hívva, de mi ott ültünk a tárgyalások 90%-án, és akkor rátértek az euró belépésre, akkor mi eljöttünk, mert ez a 90-es évek eleje volt, aki nem tag, az nem is lehet az eurózóna tagja.
0: Kivéve a Vatikán.
1: Hát kivéve a Vatikán, kivéve Kelet-Németország, mert az ugye úgy lett eleve német, hogy egyesült, igen, az, igen, Vatikán, Monaco, San Marino,
0: Andorra.
1: Azért vannak ilyen érdekes esetek. Sőt, olyan is van, hogy a Balkánon egy ország használja az eurót egyoldalúan. Na most ez Magyarország számára nem opció, tehát mi tagok lévén egyoldalúan nem vezethetjük be, bár mondom, részben már bevezette magát a pénz, mert hogyha valaki egy nagyértékű ingatlant vesz, vagy iroda épületet bérel, a szerződés megsúgom, euróba lesz.
0: Igen, meg a négyzetméter. És milyen ember volt Lánfalusi, még arról szóljál?
1: Hogy... Nagyon alapos, nagyon kedves, és tömpen nagyon nagy tudású, érdeklődött Magyarország ügyei iránt, és nekem sokat segített, amikor mi fiatal szakemberként bekerültem egy bonyolult nagy klubba, a jegybankároknak a klubjában, nekem egy plusz egyetem is volt, úgyhogy én nagyon sokat köszönhetek neki. Könyveit olvasom, használom, a tanulmányait olvasom, egy mélyen gondolkodó, jó kiváló közgazdász volt.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és akkor előbb-utóbb euróért fogunk fagyizni a...
1: Hát még addig még lehet, hogy beszélgetünk néhányat, mert azért mégiscsak elmondom, az egy fél évtized.
0: Köszönöm a hallgatók figyelmét Bot Péter Ákossal, a Nemzeti Bank korábbi elnökével, az Antal kormány miniszterével beszélgettünk. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: Elhangzott a Keresztény Közéleti Akadémia. A beszélgetést 23 órakor megismételjük.

0: Gáspár Károly felvétele szólt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sok szeretettel várom a klasszikus romantikus zene kedvelőit zongora estemre a Pesti Vigadó dísztermébe május 27-én este 7:30-kor. Jegyek interneten a hegedűsendre.jegy.hu oldalon, vagy személyesen a jegyirodákban, illetve a hangverseny helyszínén vásárolhatók.
2: Reklámot hallottak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 2026. május 17-e, 18:30.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Fülöp Tamás, technikai munkatársam Urbán Péter, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet. Köszöntjük hallgatóinkat. Főpíreink először röviden. Azonnali távozásra szólította fel Vargazsé Andrást, a kúria elnökét, Magyar Péter miniszterelnök. Nyílt levélben kéri Orbán Anita külügyminiszter tiltakozását, ami hazánk Fejes Rudolf Anzelm nagyváradi premontrei apát kilakoltatásának ügyében brutális orosz dróntámadás érte Harkivot. Franciaország kész segíteni Ukrajnának a ballisztikus rakéták elleni védekezésben, számolt be a legújabb megállapodásról Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A légvédelem megerősítése létfontosságú Kijevnek, az ukrán vezetés ugyanis az ENSZ biztonsági tanácsában nemrég közölte, a hónap elején 16 orosz ballisztikus rakéta és 600 csapásmérő drón játszotta ki a hagyományos védelmi rendszereiket. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
4: Franciaország és Ukrajna történelmi megállapodást kötött. Párizs technikai és hadműveleti segítséget ígért Kijevnek az orosz ballisztikus rakéták elleni védekezéshez. A telefonos egyeztetésre május 16-án szombaton került sor. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, hogy a megállapodás fontos lépés Ukrajna túlterhelt légvédelmének megerősítésében. Ukrajna tájékoztatása szerint az orosz hadsereg a hónap elején rövid idő alatt 16 ballisztikus rakétát és 600 támadó drónt indított az ország ellen. Emmanuel Macron és Volodymyr Zelenszkij Ukrajna-Európai Uniós csatlakozásáról is egyeztetett. Donald Trump kijelentései miatt Franciaország egyre nagyobb figyelmet fordít az európai szövetségi kapcsolatok erősítésére. Az amerikai elnök nemrég papírtigriseknek nevezte az európai NATO tagállamokat és az amerikai katonák bevonásának lehetőségét is felvetette. Macron néhány nappal a Zelenszkijjel folytatott telefonbeszélgetés előtt Tánckba utazott, ahol Donald Tuskkal új védelmi és hírszerzési megállapodást írt alá. Mindeközben 3 ember életét vesztette, legkevesebb 18-an megsérültek a Moszkvát és környékét vasárnapra virradóra és reggel ért ukrán dróntámadások következtében. Pilóta nélküli légijárművek összeszerelési helyszíneire, valamint 164 helyen ukrán fegyveres alakulatokra és külföldi zsoldosokra mért légi, drón, tüzérségi és rakétacsapást az orosz hadsereg. A Rosztov megyei Nyeklinovkai járásban drónszilánkok zuhantak egy gyerek táborra, senki sem sérült meg. Zaporizsia és Herszon megye orosz ellenőrzés alá került részein teljesen vagy részlegesen megszakadt az áramszolgáltatás. Az orosz csapatok reggel drónokkal támadták a dél-ukrajnai Herszont, valamint tüzérségi támadást is indítottak a város ellen. Mindeközben az oroszok ellen vívott háborúban elesett, több mint 500 ukrán katona holttestét szállították haza, közölte a hadifoglyokkal való bánásmóddal foglalkozó ukrán koordinátor. Törzs szombaton, anélkül, hogy megjelölte volna, melyik napon történt az átadás. A közleményben azt írták, 528 olyan holttestet szállítottak Ukrajnába, amelyet az oroszok elesett ukrán katonaként adtak át. Kárpátalját is elérte az Ukrajna szerte megindított orosz dróntámadás szerdán, nem sokkal azután, hogy véget ért a Moszkva által kért 3 napos tűzszünet.
0: A világ rekordszintű ütemben éli fel az olajkészleteit, miközben az Irán elleni háború visszafogja a Perzsa öbölből érkező szállításokat, és éppen azt a puffert emészti fel, amely a kínálati sok ellen nyújt védelmet. Udvarvei Erzsébetet hallják.
4: Az országok sorra kényszerülnek arra, hogy a stratégiai olajtartalékok egyre nagyobb hányadát szabadítsák fel, adta hírül a Világgazdaság. A lap szerint a gyorsan zsugorodó készletek azt jelentik, hogy egyre közelebb kerül a még szélsőségesebb árrobbanások és hiányok veszélye. Így a kormányoknak és az iparágoknak egyre kevesebb lehetőségük marad arra, hogy tompítsák a több mint 1 milliárd hordónyi kieső kínálat hatását. 2 hónappal a hormuzi szoros közel teljes lezárása után. A készletek meredek apadása azt is jelenti, hogy a piac még a konfliktus lezárulta után is hosszabb ideig sérülékeny marad a jövőbeni fennakadásokkal szemben. A Morgan Stanley becslése szerint a globális olajkészletek napi mintegy 4,8 millió hordóval csökkentek március 1-e és április 25-e között. Ez messze meghaladja a Nemzetközi Energiaügynökség adatai alapján valaha mért legnagyobb negyedéves készletcsökkenést. A visszaesés közel 60%-át a nyersolaj, a fennmaradó részt a finomított üzemanyagok adják. Az elmúlt napokban mutatkoztak jelek arra, hogy a készletcsökkenés üteme némileg lassulhat, részben a világ legnagyobb olajimportőrének számító Kína gyengébb kereslete miatt. Így több olaj marad más vevők számára. A bank szerint ugyanakkor a globális látható olajkészletek már most közel vannak a 2018 óta mért legalacsonyabb szinthez. A legsúlyosabb azonnali nyomás néhány ázsiai üzemanyagimport függő országban jelentkezik. A kereskedők szerint Indonézia, Vietnám, Pakisztán és a Fülöp-szigetek a legaggasztóbb esetek, ahol akár egy hónapon belül kritikus szintre csökkenhetnek a készletek. A térség nagyobb gazdaságai, különösen Kína, egyelőre kényelmes helyzetben vannak. Eközben Európában a repülőgép üzemanyag készletei is gyorsan apadnak. Éppen a nyári utazási szezon közelettével és egyes elemzők szerint már júniusban kritikus szintre csökkenhetnek.
0: 80 megsérültek a szombati modenai álmokfutásban, miután egy 31 éves marokkói származású olasz állampolgár autójával a gyalogosok közé hajtott. A férfi a gázolás után késsel megsebesített egy járókelőt, aki megpróbálta megállítani. Az áldozatok között van egy házaspár is, akiknek a lábát amputálni kellett. Az olasz hatóságok szerint nem terrorcselekmény, hanem súlyos mentális probléma állhat a modenai gázolás mögött, írja egy olasz lap. A modenai ügyészség tájékoztatása szerint a 31 éves Szalimál Koudrit őrizetbe vették, ahol az ügyészség súlyos testi sértés gyanúja miatt rendelte el a férfi letartóztatását. Matteo Salvini miniszterelnök helyettes a Liga vezetője a tartózkodási engedélyek szigorítását és a külföldi bűnözők kiutasításának felgyorsítását követeli. A szervezett bűnözés és a drog felszámolása a stabil társadalom alapja, hangsúlyozta a 14. Leó pápa pénteken, amikor fogadta a Vatikánban az EBSZ drog és szervezett bűnözés elleni küzdelem második parlamentközi konferenciájának résztvevőit. Az eseményről a vatikáni média nyomán a Magyar Kurír is beszámolt. 14. Leó pápa kifejtette, a megelőzés és a bűncselekményekre adott válasz szorosan összefügg az ember egyetemes jogainak tiszteletben tartásával és megóvásával. Ez nem csak a rendfenntartó erők feladata, hanem általában véve a társadalomé is, nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt.

0: Azonnali távozásra szólította fel Varga Zsé Andrást, a kúria elnökét Magyar Péter miniszterelnök vasárnap a közösségi oldalán. A kúria elnöke elleni méltatlan támadásként értékelte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője, vasárnapi közösségi oldalán közzétett bejegyzésében, hogy Magyar Péter miniszterelnök távozásra szólította fel Varga Zsé Andrást. Gulyás Gergely szerint a kúria elnöke elleni kormányzati támadás alkotmánysértő kísérlet arra, hogy az új kormány a független bírósági rendszert saját irányítása alá vonja. A Kossuth téri épület rekonstrukcióját nem a kúria jelenlegi, hanem az előző vezetése hagyta jóvá, közölte honlapján a bíróság szombaton. Az Alkotmány utcai épületet, ahol jelenleg a Nemzeti Választási Iroda működik, nem a kúria igényelte. Ha annak kijelöléséről a kormány másként dönt, a kúria újra tervezi szervezeti egységeinek elhelyezését, áll a kúria szombati közleményében. Az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány kuratóriuma mielőbbi párbeszédet sürget a kormánnyal, áll a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató nevével fémjelzett alapítvány közleményében. Magyar Péter miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja az alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, és Krausz Ferencet a már kifizetett 22 milliárd forint visszafizetésére kérik. Az alapítvány kuratóriumának tagjai a miniszterelnöknek címzett közleményükben azt írták, meggyőződésük, hogy a kiemelkedő tehetségek támogatása és világszínvonalú kutatások előmozdítása nem pusztán intézményi cél, hanem Magyarország nemzeti és társadalmi érdeke. Várja a minél előbbi szakmai egyeztetés megkezdését a pedagógusok szakszervezete az oktatásban és a társ területeken felelős kormánytagokkal, fogalmaztak a szervezet tagjai. 44. kongresszusuk záró nyilatkozatában, vasárnapi közleményük szerint, a pedagógusok szakszervezete egyebek mellett sürgeti az oktatás közvetlenül segítők béremelését, a pedagógusok és oktatók adminisztratív terheinek csökkentését, valamint a tankönyvrendelés felszabadítását. A szakszervezet elvárja továbbá a tanfelügyelet azonnali kivezetését is. Orbán Anita külügyminiszter tiltakozását kéri Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke a román nagykövetnél a nagyváradi premontrei apát kilakoltatási ügye miatt. Torockai László MTI-hez eljuttatott nyílt levelében felidézte Fejes Rudolf Anzelmnek, a rend főapátjának kilakoltatását február 23-án és május 14-én a hívek akadályozták meg. A politikus azt kérte a külügyminisztertől, hogy kéresse be Románia magyarországi nagykövetét azért, hogy tiltakozzon a misére való szentségtörő, fegyveres román állami behatolás, valamint az egész jogtipró eljárás ellen. Elindult az életmenete vasárnap délután Budapesten, a holokauszt áldozataira emlékező séta az idősebb Antal József rakparton, a Parlamenttől indult, és a Karl Lutz rakparton felállított színpadig halad. A megemlékezők a sófár hangjára indultak el, a menet élén 73 elektromos kisbuszokon utazó holokauszt túlélővel. Az Ungvidéken található nagydobronyi irgalmas szamaritánus gyermekotthon támogatására szerveztek jótékonysági estet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem felsőfokú szakképzési intézetében. A lebonyolítást ezúttal az ott tanuló diákok szorgalmazták, a megvalósítás a diák önkormányzat munkáját dicséri. Nyíri Kata jelenti.
1: Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az oktatás mellett követendő példákat is állítsunk a fiatalok elé. Ennek az elköteleződésnek az eredménye ez az adománygyűjtés is, nyilatkozta Sós Katalin, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem felsőfokú szakképzési intézetének igazgatója.
2: Nagy büszkeséggel tölt el, hogy ezt a rendezvényt a diák önkormányzat találta ki, ők szervezték meg egyedül, és ők valósítják meg.
1: Az est folyamán a résztvevők adományokkal járultak hozzá a nemes célhoz. Emellett tombola sorsolást is tartottak, melynek teljes bevételét a gyermekotthon számára ajánlják fel. Egy-egy ilyen nagyszabású program alapvető része az anyagi háttér biztosítása. A diák önkormányzat tagjai ezt a feladatot is sikeresen megoldották. Illés Brigitta, a diák önkormányzat elnöke.
3: Nagydobronyi irgalmas samaritánus református gyermekotthon számára szerveztünk most egy jótékonysági bált, és nekik fogunk segíteni.
1: Katkó Andrea, az irgalmas samaritánus gyermekotthon igazgatója elmondta, a háború hatalmas terhet rótt az intézményre, megtöbbszöröződött a befogadottak létszáma.
4: romló tendencia van mögöttünk. Valamikor a 90-es évek elején gyermekotthoni indulásakor voltak ilyen nagyon durva történetek. Rengeteg az ott hagyott gyerek, rengeteg a magára hagyott gyerek. Értjük ezzel azt is, hogy a család nem gondoskodik róla, nem járnak iskolába, ki kell hívni a gyámhatóságot, sok esetben rendőrségi eljárás is indul. 4 gyerekből legkisebb meghal. Ugye akkor derül ki, hogy a 3 is el van hanyagolva, nemrég voltunk ilyen esetnél. Többször körzeti rendőr értesít, utcán talált, nemrég csapó vasútállomáson gyereket. Volt olyan is, hogy egy konkrét kisfiúért mentünk el, azt nem találtuk meg, a rendőrtiszt tovább járőrözött, és megtalált este novemberben 9:30-kor 3 kislányt, és megkérdezte tőlük, hogy miért vagytok az utcán. És mondták, hogy hát mert anyuka mondta, hogy most nem kell otthon lenni, mert otthon buli van. A rendőrtiszt természetesen felment megkérdezni, hogy mi ez, és senki nem volt józan, és nem tudta kitől megkérdezni, hogy kihez tartozik a 3 kislány, és ő hívott fel, hogy találtam 3 gyereket, és most mit csinálják? Hát mondom, vagy elhozza ide, vagy beviszi a kórházba, sokszor még ők se tudnak a nagyon szörnyű történetekkel mit kezdeni.
0: Só és lélek címmel a Parajdi Turizmus újjáélesztése érdekében szabadtéri fotókiállítást nyitottak a parajdi bányászat múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Gáspár Sándor tudósít.
5: A parajdi sóbánya tragédiája elevenedik meg azon a szabadtéri tárlaton, amelyet szombaton nyitottak meg Parajdon. A Só és Lélek című kiállítás egyúttal a közösségi összefogás és az újrakezdés üzenete is. A Visit Parajd, vagyis a Helyi Turisztikai Információs Egyesület szervezésében a szabadtéri kiállítás a sóbánya bejáratától a strandig vezeti a látogatókat. Több száz összegyűjtött archív és kortárs felvételből 250 került a tárlatra, amelyek a bánya történetét, a fürdőéletet, illetve Parajd múltját mutatják be. Moldován László főszervező elmondta, szándékosan pünkösd idejére időzítették a kiállítás megnyitását, hogy a csíksomlyói búcsúra igyekvők, illetve onnan hazatérők is megtekinthessék. A képek között olyan látványtervek is szerepelnek, amelyek a bánya lehetséges jövőjét vetítik előre. Ugyanis a kiállítás fontos célja a turizmus újraélesztése. A tárlat nagyrészt adományok révén jöhetett létre. Állandó kiállításnak tervezik, a fenntartását helyi vállalkozók vállalták. Nyágrus László polgármester a megnyitón azt hangsúlyozta, Parajd számára a Só az életet, a megélhetést, a fennmaradást, a hitet és a túlélést jelentette. Plányás István fényképésznek sok fotója került a kiállítás anyagába. 32 évvel ezelőtt készítette az elsőt a bányában, de az ő fényképéről ismerhetjük meg a jelenleg elárasztott József bánya legmélyén 200 évvel ezelőtt fölhagyott sópad maradványait is. A Sóvidék mindent megtesz, hogy előmozdítsa a parajdi sóbánya újranyitásának vagy helyreállításának ügyét. A Sóvidék nem mond le arról, hogy újra virágzó turisztikai célponttá tegyék Parajdot.
6: Kárpát-medencei sajtófigyelő. Átadták az idei Wagner Nándor díjakat Nagyváradon, írta a Krónika. A Párciumi Keresztény Egyetem Súlyok István épületének amfiteátrumában tartották pénteken az idei tudományos diákköri konferencia részeként a Wagner Nándor szobrászművész szellemi örökségét ápoló Akadémia Humana Alapítvány pályázati díjkiosztóját. A 2 évtizedes múltra visszatekintő alkotói pályázatra az Egyetem Vizuális Művészetek szakának hallgatói nyújthatták be munkáikat. Az idei téma az 570 éve elhunyt törökverő hadvezér tiszteletére meghirdetett Hunyadi emlékév apropóján Hunyadi János a határvédelmezője. Ünnepi beszédében Tőkés László méltatta a Budapesti Akadémia Humana Alapítványnak, valamint a Pro Universitate Partium Alapítványnak és a Partiumi Magyar Művelődési Céhnek az együttműködését, amelynek eredményeként immár hosszú évek óta megvalósulhat ez a pályázat. Az idei pályázatra 57 hallgató, összesen 63 grafikai munkát nyújtott be. A zsűri 3 pénzdíjas alkotást jutalmazott, emellett további 3 hallgató részesült dicséretben kreatív és igényes pályamunkájáért. Újra megszervezték Beregszászban a Rollingót. olvasható a Kárpáti Igazszóban. Több mint 100 óvodás és iskolás vett részt a Perényiné Frangepán Katalin Gimnázium és a Határtalan Segítség Alapítvány közös szervezésében elindított Rollingó közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi felvonuláson. A felvonulás a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem bejáratánál indult, majd a Beregszászi Kossuth Lajos Líceum udvarán folytatódott, ahol érdekes és mindenképpen hasznos programokkal várták a gyerekeket. Itt Jakab Andrea, a gimnázium igazgatója elmondta, a rendezvény célja nem csak az, hogy játékos formában ismertessék meg a gyerekekkel a közlekedés és a környezetvédelem fontosságát, hanem az is, hogy a nehéz hétköznapok terheit és minden zaját egy időre elfelejthessék. A Kárpát-medencei sajtófigyelőt Ungvári Judittól hallották.
0: A várható időjárásról. Este felé a keleti ország részben még sok helyen lehet eső, zápor. A keleti megyékben zivatar is előfordulhat. Késő estére 7 és 15 fok közé hűl le a levegő. Hétfőn általában sok napsütés várható gomoly felhőkkel, a hőmérséklet hajnalban 7 és 12 fok között alakul, délután általában 17 és 22 fok közötti hőmérséklet valószínű. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Azonnali távozásra szólította fel Vargazsé Andrást, a kúria elnökét Magyar Péter miniszterelnök. Nyílt levélben kéri Orbán Anita külügyminiszter tiltakozását a Mi Hazánk Fejes Rudolf Anzelm nagyváradi premontrei apát kilakoltatásának ügyében. Brutális orosz dróntámadás érte Harkivot. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a technikai munkatárs Urbán Péter, a bemondó Fülöp Tamás volt. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
7: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Következik a Multidéző Tóth János András szerkesztésében.
8: 2026. május 17-e vasárnap, Urunk mennybe menetelének ünnepe van. Isten éltesse a ma ünneplő Paszkál kereszt nevű hallgatóinkat. A Paszkál héber eredetű név, jelentése húsvéti, a nevet a húsvétkor született gyermekek kapták. Egyházunkban május 17-e Boldog Scheffler János püspök és vértanú hivatalos emléknapja. Scheffler Jánost 1942-ben nevezték ki a Szatmári Egyházmegye püspökévé, majd nagyváradi apostoli kormányzóvá. 1945. novemberében 12. Pius kinevezte a Győri Egyházmegye püspökévé, a vértanú halált halt Apor Vilmos győri püspök helyére. Kijelentette, hogy aláveti magát a pápa akaratának, azonban kérte, hogy tekintettel a nehéz helyzetre szeretett egyház megyéjében maradhasson. A Szentszék elfogadta kérelmét, és 1948-tól az újraegyesített Szatmár-Nagyváradi egyházmegye közös püspöke lett. Mindennemű pártpolitikától óvta papjait, azonban a román kormány 1948-ban felmondta a Szentszékkel kötött konkordátumot, és megszüntette a Szatmár-Nagyváradi egyházmegyét. A püspököt a kormány nyugdíjassá nyilvánította. Scheffler János titokban megszervezte a kispapok úgynevezett földalatti teológiai oktatását. 1949-ben letartóztatták titkárát és püspöki tanácsosát, a titokban püspökké szentelt Bogdánfi Szilárdot, fél év múltán pedig általános helynökét is, Pakocs Károlyt. 1950-ben Kőrösbányára, a Ferences Kolostorba kényszerlakhelyre vitték, amelyet tilos volt elhagynia. A román kommunista hatalom őt nézte ki, a Rómától függetleníteni akart, Erdélyben egyedülinek elismert egyházmegye vezetésére, Márton Áron helyére. Scheffler János nem vállalta a neki szánt szerepet, ezért letartóztatták 1952-ben, majd koncepciós pert kezdeményeztek ellene, a Vatikánnal való kémkedéssel és hazaárulással vádolták. A tárgyalására nem kerülhetett sor, mert a kínzások és a börtön embertelen körülményei miatt 1952. december 6-án meghalt. Scheffler Jánost Szatmárnémetiben 2011. július 3-án avatták boldoggá. 119 éve, 1907. május 17-én látta meg a napvilágot Szatmárnémetiben Dzsida Jenő, erdélyi író, költő, újságíró, műfordító. Benedek Elek fedezte fel, és indította el költői pályáján. 1928-ban adták ki a Leselkedő magány című verses kötetét, 1933-ban a Nagycsütörtök, 1938-ban halála után az Angyalok citeráján című kötetét. Versein kívül egyetlen kisebb könyve jelent meg életében, Magyar karaván Itálián keresztül. Ez egy útirajz, amely az erdélyi lapok által szervezett római szentévi zarándoklatról számolt be. Dzsida Jenő szívbetegségben szenvedett, és alig 31 évesen, 1938. június 7-én meghalt. A házsongárdi temetőben temették el, a szertartást Márton Áron, akkori kanonok plébános végezte. 205 éve, hogy megszületett Sebastian Knepp, német katolikus pap, a róla elnevezett vízgyógyászati módszer kifejlesztője. 1865. május 17-én Párizsban megalakult a Nemzetközi Távközlési Egyesület. Az ennek emlékére tartott távközlési világnap 2006 óta a távközlés és az információs társadalom, infokommunikáció világnapja. 122 éve jötte világra Jean Gabin, francia filmszínész, aki legemlékezetesebb alakításait a Mire megvirrad, a Nyomorultak és a Nagy ábránd című filmekben nyújtotta. Ma 160 éve született Erik Satie, francia zeneszerző, aki a Párizsi Konzervatóriumban zongorát és zeneelméletet tanult, később zeneszerzés tanulmányokat folytatott a Scola Cantorumban. Kezdetben a középkori zenei formák a Gregorián érdekelte, majd 1916-ban barátaival, Cocteauval, Massinnal és Ricossával megalkotta a kubista manifestumnak szánt egyfelvonásos balett realisztjét, a Párádot. 1919-es Szokrát című kantátája az egyik legjelentősebb kompozíciója. 1918-ban a híres Hatok csoportja őt választotta vezetőjének. Az új francia zenei törekvések egyik értékes és egyéni képviselője volt, előfutára a 20. századi avantgárd mozgalmaknak.
0: Múltidéző rovatunkat és Tóth János Andrást hallották.

0: Bojan Gorisek felvételét hallották.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-3333-as számot, vagy írjon az info@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Kedves hallgatóink! Az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus,
1: mindörökké, amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden

0: vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.

0: irgalmadra.
1: Imádkozzunk a rózsafüzérért, a békéért és az engesztelő Magyarországért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Amen.
1: Üdvözlét, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: órája, amen.
1: Üdvözlét, Mária, kegyelem, mert teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halálból feltámadt.
0: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája, amen.
1: Üdvözlét, Mária, kegyelem, mert teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlét, Mária, kegyelem, mert teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlét, Mária, kegyelem, mert teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlét, Mária, kegyelem, mert teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlét, Mária, kegyelem, mert teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlét, Mária, kegyelem, mert teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelem, mert teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: őket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzunk a magyar egyház megújulásáért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden

0: be, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcsei, Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a töméhennek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.

0: Amen.
1: Üdvözz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.

0: áján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.

0: Jánamen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Az

0: irgalmadra. Imádkozzunk a szűzanya szeplőtelen szíve szándékára. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mint

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Az

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Az

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Az

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Az

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszony.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

0: őket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzunk hallgatóink ima szándékaink meghallgatásáért, Magyarország feltámadásáért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mi

0: védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyok szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: A

0: Ráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.

0: Eljárnám, nem.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: jellemben.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszony.

0: jelenemben.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.

0: Óráján, amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszony.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben fölvett.
0: Asszonyok szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mi

0: szorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzunk a szentségi házasságot kötő fiatalokért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy

0: Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
1: Amen.

0: királyán. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

kegyelemben. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz elérettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: Kegyelmesen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük, örömhír mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 32 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Azonnali távozásra szólította fel Varga Zsé Andrást, a kúria elnökét Magyar Péter miniszterelnök vasárnap a közösségi oldalán. A kúria elnöke elleni méltatlan támadásként értékelte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője vasárnapi közösségi oldalán közzétett bejegyzésében, hogy Magyar Péter távozásra szólította fel Varga Zsé Andrást. Gulyás Gergely szerint a kúria elnöke elleni kormányzati támadás alkotmánysértő kísérlet arra, hogy az új kormány a független bírósági rendszert saját irányítása alá vonja. A betegbiztonság ott kezdődik, hogy van elég megfelelően képzett és megbecsült szakdolgozó a beteg mellett, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter vasárnap. Hegedű Zsolt szerint ezen a területen kritikus a helyzet. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara pénteken átadott helyzetértékelő dokumentumából idézve megállapította, több tízezer szakdolgozó hiányzik, a hiányzó ápolók száma meghaladja a 30 ezret. A szervezett bűnözés és a drog felszámolása a stabil társadalom alapja, hangsúlyozta a 14. Leó pápa pénteken, amikor fogadta a Vatikánban az EBSZ drog és szervezett bűnözés elleni küzdelem második parlamentközi konferenciájának résztvevőit. Az eseményről a vatikáni média nyomán a Magyar Kurír is beszámolt. 14. Leó pápa kifejtette, a megelőzés és a bűncselekményekre adott válasz szorosan összefügg az ember egyetemes jogának tiszteletben tartásával és megóvásával. Ez nem csak a rendfenntartó erők feladata, hanem általában véve a társadalomé is, nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt. Dróncsapás okozott tüzet az Egyesült Arab Emírségek Baraka atomerőművének területén vasárnap, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szerint a sugárzás normál tartományban van és nincsenek értesülések sebesültekről. Az emírségek beli hatóságok tájékoztatása szerint a fővárostól Abu Dhabitól nyugatra található létesítmény belső peremvonalán kívül található egyik áramfejlesztője kapott lángra, a gyanú Iránra terelődött, mert a perzsa állam a háború kitörése óta erőteljesen támadta az Egyesült Arab Emírségek területét. Abu Dhabi február vége óta majdnem 3000 iráni rakéta, illetve drón csapásról számolt be. David Bim spanyol operatőr rendező kapta a 10. Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál fődíját a Zapata Mocsár meséi című dokumentumfilm fényképezéséért. A seregszemle elismeréseit vasárnap adták át Szegeden. Szabó Gábor zsűrielnök a díjkioszton úgy fogalmazott, a kubai spanyol koprodukcióban David Bim kamerájával a léttért folytatott küzdelem brutalitásának és finomságának komplexitásába a Cinema Verité tiszta eszközeivel avatja be a közönséget. Végül a várható időjárásról. Este felé a keleti ország részben még sok helyen lehet eső, zápor, késő estére 7 és 15 fok közé hűl le a levegő. Hétfőn a hőmérséklet hajnalban 7 és 12 fok között alakul, délután általában 17 és 22 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. Kedves hallgatóink, önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz, mesés irodalom.
4: Fésűs Éva, Csaló az üveghegyen. Második rész.

0: Kobakházi tök király lihegve, szuszogva furakodott keresztül az előcsarnokban nyüzsgő tömegen. Rálépett néhány fájós lábra, belekönyökölt egy-két sajgó oldalbordába, de hát oda se neki. Elvégre ő a híres tök király. Félre az útból, akinek kedves a tyúk szeme. Akadt, aki felismerte, mert a helyiségben csobogó szökőkút körül sok előkelőség üldögélt. Többen összehajoltak mögötte, és suttogó megjegyzéseket tettek. Szokása szerint ezzel sem törődött, csak törtetett előre a bejáratnál lévő virágágyásba is belegyalogolva.
1: Itt vagyok, én vagyok a felséges tök király. Miféle hírnök keres engem?
0: Izgatottan forgatta ide-oda a fejét, amikor nyegle hang szólalt meg mellette.
2: Semmiféle hírnök. Én vagyok itt, papa.
0: Meglepődve látta, hogy az agyon ajnározott egy szemfia áll előtte. Rojtos-foltos nadrágban, kétes tisztaságú ingben, vállára vetett lyukas tarisznyával, amit most dühösen a földhöz vág.
1: Filkó, te hogy kerülsz ide? Már régen túl kellene lenned hetet hét határon szerencsét próbálni.
2: Majd bolond leszek, három szem tökmagpogácsával végiggyalogolni a világon. Találj ki valami jobbat!
0: Felelte a nagy reményű királyfi. Körülnézett, és megvetően biggyeztette le a száját.
2: Csöppet sem szeretnék ide jutni, ahová ez a sok egyszer volt, hol nem volt vénség. Mire mentek a hősiességükkel? A nagy szívükkel, amiért visszadobálták a tóba a kifogott aranyhalakat? Eszem ágában sincs próbákat kiállni. Eszelj ki nekem valami jobbat, papa!
1: Ó, te megátalkodott kölyök!
0: Kapkodott levegő után a tök király.
1: Hogyan szerzel magadnak hírnevet, országot, feleséget, ha még egy sárkány fejet sem tudsz felmutatni?
2: Majd te elintézed, hogy anélkül is megkapjak mindent,
0: legyintett Filkó.
2: Elvégre azért vagy király, vagy mi a szesz?
1: Az árgyélusát! Filkó! Hát, csak ugyan!
0: Kapott a fejéhez az apja.
1: Nem is mondtál ostobaságot.
2: Na látod.
1: Már tudom is, ki lesz a feleséged.
2: Jaj, papa! Sohasem volt jó ízlésed. Nehogy valami lúdtalpas vasorú legyen.
1: Vasorú! A híres, gazdag, erdőháti zöld király világszép lánya, Csengő-bongó ország első király kisasszonya, aki szakasztott olyan, mint az anyja volt lánykorába.
2: Miért? Az milyen volt?
0: Gyanakodott még mindig Filkó.
1: Hát...
0: Hápogott, szinte fulladozva az örömtől tök király, amiért ez a nagyszerű ötlet kivirágzott a fejében.
1: Olyan karcsú volt annak a dereka, hogy egy tökinda 77-szer körülérte volna. A szeme parázsa, a szava méz. De ha nem ilyen lett volna, a hozománya akkor is mindent megért.
2: És te... Mégis elszalasztottad? Na, ez rád val.
1: De most kiköszörülöm a csorbát. Ki én?
2: Csak nehogy sárkány kelljen nyiszikelnem érte.
1: Egy szalmaszálat sem kell keresztbe raknod. Olyan titkot tudtam meg az imént, aminek birtokában az ujjam köré csavarom a zöld királyt. Édesüss!
0: Felemelte csúf, vaskos ujját, megbillegtette a fia orra előtt, azután körülnézett, nehogy mások is hallják, amit belesuttog a fülébe.

0: Csengő-bongó országnépe minden nap vidáman ébredt. A nap is úgy bújt elő a hajnali ködből, mint egy mosolygó piros alma, hogy azután a látóhatár fölé emelkedve tündöklő arannyá váljék, mint Isten tányérkája, amelyből bőségesen jut éltető meleg sugár a földre, egyformán ragyogva szegényre és gazdagra, kicsire és nagyra. A zöld ablakos palotából már korán reggel kihallatszott a kacagás. A királyné éppen a muskátlikat öntözte, amikor az udvarmester megjelent előtte szépséges jó reggelt kívánni. Neked is jó reggelt, mosolygott rá vissza, és leült a zöld király karosszékébe, hogy meghallgassa, mi újság van. Örömét fejezte ki, amiért mindenki jobb lábbal kelt fel a palotában, csak utcu kutyának volt gyomorgörcse, mert megette a pohárnokné papucsát. Adjatok neki velős csontot, rendelkezett, mire az udvarmester buzgón ismételte. Igenis, egy velős csontot a pohárnoknénak. Ó, dehogy is. Nem a pohárnoknénak, hanem az utcu kutyának. Biztosan éhes volt szegény, és most kérem a postát.
1: Igenis, parancsára!
0: Hajlongott az udvarmester, és nagy kötet újságot helyezett az asztalra. Mit írnak? Kérdezte a királyné, mert hirtelen nem találta meg csipkés kötény zsebében az olvasó szemüvegét.
1: Csupa jó hír, felséges királyné asszony!
0: Lelkendezett az udvarmester.
1: Országszerte megkezdődött a szilvás gombóc szüret. Szépen érik a kertekben a szólószőlő, meg az aranyalma.
0: Lapozott egyet.
1: Ajajajajaj, most látom, egy kis baj is akadt. Kiáradt a tejjel, mézzel folyó patak. De az ország apraja nagyja már is leszűrte, és bödönökbe merte a felesleget.
0: Nagyszerű népünk van, ugye, udvarmester? Megérdemlik, hogy minden második házban terű asztalkám és távolba látó csodaszem legyen. Na, van-e még valami? Az udvarmester megköszörülte a torkát, tartott egy kis szünetet, ezzel is jelezve, hogy a legnagyobb újságot a végére tartogatja. A királyné kíváncsian várta.
1: A tudósoknak sikerült megszelidíteniük a tűzokádó sárkányt. Ma hajnal óta pékkemencét fűtenek vele. Márton Pék már hozza is az első frissen sült cipót.
0: Alig mondta ki, nem csak a nyájas képű, kipirult arcú udvari pék jelent meg, hanem ott zsibongtak, ugrándoztak a nyomában a királyné gyerekei is, mert már alig várták, hogy édesanyjuk megszegje a gyönyörű kenyeret.
2: Édesanyám, nézze, milyen szép kerek!
3: Rózsás a héja, még meleg!
2: Most sütötte a meszepék, ha mind megesszük, süte még.
0: Az udvari pék nevetve bólintott, s hogy megnyugtassa őket, dúdolni kezdett.
4: Süt a pék, süt a pék, süt a meszepék.
0: A gyerekeknek több se kellett, körülfogták és együtt folytatták.
4: Kakasszóra bevetette puha kenyerét, perecet, kereket, meg a kenyeret, annyit rakott, a kemence hasa tele lett. Süt a pék, a derék, piros a parázs, belepirul kerekképe, ahogy dudorász. Libegő, lobogó, tüze csuda jó, mire itt a nóta vége, kisül a cipó.
0: Köszönjük, pékmester! Bólintott derűsen a királyné. Azután kezdte sorba venni a gyerekeit, hogy mind együtt vannak-e a reggelihez. Ágica, Katica, Zsóka, Marci, Miska, Jóska, Petike, Julika, Ferkó, Veronka, Zsuzsika, de hol maradt icipici Palkó?
3: Mindjárt ide vágtat,
0: mondta Ágica.
3: Megint a trónteremben lovacskázik.
0: A legkisebbi királyfi még alig látszott ki a földből, de a hangja betöltötte a palotát, amint a lovát bíztatta.
3: Gyí, te fakó! Gyí, ha mondom! Átrepülünk árkon, bokron!
0: A királyné homlokán felhő futott át, amint meglátta.
4: Ejnye, szedte, vette!
2: Hányszor mondtam már, hogy ne édesapa jogarán lovagolj. Tegnap kaptál nádparipát.
5: Icipici Palkó kifulladva állt meg.
2: Az nem jó.
5: Ugyan miért nem?
2: Nem szalad olyan gyorsan, mint ez.
5: A királyné éppen meg akarta pirongatni a kis haszontalant, amikor az udvarmester, aki közben visszavonult, izgatottan sietett vissza.
2: Felséges királyné! Felséges királyné!
5: Valami baj van, udvarmester?
2: Nem, nem baj. Csak váratlan meglepetés. Ő felsége hazaérkezett. Éppen most kanyarodott be a kapun a hintó.
5: A gyerekek nyomban felújjunktak.
2: Jaj, de jó! Jaj, de jó! Édesapa hazajött!
5: Nagyot nézett erre a királyné. Ilyen hamar? És csak így? Minden előre küldött hírnök nélkül. Az udvarmester kötelességtudóan hüledezett.
2: Ilyen még nem volt! Mióta világ a világ, hogy így térjen haza egy király, se harsona, se trombita, se trombita, se harsona, borzasztó.
5: Erdőháti zöld király fáradtan kászálódott ki az aranyhintó üléséből. Homlokán elmélyült a ránc, bajusza csüggetten lógott. A tekintete nem a családját kereste, hanem valahová messzire elnézett a fejük felett. A gyerekek nem sejtettek semmi rosszat, csak örültek, hogy már is viszont látják az édesapjukat. Boldogan futottak oda hozzá, hogy rácsimpaszkodjanak.
2: De jó, hogy megjöttél, édesapa! Ugye jól utaztál? Ugye mesélsz majd? Vizenbugyborékról. Hoztál-e nekünk valamit?
5: Zöld király ingerülten hárította el magától az ölelésre kész kis karokat.
2: Elég. Elég. Adjatok. Puszit sem adhatunk,
5: kockáztatta meg az egyik kislánya.
2: Majd később. Most menjetek játszani.
5: Megdöbben csalódás lett rajtuk úrrá. Kissé hátra maradva, elnémulva kísérték fel a lépcsőn be a palotába. Csak a királyné nem tágított mellőle. Nem tudta mire vélni furcsa viselkedését, és csak úgy záporoztak rá aggódó kérdései.
2: Felséges édes párom, mi lelte? Hova lett a mosolygós kedve? Miért hagyta ott a gyógyfürdőt, ha még beteg? Hiszen mi csak dinnyevásár utáni vasárnapra vártuk. El is tettem a bíborpalástját a naftalimba.
1: Ne faggass, édes lelkem! Szétmegy a fejem!
5: Felelte a zöld király, és látszott rajta, mennyire nehezére esik féken tartani a felindultságát.
2: A feje fáj, riadozott a királyné.
1: Csak nem szedett össze valami nyavaját. Ugye mondtam, hogy ne hagyja itthon a kötött ujjasát. Hej, nem vagyok én beteg.
2: Akkor talán a hőség viselte meg? Hírlik, hogy ez a nagy forróság is megárthat,
1: sem ez! Sem az!
5: Többet egy szót sem szólt ő felsége, csak lekapta fejéről az úti koronáját, és beleroskadt kedves karosszékébe, aminek a takaróját a kicsi királylányok hímezték tele mindenféle színes madárral, virággal. Szerette ezt a széket, mert ha országába váratlan galiba támadt, ebben elgondolkozva mindig eszébe jutott a legjobb megoldás. Most azonban úgy látszik, hogy arra a titkos gondra, ami a szívét rágja, nem talál enyhítő orvosságot. A királyné kezdte elveszíteni a türelmét.
2: Ennye, édes uram! Akármi történt is, micsoda dolog így jönni haza harsona szó nélkül, árkon bokron át, mint akit kergetnek. Hiszen éppen ettől tartott ő felsége, és hogy nem hiába, azt hamarosan igazolta a nagy lárma, ami odakint támadt. Tülkök és trombiták fülrepesztő hangja verte fel a nyári nap csendjét, és akkora kurjongatás, hogy a királynő összerezzent. Ez meg miféle eszement társaság lehet?
5: Az udvarmester mindkét fülét befogva rohant be újságolni, hogy váratlan vendégek érkeztek.
2: Ilyenkor
5: méltatlankodott a királyné, de az udvarmester már koppantott is a botjával, és kötelező szertartásossággal jelentette.
2: Kobakházi tök király őfelsége és nagyreményű fia, Filkó királyfi, szép számú díszes kíséretével.
5: Összesereg lett az udvar apraja és nagyja. Kíváncsian fordultak a hivatlan vendégek felé.
6: No, volt is mit nézni rajtuk. Tök király olyan pöffeszkedve csámpázott befelé, mintha övé lenne a világ valamennyi konyhakertje.
5: Nyomában a fia, ezúttal tök magot rágcsálva, utánuk egy sereg tök vitéz, valamennyinek dísztök a sisakja, lopótöknek álcázott a kardja. Erdőhát népének torkának adta szó. Tök király annál harsányabb hangon köszöngetett, csak éppen csókot nem dobált jobbra-barra.
7: Szerencsés, jó napot mindenkinek!
5: Rávigyorgott a kényszeredetten elébe lépő királyra.
7: Hát, illik így megszökni, zöld komám, hogy alig láttuk a hintód nyomát. No, de azért ide találtunk.
5: Legyetek üdvözölve a palotámban.
8: Felelte zöld király olyan fagyosan, hogy attól mindenki más megdermett volna.
5: Nem úgy tök király őfelsége, aki most a királynét próbálta barátságosabb szóra bírni.
8: Mesterkélt hódolattal fordult feléje, elkapta a kezét, és az orrát rányomva hatalmasat cuppantott a levegőbe.
7: Úgy látom, szépséges királyasszony annyira meglepődött, hogy még a szíves szó is a torkának adt.
5: Idétlenül kacsintott, és ettől olyan nevetséges látvány nyújtott, hogy a királyné majdnem elkacagta magát. Úgy érezte, nagy kő esik le a szívéről. Ettől a habókos fickótól menekült volna haza az ő drága jó ura. Ismerte tök királyt még legénykorából. Már akkor is mi haszna kelekótya volt. S ha akkor semmit sem tanult, ugyan mitől lenne most több esze.
8: A vendég pedig vendég, ha rosszkor toppan is be.
5: Valóban meglepődtem tök király. Ismerte be elnéző mosollyal. De vajon minek köszönhetjük ezt a váratlan látogatást?
7: Ott hallottam hírét ennek a vidám és boldog országnak. Na, mondom a fiamnak, már csak megnézzük egyszer, mi van itt, amióta az én zöld cimborám uralkodik. Hehehe.
5: Azt meg is nézheti, felelte büszkén a királyné. Kerüljenek beljebb.
7: Hát, szíves örömest, mert úgy hallottuk, szép király kisasszony is van a háznál, igaz-e?
5: Igaz bizony.
8: Gyere, Ágica, hadd mutassalak be!
9: Itt vagyok, édesanyám.
5: Perdült oda az első király kisasszony. Olyan szép volt, hogy senki sem lepődött volna meg, ha a lépte nyomán százszor szépek nyílnak, és irigyen összenéznek. Ezúttal csak a tök királynak maradt átva a szája.
7: Jaj, eszem az uzáját, de csinos,
5: hápogta.
7: No, de az én Filkóm sem akármilyen legény, híres ősök unokája.
5: Ó, igazán?
7: A nagyapja találta fel a vakablakot, a dédapja a zsákutcát, az üköreg apja meg a féltéglát. Igaz-e, fiam?
5: Filkónak tele volt a szája tökmaggal, és csak annyit tudott mondani, hogy Előre tuszkolta hát a fiát.
7: Gyere, Filkó, hát mondj már valamit a királyné asszonynak.
5: A nagyreményű királyfi ekkor szanaszét köbdöste a tökmag héjat, és duzzogva közölte.
2: Éhes vagyok. Mi van enni?
5: Zöld király gyermekei csúfondárosan kuncogni kezdtek. Tök király kissé zavarba jött.
7: ez mindig ilyen huncut,
5: magyarázta.
7: Világnagy huncut.
5: Titokban pedig oldalba lökte.
6: Viselkedj rendesen, te ostoba!
5: Filkó megvonta a vállát, és fennhangon válaszolt az intelemre.
10: Ugyan, papa, ne jázd meg magad. Hát nem te hajtogattad egész úton, hogy itt majd degesszre tömjük a pocakunkat.
5: Erre már kitört a hangos nevetés. Tök király paprika vörös lett.
2: Karóhoz köttetlek, ha nem tartod féken a nyelvedet,
5: sziszegte. Hangosan pedig tovább mentegetőzött.
7: Tök virágos teringettét. Ugrat engem ez a nagy eszű kölyök. Megszokta, hogy otthon ilyenkor aranytálcán teszik elé a tengeri herkentyűt.
5: Nálunk sem a macska morog a tűzhelyen. Emelte fel a hangját a királyné, hogy véget vessen a kínos jelenetnek. Déli harangszóra még a váratlan vendégeknek is pompás ebédet tálaltatok. Úgy is tett, mert nem sejtette, hogy a nevetséges vendég milyen sötét terveket forgat a fejében.

Fésűs Éva, csaló az üveghegyen. A második rész hangzott el. Felolvasta Kristán Attila, hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Keceli Zsuzsa, rendezte Varga Andrea.

Befejezem, atyám, befejezem mára. Minden kegyelmedért legyen örök hála. Tisztelet, dicsőség, imádás, dicséret, neked, fölséges atya, fiú és szentlélek. Áldalak, Istenem, szentjeiddel áldlak, mert megadtad létét tegnapnak és mának. Add, hogy a holnapot szent neveddel kezdjem, Uram, teremtőm, megváltó Istenem. Befejezem, atyám, mára befejezem. Örök jóságodért örök hála legyen. Adjon hálát érte minden teremtményed, és bocsásd meg, kérlek, a mi vétkeinket. Amen.

0: A varázsdobozt hallották, szerkesztette Varga Andrea.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Azonnali távozásra szólította fel Varga Zsé Andrást, a kúria elnökét Magyar Péter miniszterelnök vasárnap a közösségi oldalán. A kúria elnök elleni méltatlan támadásként értékelte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője vasárnapi közösségi oldalán közzétett bejegyzésében, hogy Magyar Péter távozásra szólította fel Varga Zsé Andrást. Gulyás Gergely szerint a kúria elnöke elleni kormányzati támadás alkotmánysértő kísérlet arra, hogy az új kormány a független bírósági rendszert saját irányítása alá vonja. A betegbiztonság ott kezdődik, hogy van elég megfelelően képzett és megbecsült szakdolgozó a beteg mellett, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter vasárnap. Hegedű Zsolt szerint ezen a területen kritikus a helyzet. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara pénteken átadott helyzetértékelő dokumentumából idézve megállapította, több tízezer szakdolgozó hiányzik, a hiányzó ápolók száma meghaladja a 30 000-et. A szervezett bűnözés és a drog felszámolása a stabil társadalom alapja, hangsúlyozta a 14. Leó pápa pénteken, amikor fogadta a Vatikánban az EBSZ drog és szervezett bűnözés elleni küzdelem második parlamentközi konferenciájának résztvevőit. Az eseményről a vatikáni média nyomán a Magyar Kurír is beszámolt. 14. Leó pápa kifejtette, a megelőzés és a bűncselekményekre adott válasz szorosan összefügg az ember egyetemes jogának tiszteletben tartásával és megóvásával. Ez nem csak a rendfenntartó erők feladata, hanem általában véve a társadalomé is, nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt. Dróncsapás okozott tüzet az Egyesült Arab Emírségek Baraka atomerőművének területén vasárnap, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szerint a sugárzás normál tartományban van és nincsenek értesülések sebesültekről. Az emírségek beli hatóságok tájékoztatása szerint a fővárostól Abu Dhabitól nyugatra található létesítmény belső peremvonalán kívül található egyik áramfejlesztője kapott lángra, a gyanú Iránra terelődött, mert a perzsa állam a háború kitörése óta erőteljesen támadta az Egyesült Arab Emírségek területét. Abu Dhabi február vége óta majdnem 3000 iráni rakéta, illetve drón csapásról számolt be. David Bim spanyol operatőr rendező kapta a 10. Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál fődíját a Zapata Mocsár meséi című dokumentumfilm fényképezéséért. A seregszemle elismeréseit vasárnap adták át Szegeden. Szabó Gábor zsűrielnök a díjkioszton úgy fogalmazott, a kubai spanyol koprodukcióban David Bim kamerájával a léttért folytatott küzdelem brutalitásának és finomságának komplexitásába a Cinema Verité tiszta eszközeivel avatja be a közönséget. Végül a várható időjárásról. Este felé a keleti ország részben még sok helyen lehet eső, zápor. Késő estére 7 és 15 fok közé hűl le a levegő. Hétfőn a hőmérséklet hajnalban 7 és 12 fok között alakul, délután általában 17 és 22 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Húsz óra 4 perc. Következik a zenei barangolás. Vásári Tamás legszebb felvételeiből. 14. rész. Magyar Kornél összeállítása.
3: Köszöntöm hallgatóinkat! Ez alkalommal két részre oszlik a február 5-én elhunyt Kossuth és Bartók pásztori díjas zongoraművész karmesterünk, a nemzet művésze Vásári Tamás emléke előtt tisztelgő lemes sorozatunk mai epizódja. Az első részben befejezzük a két hete indított Rachmaninov albumot a 4. zongoraversennyel, majd a második szakaszban a Karmester első lemezét idézzük fel. Emlékeztetőül mondom el, hogy az 1970-es évek közepétől a londoni szimfonikus zenekarral Jurij Aronovics vezényletével az orosz romantikus zongoravirtuóz szerző 4 zongoraversenyét és Paganini rapszódiáját rögzítette a Deutsche Grammophon számára. A felvételek a brit főváros agglomerációjában, a Watfordi városháza nagytermében, a Colosseumban készültek, amely számos klasszikus, illetve könnyűzenei rendezvény otthonául is szolgál. Az első három zongora verseny és a Paganini rapszódia után befejezésül szólal meg a negyedik G-moll koncert, 1977. január 27-én készült felvételről, egy napon a múlt héten elhangzott Paganini rapszódiával.

Rachmaninov negyedik zongora versenye után Vásári Tamást, a világhírű karmestert idézzük meg a zenei barangolás hátra lévő perceiben. Mint számos önéletírásából és vallomásából tudjuk, egészen kiskorától karmesternek készült. Csodagyermekként adott első hangversenyei egyikén Mozart zongoraversenyt játszott egy zongoraművész karmester vezényletével. Dohnányi Ernővel történt első találkozása inspirálta a zongora mellett a dirigens pulpitusa felé. Édesanyja kötőtügyelet első karmesteri pálcája. Másfél évtizeddel később pályakezdő pianistaként hívta meg Tóth Aladár az operaházba korepetálni és vezényelni, de közbeszólt 1956 és az emigráció. Bécsben és Londonban tanulta ki a vezénylést, de ennél fontosabb volt számára, hogy zongoristaként számos nagy karmesterrel dolgozhatott együtt, és közvetlen résztvevőként leste el a fortélyokat. 1969-ben debütált a Liszt Ferenc kamarazenekar élén Párizsban. A zongora mellől először csak ritkábban, majd mind gyakrabban lépett fel a pulpitusra, de a lemezkészítés karmesterként közel 10 évig váratott magára. Első állandó együttese a Northern Szimfónia volt, amelyet fiatalabb honfitársával Fischer Ivánnal vezetett 1979 és 82 között. Ekkorra már a zongorázás és a vezénylés azonos mértékben oszlott meg hivatása gyakorlásában. Később más szimfonikus együttesek vendégdirigálása után lett a Bournemouth Szimfonietta vezető karmestere 1989 és 97 között. Velük már készült két szerzői lemez, egy-egy Resztvig, illetve Onegger album a Csendosz gondozásában. Közülük játszukos le az olasz szerző 1928-ban készült kiszenekari szvittjét régi szerzők műveire. A nyitó prelúdium a 18. századi honfitárs Bernardo Pasquini zenéje, a második Galamb, a 17. századi francia Jacques Gallo Lant, a harmadik Tyúk, az ugyancsak francia Jean-Philippe Rameau örökzöld csemballó darabja. A negyedik fülemüle a német alföldi Jakob van Eyck zenéje, míg a záró Kakukk a preludium szerzőjétől Bernardo Pasquinitől való. A Resztvigi album felvétele a nagy-britanniai Wessex Hallban, a Bournemouth Szimfonikus Zenekar otthonául is szolgáló Poole Művészeti Központ hangversenytermében 1990. július 25-26-án készült, Linda Finney mezzoszoprán és Rafael Walfisch cselló művész közreműködésével. Ízelítőül az imént részletezett Madarak szvitet Resztvigi alkotását hallják Vásári Tamás vezényletével.

A zenei barangolás Respighi madarak szvittjével véget ért. A Bournemouth szimfoniettát Vásári Tamás dirigálta. Előtte Rachmaninov negyedik zongora versenyének szólóját hallották tőle, a londoni szimfonikus zenekar kíséretével, Yuri Aranovics vezényletével. A Vásári Tamás legszebb felvételeiből készülő 26 részes sorozat 15. fejezete Magyar Kornél szerkesztésében jövő szombaton 15 óra 4 perctől a Quaterka adásában hallható a Respighi album további darabjaival.

0: Rameau negyedik koncertjének rondó tételét Kovács Lóránt fuvolán, Mező László Gordonkán és Sebestyén János csemballón adta elő.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: A Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége tisztelettel kéri minden kedves tagtársát és támogatóját, hogy személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával idén is támogassa a Magyar Katolikus Újságírók Szövetségét. Adószám 180-62-269, kötőjel 1, kötőjel 41. Köszönjük! Készült a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 21 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Az Élvonal Csúcs Kutatási és Tehetséggondozó Alapítvány kuratóriuma mielőbbi párbeszédet sürget a kormánnyal, áll a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató nevével fémjelzett alapítvány közleményében. Magyar Péter miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja az alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, és Krausz Ferencet a már kifizetett 22 milliárd forint visszafizetésére kérik. Az alapítvány kuratóriumának tagjai, 4 Nobel és egy Abel díjas tudós a miniszterelnöknek címzett közleményükben azt írták, meggyőződésük, hogy a kiemelkedő tehetségek támogatása és világszínvonalú kutatások előmozdítása nem csupán intézményi cél, hanem Magyarország nemzeti és társadalmi érdeke. Azonnali távozásra szólította fel Vargazsi Andrást, a kúria elnökét, Magyar Péter miniszterelnök vasárnap a közösségi oldalán. A kúria elnöke elleni méltatlan támadásként értékelte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője vasárnapi közösségi oldalán közzétett bejegyzésében, hogy Magyar Péter távozásra szólította fel Vargazsi Andrást. Gulyás Gergely szerint a kúria elnöke elleni kormányzati támadás alkotmánysértő kísérlet arra, hogy az új kormány a független bírósági rendszert saját irányítása alá vonja. Orbán Anita külügyminiszter tiltakozását kéri Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke, a román nagykövetnél a nagyváradi premontrei apát kilakoltatási ügye miatt. Torockai László az MTI-hez is eljuttatott nyílt levelében felidézte, Fejes Rudolf Anzelmnek a rend főapátjának kilakoltatását február 23-án és május 14-én a hívek akadályozták meg. A politikus azt kérte a külügyminisztertől, hogy kéresse be Románia magyarországi nagykövetét azért, hogy tiltakozzon a misére való szentségtörő fegyveres román állami behatolás, valamint az egész jogtipró eljárás ellen. 80 megsérültek a szombati modenai álmokfutásban, miután egy 31 éves marokkói származású olasz állampolgár autójával a gyalogosok közé hajtott. Az áldozatok között van egy házaspár is, akiknek a lábát amputálni kellett. Az olasz hatóságok szerint nem terrorcselekmény, hanem súlyos mentális probléma állhat a modenai gázolás mögött, írja az Il Sole 24 Ore. A modenai ügyészség tájékoztatása szerint a 31 éves Salim El Koudrit őrizetbe vették, az ügyészség súlyos testi sértés gyanúja miatt rendelte el a férfi letartóztatását. Matteo Salvini miniszterelnök helyettes, a Liga vezetője a tartózkodási engedélyek szigorítását és a külföldi bűnözők kiutasításának felgyorsítását követeli. A szervezett bűnözés és a drog felszámolása a stabil társadalom alapja, hangsúlyozta a 14. Leó pápa pénteken, amikor fogadta a Vatikánban az EBSZ drog és szervezett bűnözés elleni küzdelem második parlamentközi konferenciájának résztvevőit. Végül a várható időjárásról. Este felé a keleti ország részben még sok helyen lehet eső, zápor. Hétfőn általában sok napsütés várható gomoly felhőkkel, a hőmérséklet hajnalban 7 és 12 fok között alakul, délután általában 17 és 22 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben a 11 tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik: Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön, ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Ezek az evangélium igéi.

0: Giovanni Gabrielli szonátáját az Il Giardino Armonico adta elő. Vezényelt Giovanni Antonini. 21 óra 10 perc. A Vatikáni Rádió magyar adása következik.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Virtes Ajai László. Vasárnapi adásunk témája: a szíve mélyén megrendült ember nyughatatlanul keresi nagy benső élménye kifejeződését, közben megváltozik, megtér. Barsi Balázs ferences atya emlékedése a Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulójára meghirdetett rendkívüli Szent Ferenc jubileumi évre. Ferenc megrendül, és ezt ő komolyan veszi. Elkezdődik benne egy nagyon intim, benső folyamat, amelynek keresi az értelmét és külső kifejezését is. Koldusra ruhát vált, ebből nő ki a rendi habitusa, de Ferenc sokkal inkább elkezdi magatartásának a habitusait kialakítani, és ebből lesz a rend. Pontosabban hagyja, hogy Isten próbálkozzon vele. Ennek eredménye kegyelmi gyümölcse lesz maga a szent. Igaz, sok szenvedés árán, de mégis ragyogó és túláradó örömökkel. Most hallgassák meg Balázs atya emlékedését.
2: Kedves testvéreim, amikor végre az ember megszólíthatóvá válik, Isten meg is szólítja. A megtérésben észre lehet venni három emeletet, ha így lehet mondani. Van a legmélyebb megszólítás, amikor az ember tulajdonképpen találkozik a saját misztériumával. Azzal, hogy meg fogok halni, és azzal, hogy örökké akarok élni. Hogy az ember vágyai végtelenre mutatnak, de semmi itt a Földön nem elégíti ki. És ez a lehetetlenség bennünk, ettől nem kell elbújni, megrémülhetünk, de tulajdonképpen ez Istennek egy üzenete az Istentől elszakadt ember számára, hogy hát ezt csak ő tudja megoldani. De az ember minden esetben megrendül. Nagyon fontos ez a magyar szó. És Szent Ferenc életében is ez van. Egy olyan súlyos betegség éri, hogy meg kell tanulni újra járnia, és kimegy abba a gyönyörű umbriai tavaszba is, és mintha kimenne a vér az emberből, semminek se érzi az ízét, mindent másképp lát. Hirtelen találkozik a létezésének misztériumával, amely egy még mélyebb, egy végső misztériumon belül van. Az ő létének magával a létezés misztériumával. Ami egy pillanat olyan csodálatos lehet, hogy elragadja, mint amit mindig idézni szoktam, Wittgenstein az első világháborúban, beásva magukat a katonák a lövészárokba, egyszer csak egy hihetetlen élmény éri. Jaj, de szép ez a világ! A csoda az, hogy van. Persze lehet negatív is, megrendül a szenvedésekben. Na most ez a megrendülés tulajdonképpen akkor igazi, vagy akkor termi meg a gyümölcsét, hogy az ember elkezd keresni. Ha őszintén keres, nem magát akarja megtalálni. Szent John Henry Newman azt mondja, hogy akkor is keresem az igazságot, ha az igazság elítél engem. Érdekes, hogy a természettudományokban így van. Tehát sok mindent tudnak már rákról, és egyszer majd lesz egy zseni, aki hirtelen ránéz erre a problémára, hirtelen Bár tudnia kell mindazt, amit eddig kutattak, de most nem tudja. És meglátja azt, ami van. Egy hihetetlen kegyelem az. Én így szoktam, így jut eszembe Newman, hogy magam ellen is keresem az igazságot, magamért. És az igazság az, azt tessék tudomásul venni, hogy az kemény, hajthatatlan, mindig szembeállítják a szeretettel. Bocsánat, az igazság úgy szeret bennünket, hogy kegyetlenül hajthatatlan. Képzeljük el, hogyha változnának a fizika törvényei, akkor hogyan építhetnénk egy hidat? És hát végül a valaki keres, hogy a létezésnek mi a legvégső, mi tartja össze a létezést, akkor rátalálhat Jézus, aki azt mondja, hogy én vagyok az igazság. Tehát, hogy ő valaki. És érdekes, ez benne is van az evangéliumban. Ha kitartotok tanításomban, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Természettudományban is. Az az igazság tesz szabaddá minket, amiben nem olvastunk bele semmit. De a humánum területén is így van. És az ember ettől a kereséstől visszarihad. Tehát akkor valahogy az a megrendülés, az szerintem csak egy érzelmi vihar marad, és annak az emléke. És ma nagyon úgy vagyunk beállítva, nevelve, akarva, akaratlanul, hogy ezeket a megrendülést azt lerázzuk magunkról, mint a kutya a vizet, ahogy szokták mondani. Pedig nem lehet. Azért az egy emlék a szívünk mélyén. És aki megrendül, az azt jelenti, hogy nem tud azon az úton tovább menni, ahol eddig ment, hanem keresi az utat. Tulajdonképpen erre kellene rávenni a fiatalokat, hogy ez egy kaland. Igen. És akkor az ember belső hallásának, figyelmének is egy tisztulási folyamat révén ezek a képességek kibontakoznak. Azt lehet mondani, hogy Isten által megszólíthatóvá lesz, mert megszólíthatatlanok vagyunk addig, ha a figyelmünk nem tud úgy kiművelődni, és nem annyira magunk ellen is képesek vagyunk keresni az igazságot, hogy az igazság egyszer megszólaljon. Talán mindezek kellettek ahhoz, hogy Celánói életrajzát újra folytassuk. Miután szívében már teljesen megváltozott Ferenc, a legjobb úton volt, hogy külső életmódjában is megváltozzék. Egy napon Szent Damiano temploma mellett haladt el. Milyen érdekes. Miután szívében már megváltozott, de még külsőben nem. Külső és belső. Az ember annyira a külső világban van, mint a belsőben. De lényeg a belső változás, a szívnek, a személynek a változása, ezt nevezi az új szövetség megtérésnek. Túl hamar változtatunk a külsőn, azt gondolva, hogy a külsőnk változtatása már a belső teljes megváltozásnak lesz a kifejeződése. És ez nagy veszély. Ez egy figyelmeztetés, ami érinti a papi szerzetesi ruhaviselést is, illetve a hívőket is. Hogy ő már megváltozott? Valóban. De hát most keresztet visel a nyakába, rózsafüzér gyűrű van a kezén, nem baj, de nagyon kényes téma. Mert azt gondolhatjuk, hogy mellékes, hogy nem a lényegről van szó a ruhával kapcsolatban, de arról van szó. Kényes, mert a második vatikáni zsinat után sokan kivetkőztek. És ezzel a hivatásukat is elvetették. Mások kivetkőztek, de azért nem vetették el a hivatásukat. Azok megmenekültek. Hát mikor Strasbourgban voltam, ott egy testvér, aki elérte az örökfogadalmat, könyörgött az provinciálisának, hogy engedje meg, hogy viselje a habitust, mert akkor abba a provinciában nem viselték. És nagy kegyesen megengedte, tehát ott van az előírásokban, hogy az a testvérek ruhája. Azért is kényes kérdés, mert sokan erre reagálva szinte görcsösen hordják ma a habitust. Az nem baj, hogy hordják, csak ne görcsösen. Ez egy megdöbbentő dolog, hogy ne paposodjon el a pap, ne szerzetesedjen el a szerzetes. Marcus Aurelius, a római császár, csodálatos ember, itt a Vág partján, meg a Duna mentén írja éjszaka az emlékezéseit, vagy jegyzeteit, miközben nagyobbat alszanak a katonák, és visszaemlékezik, hogy Antonius császár azt mondta neki, hogy te ne császárosodj el. De valószínűleg, hogy a császári palotában ne járkál császári jelvényekkel. Igen, de az is botrány lenne, hogy sohasem veszi fel a császári jelvényeket, ott is baj van. Ezek komplexusok. Mert az nem megtérés, ha túl hamar, vagyis a szív megtérése, a szív megfordulása nélkül változtat a külsőn. Például ezért a jelenlegi magisztereket nem nagyon szeretik, hogy a novíciusok bekerülnek a tévébe. Pedig be vannak öltöztetve. Persze, az őszinteség megköveteli, hogy ne a ruhával kezdjük. De vigyázat! A megtérés eleve ruha változtatással jár. Lásd a keresztség. Vedd ezt a ruhát, és átadják neki a fehér ruhát. Vedd a habitust. Kedves testvérek, és hát a szavak, a viselkedés, a cselekedeteinket, ahogy szoktunk élni, azt úgy nevezik a latinul, hogy ez a habitusa. Vagyis a külső kifejezése. És hát ez normális emberi körülmények között oda vezet egy belső nagy változás, hogy

hogy egy 50 éves ember, férfi nem járhat egy 20 évesnek az öltözetével, nem normális. Vagy egy, nem tudom, megjátsza a tinédzsert egy 60 éves hölgy. Hát nevetnek rajta. Ugyanakkor ne egyszerűsítsük le a kérdést. Nem csak a belsőnek kell hagyni külsőre, hanem a külső is hat a belsőre. Gottfried atya az én magiszterem mindig mondta, hogy a barokk korba az ember letérdelt, hogy áhítatot érezzen. A modern kor embere akkor térdel le, ha áhítatot érez. Ezt mondja, hogy ezért vagyok őszinte. Igen, de ez a bizonyos őszintesség is termelhet ki nagyon durva embertelen magatartást. Most nem érzi a édesapa azt, hogy szereti a gyerekeit. És azok meg várják, hogy hát szóljon hozzájuk, vagy csókolja meg, hazajött egy nagy kiküldetésből, meg ölelje át a feleség, de hát ezt nem érzi, ezt nem kell érezni. Ez a kapcsolat van. Csak akkor csókolja meg a feleségét, amikor érzi a szeretetet. Akkor nem, amikor vérbe fekszik ott, mert elesett, és semmi más nem érez, mint az, hogy segíteni kell. Csak akkor hajtok térdet, illetve csókolom meg a feszületet, ha állítatot érzek. Az egyház ellen tiltakozik ez ellen. Nagypénteken ki kell menni a kereszthez, térdet hajtani, meg kell érinteni, esetleg megcsókolni. Nem kell érezni semmit. Ugye milyen bonyolult, tulajdonképpen milyen egyszerű az élet. Amit teszek meggyőződésből, de érzelem nélkül is, az is hiteles. Gerász testvér már haldokolt. Nálam szokott gyónni. És egy hete már nem beszélt. Mondta Viki nővér, hogy hát ott virrasztok mellette, de hát nem reagál ő már semmire. És láttam, hogy na most meghal. És levettem a rózsafüzéremről a keresztet, és azt mondtam, hogy Gerász testvér, csókold meg! És csücsörítette a száját, és megcsókolta, és ezután halt meg. Mit érzett? De mit fejezett ki? Hihetetlen. Nem az a baj az összes kérdésben, amiben olyan éles viták folytak a zsinat után, meg hát mindig vannak éles viták, hogy nem nézzük meg ezt a rendkívüli, bonyolult és összefüggő misztériumot, ami maga az ember. Azok a rendek is, amelyekben a szerzetesek végleg levetették a szerzetesi ruhát, a fiatalok szeretnék visszavenni. Illetve, ha nem is visszavenni, tehát legalább egy keresztet visel a nyakába. Érdekes. Francesco szívében már megváltozott, ugyanakkor ezzel egy időben kezdődik a habitus, a szokásainak a megváltása. Milyen érdekes, hogy Rómába elmegy, hát ő szuper gunyát hordott, mert az apja az posztókereskedő volt. Hát azt sem tudta, hogy hogyan öltöztesse ezt a fiút, hát meg is voltak érte bolondulva a sziszibe. És ott egyszer csak az a gondolat jön, hogy ruhát cserél a koldussal. És képzeljük rá, ő kipróbálja azt, miért akarja kipróbálni, hogy milyen az ember koldus ruhába. Aztán látja, hogy a Szent Péter sírjánál, hát pénzeket dobálnak be, és hát ő gazdag ember, nagyon fölháborította, hogy a gazdagok csak olyan keveset. Erre az összes pénzét fogja, bevágja oda. Milyen próbálkozások ezek a hitelességért? Igen, Francesco szívében már megváltozott, ugyanakkor ezzel egy időben kezdődik a habitus, a szokások megváltozása, sőt, erre Isten lelke vezérli. Nála ez együtt halad. Ferencben mindig megcsodálom azt, hogy még fiatalon, még úgynevezett bűnökben élve is van benne valami egészség. Hát hiába ajnározza egész Assisi város, a lányok, fiúk, mindenki. Hát ha lát egy koldust, képes odaadni neki egy köteg posztóruhát. Mert ő a herceg, belépett a herceg az üzletbe, és el volt ájulva. És hiába kért per amorem, de Isten szeretetére egy koldus valamit elfelejtett. Eszébe lekap egy posztóköteget, utána fut. Hát mi ez az ember? És az édesapja elnézi, mert hát

0: azt gondolja, hogy majd kinövi ezt a gyerek, és lesz jó kereskedő. Nem, mert szívében már megtért. Kedves testvérek, hát ez az egész megérne egy doktori disszertációt, meg többet, értelmes beszélgetéseket, végtelenül aktuális. De miért lett aktuális? Mert elhagytuk a habitust. Nem szabad elhagyni. Valami jelet. Ugyanakkor nem szabad hitelesség nélkül viselni. Hiszen aki beöltözik, mint szerzetes vagy kispap, vagy hát a jegyesi gyűrűt már megveszik, azért az azért veszi el, mert meg is akar változni szívében. Igen. És Ferenc szívében már megváltozott, de még cselekedeteiben nem egészen, és ekkor történt, hogy elment a San Damianói templom mellett. Mellette. Nem ment el, bement. Erről mi kellene beszélni? Aki mindig elmegy a templom mellett, és nem érzi, hogy ez a szakrális helyen baj van. Nem tudnék úgy ateista lenni, hogy ne mennék be, Notre-Dame-ba ott vagyok. Lehet, hogy itt folytatjuk. Amen.
1: Bassi Balázs atya elmekérését hallották Szent Ferenc megtéréséről. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik Önöktől a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
2: A Vatikáni Rádió magyar adását hallották.
3: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
4: Holnapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
5: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
6: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
3: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
7: Magyar Katolikus Rádió.
8: Örömhír mindenkinek.
2: 21 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
9: Arany János, Buda halála, Hunrege.

Követje azonban keleti császárnak, Lőn tiszteletére Etele királynak. Ura üdvözlését gyors paripán hozta, társaival útján Etelét nyomozta. Föl Mátra hegyébe kalauzzal jöttek, csergét, különállót a völgyben ütöttek. Azután Budáról se hallva, se kérdve indultak Etelnek a tiszteletére. Fényes ajándékot hoztak vala bőven, fegyvert is, aranyban gazdagot és kőben, pénzt is egész terhet, rajta van az érték, ahogy az erszénnyel font számra kimérték. Sátorba nyitottak, engedelem nyervén, szólt az elöljáró maga ékes nyelvén. Etele a szókat érti vala folyvást, de azért kívánta, magyarázza tolmács. Én uram, a császár, amhoz így beszéle, küldi ajándékát, s üzenetit véle, izeni hűségét, tiszta barátságát, hívja szövetségre a hunok országát. Messze futó hírét hallotta nevednek, s hogy ura volnál már az egész nemzetnek. Örömét e dolgon meghagyta jelentség szolgái előtted, kívánva szerencsét. Nem akar ő, mondja, veled élni hadban, akar ő szomszédi kegyes indulatban. Vásárt Duna mentén városaiban nyit, valahány tenéket tetsző leszen, annyit. Rokoni jó voltát, másképp is ajánlja. Testvére gyanánt lesz a hunok királya. Ajándékban is ő lel gyakori módot, vagy ha talán kérnél esztendei zsoldot. Adaját megadná, szavai cseréli, átszúrván Etele szemének az éli, fegyvert birodalma részére, ha fognál, hírben, nyereségben tőle gyarapodnál. Hallá közelebbről hadad összes költét, mellyel a szomszédok füleit megtöltéd. Nem tudja, ki ellen nagy sereget készül, de követségünkben halld, mit izen részül. Ország a tiéddel megy amott hosszába, jobb kézre, melyet hágy a lefutó száva. Népe az illírség, s ki lakik az helyen, felzendült uram és az ő urak ellen. Császár letapodná fejöket egy tobban, de hada másut kell, minden fele jobban, s gondjai hit dolgán éjnap betegednek. Mágiára menendő, van annyi eretnek. Ha hát ez uramnak üzeneti hozzád, kész engedelemre pártosait hoznád, ebből te is, ő is vonnál nyereséget. Megbízva mi jöttünk, ezen alku végett. Követek szavát így Etele megérté. Buda királynál, ha voltak-e már, kérdé. S miután a szolnok választ ad a nemmel, így feddi, keményen összekapott szemmel. Tudni a császárnak illős követének, valamíg a húnok fejedelmi élnek, senki se hallá még Buda király holtát. Legfejül intézi hunok összes dolgát. No tehát ő hozzá mentek ezen nyomban, ajándékkal is őt kéritek azonban. Magam is ott lészek, ami engem illet, társa levén, hű kard az oldala mellett. Erre lehajolván a követek mélyen, szabad-e az első kéri, hogy beszéljen, s miután a király engedte, joházva, csendesen így szólott, halkan magyarázva. Buda királlyal, mond, ebbe közünk semmi. Császár Eteléhez parancsola menni. Célt sehol, úgy mondá, ha nála nem érünk. Vele nem férkezvén, inkább hazatérünk. Kifogódznék, úgymond, töve szakadt ághoz, omló hegyikőhöz, kövi gyérindához. Buda már volt, ami. Etele a lészen. Bocsáss meg, uram, hogy kimondtam egészen.
Etele az íszót látszik vala unni, mégis szíve szerint nem bírt haragunni. Ellenes indulat percenetig vívja, jöjjenek, így végzé, mikor ismét hívja. Maga pedig menvén Buda hőshöz által, jöttire a bátyja megfordul a háttal, s hogy szólani kezde, akkor is az görbén a semmibe nézett, és monda kitörvén. De minek futsz hozzám dicsekedni ezzel? Gőgös Etel, látom, mi célra törekszel. Követek dolgában mit tudok én tenni? Nem vagyok én társad, nem vagyok én semmi. Ó, bár e világon élve ne is járnék, látni magam fogytát, mint reggeli árnyék. Hadd nyelne be mindent, nosza csak hat falna, kinek egy hörpentés a világ hatalma. Itt nézem aléltan, türelemmel, békén, s kérdem fölijedve, én vagyok-e még én, ha, vagy az a más ült helyibe az énnek? Lettem örökömben hazajáró lélek. De azért se, mondom. Én mondom, azért se. Olyat riadok, hogy mindenki megértse. Jogomat kívánom, eskü szerint. Vagy-vagy. Másképp szakad a húr. Ami valál, az vagy. Felforra Etelnek hirtelen a vére, zúgó patakokban ömlött a fejére. Mint malom örvényzett két füles, az ajka reszket valakissé, meg a szó is rajta. Eszeveszett, hallgass! Vézeszű, oktalan, gyáva, gyanús lelkű, puja, boldogtalan! Mintha nekem járni volna okom görbén, ha kaján elmével hitemet megtörném. Mi vagy te? Aszott fű pejhe az út mellett, gyönge akaratom neki a lehelet. Akarom, volt, nincs. Majd! Ezzel mene gyorsan, mint mikor az égnek villámtüze harsan. Követeket mindjárt küldi Etel lakra, ott udvara lévén fejedelmi lakja. Küldi kalauznak gyorsménű futárját, jó gondviselésben alkura ott várják. Maga búsfelhőként hömpölyög, és zordon. Köde haragjának esik aznap folyton. Este felé tisztul, kezd szállni magába, reggel mene önként Buda sátorába. Bátya, tüzes voltam, mert marcona voltál. Rettenetes váddal iszonyún vádoltál. Jöttem kezet adni, s kérni feledtségre, hanem a beszédem halljad előbb végre. Igazságtalanul engem ítélsz abban, hogy irántad volnék ravasz indulatban. Követek hibáját magam is feddettem, ők mégse akarván, én ide siettem. Császár, igaz, őket hozzád nem utalta, egyenest én hozzám jőni parancsolta. Tán mivel én a had folyamát intézem, akárhogy, akármint, benne semmi részem. Ajándékot is ők valamennyit hoztak, én két fele raktam jó eleve aztat. Sátromban azóta felezetten áll az, én voltam az osztó, te jövel és válasz. Vagy te felezd újból, s nekem add válaszra. De nem ennyi testvér e követség haszna. Nem arany és a kő, mely becsesebb annál, drágább e szövetség kőnél, meg aranynál. Kincs van elég, vagy lesz mindenkor a hadban, hanem így szerződés ára megadhatlan. Omló birodalmat jobb védeni néppel, hogy sem erőfogytik hadakozni éppel. Ki rám szorul egyszer, az köteles szolgám, kényemre azon túl fordítok a dolgán. Ki az én erőmön szokta meg a járást, nem tud maga lábán, elesik mindjárást. Vádolsz, hatalomra vagyok igen kabzsi. Úgy van, de az ok
Nem köznép hiú tapsi. Akarom, terjedjen hónok birodalma, gyökerit más földre bocsássa hatalma. Hatalom, mint a víz, vagy apad, vagy árad, soha középszerben tespedve nem állhat. Ország, ha erőtlen növekedni, már fogy, nyakadba is omlik, támasszad akárhogy. Császár dolgait én kémek után hallom, azért követekkel szerződni javallom. Teszem is, de bátya, ne az ellenedre, testvér, adsz a kezed józan feleletre. Hiszen, ha egyéb nem, a nyereség volna, szorítom a császárt éventi adóra, meg hogy az ifjú nép törődik a hadnak, zsákmánnyal is onnan kikig gazdagodnak. No hát, az okos szón engedve tanácsod, akaratom légyen a te megbízásod. Ne mondja, ki látja, vérdacol a vérnek, Etele és Buda együvé nem férnek. Így szóla, erővel, de azért nyugodtan. Buda kezét nyújtá hallgatva legottan. Nem mintha szavának értené a mélyét, de mert maga fölött érezte személyét. Azt látja, hogy öccse kínálja felesnek, hasznot is a harcból gondolja, keresnek. Tennap igaz bántá, de hiszen megkérte, könnyebb hagynia, mint haragunni érte. Valaki már azt is meghozta fülébe, öccse hogyan mordult követek elébe. Így lassan melegebb bizalomra zsendül, valamint a holdszén gerjed eleventül. Akkor Etel, bátyját fogva erős kézen, kereste szemét, hogy az övébe nézzen. Buda nyílt tükrébe oda néz e szemnek, s immár az Etele sátra felé mennek. Kiket, amint gyöngyvér sátor alól ketten meglát a kijőni nyájas szeretetben, szép nagy barna szemét váltotta nagyobbra, s áll vala, mint bálvány tovanéző szobra. Buda is megfordult, hogy visszatekintsen, és monda nejének. Jössz te velünk, kincsem! Tegnap se valáltán, jó Hilda öcsédnél, restasszony, pedig ím hármat alig lépnél. Reszkedsz, tudom azt is gyermek aladárért. Volna fiunk olyan, te nem adnád árért. Arany ezüstér, nem az egész világért. De hiába esdünk ilyen boldogságért. Jer hát, aladárral magadat múlassad, Ilda unalmát is minden nap oszlassad, hiszen akár együtt volnál vele mindig, te vagy a gazdasszony, ő szeretett vendég. Indult a királyné Buda e szavára, menet mosolyogván kisebbik urára. Bár esze megáll, oly csoda történt e nap, mert elpanaszolta Buda néki tennap. Hanem Ilda semmit nem tud vala ebben, csak hogy urát tegnap látta nehéz kedvben. Most fia képéhez piros ábrázatját lehajtva mutatta messziről az atyját. Mint rózsabokorból riad a madárka, szép anyja öléről fut-fut aladárka. A bokor ott guggol, keble marad tárván, kisdett szökevényét hűfészkire várván. S mint fürjike apró lábait a fűben, szaporázza léptét a fiú sűrűbben. Egyenest apjának szalad a szép gyermek, gondolja, na mindjárt az ölében termek. De miképp pillangót lebegő csukjával, ugrik elő gyöngyvér, lepni el csókjával. Sejti az a cselt már, és félre csapódik, lába tekervényes szaladásra oldik. Ángya pedig űzi hőgerjedelemben, csókszomja kidül a nagy fekete szemben. Ilda kacag túlról könnye szakadtáig, s fájó nevetésben elfárad odáig. Mire odaért, már biztos menedékből mosolyog a gyermek az atya öléből. Nénye felé oldalt, ravaszul mosolygott, gyöngyvér komoly arccal röstelli a dolgot.
Szállsz le hamar onnan! Ilda fiát feddi. Rossz gyerek, illő ez! Ilyet cselekedni! Megköveted mindjárt szerető nénédet! Fogadá a gyermek könnyen a beszédet. Célját, hogy elérte, nem bánja továbbá. Hagyja magát tenni béketűrő bábbá. Engedi gyöngyvérnek oda minden részen borítani csókkal, hazavinni kézen. Otthon egész estig gyönyörűn mulattak. Ez nap örömére nagy lakozást laktak. Egyben ama két hős, meg a felesége, Buda és Etel közt. Így lett meg a béke.

Nyolcadik ének. Szól a pohár közben Etele Budának. Két nap pihenő volt a Mátra vadának. Reggel ahhoz lássunk, mert az idő kedvez. Kell annak utána hadi készülethez. Vissza Etellakról alkudozás végett, én ide fordítom majd a követséget. Folyamát, hogy lássad, és hogy mire végzem. Minden nap előtted elmondom egészen. Az alatt a bércek rengetegit másszuk, szaporán a hűs völgy mögeit vadásszuk. Erre idő két hét telik, avagy három. Nem, ahogy akartam, nem az egész nyáron. Jó lesz, ha nem így áll, én is iszom, mondta Buda könnyű szívvel. Ez a holnap gondja. Húgom, feleségem, nosza még egy cseppet. Soha én két asszonyt sose láttam szebbet. Mosolyg rám puszták két aranyalmája, öreg embernek is a melle kívánja. De öcsém, ez a bor, veszed észre, jobbul, mintha tejet innám, kicsi nem árt abbul. Így Buda gondoktól üresíti keblét. Emeli két kézzel nagy billikom öblét. Nem teszi le, hanem tartja körülfogván, hol erre, hol arra, mindig mosolyogván. Hilda pedig s gyöngyvér, neki nem felelnek, simítják kezeit nagyságos Etelnek, hogy a vadászatban részt vegyenek ők is, sólyom madarakkal az udvari nők is. Ezek egy asztalhoz ültek vala össze, Buda az asztal főn, mellette az öccse. Alul a két asszony. Hanem egész sor van, így kicsi asztalból körül a sátorban. Öltözve fehérben, mind a hunok főbbi, ott isznak a táltos Gyula és a többi. Detre is ott vígad, négyen egy asztalnál, lélekadó bornál, szívemelő dalnál. Csak Bulcsú vezér ül hitvány kupa mellett, borital újsága ő neki nem kellett. Apám, nagyapám élt kabala tejével, burjál Leviért, mond, azt nem hagyom én el. Ám hadd így a közrend, szömöre rivalja. Hadd fejje lovát, ki maga is vakarja. Etele királynál bor van elég bőven. Igaz daliás kedv terem a szőlőben. Ritka érc az arany, drága nemes jószág. Ritka ital a bor, fejedelmek isszák. Etelének van sok bora és aranya. Kancasavó, ej, húj, maradhat ebanya. De hogy az est immár behaladt az éjbe, Etele fölállott, kehely a kezébe. Iszom a vendégért, velem iszik minden, akkor lenyugodni, kiki hazamenjen. Eleget múlattunk, holnap haj előre, hajnali hajtáson szükség van erőre. Mondván, kiüríté poharát fenékig, tetszett is, de nem is ez a példa nékik. Eloszoltak mégis. Buda legkésőbben, vissza egy-egy szóra fordulva menőben, hullatva egyenként, ami szívét nyomta, míg szeliden gyöngyvér maga után vonta.

Arany János, Buda halála. A negyedik rész hangzott el. Felolvasta Jónás Gabriella, hangmester Vixa Levente, zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince, rendező Sáros Pataki Zsuzsanna, szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Epilógus. Arany János versét Tóbisz Tinelli Tamás megzenésítésében és előadásában hallották.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Társadalmi célú reklám.
4: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-3333-as számot, vagy írjon az info@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
3: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: A Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
0: 22 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Az Élvonal Csúcs Kutatási és Tehetséggondozó Alapítvány kuratóriuma mielőbbi párbeszédet sürget a kormánnyal. Áll a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató nevével fémjelzett alapítvány közleményében. Magyar Péter miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja az alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, és Krausz Ferencet a már kifizetett 22 milliárd forint visszafizetésére kérik. Az alapítvány kuratóriumának tagjai, 4 Nobel és 1 Abel-díjas tudós a miniszterelnöknek címzett közleményükben azt írták, meggyőződésük, hogy a kiemelkedő tehetségek támogatása és világszínvonalú kutatások előmozdítása nem csupán intézményi cél, hanem Magyarország nemzeti és társadalmi érdeke. Azonnali távozásra szólította fel Vargazsi Andrást, a kúria elnökét, Magyar Péter miniszterelnök vasárnap a közösségi oldalán. A kúria elnöke elleni méltatlan támadásként értékelte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője vasárnapi közösségi oldalán közzétett bejegyzésében, hogy Magyar Péter távozásra szólította fel Vargazsi Andrást. Gulyás Gergely szerint a kúria elnöke elleni kormányzati támadás alkotmánysértő kísérlet arra, hogy az új kormány a független bírósági rendszert saját irányítása alá vonja. Orbán Anita külügyminiszter tiltakozását kéri Torockai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke, a román nagykövetnél a nagyváradi premontrei apát kilakoltatási ügye miatt. Torockai László az MTI-hez is eljuttatott nyílt levelében felidézte, Fejes Rudolf Anzelmnek a rend főapátjának kilakoltatását február 23-án és május 14-én a hívek akadályozták meg. A politikus azt kérte a külügyminisztertől, hogy kéresse be Románia magyarországi nagykövetét azért, hogy tiltakozzon a misére való szentségtörő fegyveres román állami behatolás, valamint az egész jogtipró eljárás ellen. 80 megsérültek a szombati modenai ámokfutásban, miután egy 31 éves marokkói származású olasz állampolgár autójával a gyalogosok közé hajtott. Az áldozatok között van egy házaspár is, akiknek a lábát amputálni kellett. Az olasz hatóságok szerint nem terrorcselekmény, hanem súlyos mentális probléma állhat a modenai gázolás mögött, írja az Il Sole 24 Ore. A modenai ügyészség tájékoztatása szerint a 31 éves Salim El-Koudrit őrizetbe vették, Az ügyészség súlyos testi sértés gyanúja miatt rendelte el a férfi letartóztatását. Matteo Salvini miniszterelnök helyettes, a liga vezetője a tartózkodási engedélyek szigorítását és a külföldi bűnözők kiutasításának felgyorsítását követeli. A szervezett bűnözés és a drog felszámolása a stabil társadalom alapja, hangsúlyozta a 14. Leópápa pénteken, amikor fogadta a Vatikánban az EBSZ drog és szervezett bűnözés elleni küzdelem második parlamentközi konferenciájának résztvevőit. Végül a várható időjárásról. Este felé a keleti ország részben még sok helyen lehet eső, zápor. Hétfőn általában sok napsütés várható gomoly felhőkkel, a hőmérséklet hajnalban 7 és 12 fok között alakul, délután általában 17 és 22 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Huszonkét óra 4 perc. Következik a zene közelben.

0: Hölgyeim és uraim, ez a Zene közelben műsor. Munkatársaim Bójás János, Pereszege Attila, és a magam nevében szeretettel köszöntöm Önöket, és mindannyiunk nevében Dukai Barna apás zeneszerzőt, aki a vendégünk. Az ő zenéjével nyitottuk természetesen, és ha megengeded, egy picit visszapörgettem, hogy milyen kapcsolódásaink voltak. Pontosan a legelsőt nem tudom, de Kocsi Zoltánhoz fűződik, talán a 180-as csoport, vagy valamelyik ilyen évtizedekkel ezelőtti. Csak a kiemelkedő találkozásokat említem, nagyon bólogatsz, úgyhogy akkor jót mondhattam. Aztán emlékszem egy pannonhalmi koncertre, egy nyári koncertre, ahol talán önálló ested volt.
1: Volt ilyen is, igen.
0: Igen, na, nagyon örülök. Látod, ezek emlékezetes pillanatok. Most, hogy készültem erre a műsorra, hát nagyon sok mindent meghallgattam és elolvastam. Tisztelettel köszöntelek, sok kitüntetésedet lehetne sorolni, de beszéljen a zene, azt hiszem.
1: Persze, az a legjobb.
0: Miért van az, hogy mondom, sok mindent átnéztem, és olyan az életed, mintha egy minden előzmény, minden körülmény nélkül oda pottyantál volna a világba, ugye a zenei világba, és professzorként, zeneszerzőként működtél volna. Tehát annyit tudok, hogy Győr, tanulmányok, kisbér, és ott aztán számomra megszakadta az életút. Sem a szülőkről nem találtam, hogy zenészek, nem zenészek, sem a környezetedről. Nagyon nem, rázod nem. A fejed.
1: Nem, a szüleim nem voltak muzsikusok, apám az nagyon jól zongorázott.
0: Na!
1: Liszt rapszódiákat volt képes zongorázni, én még emlékszem 4 éves korom tájban, hogy gyakorolt otthon, éppen azt hiszem a második rapszóit, de hát bár nem cis-mollba, hanem c-mollba. Nem,
0: úgy könnyed.
1: Hát nem. Mindegy, szóval ilyen értelemben mutatta ezeket a dolgokat, de hát direkt nem a családból jön ez a dolog.
0: De hobbiból zongorázott ő ezek
1: persze,
0: szerint.
1: Persze, persze.
0: Mellette, ha szabad kérdezni, mit csinált?
1: Bonyolultod az életem, mert a második világháborúban 4 évig volt orosz hadifogságban. Ugye 13-as volt, és 48-ban jött haza, 34 kilósan, és majdnem az összes foga ki volt esve, szóval azért az egy bonyolult helyzet volt. És hát utána még a nagypapa, mármint az apai nagypapa, az úgy nevelte őket, hogy kellett, hogy szakmájuk legyen. És hát ő neki kalaposmester.
0: Tökéletes.
1: Hutmacher, ugye?
0: Igen.
1: Neki kalaposmester volt a szakmája, de abban az időben, ugye nem volt ez szokásos vidéken, de ő érettségizett egy kereskedelmi és gazdasági szakközépiskolába Székesfehérváron. Tehát egy idő után ő, hát ugye voltak ezek a 45 utáni idők, amikor megjött, akkor utána a Rákosi korra, nem tudom micsoda, el kellett neki menni egy KTS-be, az Kisipari Termelőszövetkezetnek a rövidítése, ott volt könyvelő, de aztán 58-59-ben a Magyar Nemzeti Banknak a helyi fiókjába került.
0: És akkor ez kisbér?
1: Így van, igen, igen. És a hitelügyi osztály volt, ott volt. Hát ugye ők mezőgazdasági hitelekkel foglalkoztak, akkor volt a TSS-esítés, ahogy szokták volt mondani. És nagyon sokáig ott volt, aztán amikor azt a bankfiókot megszüntették és bevitték Komáromba, akkor utána ő neki már Komáromba kellett járni. Tehát ő, mint a Nemzeti Bank tisztviselő, élte az életét, és onnan is ment nyugdíjba.
0: És édesanyád, ha kérdezik?
1: Ő háztartásbeli volt. Hát abban az időben ez naturális volt. Már
0: tudom,
1: mint,
0: hát
1: én
0: édesanyám is, mérnök mellett.
1: Ő megtanult szőnyeget szőni, megtanulta a pedikűrös szakmát, de komolyan kitanulta, szóval papírja is volt róla. Szóval mindenféle ilyen dolgokkal foglalkozott, nagyon manuális volt. Ő benne volt egy kereskedői vér. 51-be Volt neki egy kis drogériája ott Kisbéren. 51-ben bejöttek az urak, lehúzták a redőnyt, és azt mondták, hogy mostantól kezdve ez már nem a magáé, hanem mit tudom, micsoda, és akkor kész. Szóval mindig, meg hát anyámnak volt egy igazi szakmai képzettsége, megint csak korábbról, fényképész volt.
0: Ó.
1: Persze. Ó. Fényképész volt. Anyám is nagyon tehetséges volt, meg az apám is, csak hát ugye a sors az nem volt direkt kegyes hozzájuk.
0: Hát egyébként, hogy mennyire ismerős mindaz, amit mondtál, az én anyai nagybátyám orosz hadifogságban volt 1948-ig, és azért tartották kint tovább, mert ő muzsikus volt, talán a név ismerős, Német Amadé, ő az operánál korrepetitor, vagy karmester lett, és azért tartották ott az oroszok, a végén már jól tartották, mert remekül tudott zongorázni, hangulatot teremteni, írt ilyen pamfletteket, éjféli randevú, meg ilyen cipszolat, hazajött, és most jön a dráma, és a családi öröm, a nagypapa szívét vitte el. Három napon belül meghalt agyvérzésben.
1: Já.
0: Tudod, a várakozás, ostrom, várakozás, és akkor egyszer csak megjön, és túlzott. Szörnyű dolgok, de ezek annak a generációnak a sajátjai voltak.
1: Ez volt a sajátos.
0: Egyedüli voltál, vagy volt testvérke?
1: Volt egy húgom. Az mozom, hogy volt, mert tavaly halt meg szegény.
0: Jaj.
1: Elég gyorsan. Szóval október végén vagy november elején felállítottak egy diagnózist, és április 13-án meghalt.
0: És neki volt művészi
1: képzőművészeti alakzatokat működtetett, tehát ő festett, meg rajzolt, meg goblent csinált, meg szőtt ő is. Ez az anyai nagypapa irányából jön ez a dolog, mert az is festett az anyai nagypapa.
0: Látod, milyen érdekes, hogy össze lehet rakni ilyen
1: vannak kis dolgok elő, de hát szakmailag senki nem volt szakmabeli.
0: De nem kell, hogy szakmabeli legyen. Hát ez mind az érzékenységet mutatja.
1: Hát nézd oda,
0: mind...
1: az tudom, hát ez is meséből tudom, ugye apám az annyira jól zongorázott a 30-as évek közepetáján, hogy a nagyszüleim azok azt mondták neki, hogy menjen a Zeneakadémiára, ők fizetnek minden költséget, amit... Na most nem ment.
0: Igen.
1: Hát aztán ez lett a vége.
0: Jó, hát utólag már nehéz megmagyarázni, de mindenképpen érdekes ebben az a lényeges, hogy ha nem is konkrét zenei gyökerek, de ezek mind művészi érzékenységre és nyitottságra vallanak.
1: Persze.
0: Úgyhogy azért volt mit örökölnöd.
1: Hát igen, valahogy ez így nézett ki.
0: Meg összeraktad valamikor, hogy a szüleidtől milyen arányban és mit örököltél?
1: Hát, nézd oda, tulajdonképpen az igazság, hogy mind a két szülőm nagyon tehetséges volt, csak a tehetségnek egy általános szintjén,
0: igen.
1: Csak nehezen birkóztak az élettel.
0: Nehéz volt az élet?
1: Hát, meg hát saját magukkal is nehezen birkóztak. Szóval nem csak az élet külsőleg nehéz, hanem az élet belsőleg is nehéz. Ugye ezt már tudjuk.
0: Ezt tudjuk, belsőleg nehezebb.
1: Így van.
0: Kívülről. És nagyon érdekes, hogy ezt te mondod, aki, bocsánat, hogy ezt, erről soha nem beszélgettünk, mint ahogy évtizedek óta nem beszélgettünk. Azt hiszem, hogy nálad ez a belső világ, ez szinte olyan, hogy van körülöttünk más is, de ez a tied, ez az igazi, ez a megművelendő.
1: Hát nézd oda, én most nagyon egyszerűen nem fogom ezt megfogalmazni, az ember életének van egy alanya. Na most ez az alany az én bennem belül van. Nem rajtam kívül van valahol, valakiben, valamiben, hanem rajtam belül, és hát ezt folyamatosan, ezt a kapcsolatot, ezt ápolni kell, és szépen alázatosan fogadni azt a dolgot, ami ott belül van.
0: Nekem volt egy nagyon jó barátom, biztos ismerted, Vukán György.
1: Hogyne?
0: Aki remek zongorista, igen. Jazz zongorista.
1: Igen.
0: Csináltunk egy beszélgetéses könyvet, aminek a címe az lett, ami Gyurinak a mottója. A zene a jó Istennél van.
1: Hát ez így van. Ez így van. Egy 19. századi hindu, hát most európai meghatározásokat nem tudok mondani, bölcs, az azt mondta, hogy a zene a legjobb átviteli eszköz a materiális valóságból az örökké valóság felé.
0: Tökéletes, tökéletes.
1: Hát, ezt, és ezt komolyan is lehet venni. Igen.
0: Vehetjük?
1: Hogyne, csak is.
0: Igen, igen, hát bár nagyon sokan vennék ezt komolyan. A te művedből hallottunk ízelítőt egy picit, bejátszásképpen utókonferálást légy
1: igen.
0: Szíves.
1: Ez egy, hát mondjuk úgy, hogy nonett, három hegedű, három mély hegedű és három gordonka, és az a címe a darabnak, hogy Fölízzás a tüzekben.
0: Ugye, amikor készültem erre a beszélgetésre, kinyomtattam üveit, szívét, stb., el voltam ragadtatva a címektől is. Most bocsánat, mert nem mindegyikhez tudok zenei élményt is kapcsolni, de azok a címek, de bármit, bárhonnan felolvashatok, a kő lobogó lángja.
1: Így van.
0: Hát ez már önmagában zene.
1: Ez egy szóló fuvola szonáta, tehát egy fuvolára készült szólószonáta. Nagyon erős Bach inspirációk vannak a háttérben.
0: Nem csak ott, hanem nálad nagyon sok.
1: És ez úgy is néz ki, hogy a BACH téma az az egyik központi magja az egész darabnak.
0: Egy másik cím, Kiszáradt kút a nedves holdfényben.
1: Így van. Ez nagyon különböző, tehát van neki egy duó változata, van neki egy kvartett változata, és van neki egy sextett változata. A kvartett és a sextett változatok azok fuvolákra és gitárokra vannak. És a duó változatok azok viszont kicsit komplikáltabbak, mert van olyan, amelyik fuvolára és gitárra van, van olyan, amelyik pikolóra és cimbalomra, vagy pikolóra is vibrafonra van, és van olyan, ami basszus fuvolára és három tenorgambára.
0: Ez biztos úgy született meg általában, amikor ilyen összetételű muzsikusok lehettek körülötted.
1: Nem feltétlenül, nem feltétlenül. Hát nézd oda, nem nagyon törődök azzal, hogy mi van körülöttem, mert ami belülről jön, az fontosabb. Most nemrégiben fejeztem be egy olyan darabot, ami egy szoprán énekesre van, és egy magyarul így mondanánk, hogy alt szárnyökürtre. Az ugye flicorno alto in mi b, ugye ez az alszánykürt, ez egy transponáló fúvós hangszer, a brácsa lágéjában van, fantasztikusan szép hangon lehet rajta játszani, ez egy szakszkürt, ugye, és hát én a Stravinsky Jeremiás síralmaiba közismertebb névjen a trénibe hallottam erről egy énekessel, vagy két énekessel ottan.
0: És annyira megmaradt.
1: Ez nagyon régen volt, ez még a 70-es évek második felébe, de hát az egy olyan szín, na most hát egy szoprán énekessel, ez, azért mondom, hogy engem még mindig vonzott a szín. Tudod, nekem volt egy nagyon kedves barátom, a Karácsony Gábor. A festőművész Karácsony
0: Gábor. Igen.
1: Ő a Dunakörös volt, meg minden. Na ő mondta azt, azt mondja, nézd ott, azt mondja, be kell vallanunk, hogy a világ legspirituálisabb festészeti stílusa a távol-keleti festészeti stílus. Na most hát nem kell messzire menni, a Hiroshige mester, a Hokusai mester, akik a 19. század első felében léteztek, amikor itt Európában a Delacroix, meg nem tudom kik voltak, vagy Maruyama Okio, aki a

0: eszkábált valami tetőt, és amikor olyannya volt, akkor oda ment, az húzott egy vonalat, meg egy másikat, azt utána hetekig semmit. Így aztán egy kép az 5-6 évig készült. Na most hát ez teljesen idegen egy ilyen európai látásmód.
1: Pláne a mai világtól.
0: Persze. Úgyhogy hát azért mondom, hogy ezek engem nagyon mélyen érintettek, és nem csak a szemléletmódjukban és az esztétikájukban, hanem a formai szempontjaikban is, és a szín struktúrákban, ezek a fametszők, ezek a Hiroshige mesterek, hát ez elképesztő. Hát ez az európaiakat is meglepte, mikor a párizsi világkiáltás volt, akkor a Debussy meg ezek is ott látták, ezeket
1: hát úgy van,
0: teljesen ki voltak akadva. Össze nem tudták.
1: És inspirálta őket.
0: Így van. Hát ők ottan gamelán zenét is hallottak, meg ilyesmit. Úgyhogy azért mondom, hogy ezek különös dolgok.
1: Különös, de most kezdem megérteni, hogy a tanítványaid miért olyan lelkesek, amikor szóba kerülsz. Szóval ez azért érdekes, mert nyilván bármelyik foglalkozáson két kanyarral te már ebben a világban vagy, és erről is beszélsz nekik.
0: Hát nyilvánvalóan, de ehhez nem kell egyébként Kelet-Ázsiába menni. Szóval
1: ott vagyunk mi.
0: Hanem a Eckhart mester, most, hogy a legnagyobbakat említsem, számomra a legnagyobbakat, vagy a Dante, vagy a Juan de Santa Cruz, akit ugye magyarul Keresztes Szent Jánosnak hívunk, hát Keresztes Szent Jánost olvasod, akkor megértetted a lényeget. Ha megértetted, hogy miről van szó. Hát ha nem értetted, akkor persze akkor örök titok marad. De szóval ezek hihetetlen szellemi nagyságok, és hát ezzel párhuzamosan zenei nagyságok is vannak, mert ugye egy Okekem, vagy egy Pierre de la Rue, vagy Philippe de Vitry, vagy mit mondjak, akár a Palestrina, vagy az Obrecht, vagy a Bird, vagy a Thomas Tallis. Hát szóval ezek nekem ilyen folyamatosan fölfele lehet nézni. És hát ugye tulajdonképpen nekem valahol a kontinuitás szempontjából a Haydn személyével véget ér a folyamat, utána szigetszerű állapotok vannak, már folyamat nincs.
1: Ha már Haydn mestert említetted.
0: Hát az egyik legnagyobb az. Ugye ő a Kisalföldnek a túlsó szélén született, Rórauba, én pedig Szőnybe születtem, tehát a másik szélén, ottan a Dunánál. Ő se volt messze a Dunától tulajdonképpen.
1: Abszolút
0: nem. Én jártam is azon a helyen, szóval, ugye a szülőház nincs meg, de ott van egy ilyen osztrák parasztház, amit oda építettek a helyére.
1: Forgattunk is ott annak idején.
0: Igen. Szóval azért,
1: pici ágy.
0: Szóval azért az igazság, hogy amikor hazalátogatott, letérdelt a földre a ház előtt, és hálát adott az örökkévalónak, hogy ő vele. Szóval azért mondom, hogy itt van az, amit én mondjuk úgy, hogy a legfontosabbnak tartok.
1: Én ezzel...
0: A hála és a szeretet.
1: Abszolút egyetértek. El kell mondanom, hogy Haydnhez hogyan kapcsolódtál néhány héttel ezelőtt az én életembe.
0: Igen.
1: Kérlek szépen az Edith, Klukon Edith, Ránki Dedi felesége, meghívott a Szent László közösségi házban lévő koncertjükre, ahol az Edith Haydn Krisztus hét szava a keresztfánnak a zongora változatát, amit nem a mester komponált, hanem valaki ott a kortársak közül, de látta Haydn és bólintott, hogy oké, ezt lehet. És a legvégén az utolsó fejezet, mondjuk úgy, az egy ilyen nagyon viharos.
0: A Terra Motto, igen.
1: Igen, nagyon szenvedélyes zene, és non-stop hozzátette az Edith a te kompozíciódat, ott voltam, hallottam, a Boldogasszony anyánk feldolgozását.
0: Így van.
1: És olyan tökéletesen passzolt a kettő, hogy én állítom, hogy a közösségi házat megtöltő közönségből két kézzel megszámolhatom, akik erre rájöttek. Ez azt hiszem a lehető legnagyobb dicséret.
0: Hát igen, hát nézd.
1: Mert ugye közte azért volt majdnem 200 év.
0: Persze. Hát több mint 200 év van köztünk, mert ugye 218 év, mert ő 1732-es

0: ugye?
1: Tehát... Így igen, de nem tudom, hogy mikor komponálta a Krisztus hét szavát.
0: Hát,
1: mert az van ja, vonós zenekarra, kórusra.
0: Igen, minden. Hát valamikor ottan a 80-as években valamikor.
1: De a lényeg az, hogy hihetetlen nagy időtávolság.
0: Hogyne, hát az már 200 év, az kövös timmel, igen.
1: És aztán megnéztem.
0: Ezt a darabot én sem nagyon régen írtam, mostanában valakor. De én nem datálom, szóval nekem nincs datálva a művek, a legnagyobb része nincs datálva, fogalmam
1: magunk sem. Között nem is érdekes.
0: Hát, én ezt
1: egy
0: tudom.
1: Tudósnak meg, aki majd feldolgozza, annak érdekes.
0: Persze.
1: És hát tudod, mi az Edit koncert sorozatának a közös címe? Könyvzsák koncertek.
0: Igen.
1: És ez egy Vörös Sándor
0: igen.
1: idézet, nem tudtam ezt ő.
0: Igen, igen, igen, igen.
1: Hát ott az ember mindig tanul, így 88 éves korban is, hát ez a jó. Muszáj zenélni, mégpedig a te műveddel folytatnánk. Szimfóniák az éjféli naphoz.
0: Így van.
1: Nem szeret zenéről beszélni, azt tudom. De...
0: Hát ez egy nagyon nagy apparátus, ez 60 vonós és 18 fafúvós, tehát ebben csak vonósok és fafúvósok vannak. A vonósok azok folyamatosan játszanak végig szünet nélkül, a fúvósok pedig, hát hogy levegőt kapjanak, azért ugye vannak nekik néha szüneteik, de ilyen hatalmas akkordok szólnak, 108 akkord szól, majdnem negyed órán köröztül, ahogy ez végig megy. És nagyon hangos, tehát ez egy forte darab.
1: Ezt mutatta be a Zoli?
0: A Zoli, igen.
1: Kocsi Zoli.
0: Igen.

0: ha nem mondtad volna el, amit előtte hallottunk, nehéz lenne beskatujázni ezt a akkord oszlopokat, pilléreket, mindegy, minek
1: oszlopokat nevezem. Nyugodtan mondhatod, ez olyan, mint egy ilyen oszlopcsarnok.
0: Olyan, mint egy oszlopcsarnok, és közben azt képzeltem el, mintha egy egyiptomi igazi oszlopcsarnokon mennénk végig.
1: Teljesen jó, abszolút.
0: Örülök
1: jó,
0: neki, abszolút. Hát sugallta a zene.
1: Ez az egyiptomi, igen. Igen. Az a nagy megalitikus építkezés.
0: De ott is egy pillanat alatt azt éreztem, mintha úgy ott vagyok, de elemelkedve. Tehát valamilyen más szférába visz.
1: Hát nézd, hogyha ez addig szól, milyen hosszú a darab, akkor utána valószínűleg jobb legalább 5 percig csöndben maradni.
0: Igen. Egyébként nagyon hosszan tudnánk beszélgetni a csendről, mert szerintem életünkből az hiányzik.
1: Így van.
0: De
1: hát már akinek.
0: Pontosan ezt szerettem volna mondani, hogy általában hiányzik, de rajtunk múlik, hogy meg tudjuk-e alkotni. Ugyanúgy meg kell komponálni.
1: Persze.
0: Tehát a csend nem jön így, nem kínálja magát, nem erőszakos.
1: Persze. Hát nézd, az ember először is a legfontosabb az, hogy van a külső és van a belső. A külsőben sose lesz csönd. A mai világban meg egyébként se.
0: Teljesen függetlenül, hogy hol élsz.
1: Így van. De ha az óceán közepén egy csónakba csücsülsz, ott se lesz csönd. Viszont belül lehet csöndet csinálni. A belső csend az azon múlik, hogy abba hagyod-e a gondolkodást, vagy sem.
0: Hoppá.
1: A gondolkodást abba lehet hagyni, és ezt meg lehet tanulni körülbelül 25 perc alatt, aztán utána csak gyakorolni kell. Ez annyit jelent, hogy ott vagy, ahol a figyelmed van. Ha a figyelmed nem a gondolataidra szegeződik, hanem a saját létedre, hogy így mondjam, akkor egy idő után a gondolatok abba maradnak maguktól. Mert azáltal, hogy rájuk figyelsz, azáltal kapnak egyfajta posztamenst, amin ők meg tudnak nyilvánulni. Ha nem figyelsz oda, akkor egyszer csak abba hagyják ezt a dolgot. És akkor üres lesz, és csöndes lesz belül minden. És ez egy olyan fajta csend, ami, hát tulajdonképpen ez az igazi csend.
0: Az előbb emlegetted, hogy nagyon sok minden távol-keletről jön, mint ahogy hát sok ezer éves múlt. De nem csak távol-kelet, hanem ugyanígy India is.
1: Hogyne, hát az egy külön világ.
0: India. De a kettő nincs olyan távol egymástól.
1: Hát nézd, ugye mondjuk a Yiking vagy Yiching, ahogy szokták emlegetni a kínaiaknak az 5 szent könyvéből a legelsőt, vagy a védák, vagy a brámanák, vagy az upanisádok, vagy bármilyen hasonló ilyen szent iratok, magyarul a hindu világkép, ezek onnan nézik, a másik az máshonnan nézi, de ugyanazt nézik. Ugyanazt nézik. Volt nekem egy mesterem, egy ferences szerzetes, akit úgy hívtak, hogy Szedő Dénes. A Szedő Dénes az onnan lehet tudni, a Kodály kórusműveknél néha
0: igen, ismerős a név.
1: Szöveget, vagy írt szöveget, vagy nem tudom micsoda. Ő egy különös... Az Utas és a Holdvilág című
0: Szerbantal
1: regényben az ő bátyjáról mintázta az egyik szereplőt a Szerbantal. Tehát azért mondom, hogy engem tanított, ő is ilyen 80 és 90 között volt valamikor, amikor találkoztunk, meg akart velem ismerkedni, és akkor valahogy volt valaki, aki ezt a dolgot létrehozta. Hát nézd, én ott kaptam egy olyan, hogy is mondjam, egy olyan, nem impulzust, hanem egy olyan látóteret, vagy hát nem is tudom, egy ilyen végtelen látóteret, hogy azt sose felejti az ember.
0: Ez nálad egy ilyen sugallat, fordulópont?
1: Nem, inkább egy sokkal finomabb dolog. Egyszer csak úgy belejött, és kinyílt, és szétnyílt, és kinyílt az egész dolog. Szóval döbbenetes volt, mert hát ugye én akkor voltam, hát 27, 26, 27, 28 éves, mikor találkoztunk a Dénessel. Hát ő nálam 45 évvel legalább, vagy lehet, hogy 48-al idősebb volt. Szóval ő a 900-as évek elején született valamikor. De hát mindegy, szóval én ott kaptam egy olyan látásmódot tőle, amit hát én beépítettem a saját létembe.
0: Korábban olyan látásmódot volt?
1: Volt.
0: A korabeli srácoknak? Nem. Vagy már nem?
1: Nem, egyáltalán nem. Ő nem ismerte például a Laócit, a Dénes, és én elvittem neki a Laócinak a Tao Te Ching fordítását, az akkor elérhető Csongor Barnabás féle fordításban. Elolvasta, és akkor azt mondta, hogy igen, azt mondja, ez így pontosan így van. Úgy van, ez pontosan így van. Úgyhogy azért mondom, hogy, és megdöbbentő, ő írt ilyen kis zenéket, ilyen egyszerű kis kórusos zenéket, és odaadta nekem azokat a darabokat, hogy nézzem át, és hogyha úgy gondolom, akkor javítsak bele, vagy mondjam el a véleményemet. És aztán egy csomó helyen én mondtam a véleményemet, és akkor meg egy részét elfogadta, át is alakította, más részét megtartotta. Szóval mondom, ő egy mester volt. Szóval, na, 11-12 nyelven beszélt, írt, olvasott, vagy nem tudom, szóval egészen félelmetes volt. És hát egy ilyen kis 2x2 méteres kis szobába csücsültünk 1,5-2 órát, és akkor ő ott nekem tartotta ezeket a témákról, ezeket a elbeszéléseket. Szóval egy olyan tiszta szellem volt, aki a halála után is teljesen átlátszó. Most ezt így nagyon furcsán lehet így érteni, hogy most a halála után, de hát én nekem vannak ilyen kapcsolataim, akik a haláluk után megjelennek nálam, és mutatkoznak így, úgy, amúgy ezért, azért, amazért. Tehát azért mondom, teljesen átlátszó, tehát egy teljesen tiszta szellem, akiben semmi nem maradt az anyag lehúzásából. Teljesen át.
0: De az már ott van.
1: Ott. Tiszta üveg. Hát ő még nagyon régen halt meg, még a nem is tudom, a 80-as évek második felében, nem tudom pontosan.
0: Egyébként ez fantasztikus.
1: Egy csodálatos.
0: Ha megengedett, két személyes élményt kapcsolok ide.
1: Igen.
0: Az egyik hazai példa, hosszú évekig életének az utolsó szakaszában közeli lelki kapcsolatba kerültem a Placid atyával, aki évekig a gulágon volt.
1: Igen, és igen. Mosodába dolgozott.
0: Mosodába, úgy van. És egy fantasztikus ember volt, aki egyszerű ember, tehát nem egy ilyen szuperművelt villózó valaki, de a megértés, a szeretet, a nyitottság valahogy úgy sugárzott belőle, gondolom, mint a te nagy nevű elődeidtől. Ez az egyik. A másik, jártam Tibetben. Turistaként.
1: Mikor?
0: 90-es években.
1: Aha.
0: 90-es években elég nehéz volt oda jutni, mert akkor még nem kapták fel, mint turista úticélt. Na most az a baj, de hát ez nem baj, hanem így hozta az élet, hogy óriási élmény volt. Egyet felelőntek, hogy a mester és a tanítványai. Előttem van, az egy ilyen, nem ültnek és mesél, hanem magyaráz, és visszakérdez rögtön a guru, mester.
1: Igen.
0: És majdnem, hogy üti a tanítványokat, hogy bele súlykolja, de a szó fizikai értelmében fel is vettük videóra. Természetesen én nem ismerem olyan mélységben, messze nem, sajnos, ezt a világot meg mindez, de megérinti az embert. Abszolút megérinti. Aztán kicsit utána olvastam, és a summa nagyon leegyszerűsítve az volt, hogy a hívő ember számára az, bocsánat, hogy nagyon póriasan fogom fogalmazni, majdnem, hogy mindegy, hogy hívják azt a magasságosat Krisztusnak, Buddhának, töröröm, mert a lényeg, hogy van, és a másik lényeg, hogy közelíthetsz hozzá.
1: Így van.
0: Tied a szó.
1: Ez pontosan így van. Dénes is pontosan ezt mondta, hogy azt mondja, nézz oda, mindannyian ugyanazt a tüzet üljük körül. Ki innen nézi ki, onnan nézi ki, amonnan, ilyennek, olyannak a mondja, de ugyanazt a tüzet nézzük. Hát erről szól a történet. Hát ennek a materiális kivetülése az, hogy mindenkire ez a nap süt, és mindenki, az összes bolygó itt a nap körül forog ebben a naprendszerben, de minden a naptól függ, szóval itt nincs mese. Ha a nap az valami más csinál, akkor itt nagyon gyorsan más lesz a történet, persze nem fog más csinálni, mert ugye tudjuk, hogy ez hogy van, de van egy belső nap, és ez a belső nap. Szóval ezek nagyon nehéz dolgok, mert ugye a mai elsődlegesen és kizárólagosan materialista világban ezeket a belső tapasztalatokat nagyon nehéz. De hát ugye volt egy most már Szent Piónak nevezett Páter Pió, aki ugye...
0: Pió atya.
1: Így van. Aki, hát én nekem az egyik ilyen fénylő vonal, aki, hát ugye, és ez a 20. században vagyunk, ugye, tehát nem a valamikor, a középkorban, amikor azt mondják, hogy így
0: és közel,
1: úgy.
0: Olaszország.
1: 68-ban halt meg.
0: Igen.
1: Hát 18 évig együtt éltünk ebbe a világba. Egyszerre 6 különböző helyen találkoztak vele, több száz kilométer távolságban, és dumáltak vele. Mindenki dumált vele, és azt hitte, hogy ő vele beszél. Kész. Szóval most, és hát most egyebeket nem is mondok, hogy gyógyított meg embereket, meg nem tudom micsoda, szóval 10 000 számra. Szóval a valóság egyáltalán nem az, mint aminek máma ezt itten.
0: De a valóság mondani. Mindenképpen bennünk van, hogyha ki tudod nyitni azt a belső ajtót?
1: Hát,
0: kékszakálú herceg?
1: Persze, anélkül nem is érdemes semmit se csinálni. Szóval annak, akkor abba lehet hagyni. Szóval fülösleges akkor minek? Szóval ezt a dolgot, amit itt meg lehet ismerni ebbe a világba, az 30 év alatt pontosan kiismerted. Utána már csak ugyanaz a rendezés jön, más kosztümökkel, más koncepciókkal, meg más, de ugyanazt hallod.
0: Mert a belső utat az egyedül járod.
1: Így van.
0: Lehet támpont.
1: Az viszont nem így működik. Ott nem ugyanazt hallod, hogy ha te elindultál, akkor mindig újabb és újabb és újabb, és soha nem jutsz ismétléshez. Mindig egy magas, ha még úgy tűnik, akkor is egy magasabb szinten is, mert állandóan egy spirál megy fölfelé, és annak következében egészen más a kitekintés, nem mindegy a spirálnak melyik körén vagy, ahonnan kitekintesz. Hát ez...
0: De ki kell tekinteni?
1: Hát óhatatlan.
0: Vagy be kell tekinteni,
1: óhatatlan.
0: Az ugyanaz.
1: Óhatatlan.
0: Valahol írtad a zeneszerzésről,
1: igen?
0: Hogy az nem is zeneszerzés. Megtalálnám
1: mit, itt. Mit voltam képes mondani?
0: Itt is mondtad, de korábbról is olvastam, amikor
1: igen?
0: Készültem. Tehát a lényeg az, hogy én magamban kicsit mosolyogtam, mert akit idéztem, ugye Vukán Gyuri.
1: Igen.
0: Ugyanazt fogalmaztad meg másképp.
1: Igen.
0: És én azt hiszem, hogy annyira nem ismerlek, de abszolút érzem, hogy te éled a magad belső életét.
1: Igen.
0: És körülötte vannak a világ eseményei.
1: Úgy van. Igen.
0: Biztos vagyok benne, hogy mindenről tudsz, van véleményed, de sokkal fontosabb, amit belül élsz.
1: A véleményem se számít. Lényegtelen az én véleményem.
0: De azért kell tudni, hogy hol él az
1: persze,
0: ember.
1: Persze.
0: És tökéletesen kielégít az, hogy most már verset írsz, komponálsz, alkotsz.
1: Persze, persze, hát én zongorázom is meg. Szóval azért nem egy ilyen elméleti zeneszerző vagyok, hanem egy nagyon is gyakorlati. A Stravinsky-ról vannak filmek, ahol ottan hosszasan mutogatják különböző. Mindig írt, és azonnal kipróbálta. Én is ezt csinálom, hogy azonnal a zongorán.
0: Ez részletkérdés tulajdonképpen.
1: Ez nekem rendkívül fontos, hogy azonnal halljak valamit abból, amit kitaláltam. De ami a zeneszerzést illeti. Hát nézd oda, egyszerűen fogalmazok. Azt, amit improvizálni lehet, azt nem kell leírni. Amit nem lehet improvizálni, csak azt érdemes leírni. Nekem ez a véleményem a zeneszerzés. Az a zeneszerzés, amelyik papírra van írva, az csak azt érdemes papírra írni, amit nem lehet improvizálni. Amit improvizálni lehet, azt nem érdemes leírni. Minek? Azt improvizálni kell, és az az élet maga abban a pillanatban, amikor improvizálunk. Az a legdöbbenetesebb élet, amikor improvizálunk. Hát jazz muzsikusokkal, a Gadó,
0: Gadó Gáborral,
1: a Grencsó Pistivel, sokakkal zenéltem, és hát franciákkal.
0: Te is játszottál jazz?
1: Persze. Nézd, mi szabad improvizációt csináltunk.
0: Ezen. Mint a Szabados Gyuri?
1: Hát olyasfélét, de mégse olyasfélét.
0: Igen, szóval igen, igen.
1: Franciákkal.
0: Igen.
1: Egyszer volt egy olyan koncertünk a nyitott műhelybe, ez nagyon régen volt. Hát annyira nem nagyon régen, hogy is van 2004 és 2010 között valamikor. Ezek a fiúk, meg lányok, volt egy trombitás lány Párizsban, hogy a konzervatoárnak a jazz tanszékéről jöttek, és akkor a Gadónak voltak az ismét. Ott láttam őket először. Kicsit összeraktuk a hangzást, hogy ki mit szólt, de nem próbáltunk semmit, csak hogy a hangzás hogy szól.
0: Hát a legnagyobb jazzmuzsikusok így.
1: Játszottunk másfél órát, az az életem egyik legszebb élménye volt.
0: Hát elhiszem.
1: Nem is tudtam velük beszélni, mert ők franciául tudtak, én
0: de
1: meg nem.
0: De nem is kell.
1: És kész, mindenki tudta, hogy miről van szó. Kész, világos volt. Tehát azért mondom, hogy ezek kisgyerekkoromban is innen indultam, mert én utáltam gyakorolni ezeket a hanonokat, meg kovánokat, meg mit tudom, milyen csernyiket, meg nem tudom, és akkor hanon játszogattam magamnak, ami jött. És hát egy idő után azért persze megtanultam rendesen zongorázni, de ez egyszer csak, hát mikor, ez 2004-ben jött a Gadó, és mondta, hogy hát esetleg nézzük meg valamit meg. És eljött hozzám, ott ő gitározott, én zongoráztam ki. Aztán elindult ez a folyamat, nagyon jó volt. Ez bennem felszabadított mindent, ami addig, na most bonyolult az életem, nem akarok itt részletekbe menni.
0: De én szeretném javasolni, hogy folytassuk a beszélgetést egy másik műsorban, hogyha egyet értesz.
1: Hát figyelj, hogyha neked ez jó, akkor hát természetesen.
0: Nem nekem, hanem a hallgatóknak.
1: Szóval az bonyolult volt az az élet, tehát én kétségtelen, hogy 2004 őszétől ez így elindult. Hát az, mondanám azt neked, hogy mindentől, amitől meg akartam szabadulni, amit a zeneszerzésből tanítottak nekem hivatalosan, ahhoz ezt hozzásegített ez a dolog. És hát sok mindenre rájöttem, például arra, hogy mondjuk például a Kodálynál ezek a nagy darabok, mint a marosszéki táncok, meg a galántai táncok, meg a
0: mondjuk páva, a Tedeum.
1: Vagy a páva variációk. Szóval ezeknek van egy elvi formája, de hogy ez milyen szabadon és a saját belső meggyőződése szerint kezeli ezt a dolgot, az valami egészen fantasztikus. Az valami egészen fantasztikus.
0: Innen fogjuk folytatni. Hölgyeim és uraim, én nagyon bízom abban, hogy Dukai Barnabás gondolatai önöket is megragadták, és hát természetesen zenével keretezzük ezt a beszélgetést, és amikor összeállítottuk a műsort, akkor azt javasoltad, hogy Lebegő pára a mélység szélén.
1: Ez egy vokális darab az Apokalipszisnek a szövegéből, görög nyelven, az a szöveg, hogy oti kronos uketi este, azaz, hogy idő nem lesz többé. Ez a szövege a motettának, ezt négy tenor énekli.
0: Hölgyeim és uraim, vendégünk volt Dukai Barnabás zeneszerző, munkatársaim Peresztegi Attila, Bójás János és a magam nevében köszönjük a figyelmet, folytatjuk a beszélgetést a tanár úrral. Én azt hiszem, hogy mindannyian ízelítőt kaptunk ebből a különleges, de fantasztikus, mélyre látó, arrafele igyekvő emberi akaratból és legfőképpen érzésvilágból. Köszönjük a figyelmüket, és akkor Dukai zenéjével búcsúzunk.

0: Lajta László felvételét a Trio Concertante Budapest adta elő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 23 óra. A Keresztény Közéleti Akadémia ismétlése következik.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Bot Péter Ákos, a beszélgetőtársam, korábbi miniszter, illetve a Nemzeti Bank elnöke az Antal kormány idején. Kedves Ákos, az euró bevezetése végre igazán napirendre került, nekem régi vágyam, mert viszonylag sokat járok külföldre, és annyi macera van azzal, hogy az ember a pénzzel ügyeskedik, tehát én örülnék neki már régóta, hogyha mindenkihez hasonlóan Európában, szinte a Vatikántól kezdve a szomszédos országok közül is most már jó páran ezt a pénzt használják. Közgazdászként, korábbi bankelnökként, hogyan érinti ez a mindennapi embereket, a nyugdíjasokat, a diákokat, tehát mi lesz a haszna, de először is, ha most mindent bedob Magyarország, hogy az euró bevezetése tényleg napirendre kerüljön, az hány év múlva lesz valóság legkorábban?
4: Köszöntöm a hallgatókat, és valóban kezdjük azzal, ami az odavezető út, és ez hosszú. Tehát aki most hall az euróról, és örül, na, lesz euró, mert a kormány akarja, hogy legyen, akkor rögtön le kell hűtenem a várakozást, hogy jó néhány év. Aki fél attól, hogy új árakat kell megtanulni, és centbe kell majd a tojást a piacon megvenni, eurócentben és nem forintban, azt mondja, megnyugtatom, hogyha ez megnyugtatás, hogy jó néhány év. És miért? Azért, mert a közös európai valuta az egy olyan konstrukció, amelynek vagy olyan ház, vagy nem tudom, költőképet használjak, amelyben a bejutás, vagy inkább klubnak is mondhatnám, nem egyszerű, tehát a klubtagsági díjat le kell róni, és kell vállalni a tagsági követelményt, és föl is kell nőni hozzá. Na most ez azért ilyen bonyolultan mondom, mert amikor megalkották, akkor az volt a helyzet, hogy Nyugat-Európában akkor 15-en voltak mondjuk, 15 fajta pénz nem volt. És amint valóban, hát mondod, egyik országát határán átmentünk a másikba, és akkor át kellett váltani a pénzt, tehát ez macera. De ez még abszurdabb lenne, amikor már 27-en vagyunk. Tehát ebből lehet látni, hogy egy viszonylag logikus dolog, de folyamat, mely folyamatban Magyarország meglehetősen a sor végén van, ezt már elkapkodni nem lehet, mert mások, szlovénekkel kezdve 2006-ban csinálták 20 éve. Tehát itt igazából ez egy késői frigy lesz. Ugyanis ezért ez egy szoros kapcsolat. Hogy hány év, arra válaszolok, hogy ha rákérdezel arra, hogy mik is ezek a belépési feltételek, mit kell tudni ahhoz, hogy egy ország bekerüljön?
3: Rákérdezek, mit kell tudni ahhoz, hogy egy ország rákerüljön? Egyébként azt megmondom neked, én Olaszországban jártam sokat, amikor az eurót bevezették Olaszországba, és hát körülbelül egy olyan 2 éven át minden ár ki volt írva euróban is, és lírában is, tehát van egy betanuló időszak.
4: Igen.
3: Mindenki számára.
4: Ezzel nincs mit csinálni, persze hozzáteszem, hogy azóta eltelt azért 1-2 évtized, tehát ha valaki jár külföldre, és nem kell nagyon messzire menni, hát átugrik Szlovákiába, vagy elmegy Horvátországba, de ha bárhova megy el, ahol euróval lehet fizetni, akkor tudja, hogy mégis mibe kerül. Tehát ez nem a 2000-es évek eleje, tehát most már a társadalom nyilván fel van készülve, sőt, hát nem árulok el titkot, de hát a magyar lakosságnak a megtakarításának egy nagyon jelentős része euróban van. A vállalatok euróban számláznak, sőt volt olyan igény is, hogy euróban fizessenek munkabért, azt elég bonyolult jogszabályok miatt. Szóval az euró az velünk él, úgy mondják, hogy euróizálva van már a magyar gazdaság, tehát ez nem a 2000-es évek esete, amikor még el kellett magyarázni mi. Hát olyas valami, amit Észtországtól le egészen Bulgáriáig nagyon sokan megcsináltak és működtetnek. Na, de azért mégiscsak ez egy klub, és a belépési feltételek elég szigorúak. Nem abszurd feltételek. Kicsit olyan ez, mint hogyha hát valaki egyetemre akar menni, és akkor van egy felvételi vizsga. Sőt, kettő is van, meg egy alkalmassági. és ezeken át kell menni. Matekból, meg történelemből felvételit kell írni, és hogyha átment ezen a testen, akkor kedves kolléga, várjuk szeptemberben a padokba. Mik ezek a feltételek? Ha nincsen nagyon sok időnk, és nem is kell egyelőre erről sokat beszélni, majd a gyakorlatban is lesz elég szó erről, ne legyen nagy az inflációja annak az országnak, aki be akar lépni ebbe a klubba. Tehát ne vigye magával az inflációs hajlamát. Hát az olaszok is, igen, rakjanak előbb rendet otthon. És azért is mondom, hogy nem olyan könnyű a bekerülés. Például a görögöknek nem is sikerült az első jelentkezési menetben, kaptak 2 évet, és akkor jelentették le, hogy készen állnak. Finoman fogalmaztam, akkor jelentették le, hogy készen állnak, de nem álltak készen, és 1-2 adatot még meg is másítottak, ami később óriási problémákat jelentett. Tehát ne tessék hamis adatokkal jelentkezni ebbe a klubba. Infláció ne legyen nagy, a kamatszint ne legyen túl magas. A kettő összefügg, mert országban a romlik a pénz, akkor általában a betéti kamat, hitelkamat is magasabb, mint olyan országban, ahol jó erős a pénz. Hát ez kell egy szerencse is. A másik kettő azonban legtöbb áll az akarathoz, sőt az első egy par excellence akarati kérdés, legyen az államháztartás éves költségvetési egyenlege 0, vagy legfeljebb, ha a deficit, akkor ne legyen nagyobb, mint a nemzeti ösztönnek a bizonyos GDP-nek 3%-a. Tehát ha ne hozza magával a klubba a deficit hajlamot. Tehát mielőtt jönne, és akkor ez igazolt Portugáliára, igazolt Hollandiára, na jó, neki könnyebb ment, a portugáloknak nehezebben ment. A németekre neki könnyebben ment, és akkor most mondok valamit, most Németország nem kerülne be a eredeti feltételek szerint, mert az egyik mutatója időközben elromlott. Tehát azért a klubba bekerülve is lehet, hogy valaki rossz szokásait visszaveszi, és abból megint problémák vannak, de most egyelőre hagyjuk ezt. Tehát kell teljesíteni egy költségvetési egyenlegmutatót, egy államadósság állománymutatót, kell egy inflációs mutatót és egy kamat szint mutatót. Na most akkor megkérdezett, ebből melyiket teljesítjük. Igen, ehhez képest egyiket se teljesítjük. És ebből az következik, mi is nem az, hogy az Euróklub lehetetlenül kekeszkedő, szigorú, hanem az, hogy a jelenlegi államháztartási helyzete Magyarországnak és az elmúlt 6 évben különösen ott rossz irányba ment el, a közgazdászok törgették a kezüket, ez azonban nem érdekelt különösebben senkit a döntéshozók között, és az volt a felfogás, hogy a deficit az nem számít, mert majd a gazdaság kinövi. Na most a gazdaság nem nőtte ki, ez egy másik történet, rögtön előre szaladok. Így nem könnyű bekerülni a klubba, de minden felmérés azt mutatta, még a 2000-es évek elején az akkori MNB, meg az azóta eltelt események, hogy aki viszont bent van, annak növekedési előnye van a gazdaság egészére nézve. Most megint én nem azt mondtam, hogy a utcán sétáló vásárlót, hanem a gazdaság egészére nézve, és akkor minden ilyen nagy változásnál természetesen az előnyök, hátrányok, a ráfordítások, a hozzamok, költségek, azok nem egyformán oszlanak meg. A végére ugrok, hát aki nem szeret új dolgokat tanulni, már kora miatt is, vagy a beállítottsága miatt, nem fog annak örülni, hogy centbe kell, meg euróba kell számolni az árakat, és igen, a franciák is, emlékszem, még régi frank, meg új frank, meg a németek is azt mondták, hogy ez egy tojó, ez egy drága, megdrágult minden. Halkan mondom, nem drágult meg minden. Lényegében nem drágult meg semmi se, jobban, mint amit drágult volna, de minden esetre van egy lélektani teher, hogy át kell állni valami újra.
3: Most lesz 80 éves a forint, 46 augusztusában vezették be, tehát betöltötte küldetését a pengő utáni forintkorszak, és hát remélhetőleg eljön az eurókorszaka. Mit tudsz jövendölni? Hány év a minimum, mikor fogunk először nyugdíjat, vagy fizetést, igen, vagy ösztöndíjat euróba kapni?
4: Nem tudom a pontos választ, de elmondom, hogy miért nem, és azért mondok valamit. Már csak azért is, mert a most felesküdő kormány aznak a leendő pénzügyminisztere megemlítette a 30-as esztendőt, 2030. Az nem volt elég világos, hogy addigra teljesítjük, és akkor onnantól kezdve akkor be lehet adni a kérelmet, vagy az már akkor bent is leszünk. Ezt csak azért mondom, mert akkor most kicsit megint technikára vissza kell térni, mert a feltétek között van még egy, amit nem említettem, hogy a illető országnak a valutáját, ezt ugye drachmát, korábban lírát, most a forintot, be kell vinni egy árfolyamrendszerbe, hozzákötni az euróhoz, ha van, most már van, és ott tartani két éven keresztül, nézni, hogy miközben az összes többi gazdasági változó kezd normalizálódni, kezd úgy kinézni az ország, hogy ebben a klubban helye van, akkor mi az árfolyam, amit a kereslet kínálat kialakít? Tehát nem a hatóság fogja megmondani, hogy mit tudom, 364,2 forint az átváltás, hanem eltelik 1-2-3-4 év, legalább 2, és akkor mondom tovább, legalább 2, tehát most már akkor elindul a számolás. Én inkább 4-5 mondok most, hogy ne kerüljünk ki a választ. Tehát 30-31, hát ezek olyan hihető dolgok. De ez azért azt is jelenti, hogy ott el kell tölteni kis időt, az alatt kialakul, hogy körülbelül milyen lesz az átváltási árfolyam, az hozzászokik az üzlet, a gazdaság, a munkadók, a munkavállalók, tehát amikor jön az áttérés, akkor már nagyobb részt lehet tudni a választ a kérdésre, hogy egy nyugdíjas, akinek mondjuk eddig volt 140,000 forint a nyugdíja, akkor hány eurót fog kapni. Annyit kap, mint kapna forintban, csak nem forintban fogja kapni, hanem hát igen, amit mondtad, egy többen még a papíron két adat lesz, az egyik egy forint adat, vagy 122.200, a másikon pedig egy euró adat.
3: Utazzunk vissza időbe egy picit, Antall Józsefnek közvetlen munkatársa voltál. Antall József mindent megtett azért, hogy Európa, Nyugat-Európa, az Európai Unió, a NATO szerves része, tagjai legyünk minél hamarabb. Mit gondolsz, ha az antalli eszmeiség maradt volna domináns, akkor az elsők között ott lettünk volna?
4: Rögtön azzal kezdem, hogy világosabb legyen a dolog, ez egy kötelezettség. Tehát amikor jelentkeztek az új tagországok, Magyarország is, akkor lehetett tudni, hogy az Európai Uniónak ez a közös valutája, és azok kivételek, akik még korábban, mint Nagy-Britannia, Egyesült Királyság, vagy később Dánia, egy opt-outot, egy kimaradási opciót szereztek, de utána mindenkinek jönni kell. Tehát ez csak azért lényeges, mert persze akkor megkérdezik, hogy akkor miért maradtunk ki eddig, meg mi van a csehekkel, akik még most sem nagyon csipelik magukat. Kötelezettség, amit lehet teljesíteni azonnal, aztán kis várakozással, nagy várakozással, kicsit később. Hát a magyar eset ez az utóbbi kicsit később. Na most a kérdésre visszatérve, a európai újraintegrálódásunk történelmi szükségszerűség, a gazdasági előnyei azok nyilvánvalóak, a biztonsági politikai is nyilvánvalóak, most még nyilvánvalóbbak egyébként, mint 3 évvel ezelőtt, a NATO egyéb okok miatt. Ezért azt gondolom, ha nem megtippelve, hogy Antall József mit gondolt volna, de hát ő elég világosan látta, mind azt, hogy az orosz birodalomnak vannak birodalmi ilyen ingerenciái, a orosz medve alszik, mind pedig az, hogy az európai tér abban a magyar gazdaságot elhelyezzük, oda horgonyozzuk, akkor ez nekünk jó. És ebbe tartozik, ebbe a folyamatba tartozik az, hogy kerüljünk be azokba a körökbe, ahol be lehet kerülni. Ilyen volt a Schengeni kör, hogy ne kelljen megállni a határnál és utolgatni a paszportot. És ilyen az, hogy közös valutát használjuk. Egyébként sok minden más is, tehát például a hálózati feszültség ugyanolyan, a banán definíciója ugyanolyan. Van egy halom szabvány, ami európai szabvány, és ugyanilyen bizonyos értelemben ugyan szabvány, ha lehet így mondani, a fizetési eszköz, azzal a különbséggel, hogy miután az átvételéhez valóban vizsgákon át kell menni, ezért Magyarországnak derogációja van, felmentése van. És itt a szabályozók nem raktak be évszámot. Tehát, hogy 20 év, 5 év, hány évet akar? Hát a szlovének beléptek velünk együtt 2004. május 1-én, és megcsinálták az első lehetséges alkalommal, már 2007-ben már tollár helyett, tollár, hát az egy muszájpénz volt, euróval fizetnek, az a nemzeti valutájuk. Na, tehát a kérdésre a válasz hosszú volt, de mégis egyszerű. A európai elkötelezettséghez hozzátartozik, hogy az ember igyekszik a belső körökbe, és nem akar kimaradni, még olyan módon sem, mint a britek, akik lám-lám a végén ugye úgy jártak.
3: Hát most már vissza akarnak jönni újra, egyre többen belőlük. Tehát...
4: Hát igen. Úgy jártak, ahogy jártak, így van, de úgy jártak, ahogy jártak, hogy nem egészen értették meg pontosan a kérdés lényegét, és sokan indulati, mert azért az érzelmeknek természetesen jelentőség van. Itt is. Hát ha megkérdezed, hogy ma de a dánok miért nem, erős a pénzük, jól állnak, és föl kellene áldozni valamit a nemzeti szuverenitásnak egyik szimbólumát. Tehát itt semmi sincs úgy, hogy megtartok mindent. Nem, hát természetesen a forint valutától el kell válni. Hát nézegetjük majd, meg muzeális tárgy, de ez egy kicsit olyan, mint a pengőt említetted, a pengő, vagy pedig az anzsuknak a pénze, hogy büszkék vagyunk rá, nézegetjük, gyönyörű, de nem hozzá fizet.
3: Igen, még egy kérdésem van, ott voltál te a rendszerváltozás idején, és hát egy magyar soproni bencés diák, az euróatya, lámfalusi professzor. Találkoztál-e vele, és milyen ember volt? Katolikus rádióban hangzik ez a beszélgetés, és hát az euró, illetve az európai integráció nagyatjai mind hitvalló keresztények voltak, és az euró is keresztény ember agyába született meg, vagy legalábbis ő volt a motorja.
4: Igen, valóban ez igaz, hogy a keresztény demokrácia az egy nagyon erős vonulata volt, a legerősebb vonulata volt az európai egységnek, már csak azért is, mert 12 évvel egy véres háború után történt meg az a német-francia örökbéke. És most ugye elképzelem, hogy ha most véget érne az ukrán-orosz háború, orosz-ukrán háború, 12 évre rá tudnának-e jó indulattal összekötni két országot egy frígybe. Na, ezért ez egy történelmi csoda, hogy ez bekövetkezett, és abban nagyon nagy szerepe volt.
3: Schumann, Adenauer, de Gasperi.
4: De Gasperi, így van. Na most... Én találkoztam Sándorra, hogy ne. Amikor a Nemzeti Bank elnöke voltam, akkor minden hónapban elmentem egyszer a többiekkel együtt, volt egy szokásos havi találkozó Bázelben, és annál az intézménynél, ahol ő volt a házigazda, mert ő később onnan került át abba a központi bank előzménybe, amiből a jelenlegi Európai Központi Bank lett. Tehát ezért őt nyugodtan lehet hívni az euró atyának, mert ott bábáskodott a folyamatban, és én láttam, persze magyarként, hát a magyar, a szlovák, a cseh meg volt hívva, de mi ott ültünk a tárgyalások 90%-án, és akkor rátértek az euró belépésre, akkor mi eljöttünk, mert ez a 90-es évek eleje volt, aki nem tag, az nem is lehet az eurózóna tagja.
3: Kivéve a Vatikán.
4: Hát kivéve a Vatikán, kivéve Kelet-Németország, mert az ugye úgy lett eleve német, hogy egyesült, igen, az, igen, Vatikán, Monaco, San Marino,
3: Andorra.
4: Vannak ilyen érdekes esetek. Sőt, olyan is van, hogy a Balkánon egy ország használja az eurót egyoldalúan. Na most ez Magyarország számára nem opció, tehát mi tagok lévén egyoldalúan nem vezethetjük be, bár mondom, részben már bevezette magát a pénz, mert hogyha valaki egy nagyértékű ingatlant vesz, vagy iroda épületet bérel, a szerződés megsúgom, euróban lesz.
3: Igen, meg a négyzetméter. És milyen ember volt Lámfalusi, még arról szóljál?
4: Hogy... Nagyon alapos, nagyon kedves, és többen nagyon nagy tudású, érdeklődött Magyarország ügyei iránt, és nekem sokat segített, amikor még fiatal szakemberként bekerültem egy bonyolult nagy klubba, a jegybankároknak a klubjában, nekem egy plusz egyetem is volt, úgyhogy én nagyon sokat köszönhetek neki. Könyveit olvasom, használom, a tanulmányait olvasom, egy mélyen gondolkodó, jó kiváló közgazdász volt.
3: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és akkor előbb-utóbb euróért fogunk fagyizni a...
4: Hát még addig még lehet, hogy beszélgetünk néhányat, mert azért mégiscsak elmondom, az egy fél évtized.
3: Köszönöm a hallgatók figyelmét Bot Péter Ákossal, a Nemzeti Bank korábbi elnökével, az Antal kormány miniszterével beszélgettünk. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
0: A Keresztény Közéleti Akadémia ismétlését hallották. Kedves hallgatóink, a következő percekben a Bágyi Balázs New Quartet felvételét hallják.

0: A Bágyi Balázs New Quartet felvétele szólt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: Mindenki jó helyen szeretné tudni adója 1%-át. Ott, ahol a segítség valóban számít. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Éjszakai hangolunkban Diana Krall és László Attila felvételei szólnak.

Kedves hallgatóink, éjszakai hangolónkban Diana Kroll és László Attila felvételei szóltak. Mai adásunk végén köszöni megtisztelő figyelmüket Ungvári Judit bemondó, Mári Szabó Eszter zenei szerkesztő, valamint Bixa Levente és Urbán Péter hangtechnikus nevében is a bemondó Fülöp Tamás. Adásunk éjfél után folytatódik. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfél van!

Kedves hallgatóink! Technikai munkatársam Urbán Péter nevében is szeretettel köszöntöm Önöket. A mikrofonnál a műsorvezető Fülöp Tamás. 0:03.

önmagunkat összeszedni annyi, mint éberré válni. A szétszórt embernél gyakran sajátos jelenség figyelhető meg. Mindig feszülten figyel valamire, útban van egyik céltól a másik felé, de mihelyt megszűnik a feszültség, egyszerre üressé és tompává válik. Ha nincs már jelen egy olyan tárgy, amely megragadja őt, egy ösztönzés, amely előrehajtja, egy inger, amely megmozgatja, akkor minden aktivitása megszűnik, és különös fáradtság jön létre benne. A kifelé forduló nyughatatlanság és ez a belső tompaság világosan összetartoznak. Hasonlóképpen, ahogy gyakran a heves szenvedélyű emberek hideggé, kemény szívűvé válnak. Igen. Ez a tompaság ott rejtőzik a nyughatatlanság alatt, s már meghatározza annak jellegét. A nyugodt ember ellenben, aki képes arra, hogy összeszedje magát, elcsöndesedjék, és a mélységekbe merüljön, az bensőleg éber lesz. A nyugalomnak és benső éberségnek ez az állapota úgy összetartozik, hogy hordozzák egymást, és meghatározzák egymást. Aki tehát összeszedi magát, nyugodtá és a pillanat számára jelenvalóvá válik, az egyúttal legyőzi a belső terheket és tépelődéseket is. Felemelkedik, könnyűvé, szabaddá, tényessé válik. Felébred az érdeklődés, s az elevenen fordul tárgya felé. A belső tekintet kitisztul, hogy világos legyen és helyesen lásson. Készség ébred benne, hogy találkozás jöhessen létre. Az összeszedettség nem egy elszigetelt, egyszeri cselekedet más cselekedetek mellett, hanem egyszerűen bensőnk helyes állapota, amely lehetővé teszi az embernek, hogy az emberekkel és tárgyakkal helyes kapcsolatba kerüljön. Így képes lesz ezek lényegét a legkülönbözőbb szempontok szerint meghatározni, s amit előbb mondtunk, az csak néhány szempont a teljességből. Az összeszedettséget nem könnyű létrehozni, különösen, ha az első nekirogaszkodásunk után eltűnik az érdeklődés, és a teljes belső elakadás jelentőssé válik. De nem többe ez, mint csupán csak nehéz? Vagy lehetséges-e egyáltalán? A külső és belső hatások szövedékében nem vagyunk-e annyira belegabajodva, hogy már semmit sem tehetünk, éppen csak vagyunk, amilyenek vagyunk, és a fejlődésre bízzuk, hogy talán lassan, fokozatosan a teljesebb egység állapota kialakul-e. Próbálkozásunkkal, hogy összeszedjük magunkat, nem hasonlítunk-e ahhoz az emberhez, aki saját üstökénél fogva akarja magát kihúzni az ingoványból. Az, hogy önmagamban magam legyek, s egyúttal önmagamon kívül is, nem feltételezi-e, hogy olyan szilárd ponton van, amely által képes vagyok önmagamat megragadni, önmagamat megérteni? A kérdés különösen hangzik, de igaza van olyannyira, hogy igennel kell megválaszolnunk. Mert a személy lényege ténylegesen az, hogy képes önmagában létezni, és önmagát kívülről szemlélni. Hogy önmagából kiemelkedik, de ugyanakkor kézben tartja önmagát. Hogy folyamatosan létezik, de ugyanakkor önmagából és önmagától kezdésre képes. Higgyél abban, hogy ez lehetséges, s ha megkockáztatod, észre fogod venni, hogy tényleg úgy van. A titokzatos pont, amelyre rá kell lépned, hogy önmagadat kézbe vehesd, itt van. Tedd meg ezt a lépést, és meg fogod érezni. Igen, mert amiről szó van, az nem csak egy pont, hanem egy erő is. Más, mint ami folyton változik, elillan, szétszóródik. Ez olyan fajta lényeg, melynek az örökké valóságban van értéke. Te magad vagy az, a te tulajdonképpeni lényeged. Ebből kiindulva vagy képes lecsillapítani nyugtalanságodat, nyugalmat és csendet teremteni, helyet találni. Az adott pillanat számára jelenvalóvá válni, a szétszórtat egybegyűjteni, a terheket könnyűvé tenni, a sötét szorongást világosságra váltani. Ezzel az összeszedettséggel kell kezdődnie az imádságnak. Csak akkor vesszük észre, hogy mennyire nem birtokoljuk ezt, ha egy kicsit fáradozni kezdünk érte. Mihelyt megpróbálunk nyugodtá válni,
Rögtön ránk tör a nyugtalanság, hasonlóképpen, mint amikor este aludni szeretnénk, de egy gond vagy egy kívánság jobban a hatalmába kerít, mint napközben. Épp amikor szeretnénk jelen lenni, észrevesszük, hogy mennyire szétszóródunk minden irányba. Mihelyt szeretnénk kiegyenlítettekké válni, s önmagunkat uralni, ekkor éljük meg igazán, mit jelent a szétszórtság. És ha a szent téma iránt fogékonyak és éberek szeretnénk lenni, érezzük, hogy kedélyünk tompa sötétsége a mélybe húz. Ezen azonban nem lehet változtatni, s át kell élnünk mindezt, különben sohasem tanulunk meg imádkozni. Az összeszedettségtől függ minden. Semmi fáradtság nem vész kárba, amit erre fordítottunk. S ha a teljes imádságra szánt idő csak ennek keresésével telne, az is rendben lenne, mert az összeszedettség alapjaiban már imádság, sőt, betegség, nagy kifáradás vagy nyugtalanság esetében meg kell elégednünk ezzel az összeszedettség imával. Ez meg fog nyugtatni minket, megerősít, sőt, segíteni fog. De ha valaki elsőre nem érne el többet, csak azt, hogy belátja, milyen rosszul is áll ő ebből a szempontból, már akkor is nyert valamit. Szétszórtsága mögött már valamiképp megérintette ezt a pontot.

0: Joe Fritz és Tommy Vig felvétele szólt. 0 óra 15 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Szabó András.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, innen a Rádió Déli Báb utcai stúdiójából. Kedves hallgatóink, miért szeretem? Ez műsorunk címe. Még 2013 nyarán levelet kaptam Sziget-Szent Miklósról. A levelet dr. Becz Miklós körzeti orvos írta nevemre, és arra kért, hogy édesapja összegyűjtött verseit, melyek Csendes lázadó címmel jelentek meg, egy ebből készült válogatást szólaltassak meg a Sziget-Szent Miklósi református gyülekezetben. Bevallom, korábban semmit nem hallottam az édesapáról, Esbec Páról. Aztán fia megküldte címemre a kötetet is, édesapja kötetét, s már maga a tény, hogy egy fiú, nyugalmazott körzetorvosról van szó, azt vette fejébe, hogy édesapja örökségét gondozza, s kiadja munkáit, felkeltette érdeklődésemet. Leveléből a következőt tudtam meg. Esbec Pál, az apa, 1899-ben született, és 1972-ben halt meg. Azt is megtudtam, hogy tőzsgyökeres, Sziget-Szent Miklósi, jómódú parasz család hetedik gyermekeként látta meg a napvilágot, és mivel a család már az ő gyermekkorában elszegényedett, nem szerezhetett magasabb iskolázottságot, pedig jó tanuló volt. Mindössze 6 elemit végzett, kedves hallgatóink. A tanulástól azonban soha semmi nem tudta eltántorítani. Egész életében szenvedélyesen tanult. Nagyon nehéz életet élt. Csepeli munkásként dolgozott élete végéig. Sokszor életveszélyben voltam, írja magáról. Egy pillanatig sem gondolom, hogy a megmeneküléseimet megérdemeltem. A legválságosabb helyzetben is arra gondoltam, hogy még nem érkezett el az én időm. Minden alkalommal átéreztem, hogy valakinek köszönettel tartozom a megmeneküléseimért. Annak, aki hosszabbra szabta az életemet, és az átélt életveszély arra figyelmeztetett, amíg én veled vagyok, addig a pókháló is vár neked, de ha megszűnik a kegyelmi idő, akkor a kővár is pókháló. Nekiálltam tehát, kedves hallgatóink, a megküldött versek a Csendes lázadó című kötet elolvasásának, és már az összeállításban nyitó versként szereplő Dülő úton című vers is rabul ejtett. Ismerős volt ez a hang nekem. Sinka István az ugyancsak kevés, mindössze 4 elemit végzett pásztorköltő verseiből. De nem gondoltam volna, hogy ez a megejtő egyszerűség, a tisztes szegénységnek, ez a mély gyökerekre visszamenő megjelenítése egy ilyen elhallgatott költőnél is jelen van, mint Esbec Pál. Engedjék meg, hogy felolvassam önöknek ezt a verset, a Dülő úton című verset, melyet ott előadtam. Csendes nyári alkonyatban, dülő úton ballag egy szekér. Az árnyak már hosszúra nyúlnak, a nap a földdel lassan összeér. Lassan ballag a két ökör, sajnálják tán a jó mezőt, jámborképpel kérődzenek a megrakott szekér előtt. Lassan, lassan leszáll az éj, és a mély fekete homály, mint bús madár vagy sötét rém ül, gubbaszt az útszéli fán. Porszál fel az ökrök nyomán, ketten ülünk a szekéren, beszélünk a csendes éjben, én és az apám. Én inkább csak hallgatok, ha valamit szólok éppen, szelíd csalás, csak pendítem bevezetésképpen, ő tudja, hogy mire való a célzás és kerülgetés, hogy ez nem más, csak takaró, szándékrejtés és leplezés, hanem azért mégis úgy tesz, mint aki a cselvetésből semmit nem lát, észre nem vesz, mit sem tudna az egészből. Sosem hallott versekkel fogja meg lelkem, úgy igéz. Előad a Bibliából, majd a Koránból idéz. Adomát mond Szokratészről, nem feledve Xantippét, dülő úton tanulom meg én a görög hitregét. Drága képek, szép emlékek, így volt sokszor hajdanán. Ketten ültünk a szekéren, s hallgattam a csendes éjben, ahogy mesélt az apám. Tudják, hogy mi ragad meg ebben a versben? Tehát említettem maga a keresetlen egyszerű hang. De az is, ahogy Esbecz Pálnak az édesapja tanítja a fiát. És mire tanítja? Nem lehetett akármilyen parasztember az édesapa, aki Bibliából, majd a Koránból idéz, sőt, Szokratészről beszél neki, és dülő úton tanulja meg a fiú a görög hitregét. A másik ilyen részlet, ami megragadott, nagyon sok a vallással kapcsolatos, vallás elméleti kérdésekkel kapcsolatos írása. Minden műfajban kipróbálta magát Esbecz Pál. A színdarabban színi kritikát írt, novellát, regényt, és mind-mind az asztalfióknak írta, alig-alig számítva a megjelenésre. És a lányának, illetve a fiának kellett eljönnie ahhoz, hogy most fényt kapjanak ezek az írások. Gyalog Ösvény című novellájából idézek. Elfogadom, hogy Isten mindentudó. Ha pedig mindent tud, akkor azt is tudja, mire van szükségem, és azt is tudja, megérdemlem-e. Ha nem érdemlem meg, szabad-e kívánnom, hogy részrehajló legyen. Ha bűnös vagyok, ismeri a bűnöm súlyát, tudja, hogy megbocsátható-e, vagy sem. Ha nem, hogyan kérhetném arra, hogy velem szemben elnéző legyen? Minden úgy fog történni, ahogy ő akarja. Aztán egy nagyon szép verse, a mi atyánk. Ki teremtéd a roppant mindenséget, a végtelenül kicsike parányt, a lét küzdőterén, háborgó tengerén, légy velünk, mi atyánk. Te mindent látszott fent, ami el van rejtve, a szíveknek mélyén féltve, eltemetve, lelkünk a bűn rabja, jóság látszatával, mélyen betakarva. De felnyílik zára, hiába van zárva, minden titok kulcsa megvan a kezedben, ki vagy a mennyekben. Ki teremtéd a kéklő végtelent, a csillagos eget, létet adtál minden lénynek, szenteltessék meg a te neved. Tűrők és szenvedők várják igazságot.

0: szavával. Tiéd a csillagos mennybolt, a roppant mindenség, a hatalom és a dicsőség, égbe nyúló hegylánc, a kicsike porszem, fűszálon a harmat, a végtelen tenger, most és mindörökké. Amen. Kedves hallgatóink, az idő rövidsége miatt nem tudtam végigmondani ezt a verset, pedig nagyon szép, de bizonyára részletekből érezték önök is. Köszönöm, hogy meghallgattak, minden jót kívánok önöknek.
1: Szabó Andrást hallották.

0: Camille Saint-Saëns első ámol cselló versenyének második tételét Starker János és a Philharmonia zenekar adta elő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 30 perc. Inspirációk. Kertek ihlette versek és muzsikák. Mári Szabó Eszter összeállítását hallják.

Tóth Sándor, Kert esőben. Rákezdi, abba hagyja. Zúdul, mint a csipkefüggöny, ha törik karnisa. Szél tornácra vágja, lógva a tartón a begónia bánja. Felhő bércet súról, tisztába teszi magát, estére elringatja. Fáit szemelve ki, hol maga is pihenhet. Ezzel zárul léte. A szél újabbat kerget. Rigó tipeg vízszünetben, keres, keresgél, hátha lelne, macska lestől tovább rebben. Kényszerkamrából a nap kibújik, esőre fény szálak tekerednek. Beton szegélyen tócsafoltok, hajlik hozzájuk néhány vadvirág, nézdelő arccal, mint újszülöttek nem látva még. A mikrovilág is tüköre a nagynak. Egy kis virág is, teljes élet.

A kertben. Áprili Lajosnak, Jékeli Zoltánnak. A kertre kell, a kertre mindig emlékezni. Vagy inkább a mintha most is, mintha volna mellől, eltörölni a minthát. Tulajdonképpen azt hihetné az ember, hogy a múlt lecseng. De nem. Eltűnik, aztán visszatér. A földet megkerülve visszatér akár az évszakok, melyek hol maggá tömörülnek, hol kinőnek, pontatlan útjain a téridőnek, statisztikai átlagban újra nőnek, pontatlan törvények szerint. Ott járnak ők, az épp megint kinőtt kertben, szórt fényben, fasorokban, szelíd faóriások alján s a lentibb szintek sorfala között, a círmos arcú árvácskák között, tigris pofácskák voltak éppen, de még kicsik, még serdületlenek. Kábeltekercs egy sziklakőre téve, egy villanyszerelés emléke vagy jövője. Ott járnak ők, ott járnak a visszatérők, körvonalakban, sétáljuk hossza által, többnyire háttal, de néha visszafordulnak felénk, arcukkal megvilágosulva. Mint egy tisztás a rengetegben, mint áram, ázott kábelekben kigyúlva, elhomályosulva, az idő spirál tekercsei mentén el, visszakanyarulva. El, vissza, jönnek. Újra, újra, újra.

Inspirációk. Mári Szabó Eszter összeállítását hallották. Debussy két művét Kocsis Zoltán szólaltatta meg. Tóth Sándor versét Lázár Csaba mondta el. Nyári kertben Frederik Delius szerzeményét a Philharmonia zenekar adta elő. Vezényelt Owen Arvel Hughes. Nemes Nagy Ágnes költeményét Kristán Attila tolmácsolásában hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: Egy óra. Trezor. Válogatás a Magyar Katolikus Rádió archívumából. Ma lenne 85 esztendős Haumann Péter. A Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas színművészre emlékezünk a vele 2012-ben készült beszélgetéssel. Az első rész következik.

0: Amikor a szülei fodrászüzletében téblábolt, akkor felmerült talán önben, hogy fodrász lesz. Utána később úgy tudom, hogy az orvosi pályára készült, de a középiskolai évek alatt a színjátszókör meggyőzte arról, és kellő bátorságot adott ahhoz, hogy a színművészeti pálya az egy új világot, az egész világot ki tudja nyitni az ön számára. Az első próbálkozásra felvették, de úgy tudom, hogy azért volt egy kis tanakodás a felvételi biztosok között, hogy érdemes-e felmenni.
1: Hogy lesz-e belőlem még ember színész, az úgy hagyja, de lesz-e belőlem ember. Na, előbb kezdtem én el, mint a középiskola, volt egy áldott emlékű tanárom, másodikos voltam, kiskölyök, hát mennyi, 8 éves. Kamarás Vilmos. Miután elég vásott srác voltam, büntetésnek azt eszelte ki, hogy amíg az óra véget nem ér, addig hátat fordítva az osztálynak, sarokba tanuljak meg egy verset. Na, akkor mondjad, elmondta, ha megtanultad, elmondtam. Következő alkalommal megint sor került egy ilyen büntetésre, odaadott egy könyvet, 2 verset tanultam meg, mind a 2-t elmondtam. Tetszett neki, utána már szavaltam az iskolai ünnepségeken, mint a féle díszpintje, ilyen kisrác koromban. Aztán átkerültem a Stromfeld Aurél úti kisegítő iskolába, ami a Mackós Német Völgyi úti iskolával szemben volt, mert hát nagyon sokan voltunk, és az iskola nem bírta a létszámot, ezért megnyitották a szemközti oldalon, ott a belügyminisztériumnak a dajnákat átnevelő intézete volt. Na, szóval rostcsont nőket próbáltak átnevelni egy szebb és jobb tartalmasabb életre, de hát ez ott nem sikerült helyben megoldani, úgyhogy átadták iskolának. Ott már Mihály Gábor volt az én irodalom tanárom, akinek a felesége Földes Anna. És egy osztálytársammal, Bálintfi Gáborral kezdtünk szervezkedni Mihály Gábor vezetésével, hogy színházat csinálunk. A Timur és csapatát. Háború előtti Oroszország. Én a Kvakint játszottam, mint a féle karakterszerepet, egy rostcsont lurkót. Bálintfi Gábor pedig a Timurt, ő volt a szép és jó fiú, és fehér inkben volt, és csillogott a szeme. Én meg a féle sejmasrác voltam. Na, átkerültem a Toldi gimnáziumba, ahol Antal József, a történelem tanárom lett. Ő ugye a szilenciumon volt, mert a levéltárnak volt az igazgatója, és a véleménye miatt kitették onnan. Antal József fölfigyelt rám, meg tudta szervezni a tanári karba, hogy bizonyos órákról engedjenek el, mert nekem próbám van. A dolog az odáig ment, hogy akkorra készült el, mikorra én 18 éves lettem, a Budai Park színpad, és akkor mi már egy színdarabra készültünk, a Hans Pfeiffernek Lampionok ünnepe című darabjára. Abban én egy 70 éves szamurájok ivadéka voltam, vak, tolószékes, kopasz, az atombomba áldozat, akinek egy gyönyörű lánya van. Az egy nagyon jó maszk volt, a kutya sem mondaná, hogy én azt 18 évesen csináltam. Az egy 70 éves pasas volt. Na most képzelj el, hogy ha valaki elmondhatja ebben az országban magáról azt, hogy ő totális színházi ember, mondom ezt egy kis idézőjellel, akkor én nyugodtan mondhatom, mert ebben a darabban, ugye miután japán környezetben játszódott, ezért gyékény falak voltak, könnyen eltolható gyékény falak, az ablaküveg helyett flusszpapír volt, amire a mérnökök rajzolták a rajzaikat. A Gellért fürdőnek a ott hagyott matraca gyékenyét lopottuk ki a kerítésen. Abból épült a díszlet, és ami megmaradt anyag, abból összeállítottunk egy bódét, és itt jelentem, hogy ezzel azt mondtam, hogy totális színházember, röhögök persze magamban, meg idézőjellel látom el, de abban a bódéban én magamra árultam a jegyet, amit este a Fővárosi Művelődési Házban Fehérvári úton került bemutatásra, és a díszletet én húztam át kiskocsival, tehát a magamra árulom a jegyet, majd elmegyek a kiskocsival, és akkor a Csikós Attilával áthúzzuk a Fővárosi Művelődési Házba ezeket a díszletelemeket, ott már műszak átvette a dolgot, és ott játszottunk. Úgyhogy mindig szerettem volna orvos lenni, nem vettek volna föl, pedig Hát, meg tudom érteni, hogy a fizikát és a matematikát számon kérik azoktól, akik oda az orvosira jelentkeznek, mert feltételező, hogy jó eszűek. Én ebben a két tárgyban nagyon gyatra voltam, de a jó orvos lett volna, mert nézze meg, hát tonna szövegeket tanulok meg még most is. Hát, hogy a pokolban ne tudtam volna megtanulni azt, ha esetleg mint orvosnak megyek, jó orvos lettem volna. Fodrász meg azért lettem volna, mert egyrészt az orrom előtt volt ez a mesterség, másrészt apám azt mondta, hogy nem árt, ha az ember több lábon áll, mert a világ cudar, és neked meg kell állni a helyedet. De közben fölvettek a színművészeti főiskolára.
0: És nyilván meglehetős magabiztossággal ment oda azután, hogy teljes színházi személyzetként működött egy ilyen darabban, a díszletezéstől a maszk készítésen át a főszerepig. Gondolhatta azt a főiskolán, hogy nyilván ott kapva kapnak majd az alkalma, hogy felvehessék, és végre megmutathassa nekik, hogy kell színházat csinálni.
1: Annyira magabiztos voltam, hogy az már több volt a soknál. Nem azért, mert olyan jó voltam, hanem azért, mert az idősebb színészeknek az ellopott modorosságaival beszéltem 18 éves koromban, és meg kell mondjam, hogy ezt felszéllel fogtam fel ezt, hogy színésznek megyek. Kicsit link voltam ebben a dologban, mondom ezt azért, mert amikor kérdezték tőlem, hogy készültem-e monológgal, mondtam nem, nem készült, verseket hoztam. Miért nem készült monológ? Már nem készültem monológ. Na, de viszont el tudom maguknak mondani Petőfi egyik versét. Na most ki nem tud részeget játszani hát az ivás közben? Na most verset így azért mondani nem szabad, mert ez a vers azért még így is, azzal, hogy olyan mókás vers, azért az némi komolyságot kíván. De hát dramatizálva elkezdtem mondani a verset. Na most ilyenek ültek ám ott akkor, a főiskolának a felvételi bizottságában, mint Major, Ádám Otto, Gellért Endre, Pártos Géza, Olti Magda, aki a színház, vagy a színművészeti főiskola rektora volt, Vámos László, aki később tanított is bennünket beszédre. És lejöttem a színpadról, annyira laza voltam, hogy leültem a mélyen tisztelt zsűrinek az asztalához, és a verseny megfelelő pontján egy hang kíséretében ezzel a megnyomtam az Olti Magda orrát. Akkor teljes csend lett, azt mondták nekem, hogy jó, most hagyj el a termet. Egy olyan 10 perc tanácskozás volt bent, én nyugodt voltam, tettem az egészre. Akkor visszahívtak engem, és azt mondták, hogy föl van véve, de hagyjam el a termet, de a leggyorsabban, ahogy csak tudom.

az őrült. Mit háborgattok? Takarodjatok innen, nagy munkába vagyok, sietek, ostort fonok, lángostort, napsugarakból, megkorbácsolom a világot, jajgatnak majd és én kacagok, mint ők kacagtak, amikor én jajgattam. Mert ilyen az élet, jajgatunk s kacagunk, de halál azt mondja csét, egyszer már én is meghalék. Mérget töltöttek azok üzembe, akik megitták boromat. És mit tettek gyilkosaim, hogy gaztettőket elleflezzék, midőn kiterítve feküdtem, reámborultak, s könnyezének. Szerettem volna felugrani, hogy orraikat leharapjam, de nem harapom le. Gondolom, legyen orrok, és szagolják, hogy rothadok, s fúladjanak meg. És hol temettek el? Afrikában. Az volt szerencsém, mert egy hiéna kiás a síromból. Ez az állat volt egyetlen jól tevőm. Ezt is megcsaltam. Ő combom akarta megenni, én szívemet adtam oda, s ez oly keserű volt, hogy megdöglött tőle. De hiába csak így jár ki emberrel tesz jót. Mi az ember? Mondják virágnak gyökere, amely fönn a mennyben virul. De ez nem igaz. Virág az ember, melynek gyökere ott lenn van a pakalban. Egy bölcs tanított engemet erre, ki nagy bolond volt, mert éhen hala. Miért nem lopott? Miért nem rabolt? De mit kacagok, mint a bolond? Hisz sírnom kellene síratni, hogy oly gonosz a világ. Az Isten is felhő szemével gyakran siratja, hogy megalkotá. De mit használ az ég könnyűje is? A földre hull. A ronda földre, hol az emberek lábbal tiporják, s mi lesz belőle? Az ég könnyéből? Sár! Ó, ég! Ó, ég! Te vén kiszolgált katona, érdempénz melleden a nap, s ruhád, rongyos ruhád a felhő. Így eresztik el a vén katonát, a hosszú szolgálat jutalma egy érdempénz és rongyos öltözet. És tudjátok-e, mit tesz az emberi nyelve, midőn a fűrgy azt mondja, pitty-palatty? Az azt teszi, hogy került az asszonyt. Az asszony vonza magához a férfiakat, mint a folyókat, a tenger. Miért? Hogy elnyelhesse? Szép állat az asszonyi állat, szép. És veszedelmes, aranypohárban méregital. Én itt alak, ó szerelem, egy harmad cseppnyi belőled édesebb, mint egy mézzé vált tenger, de egy harmad cseppnyi belőled gyilkosabb, mint egy méreggé vált tenger. Láttátok-e már a tengert, midőn a fergeteg szánt rajta, és vett belé a halál magot? Láttátok a fergeteget, e barna parasztot kezében villám ösztökével? Ha megérik a gyümölcs, lehull fájáról, érett gyümölcs majd föld, lehullanod kell. Még várok holnapig, ha holnap sem lesz a végítélet. Beások a föld közepéig, lőport viszek le, és a világot a levegőbe röpök.

0: a színészek, akik ugye a felvételén is ott voltak, Hauman Péter tanárai lettek, Ádám Otto volt az osztályfőnöke, amire végzett a főiskolán, addigra már azért mindenki számára biztos volt, hogy valamilyen különleges karakter eszköz van az önbirtokában, és úgy bocsájtott el Ádám Otto, hogy erre kell vigyázni.
1: Első két évfolyam, én kettes voltam színészetből. Engem nem törtek be, mert nem voltam hajlandó. Közben nagyon erősen figyeltem, hogy mit mond, mert Ádám Otto nagyszerű szellemiségű ember volt. Egy olyan világnézeti álláspontja volt, aminek értelmében csinálom, vagy próbálom csinálni azóta is a mesterségemet, mert az egy fix pont arra nézve, hogy nem lehet semmit sem intézni, kivált színpadon nem, mint az, hogy mi jó, mi nem, mi segít élni, mi nem. Ez az egyetlen szempont létezett számomra. Most is mindenféle színpadi megjelenítésnél mi jó, mi nem, mi használ az élet számára, mi nem használ, mi kártékony, mi ront. Színészetet olyan nagyon nem lehet tanulni. Azt az álláspontot, aminek értelmében érdemes figyelni az életet, vagy ha egy olyan mesterség akad az ember kezelőgyében, mint a színészet, reprodukálni, ez egy nagyon fontos dolog. Tehát engem be nem törtek, azt bizton jelentetem, és nagyon figyeltem azt, hogy mit is mond ez az ember. Ez a mondat pedig az utolsó az volt, ugye, mert én mindig kitörtem, ezt ő ki nem állhatta. Nem tartott engem elég elmélyültnek. Mert ándan valami kisördög ott ízétű katatott bennem, mondta, hogy valami tréfát csinálják a dologból, valami pimaszériát. Úgyhogy a végén ő azt mondta nekem, hogy ha ezt nem szedem ráncba, ezt a készségemet, akkor egy perc és a kecskeméti beretvás kocsma asztalán fogok steppelni és tamburázni. Na akkor ez bevágott nálam, mint a ménkő. Ez a nagyszerű pedagógiai érzéke legyen utálatos mondat, amivel egy hihetetlen batyut ad az ember hátára, és ennek a batyúnak a cipelése azért fegyelmezi az embert, és összeszedett életre kényszeríti, mert ezt vinni kell, ezt a batyút, ez egy nagy teher. Itt nem lehet hülyéskedni, mert az ember legurul a szakadékba egy pillanat múlva.

0: Ez a vagány fiatalember.
1: Nem mondanám nem? vagánynak, pimasz, szemtelen.
0: A vagányt azért mondom, mert Debrecenbe szerződött, és motorral jelent meg.
1: Egy valakinek volt ott kocsija, egy trabantja volt, rajtam röhögtek. Ez is szürke volt, már a főiskolán meg volt nekem. Ez is szürke volt, nagyon szeretem rendben tartani, és miután sokszor neki mentem finoman az alamotorra dolgoknak, ezért tartottam az ülés alatt egy kályhaezüstöt egy üvegbe és egy brillantin szórót, úgyhogy ott, amikor valami sérülés történt a motoron, azt rögtön lefújtam, és az menet közben megszáradt, úgyhogy én mindig úgy érkeztem meg az a motorra, mint egy ilyen karácsonyi csillogó gömbön ültem volna. Azt nagyon éreztem. Azt, hogy néha tolni kellett, az egy másik történet.
0: Most itt ezt keresem a listámon, hogy mi volt az első szerepe, de valamilyen komikus szerep volt, talán Mágnás Miskában Pixit játszotta.
1: Volt egy jelenet, amikor a két hülye gróf megjelenik, és egy istálló ajtó volt, méghozzá egy olyan ajtó volt, mint a Western kocsmákban, tudja, amelyek úgy leng a beérkező cowboy után. Én javasoltam azt, hogy ne az ajtól jöjjünk be, miután ez egy istálló, hangozzék el, egy lónyihogás, egy borzasztóan puffanás, van az, hogy fenékbe rúgott bennünket a ló, és mi átugorva ezt a lengőajtót úgy érkezünk meg, és mert akkoriban mindig éhes voltam, mert nem volt pénzem, természetesen egy nagy szelet zsíros kenyére, ami még fűszerezheti ezt a jelenetet. Jó, de hogy tudunk akkor átugrani? Mondtam, a dolog előkészítve, már itt voltam a szomszédos Leány gimnáziumban, és kölcsönkértem egy a tornateremben használatos ilyen, amivel a zsámolyt szokták ugrani, ugye egy ilyen dobbantó deszka, úgyhogy azzal remekül megoldottuk, és akkor még megkértük, hogy az ügyelő némi szalmát szórjon utánunk, úgyhogy tuti fix egyes megérkezése volt mindenkit Szamár grófnak ott akkor. Emellett meg még játszottam a Kurszel kanonokot. Na akkor azt mondta Olá György, nézed a dolgot, azt mondta nekem, hogy lehet, hogy te belőled még lesz valami.
0: Hát ez volt Debrecen, és akkor nyilatkozott az egyik újságnak, és azt mondta, hogy híres színész akkor lesz belőlem, ha rejtvény leszek a fülesben. Hát ez később bekövetkezett egyébként, többször is megtörtént, úgyhogy elmondhatjuk Hallman Péterről, hogy híres színész, hiszen rejtvény volt többször is a fülesben. És szintén azt nyilatkozta, hogy Urai Tivadar miatt lettem színész, mert a Semmelweis filmben olyan jól és érdekesen húzta föl a szemöldökét.
1: Azóta is csak azt az egy oldalt, a bal oldalit tudom felhúzni, mert annyit gyakoroltam, hogy trehán mód elfeledkeztem a másik szemöldök mozgatásáról, hogy csak a bal szemem működik ilyen ügyben. Hát az igen, akkor az volt, amikor orvos akartam lenni, és szerelmem volt a Semmelweisről készült könyv, ami bőrbe köttettem, és a bőrbe köttetett könyvnek volt külön tokja. De hogy is?
0: Na most ezt csak azért mondom, hogy ez a felhúzott szemöldök, ez később is fontos lesz, nem csak, hogy annyit gyakorolt ezt a szemöldök húzogatást, hogy önmagának is egy eszköze lett, de azért a mimika, a különböző pózok, beállások, hogy minden karakternek egy jellegzetes mozgást találjon ki, kezdettől fogva nagyon fontos volt.
1: Amikor összekeveredtem Fehér Györggyel, akinek nagyon sokat köszöntek, szegény elment már közülünk, ugye ő csinálta először a második Richardot, mint vizsgafilmjét, aztán a harmadik Richardot, aztán csinálta a Dostojevszkijtől a Bosszú címmel feljegyzések az Egérjúgból, ez ugye Dostojevszkij regény, amit képzelj el, akkor nem lehetett eladni, mert indexen volt a Szovjetunióban. Úgyhogy azért ment a Bosszú címmel. Na ezeknél a filmeknél, miután Fehér Györgynek egy nagyon erős ötletem, csak ötlete volt, ő így fejezte ki magát, hogy így használta színészt, szuper közeliket csinált. Na most, aki nem birtokolja a testét, vagy nem birtokolja a testének az apró részleteit jelesen ebben a pillanatban, az arcot, az arcnak az izomzatát, szemkörüli izmokat. Tehát az, hogy minden szerephez valamit nem kitalál a színész, hanem az szervesen megjelenik, legalábbis meg kéne jó esetben jelenni a szerepre való készülődésnél. Nem lehet pontosan tudni, hogy egy mozdulat hozza meg a színész gondolatát, vagy egy gondolat hozza meg a mozdulatot, de az, hogy a színész köteles birtokolnia a szervezetét, egészen az arc izmokig, a legapróbb mozdulatig, az a Fehér Györgynél nagyon erősen kellett. és én ennek birtokában voltam, akkor nagyon jól jártam Fehér Györggyel, egyetem nagyon sokat segített, hogy előrébb haladjak a pályámon.
0: Most hallgassunk meg egy részletet ebből a harmadik Richardból, amit szerencsére DVD-n kiadtak, és ebben a harmadik Richardban olyan partnerei voltak, ön volt természetesen Richard, mint Major Tamás, aki korábban tanított önt a főiskolán, Súlyok Mária és Latinovics Zoltán.
2: A nap ma sehogy sem akar kisütni. Az ég zordan nehezedik hadunkra. Bosszantanak a kencseppek a földön. Ma nem süt. Na de miért jelenten a borús ég rosszat csak én nekem? Mérgesen, rücs mondat sem vidítja.
3: Gyerünk, nyergeitek meg lovamat. Küldjetek Stanley úrhoz csapatáért. A síkra vezetem a katonákat. Így parancsolom a csatarendet. Az előrsen fejlődjék ki hosszan, fele lovas, fele gyalog legyen. Íjászaim középen álljanak, Norfolk hercegi Surrey gróf vezessék egy gyalogos és lovas sereget. Ha ők felálltak, mi követjük őket a főerővel, melynek kétfelől a lovasok zöve alkotja szárnyát. És Szent György a ráadás. Jó lesz, Norfolk?
4: Jó csata tervez, harcias királyom. Ezt találtam a reggel sátrabon.
3: Gyökér, Norfolk, vigyázz egy kicsit, mert eladták jó pénzen uradat a Richie-t. Az ellenség agyaladta ki ezt. Gyerünk, urak, munkához valahányan. Ne rettentse szívünket, bárgyú álom. Lelkiismeret. A gyáva mondta ezt először, hogy a bátrat sakba tartsa. Lelkiismeretünk, törvényünk a kard, vágj vele! Ha az embernek ez a dolga, hanem a mennybe, együtt a pokolba. Mit mondjak még, amit nem mondtam el? Gondoljátok meg, kikkel is velekszünk. Kalandorokkal, rassz földönfutókkal, rongyparasztokkal, breton söpredékkel, kiket túlterhel földjük, kiokádott. Elszánt kalandra, biztos pusztulásra. Van földetek? Szép feleségetek, elvennék ezt? Szétosztanák avaszt? És ki vezeti őket? Egy nyomorult, akit Brötányban az anyám tartott el. Egy taknyos, aki soha életében nem lépett hóba cipőjén felül. Hajtsuk vissza a tengerbe, a csürhét, a sok szemtelen francia csavargót, éhező koldust, mihaszna patkány, akik a kalóz kaland álma nélkül felakasztották volna magukat. Ha vesztünk, győzzenek le férfiak, nem fattyú bretonok, akiket apáink saját földjükön kékre-zöldre vertek, s tetejében megszégyenítettek. Ezeké legyünk földünk, feleségünk, öleljék lányainkat!

Trezor. Válogatás a Magyar Katolikus Rádió archívumából. Haumann Péterre emlékeztünk a vele 2012-ben készült beszélgetéssel. A Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas színművész ma lenne 85 esztendős. A második részt jövő vasárnap ugyanebben az időpontban hallhatják.

0: Hajdú Klára felvétele szólt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.

0: Mindenki jó helyen szeretné tudni adója 1%-át. Ott, ahol a segítség valóban számít. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek! A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: 1 óra 30 perc. Gasztronómiai műsorunk az asztali áldás következik.
3: Mitől lesz finom egy mindenmentes kovászos pékárú? Hogyan tesz jót a szervezetünkkel? Hogyan válik gyógyító étellé egy falatkenyér?
4: Nem nagyon kerül be az étrendbe mondjuk a kinoa, vagy a hajdina, vagy a köles, és ebben a pékségben az a jó, vagy hát ezekben a kenyerekben az a jó, hogy itt viszont az ember nagyon sokrétűen tud hozzájutni ezekhez.
3: Piros Pannával, a gyógyító kenyerek pékség megálmodójával beszélgettünk. Nevében is számít figyelmükre a szerkesztő műsorvezető, Pál Amanda.
5: Most itt állunk a pékség sütödéjében. Nagyon finom pékség illat van, különböző kenyereknek az illata, meg a tésztának az illata érződik. Most jó pár kenyér is pihen itt a tálcán. Miket sütöttél az előbb?
4: Hát ami most kijött a kemencéből, az hajdina kenyér, fehérköles buci, cirok kenyér és egy ilyen lemmagos kinoa kenyér, illetve van még a regálon fekete fokhagymás és barna köles buci.
5: Ezek a kenyerek, ezek a péksütemények, mennyire más az ízük, mert a közvélekedés azért ezeket a gluténmentes, vegán, tehát ezek a mindenmentesek, ezek olyanok, mint a fűrészpor, élvezhetetlen, ehetetlenek. Külsőre alig-alig hasonlítanak arra, amire szeretnének, de igazából iszonyú sok pénzt kifizet az ember valamiért, ami egyáltalán nem is élvez.
4: Hát nekünk így a vélemények alapján az jön vissza, hogy abszolút élvezhető és finomak a kenyerek. Ráadásul ez konkrét cél is volt az elmúlt 10 évben a kísérletezések során, hogy ez minél inkább úgy nézzen ki, mint egy valódi kenyér. Nagyon sokan vissza is kérdeznek, hogy biztos, hogy minden gluténmentes, mert nehezen hiszik el azt, hogy tényleg lehet egy kenyérnek ilyen szerkezete, meg ilyen íze, amikor nincs benne sikér.
5: Pékség neve az, hogy gyógyító kenyerek, tehát akkor kenyerek, péksütemények, amik innen kikerülnek, akkor azok ezek szerint jót tesznek a szervezetnek.
4: Hát abszolút igen, ráadásul minden vegán is, tehát tej, tojás és mézmentes, illetve hát a fő profilunk az a gluténmentes, csak aztán így ezt hozta magával, hogy akkor legyen már mindenmentes is, és az volt a másik célunk, hogy abszolút támogassa a mikrobiomat is, illetve hogy minél szélesebb gabona paletta juthasson be az ember szervezetébe, és ne csak a kukorica, meg amivel mondjuk egy gluténérzékeny találkozhat. Egy átlagos kenyérben rengeteg keményítő, kukorica, xantán, guargumi, nálunk viszont ezek egyáltalán nincsenek, hanem maglisztek vannak, pseudo gabonalisztek, illetve gabonalisztek, és hát a kovász, és nagyon kevés keményítőt használunk, az elenyésző a receptekben, és mégis lehet így szerkezetet építeni.
5: Mielőtt még a technikai részletekre rátérünk, mert azok is nagyon érdekelnek, hogy hogyan készül. Eredetileg belső építész voltál, és úgy lettél pék. Az a tapasztalat, hogy általában, aki ilyesmivel foglalkozik, ott valami egészségügyi probléma volt nálad is, emiatt kezdtél ebbe az irányba fordulni?
4: Én 18 éve vagyok gluténérzékeny, illetve hát már szerintem régebb óta, csak nem derült ki, vagy hát akkor még ez így nem is volt annyira a köztudatban, hogy vannak ilyen táplálkozási problémák is, és nekem az első gyerekem születése után lettek ilyen nagyon erős reakcióim, amit így nem tudtunk, hogy mi az oka, és akkor én kezdtem el így utána olvasni, és végül is diagnosztizálták is, hogy igen, ez valóban az. És hát akkor még egyáltalán nem volt annyira széles a termékpaletta, mint mondjuk most, de nekem még, amiket most lehet a piacon kapni, azok is mindig ilyen nagyon kompromisszumos termékek voltak, és akkor tulajdonképpen azért kezdtem el annó ezekkel így kísérletezni, hogy akkor lehessen valami finomat. enni.
5: Hát azt, hogy most mi itt állhatunk, és a környéken Budán tudják ezt kóstolgatni és enni, hát ez egy több évtizedes projekt volt. Tehát itt nekiálltál ezeket a recepteket fejleszteni, kísérletezni. Azt, hogy kovászos, és nincs benne glutén, ez már maga furcsa, mert én csak felületesen ismerem ezt, de hát a kovászhoz az kell a glutén, meg ahhoz, hogy a kenyér szép legyen, egy gluténháló, egy lukacsos, levegős, friss. Itt ezt hogyan éred el?
4: Hát igazából a kovászhoz nem feltétlenül kell a glutén, mert hogy ez egy baktérium kultúra tulajdonképpen, vagyis hát egy ilyen szimbiotikus közösség, vagy nem is tudom, minek hívjam. Bármilyen gabonából létrehozható, vagy hát legalábbis nekem így ez lett a tapasztalatom itt a hosszú évek során. Kenyérhez viszont elvileg ugye azért kell a sikér, hogy kialakuljon ez a gluténháló, és hogy igen szép szerkezete legyen, de itt, ahogy én a saját recepteimmel, meg a saját liszt kombinációimmal kísérleteztem, végül is így rájöttem arra, hogyan lehet levegőszerkezetű kenyeret készíteni, de az már csak plusz, hogy finomak is.
5: Ez hogy sikerült kikísérletezni? Mik azok a lisztek, amiket használsz, ez a baktérium kultúra, ez hogyan él meg?
4: Kovászunk az 9 éves és kinoa kovász, de van barna köles kovászunk is, csak végül is azért döntöttünk a kinoa kovász mellett, amikor elkezdtünk itt a pékségben sütni, mert a barna köles az pajzsmirigy diétába például nem beilleszthető. Sok mindenki küzd ezzel a problémával, és akkor ugye az már számukra kizáró ok lenne, hogy az összes kenyerünk tartalmaz kölest, és akkor ezért lett a kinoa, mert az a hisztaminos étrendben is abszolút beilleszthető, a pajzsmirigyes diétába is beilleszthető, és végül is egy nagyon finom gabona, vagy hát álgabona, és hogy milyen lisztekből dolgozunk. Nagyon széles a lisztpalettánk, hát hajdina, cirok, abból kétféle vörös és fehér cirok is van, fehérköles, barnaköles, kendermag, kinoa. Maglisztekeket is használunk, illetve van egy olyan kenyerünk, amiben 11 féle mag van, és plusz a kovász, és azt 12-esnek hívjuk. Lemmagot használunk még kenyerekbe. Tefliszt, gesztenyeliszt, mandulaliszt, ezek is megtalálhatóak a termékeinkben, de nem a kenyerekben jelennek meg.
5: Tehát ezek csupa olyan alapanyagok, amik jót tesznek a beleknek, jót tesz a szervezetnek, de dietetikus is, vagy ezek milyen hatással vannak?
4: Hát még nem vagyok dietetikus, csak tanulom, de mind nagyon jót tesznek több szempontból is. Egyrészt magas ásványi tartalmú anyagok, magas a fehérje tartalmuk, viszont alacsony a szénhidrát tartalmuk, a glikémiás indexük alacsony, nincsenek bennük olyan allergének, amik mondjuk irritálják a bélrendszert, vagy hát nagyon sok esetben jobban támogatják a bélrendszert, mint mondjuk egy búza. Nyilván az lenne a cél, hogy minél szélesebb palettán tudjon az ember táplálkozni, illetve minél több fajta gabonával találkozzon, meg minél több fajta mag kerüljön be az étrendbe, és ugye amikor az ember nem gluténmentesen táplálkozik, akkor mindig ott van az, hogy hát a búza kenyér, vagy maximum még a rozs kenyér, ami itt szóba jöhet, de nem nagyon kerül be az étrendbe mondjuk a kinoa, vagy a hajdina, vagy a köles, és ebben a pékségben az a jó, vagy hát ezekben a kenyerekben az a jó, hogy itt viszont az ember nagyon sokrétűen tud hozzájutni ezekhez.
5: Mostanában is sok szó esik arról, hogy ugye a bélrendszer egészsége, és te is ezt említetted, hogy ennek tesznek jót ezek a termékek. Ez miért fontos? Miért kell, hogy a bélrendszer egészsége kiegyensúlyozott legyen?
4: Most kezdünk visszatérni azokhoz az ősi alaptanokhoz, hogy a bélből vagy a bélrendszerből indul ki minden, és hogy mennyire fontos a táplálkozás, illetve tulajdonképpen a táplálkozás, hogyha nem megfelelő, akkor különböző más problémákat okozhat a szervezetben, vagy gyulladásba hozhatja a szervezetet, és ezek súlyos problémákat, vagy problémákban jelentkeznek, vagy más szervet érintenek esetleg, és hát ezért nagyon fontos, hogy a mikrobiomunk, meg a bélbolyhaink, meg a táplálékfelszívódás az jól működjön a szervezetünkben.
5: Most mondtad, hogy így visszatérni ezekhez az régi dolgokhoz, tehát ezek a mostani betegségek, mint például a gluténérzékenység akár, ezek régen nem voltak, vagy csak nem diagnosztizálták őket, vagy ez az egész tényleg ilyen modern világ betegsége, hogy az túl sok adalékanyag, a túl sok glutén, vagy a nem megfelelő táplálkozás az, ami hozta magával ezeket a betegségeket?
4: Hát biztos, hogy a nagyon sok stressz, ami az életünkben van, az is sokkal érzékenyebbé tesz, illetve a rengeteg vegyszer, ami bekerül a táplálékokba, vagy a táplálékainkba, illetve hát szerintem ez régen is biztos, hogy voltak gluténérzékenyek vagy cölikáliások, csak most például a gabonának is annyira megnőtt a sikértartalma, illetve megnövelték tudatosan, hogy minél gyorsabban és könnyebben lehessen jobb kenyeret készíteni, hogy nyilván ez is egy folyamatos vagy egy nagyobb irritációt okoz a szervezetünknek, mint mondjuk egy régi vagy egy ősi gabona, vagy az alakor, vagy egy olyan búza, ami mondjuk még hagyományos módon, nem tudom, 200 évvel ezelőtt termett, és sokkal egészségesebb volt, mint a mostani.
5: Egy csomó olyan lisztet korábban már felsoroltál, ami ilyen maglisztek, vagy ilyen különlegesebbek, mint tefliszt. Ezeket honnan lehet beszerezni? Itt vannak Magyarországon, akik kifejezetten ilyeneket termelnek, vagy külföldről kell?
4: Megpróbáltunk minél több olyan magyar forrást találni az ökológiai lábnyom miatt is, meg azért is, hogy magyar gazdaságokat támogassunk ezzel, de vannak olyan gabonák, mint például a barnaköles, amit nem lehet Magyarországon beszerezni, ezért azt Németországból egy családi vállalkozástól vesszük. Egyébként ez egy biotermék, vagy például ilyen a kinoliszt, mi nem találtunk megbízható magyar forrást, és ezért ezt egy holland kis családi vállalkozásból szerezzük be, ami egy pirított kinoliszt, és az a különlegessége, hogy a kinoának van egy ilyen keserű védőréteg a magon, ami ad egy ilyen furcsa ízt esetleg akár a kinoakásának, akár a kenyérnek, de az a forrás, ahonnan mi beszerezzük, ők megmossák a magot, megszárítják, megpirítják, és utána őrlik, és ezért egy ilyen nagyon finom pirított illata is van, meg pirított íze is van, és elveszti ezt a keserű mellékízét.
5: Mennyire van nyitottsága pékek között arra, hogy ilyen alternatív utómódon nevelsz kovászt, és abból készítesz kenyeret?
4: Hát igazából ezt nem tudom, mert én nem nagyon vagyok benne a pék életben. Benne vagyok egy ilyen nagy átfogó búzakenyér csoportban, ahol nagyon sok jó pék dolgozik, gyönyörű kenyereket készítenek, de igazából amikor én ezt így elkezdtem, és akkor ebben a csoportban így próbáltam tapogatózni, hogy vajon van-e olyan, aki ezzel foglalkozik, és tud-e tanácsot adni, vagy segíteni ezen az úton, akkor az volt a reakció, hogy nem lehet, mert hogy ez egy teljesen lehetetlen vállalkozás, és igazából ez egy hülyeség is, hogy gluténmentes kovászt készíteni, meg abból kenyeret, mert ez nem fog működni. Akkor még jobban elkezdett érdekelni, hogy akkor ezt hogy lehet létrehozni. És végül is nem volt így nehéz, hát nyilván volt jó pár kudarc azért az elején, meg meghalt a kovász, meg nem jól letettem, mert nem tudtam még, hogy mi az a ritmus, ami, meg mik azok a titkok, amiket így használni kell ahhoz, hogy ez működőképes legyen, és akkor, amikor egy először sikerült, és lehetett már kenyeret készíteni, akkor hát nyilván az első kenyér az botrányos lett, tehát az én itt az első pár kenyér az ment a kukába, és aztán utána meg akkor így mindent felírtam, volt olyan, hogy naponta kétszer sütöttem, és akkor minden egyes recept le volt jegyzetelve időkkel, meg nyilván mennyiségekkel, meg hogy akkor mennyit pihent, mi történt, milyen hőfok volt kívül, milyen sütési időkkel mentek, és akkor mindig egyet változtattam rajta, és akkor így szépen, hát szerintem ilyen 3000 kenyér után már így stabilan jó kenyerek készülnek.
5: Hogy ennyi kudarc után nem adtad fel, és biztos volt ebben, hogy ennek már pedig sikerülnie kell, és igenis létezik gluténmentes kovászos kenyér?
4: Hát azért jó, persze nyilván nem a 3000. kenyér volt a sikeres, tehát azért itt az elején már azért születtek így jó, jobb dolgok. Azért 3000 után feladtam, szóval nem hamarabb feladtam volna, ennyire nem vagyok kitartó. A férjemen teszteltem, és ő mindig nagyon támogató volt, és neki mindig íz lett, és mondta, hogy semmiképpen ne hagyjam abba.
5: Sikerült ezt kikísérletezni, mert most ugyan itt állunk ebben a kicsi boltban, ahol folyamatosan jönnek a hátam mögött a vevők, és válogatnak, és vásárolnak. Hogyan sikerült akkor ezeket a termékeket elérhetővé tenni? Tehát az árak nem szálltak el. Így többnyire az az ember benyomása, meg tapasztalata, hogy ezek az abszolút mindenmentes, adalékmentes, nagyon bio termékek, főleg, hogyha külföldről beszerzett alapanyagokból is készülnek, akkor azok elég drágák tudnak lenni.
4: Ez egy célja volt egyébként itt a pékségnek, hogy azért egy széles körben elérhetővé legyen. Még így is sokszor kapjuk meg azt, hogy drágák a termékek, és hát nyilván egy búza kenyérhez képest ezek valóban drágák, de hát megnéztük azt, hogy a piacon milyen ártartományban mozognak a különböző kenyerek, meg péksütemények, és akkor próbáltunk egy olyan árat belőni, ami még számunkra is mondjuk az ingerküszöbünket nem lépi túl, illetve úgy éreztük, hogyha egy gluténos kakaós csiga környéken mondjuk 890 forint, akkor hogyha nekünk 850 forint a kakaós csigánk, akkor az egy vállalható ár. És hogy talán még akkor az is megveszi, aki szeretne tudatosan táplálkozni, vagy cukormentesen táplálkozni, és akkor dönt a mi kakaós csigánk mellett, mint egy normál kakaós csiga mellett.
5: Visszafordítható-e akkor az a folyamat, ami így elindult ezzel a túl sok gluténnal, túl sok adalékanyaggal? Tehát, hogyha egyre kevesebb ilyet eszünk, és egyre több élő, gyógyító kenyeret, akkor visszafordítható-e ez a folyamat? Tehát ezt hogy látod? Mennyire vagy ebben optimista, vagy pesszimista?
4: Hát én nagyon optimista vagyok, mert az a tapasztalatom itt a pékségben, hogy nagyon sok ember csak azért jön be, mert ő szeretne egészségesen táplálkozni, vagy tudatos táplálkozó, vagy mondjuk például nagyon sok 70 vagy 80 fölötti idősebb korosztály keresi a termékeinket, és nem azért, mert érintett, hanem egyszerűen csak ő olvasott arról, hogy ezek jobbak a szervezetnek, vagy az a tapasztalata, hogy mondjuk egy sima zsemlétől fáj a gyomra, és akkor próbálja azt az alternatívát keresni, ami számára jó, és akkor, hogyha itt neki ez ízlik, akkor visszajön, és azt mondja, hogy inkább akkor vesz kevesebbet egy picivel, de ezt a terméket fogyasztja, de egyébként nagyon sokan jönnek úgy is vissza, hogy sokkal kevesebbet kell ezekből a kenyerekből lenni, mert jobban laktat, és kevesebbet kell lenni belőle, mint mondjuk egy sima búza kenyérből.
5: Azért az elég nagy dolog, mert az idősek kevésbé rugalmasak, ritkábban adják fel a már megszokott szokásaikat.
4: Hát én is ezt gondoltam, de egyébként szerintem ez nem igaz. Nagyon, nagyon rugalmasak az idősek. Ez itt abszolút megdőlt. Ez az előítélet, igen, hogy... Tehát, hogy nekem ezzel kapcsolatban nagyon jó és érdekes megfigyeléseim vannak, meg tapasztalataim.
5: És melyik a kedvenced? Nem csak ezen. Igen, meg a péksüteményekből.
4: Hát nekem most a hajdina a kedvencem. Egyébként én nem nagyon szeretem a hajdinát, mert van egy ilyen nagyon fura íze, és nagyon sokáig tartott megszoknom, de például ebben a kenyérben egyáltalán nem dominál ez az íz, mert ahogy a kovász így fermentálta, vagy fermentálja, mert egyébként ilyen 18-24 órát készül egy-egy kenyér, teljesen visszavette ezt a tolakodó ízét a hajdinának, és egy nagyon finom ilyen szellős, ruganyos szerkezetű kenyér lett belőle. Úgyhogy például én azt nagyon szeretem, vagy a lemmagos kinoa kenyeret is nagyon szeretem, azt egyébként a gyerekek is nagyon szeretik, mert az nagyon hasonlít egy normál pékáruhoz. Tehát azt például nagyon sokan mondják, hogy egyáltalán nem fel sem merül, hogy ez egy gluténmentes dolog.
5: Tehát olyanoknak is érdemes enni, akiknek nincs semmiféle panaszuk.
4: Abszolút, igen. Hát színesítik a táplálkozásukat, és hát egyébként meg szerintem így finomak is. Tehát a nagylányomnak a párja, ő nem gluténmentesen táplálkozik, és ő például nagyon szereti a kakaós csigát, és azt mondja, hogy egyáltalán nem lehet megkülönböztetni. Tehát ő nem mondaná meg, hogy ez gluténmentes.
5: Még csak nem rég óta él ez a pékség, de hogy már vannak távolabbi tervek, vagy most még így egyelőre élvezitek az ismertséget itt a környéken?
4: Nekünk állandóan egy csomó tervünk van, Úgyhogy igen, vannak távlati célok is, meg különböző tervek is, és hát azt látjuk, hogy nagyon nagy az érdeklődés rá, tehát amit mondjuk gondoltunk, hogy majd ez így szépen lassan elterjed, és egyre nagyobb érdeklődés fogja övezni, hát az ilyen robbanásszerűen ránk borult, úgyhogy sokszor most még itt szaladunk az események után. Folyamatosan bővítjük a kapacitásunkat, hogy ne legyen az, hogy mondjuk nap végére már nincsen egyáltalán kenyér, de hát így is minden nap most már 110-130 kenyér készül, és tulajdonképpen el is fogy.
5: Hogyan néz ki akkor egy napod? Mikor ébredsz, hogyan készülsz fel?
4: 3:30-kor csöng az órám, és akkor mivel nem messze lakunk, ezért így gyakorlatilag 5 perc alatt átérek, úgyhogy nagyon gyorsan összekapom magam, átszaladok, és már be van programozva a kemence, ami 3:30-kor elkezdi magát felfűteni, és akkor amire ideérek, már be tudom vetni az első adag kenyeret, és hát akkor így nekiállok a csigáknak, meg az aznapi termékpalettának, és akkor egészen addig csinálom, amíg van tészta, meg hát amíg van rá igény, vagy hát, hogy így többször sül egy nap kenyér is, vagy hát kétszer minimum, de gyakorlatilag most egy pár hete majdnem, hogy egész nap megy a kemence, hogy tudjuk tartani a tempót.
5: Csak jó hírek, akkor most egyelőre nem érzed úgy, hogy belefásultál volna?
4: Hát még nem, de most még csak a 76. napon tartunk. Úgyhogy még nem érzem azt, hát nem tudom, hogy mikor jön el az a pont, amikor már így nem fogom tudni ezt tartani, hogy reggel ennyire korán kelni. Meg hát nyilván keresünk mellém embert is, mert nem az a cél, hogy én folyamatosan itt álljak hátul, hanem inkább az, hogy a termékfejlesztésre is tudjak fókuszálni, illetve más szegmensekre itt a üzletben. Most így bővítjük a csapatunkat is, meg növekszünk.
5: Milyen új termékeket találtál ki, vagy milyen új termékek felé tapogatózol, amiket kipróbálnál szívesen?
4: Hát folyamatosan vannak megkeresések, különböző problémákra keresik az emberek a választ, és így lett például ez a makkenyér is, hogy valaki megkeresett bennünket, hogy olyan terméket vagy kenyeret szeretne, amiben egyáltalán nincs liszt, és akkor így lett ez a makkenyér fejlesztve kifejezetten az ő igényeire, de annyira nagy volt az érdeklődés iránta, vagy jó volt a fogadtatása, hogy gyakorlatilag akkor elkezdtük onnantól sütni. 30 féle kenyerünk van, ami még itt meg se jelent az üzletben, mert naponta ilyen 10-12 fajtával megyünk. Eredetileg az volt a terv, hogy lesz mondjuk 2 alapkenyér, és akkor ahhoz majd ilyen menürendszerszerűen kapcsolódik 1 vagy 2 kenyér naponta, és akkor ezt majd így mindig meghirdetjük, és aki mondjuk céklás kenyeret szeretne, az majd tudja, hogy szerdán kell jönni. De igazából, ahogy bekerült egy-egy új kenyér a palettába, vagy a napi kínálatban, gyakorlatilag nem tudtuk kivenni, mert 3 nap múlva is jöttek, hogy de hol van ez a kenyér, és hogy ő kér és szeretné. Úgyhogy így alakult ki az, hogy 10-12 féle van naponta, vagy reggel a pultban, és még nem jutottam el a csoki kovászos kenyerünkig, a céklás kenyerünkig, tehát ezek még ki se tudtak kerülni egyáltalán.
3: Az elmúlt percekben Piros Pannával, a budai gyógyító kenyerek pékség megálmodójával beszélgettünk. Nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető, Pál Amanda.

0: Gasztronómiai műsorunkat, az asztaljádást hallották.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Kovács Ferenc művét a Balogh Kálmán Gypsy Cimbalom Band játszotta.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Két óra. Következik a héten történt.

0: Kedves hallgatóink! Közéleti összeállításunk 23. évfolyamának 20. számát hallják. A mikrofonnál
1: Nagy György András
0: és a szerkesztő Pécsi Krisztina.

0: Ízelítő adásunk tartalmából.
1: Megalakult az új országgyűlés.
0: Boldoggá avatási eljárás.
1: Új fegyver nem, az energia.
2: Sajnos úgy tűnik, hogy ma már a győzelem elérésében nincsenek morális korlátok, tehát a lakosságot is, a polgári lakosságot ugye ártatlanul szemléli az eseményeket. A rávaló hatással próbálják ugye az országok befolyásolni a politikai közhangulatot.
0: A nagy háború földi pokla.
1: Magyar őstörténeti kutatás.
0: Metz kancellár egy éve.

0: Május 5-én megnyitották Wolmuth Ferenc boldoggáavatási eljárásának úgynevezett római szakaszát. A dikasztérium ülésén részt vett Veres András győri megyés püspök is. Vele beszélgetünk.
1: Néhány hónappal ezelőtt beszámoltunk arról, hogy ennek az ügynek lezárult a egyházmegyei szakasza, vagyis elvégeztük azokat a kutatásokat, tanúmeghallgatásokat, amelyek ilyenkor szükségesek ahhoz, hogy föl lehessen terjeszteni a szentélyavatási dikasztérium felé. A tiszteletét azt jóvá hagytám már korábban, tehát tiszteletre méltónak nevezhetjük, mert az első vizsgálatok alapján vértanú halált halt, de nyilván ez ma még nem mondható ki, sőt, mindaddig, míg az egyház hivatalosan be nem jelenti, addig ez nem állítható, csak feltételezhető. Ezt az atyát császár településen Komáromtól lefelé, délfelé található. Ezen a településen a tanácsköztársaság ideje alatt, hát a vörös katonák a falu nyilvánossága előtt gyerekeket is oda vezényeltek, bitófára felakasztották a falu plébánosát, aki ő bosszújuknak lett az áldozata, pedig mikor a tanácsköztársaság meggyengülni látszott júliusban, akkor éppen ez az atya, a plébános rejtette el a tömegharag elől azt a kommunistát, aki végül a vörös katonák megérkezése után az ő búvóhelyét fölfedte, hogy megmentette az atya őt a haláltól, ő meg halálba küldi a plébánosát. Tehát a való nyilvánosság előtt egy bitófára felakasztották. Ez a bitófa mind a mai napig látható, hiszen az akkori káplán ezt ügyesen elrejtette, ezt a bitófát, amit ma hát erekjeként szemlélhetünk. Most felbontották ezt az anyagot Rómában. Bízunk benne, hogy miután nem más szentekhez, vagy más ilyen eseményekhez hasonlítva nem túl sok írásos anyag van, hiszen a tény önmagáért beszél, bízom benne, hogy rövid idő alatt ez keresztül fog menni az apparátuson, és egy új magyar boldogot tisztelhetünk majd.
2: A katolikus püspöki konferencia ez év novemberében megy Ad Limina látogatásra Rómába. A Szentatyával is találkoznak?
1: Természetesen, hiszen maga a látogatás, az Ad Limina, az azt jelenti, hogy elmegyünk Péter utódának küszöbére, elmegyünk hozzá, de természetesen ilyenkor azokat a dikasztériumokat, vagy civil nyelven azokat a minisztériumokat is meglátogatjuk, ahol a Világegyház egyes ügyeit